0: az életemben. Ő nagyon sok operafilmet nézett, amikor mi kicsik voltunk, és hát gyakorlatilag ezeken a filmeken nőttünk föl, és nagyon-nagyon megszerettem. És ugye az opera pont egy olyan műfaj, amiben a zene és a színház is megjelenik, ami nekem is az életem két nagyon fontos alappillére lett. És igazából ezt már csak anyukám mesélte, tehát én nem emlékszem konkrétan erre a történetre, de anya azt mesélte, hogy amikor ilyen filmeket, meg koncertfelvételeket, meg ilyesmiket hallgatott és nézett, akkor sokszor volt az, hogy én a kis szobában játszottam, ugye kisgyerekként, és amikor vége lett egy-egy ilyen filmnek vagy koncertnek, és a közönség elkezdett tapsolni, akkor berohantam a szobába, és tátott szájjal bámultam, ahogy tapsolnak.
1: Igen, és később elkezdtél hajlongani.
0: Igen. Tehát így a közönség szeretete az így eléggé hamar megmutatkozott. Úgyhogy alapvetően szerintem ez de hát biztos, hogy mindenkinek vannak ilyen élményei az adott szakmával, amivel utána elkezd
1: foglalkozni.
0: Szerintem
1: ez nem is szakma, inkább hivatás.
0: Vagy hivatás, így van, az egy megfelelőbb szó. És hát tényleg, ahogy mondtad, volt egy kis gondolkodási idő érettségi után, amikor így, hát nem is tudom.
1: Nem annyira találtam.
0: Nem annyira találtam meg magamat, és akkor kellett tényleg egy kevesebb, mint egy év ahhoz, hogy rájöjjek, hogy én tulajdonképpen mindig ezt akartam csinálni. És akkor ugye jelentkeztem a színművészetire természetesen, de hát ugye nem vettek föl, és akkor kerestem iskolákat, és ez is nagyon sorsszerű egyébként, ahogy én megtaláltam az iskolámat, a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola színészképzésére jártam. Egy gyerekkori kecskeméti barátnőm oda járt, akkor volt azt hiszem másodikos, vagy valahogy így, és nagyon régen beszéltünk, de kicsikorunkban minden nap beszéltünk, tehát tényleg a legjobb barátnőm volt, de hát ugye eltávolodtunk egymástól, mert én Pestre jöttem, ő meg akkor még Kecskeméten maradt, és rengeteg évig nem beszélgettünk, és aztán ugye az internet segítségével megtaláltuk egymást, és elkezdtünk beszélgetni, és akkor mondtam neki, hogy hát most pont így a színészet felé kacsintgatok újra, és hogy jelentkeztem ide meg oda, és akkor mondta, hogy jaj, hát feltétlenül jelentkezek ebbe az iskolába, mert hogy milyen nagyon jó, és hogy ő is ide jár, és nagyon szereti. És akkor oda is jelentkeztem, és hát végül ez vált be. És tényleg az összes felvételi, ahol voltam, az összes felvételi közül a Nemesben éreztem a legjobban magamat. Tehát tényleg az egy ilyen olyan hely volt, hogy így azt éreztem, hogy na igen, ez nekem való, ez az én helyem. És hát tényleg 3 év alatt rengeteget tanultam, nagyon-nagyon jó tanároktól, úgyhogy abszolút pozitív ez az élmény. És még annyit kell erről elmondanom, hogy az iskola a 11. kerületben található, Budán, és a Karinthy Színháztól egy utcányira gyakorlatilag. És nyilván a közelség miatt is valahogy úgy alakult, hogy az iskola ilyen összeköttetésben van a színházzal, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az iskolából oda megyünk ilyen szakmai gyakorlatra, mondjuk így. Hát gyakorlatilag így statisztálunk, vagy ilyen kisebb szerepekre bekerülünk egy-egy darabba, amiben szükség van fiatalokra. És hát így kerültem én ugye a Karinthy Színház közelébe. Már első évben szerepeltem egy darabban, mint statiszta, de volt szövegem, úgyhogy az egy nagyon pozitív kezdés volt. És azóta is gyakorlatilag minden évben volt olyan darab, amibe bekerültem. És tavaly pedig felkért a Karinthy Márton igazgató úr egy szerepre, ami egy kicsi szerep, de szerep, a Róza című darabban egy Dajkát játszom. És olyan fantasztikus művészekkel állhatok egy színpadon, mint Almás Éva, Murányi Tünde, Széles Tamás, és tényleg, tehát szóval nagyon nagy nevekkel, ami szakmailag is, és emberileg is nagyon-nagyon sokat visz előre egyfolytában.
1: Azért azt áruljuk el, hogy te még nagyon-nagyon fiatal vagy, 24 éves, és igaz, hogy statiszta szerepekkel kezdted ennél a színháznál, de valamit akkor nagyon jól csinálhatsz, hiszen aki belép a Karinthy Színház ajtaján, és elkezdi nézegetni az ott szereplő, és kiemelem színészeket, akkor a te fényképeddel is találkozhat a falon, igaz?
0: Igen, ez így van. igazából ez nekem is meglepetés volt, mert jó, hát most már vagy azt hiszem, hogy 5 vagy igen, talán az 5. darab volt, amiben szerepeltem, de hát, mint mondtam, csak kicsi szerepeket. És amikor felhívtak, nem is tudom mikor, valahogy olyan február-március körül, vagy valahogy így nem tudom, hogy mikor érnék rá fotózásra, mert hogy megújítják a színháznak azt a részét, ahol a fotók vannak. Hát akkor iszonyatosan meglepődtem, persze nagyon örültem neki, de tényleg, hát így nem is tudom. Persze egyfelől ugráltam örömömben, másfelől meg azt éreztem, hogy húha, tehát hogy ez egy picit teher is olyan szempontból, hogy akkor ez azt jelenti, hogy számítanak rám, és úgymond még jobban oda kell tennem magam, még jobbnak kell lennem. Tehát alapvetően ezt egy kihívásnak is érzem, de ez abszolút pozitív. És tényleg, amikor végül felkerült az arckép, akkor azt éreztem, hogy nagyon jól esik ez a fajta bizalom, amit megkaptam a színháztól, és ezt szerintem ilyen korán, ilyen, hát jó, mondjuk ez relatív, hogy mennyire vagyok fiatal, de azt hiszem, hogy így ezt a bizalmat megkapni, ez egy nagyon-nagyon nagy kincs.
1: Azt hiszem, hogy egy ilyen kreatív alkotóközösségben, mint ami akár egy színház, vagy akár egy zenekar, nagyon fontos, hogy az ember szinte családtagjaiként tekinthessen az ott dolgozó emberekre. A Karinti Színház ugye tényleg egy kicsi színház, én is nagyon sokat voltam ott, és nagyon kedves, különleges milliót áraszt magából. Hogy érzed, hogy sikerült beépülned ebbe a színházi családba? Milyen érzéseid, milyen élményeid vannak a színházzal kapcsolatban?
0: Csupa jó élményem van. Pontosan, ahogy mondod, egy családi közösség van ott gyakorlatilag. Eddig akárhányszor beléptem a színházba, tényleg bármi problémám volt, mindig úgy jöttem ki, hogy jobban érzem magam. Nem tudom, hogy pontosan ez minek köszönhető, valószínűleg az embereknek, de tényleg van egy olyan atmoszféra, amiben én nagyon jól érzem magam. De egyébként hát nyilvánvalóan ez az embereknek köszönhető, alapvetően mindenki nagyon-nagyon nyitott és kedves, nem csak a stáb vagy az alkalmazottak, hanem tényleg a színészek is. Rengeteget tanultam idősebb színészektől, nem csak szakmát, hanem tényleg emberileg is bármikor számíthatok rájuk. Itt kiemelném elsősorban Balázs Andrea művésznőt, aki az ottani anyukánk, tehát ő nagyon pátyolgatja a fiatalokat, ez egy nem jó szó, de tényleg törődik velünk, és vigyáz ránk. De ott van például még Németh Gábor, aki az első perctől kezdve tényleg nagyon sokat foglalkozott velem, és nagyon sok szakmai tanáccsal látott el.
1: Ha már ilyen sokat beszéltünk a színházról, tudsz nekünk mondani időpontot, hogy mikor lehet téged ott látni legközelebb?
0: Igen, legközelebb pénteken, illetve az mikor van? November 20-a. Igen, november 20-án a Nyitott Ablak című zenés komédiában szerepelek, illetve december 3-án lesz a már említett Róza című előadás.
1: Hát reméljük minél többen elmennek és megnéznek. Én csak ajánlani tudom mindenkinek, hiszen mind a két előadás fantasztikus, és egy rövid kis szünet után innen folytatjuk.

0: Itt vagyunk ismét, ez még mindig a Merkaba, a stúdióban a vendégünk Kunakata színésznő, énekesnő. A színházi élményeidről és munkáidról már beszélgettünk, de kiemelem azt, hogy énekesnőként is szerepelsz. Tudom, hogy milyen zenekarban, hiszen én is annak vagyok a tagja, de egy kicsit térjünk is vissza a zsidóságra, hiszen a Hamsza zenekar alapvetően izraeli zsidó zenét játszik, és közeledik egy nagyon-nagyon kedves ünnep. Ugyan nem egy fő ünnep a zsidóság szempontjából, de szerintem talán a leghíresebb és a legközismertebb zsidó ünnepek közé tartozik, és természetesen zene is, dalok is, vidámság tartozik ehhez. A Hanukáról beszélek, amely, nem is tudom kiszámolni, gyakorlatilag 3 hét múlva itt van a nyakunkon. Te hogy készülsz a Hanukára, illetve várhatóak-e fellépések, ahol lehet hallani ezt a vidám hangulatot?
1: Igen, én nagyon szeretem ezt az ünnepet, amint, ahogyan mondtad is, hogy ez az egyik leghíresebb, valószínűleg ugye a karácsonyhoz való közelség miatt, de én nagyon szeretem. Van egy nagyon sajátos hangulata a Hanukának szerintem, ami semmi máshoz nem fogható. Igazából még nem készülök a Hanukára, bár már kéne, mert ahogy mondtad, a nyakunkon van, de én azt gondolom, hogy megpróbálok majd egy-két fánk receptet elsajátítani, bár nem vagyok egy óriási nagy konyhatündér, de majd segítesz. szeretnék mindenképpen fánkokat sütni, meg latkeszt. Nagyon szeretem a latkeszt. És lesznek fellépések is, igen. Most pontos időpontokat én nem tudok mondani, mert...
0: Igazából még mindig alakulóban vannak a koncertjeink Hanukára.
1: De általában mindig szokott lenni, és remélem, hogy idén is lesz egy-két jó hangulatú koncertünk. Nagyon-nagyon szeretem a hanukai dalokat, és az egész, mondom, ezt az egész hangulatot, ami van.
0: Ha már az ünnepeknél tartunk, oké, a Hanukáról beszéltünk, de van-e ezen kívül olyan, ami számodra különösen kedves, vagy melyik a kedvenc zsidó ünneped?
1: Mindig azt szoktam mondani, hogy a kedvenc, ez is ilyen ellentmondásosan hangzik, de a kedvenc zsidó ünnepem a Jom Kipur. Ami ugye pont a Hanukával és a nagy ünnepekkel ellentétben a befelé fordulásról szól, és ezért aztán ugye nem eszünk egy napon keresztül, nem eszünk és nem iszunk, böjtölünk,

0: nyilván emiatt egy kicsit megterhelő ez a nap, viszont az a fajta befelé fordulás és szellemi elmélyülés, ami ezt a napot jellemzi, az nagyon-nagyon különleges, és semmi mással nem összehasonlítható, és mellé rendelhető élmény, tehát hogy az nagyon-nagyon-nagyon fontos szerintem.
1: Ilyenkor nekem úgy érzed, legalábbis, hogy te is gyakorlatilag újjászületsz egy-egy ilyen Jom Kipur után, amikor 25 óra étlen, szomjan, gyakorlatilag egész nap csak imádkozni lehet.
0: Így van. Igen, abszolút egy újrakezdés számomra. És az a pillanat, amikor megszólal a sófár az ünnep végén, amikor a böjtnek is ugye vége szakad, olyan felemelő érzés, de tényleg a szószoros értelmében egyszerűen megkönnyebbülsz. És nem csak azért, mert végre lehet enni, nyilván ennek is köze van hozzá, de egyszerűen tényleg lelkileg olyan megkönnyebbülést ad, ami szerintem nagyon, nagyon jó, hogy van egy ilyen, nagyon jó, hogy van egy ilyen ünnepünk, amiben ezt meg lehet élni.
1: Amikor először kezdtél el foglalkozni a zsidósággal, nem ijesztett meg például egy ilyen ünnep lehetőség, amikor 25 órán keresztül nem eszünk, nem iszunk, nem csinálunk semmit. Valakinek, aki nincs elmélyülve a vallási életben és az azt ahhoz kötődő szabályokban, ez akár riasztó is lehet, főleg, hogy egy tínédzserről beszélünk.
0: Igen, ez nagyon érdekes egyébként, hogy nem. Nem nagyon ijesztett meg. Biztos, most így, ha visszagondolok, én se úgy kezdtem el valószínűleg ezt az egészet, hogy egyből mindent, hanem fokozatosan mindig egyre többet és többet csináltam, de valahogy a Jom Kipur az mindig vonzott. És ugye van egy ilyen szokás, hogy fehér ruhában kell lenni, és ez valahogy nekem mindig nagyon tetszett, és nagyon érdekelt.
1: Akkor sohasem lemondásként élted meg ezt a napot?
0: Tulajdonképpen nem. Nem.
1: A Jom Kipur az nagyon sokak számára tényleg egy ilyen spirituális feltöltődés, spirituális élményt jelent, és rengeteg hagyomány kapcsolódik hozzá. Erről már beszéltünk a Merkaba előző adásaiban is, de majd reméljük, hogy még több szó esik erről. Most viszont tényleg az öröm ideje jön el, hiszen említettük, hogy mindjárt itt van Hanuka, ami azért is különleges, mert az egyike az igazán hosszú zsidó ünnepeknek, ugye 8 napig tart, és hogy hát az évek során a zsidó ünnepekre, a zsidó szokásokra is rárakodnak más népek, más vallások hagyományai, főleg azt hiszem Hanuka esetében elsősorban a gyerekek voltak azok, akik ezt a hagyományt kiharcolták maguknak, hogy bizony ilyenkor ajándékozunk, minthogyha karácsony lenne. Te mennyire tartod fontosnak ezt a hagyományt, hogy megajándékozd a szeretteidet, a barátaidat, illetve milyen ajándékokkal, milyen meglepetésekkel szoktál készülni Hanukára?
0: Én azért tartom elsősorban fontosnak, mert nagyon szeretek ajándékozni, tehát én tényleg nem csak kapni, hanem adni is nagyon szeretek, és leginkább saját készítésű dolgokkal szoktam ilyenkor készülni, persze, ha van rá időm, nem mindig jön össze, de nagyon igyekszem, mert én alapvetően nagyon szeretek így kreatívkodni mindenféle dolgot, tehát igazából rajzolni is nagyon szeretek, de bármilyen új technikát is nagyon szívesen kipróbálok, és ilyenkor leginkább ennek a hobbimnak szoktam hódolni, és örülök is, hogy van erre egy ilyen alkalom, hogy végre kiélhetem a kreativitásomat. Úgyhogy leginkább ilyen dolgokat szoktam, de persze a gyerekeknek, az unokahúgaimnak, illetve az unokaöcsémnek, nekik azért szoktam vásárolni is, mert hát játékokat nyilván, mindent, aminek ők örülnek. De volt már egyébként, hogy nekik is saját készítésű ajándékot csináltam sógyurmából, és annak is nagyon örültek.
1: Hogy érzed, idén lesz rá időd, hogy igazán felkészülj?
0: Most egy kicsit korán van Hanuka, de szerintem lesz időm, mert nem járok iskolába, ezért több időm van, szerencsére. Úgyhogy majd megpróbálom úgy beosztani az időmet, hogy legyen időm egy kicsit kreatívkodni.
1: Hát reméljük így lesz, és térjünk vissza megint akkor, hamarosan lejár az időnk, vége az adásnak, pedig nagyon sok mindenről tudnánk még beszélgetni. Örülök első előjáróban is, hogy itt voltál velünk, és hogy megosztottad ezeket a személyes élményeket, és ezt a személyes kötődést a Merkaba hallgatóival is. November 20-án, pénteken este 7-től a Karinthy Színházban a Nyitott Ablak című előadásban lehet téged látni, utána pedig... December 3-án a Rózában, ahol Dajkaként jelensz meg egy cuki kis párnával a hasadban.
0: Igen.
1: Mint Várandós Dajka.
0: Így van.
1: Ezt az előadást is mindenkinek nagyon jó szívvel ajánlom, illetve, ha már a zenekarról is szó esett, akkor a Hamsza legnépszerűbb közösségi oldalán a legújabb koncertekről is lehet tudomást szerezni. Mit gondolsz, lesznek új dalok idén Hanukakor?
0: Nagyon remélem.
1: És a régiek közül mi az, amit biztosan hallhat a közönség?
0: Hát nagyon sok hanukai dalunk van. Van egy olyan dal, amiben több hanukai dallam is felcsendül. De például ott van a Tumbalalajka, ami egyébként nem hanukai dal, viszont az a különlegessége, hogy van rá egy hanukai szöveg is.
1: Kimondott a magyar hanukai
0: magyar,
1: szöveg.
0: Magyar, így van, úgyhogy az szerintem egy nagyon kis különleges.
1: Szerintem a Maosztúr sem maradhat el.
0: És a Hánérot Halálú nyilvánvalóan a gyertyagyújtás közelében biztos, hogy el fog hangozni.
1: Nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Önöknek pedig a figyelmet. A Merkabát hallották a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria, a stúdióban Pap Gábor segített nekünk, a vendégünk Kuna Kata énekesnő színésznő volt. Mindenkinek további szép estét kívánok, és találkozzunk a jövő héten is. A viszonthallásra!
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe Keresztényi magatartás. Előadó dr. Szigeti Jenő.
1: A kereszténység nem egy ideológia, nem is egy tanítási rendszer. A kereszténység életforma. És ezért ma a keresztény magatartási módról szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. Ha a Bibliát nézzük, akár az Ószövetséget, de főként az Új Szövetséget, akkor a Biblia nagyon világosan leírja azt, hogy Jézus Krisztus követése, keresztény szó is eredetileg ezt jelentette, az egy életforma követését jelenti, úgy lehetne röviden mondani, élet a szeretetben. Csak hogy a mai életre, a mai világban megváltozott a szeretet fogalma, egy érzelem lett, és nem annyira gyakorlat, mint amilyen az Új Szövetség idején volt. Alapigeként Pál apostolnak egy gondolatát szeretném olvasni, amit a római levélben ír, méghozzá a római levél 12. fejezetében ezzel a gondolattal kezdi a levélnek a gyakorlati részét. Hiszen a páli levelek mindig úgy épülnek fel, hogy az elméleti rész után mindig Pál jó tanítóként, jó prédikátorként levonja a gyakorlati tanulságot, és ezeket a verseket úgy is lehetne kommentálni, hogy ezek tulajdonképpen nem másak, mint a keresztény élet rövid összefoglalása. Így szól ez az ige a 12. fejezet első két versében a római levélben. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A keresztény embert két veszély fenyegeti. Két bibliai példával tudom ezt elmondani. Az egyik veszély az az, hogy Jézus ha egy beszédben ő azt mondja, hogy ti vagytok a föld sói, és a só megízetlenüléséről beszél, ami jellegzetesen jézusi ilyen képtelen kép, ilyeneket Jézus nagyon szeret, tevetőfoka, stb., amivel felrázza a hallgatókat, és egyszer mindenkorra könnyen megjegyezhetővé teszi a képet és a kép által illusztrált valóságot. De azt mondja Jézus, ha a só megízetlenül, semmire se való. A keresztény is, hogyha elveszti ezt a krisztusi szeretet parancs által kormányozott életformát, ami tulajdonképpen a kereszténység lényege, akkor semmit nem érővé válik. Az egyik tehát az, amikor az egyház, benne a keresztény ember, úgy szoktuk mondani, elvilágiasodik, vagyis ugyanolyan lesz, mint a többi ember, és nem képvisel semmilyen pluszt, semmit nem ad a többinek. Nem kitűnni kell a többi ember közül, azt egyszerűen el lehet érni valami különleges divattal, dekorációval, hanem értelmetlen lesz az élete a többi ember szempontjából. És ez a veszély mindig fenyegeti a kereszténységet. De ez a lót egyik oldala csak. A másik az, hogy mivel ez a veszély van, nagyon sok keresztény ember úgy gondolja, hogy hát akkor el kell zárkozni a világtól. Nagyon sok keresztény ember úgy gondolja el az életet, hogy olyan hajóhoz hasonlít a kereszténység, amit a partra vonnak, gondosan bekennek, csak nem használják arra a célra, amire való. A keresztény embernek lételeme a világ. Mi a világban küldettünk, és ez a küldetés tulajdonképpen a mi életünk értelme. A világidegen keresztény az megtagadja Jézus Krisztust a gyakorlati életben. Jézus a főpapi imádságban, amit János Evangélium a 17. fejezete jegyez fel, egy nagyon-nagyon fontos dolgot mond ezzel kapcsolatban, és ez is nagyon ismert ige, amikor azt mondja a János Evangélium a 15. fejezetében Jézus, imádkozva az atyához, hogy ez nem azt kértem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. És úgy folytatja tovább, szenteld meg őket az igazsággal, te ígéd igazság. Ezzel Jézus azt akarta mondani, hogy nem világidegen keresztényeket akar, akik egy kolostor mélyén, vagy valahol az emberektől idegenül, valahol a semmibe képviselnek valamilyen ideológiát, valamilyen eszményt, és néha-néha ejtőernyővel bejönnek a világba, és ott elmondják azokat a bölcs tanításokat, amit Jézustól hallottak, hanem Jézus azt akarta, hogy só legyen a kereszténység. Ne szoruljon be a sótartóba. Mert mit ér az a só, ami talán ízes, de a sótartóba van, és nem kerül bele az életbe, az ételbe. Ugyanígy az a keresztény, aki életidegen, az tulajdonképpen haszontalan keresztény. Éppen ezért, hogyha most visszafordítunk és megnézzük azt, amit Pál apostol mond itt a rómaiaknak, azt mondja, hogy az Isten irgalmára kérlek benneteket. Isten irgalmas Istenünk, azért vagyunk keresztények, mert Isten irgalmazott nekünk, és az irgalmasság gyermekei vagyunk, így mondja az ige. Erre az irgalomra kér bennünket Pál apostol, méghozzá úgy szólít meg, hogy titeket testvéreim, akik Jézus Krisztust elfogadták, és Jézus Krisztusban akik testvérünké lettek, hogy okos Isten tiszteletként szálljuk oda ma a mi testünket. Ez nagyon érdekes, hogy hogy lehet egy Isten tisztelet okos. Ha ezt az okos szót megnézzük, akkor itt tulajdonképpen arról van szó, hogy célszerű. Az az okos, ami célszerű, praktikus, így is lehetne mondani. A praktikus Isten tisztelet az ott van a világban. Nem énekkel, imával kezdődik, vagy valami áldásmondással, hanem az élet ezer forgatagában újra és újra krisztusi módon kezdünk viselkedni. Ez az okos Isten tisztelet. Tehát olyan Isten tisztelet, ami célszerű, amiben az oksági viszonyokat az határozza meg, hogy mennyibe tudok én Krisztus követe lenni, vagyis megkérdezem mindig magamtól, hogy mit tenne ebbe a helyzetben Jézus. És akkor úgy folytatja tovább, szálljátok oda a ti testeteket, élő, szent, igaz áldozatul. Mit jelent a test odaszánása? Itt a test nem csak a fizikai testünket jelenti, hanem test jelenti azt, amivel a materiális világgal kapcsolatban jutunk. A kereszténységet lényegében a materiális világban való viselkedésünk az, ami újra és újra meghatározza. A materiális világban való viselkedésünk mondja meg azt, hogy mennyire tartozunk Jézus Krisztushoz. Vajon elárul-e a beszédünk, elárul-e a mi apró mindennapi cselekedeteink, elárulja azt, hogy mi Jézussal jártunk, Jézussal voltunk ott az úton, és Jézussal találkoztunk. Ma nagyon sok ember elmondja azt, hogy én Jézusi vagyok, én keresztény vagyok, csak azt kell mondani, hogy ha nem mondanád, akkor nem is látnám az életeden. Ez a kereszténység devalválódása, ez az, ami a mai kereszténység baja, és ezért van az, hogy a kereszténység mély repülésbe került a társadalomban. Magyar társadalomnak csak elenyésző kisebbsége keresztény, hogyha ilyen értelemben a krisztusinak tartjuk a kereszténységet. Sok ember azt mondja, hogy kérem szépen, én kulturálisan keresztény vagyok, de ez a kulturálisan azt jelenti, hogy semmiben nem vagyok keresztény, hanem a magam önző életelve szerint járok, és nem pedig a szeretet törvénye szerint. Éppen ezért a keresztény ember szabad ember. Tehát nem olyan ember, akinek van egy előírt parancsora. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy igen, hát a Bibliának engedni, az beleszól az én egész életembe, beleszól a szórakozásomba, a szabadidőmbe, beleszól a táplálkozásomba, még tán a ruházkodásomba is beleszól az én egész életembe. Én ilyen Istent nem akarok. 21. századi ember vallásosságát, én úgy szoktam mondani, hogy a 21. századi ember vallásosság az ilyen pláza vallásosság. Kimegyünk a vallásos plázára, és ami tetszik nekünk, azt elfogadjuk, ha aztán nem jó, akkor azt lecseréljük másra, más vallásos árucikk, vagy más fogyasztási cikk is rendelkezésükre áll. Az ilyen ember életéből eltűnik Jézus Krisztus valósága. És éppen ezért arra kell törekedni, hogy a keresztény ember szabad emberként ezzel a kapcsolattal éljen. Jézus Krisztusnak a megvallása az nekem szükséges, nem Jézusnak. Jézus azt mondja, az ige kövekből is támaszthat fiakat. De hogy én krisztusi vagyok-e vagy nem, ez meghatározza az én létemet, és a krisztusi ember az tulajdonképpen nem csak egy emberfajta, hanem a krisztusi ember az az ember, aki visszatalált az emberség igazi forrásához, a Teremtő Isten akaratához. a keresztény ember az első helyen ember. Sajnos már nagyon sokszor el lehet mondani, hogy nagyon sok keresztény van, legalábbis olyan, aki magát kereszténynek mondja, akad köztük ember is. Pedig igazán keresztény az, aki ember úgy nagybetűvel írva, ahogyan az Isten megteremtett bennünket. Éppen ezért Pál apostol a korintusi levélben nagyon érdekesen beszél erről. A korintusi levél ugye megint egy olyan levél, amit Pál nagyon markánsan megfogalmaz sok-sok belső, külső problémára, ezer gondra, bajra, ami az első keresztény gyülekezetben előfordult, különböző válaszokat. De a korintusi levél 6. fejezetében a keresztény szabadság az tulajdonképpen nem szabadosság, ez fejti ki. És hogy mi az, ami köti a keresztény ember életét? Mi az, ami a szabadságunkat nem szabadossággá teszi, hanem felelős döntések sorává teszi? Arról azt mondja a korintusi első levél 6. fejezetében az ige, a 18. versben, 19. versben és a 20. a következőképpen. Mondja, hogy kerüljétek a paráznaságot, minden más bűnt, amit elkövet az ember, kívül van a testen, de aki paráználkodik, az a saját test ellen vét, és így tovább más bűnökről is beszél, de nem ez a lényeg, hanem az összegzés. Az összegzés a 19. versben így szól. Vagy nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma? És ezért nem a magatoké vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekbe. Vagyis, ez az ige nem kevesebbet mond, mint azt, hogy a kereszténységem meg kell, hogy látszódjon azokban a dolgokban is, amit testi dolgoknak hívunk. Ez nem csak a házasságra, nem csak az egymással való kapcsolatok ezer oldalára vonatkozik, hanem a fizikai világban is. Keresztény módon nem lehetek olyan ember, aki a környezetet rombolja például, vagy ellopom a jövőjét az unokáimnak, mert lényegében minden környezetromboló ezt teszi. Vagy keresztény emberként nem ehetek, ihatok úgy, hogy nem gondolok a holnapra, mert az életet Isten ajándékának tudom. Nem szentségteleníthetem meg azt a templomot, ami az én testem, hiszen ugye testünk Isten temploma, mondta itt Pál apostol. Erről is a Biblia nagyon sok mindent mond. Ugye a keresztény embernek egyrészt egészséges embernek kell lenni. És az egészség az tulajdonképpen egy nagyon szép magyar szó. A magyar nyelv ezt nagyon nagyszerűen kifejezi az egészség titkát. Egészség. Ez azt jelenti, hogy akkor vagyok igazán ember, vagy egészséges ember, hogyha Istennel, a másik emberrel, a fele barátommal, vagy a természetvilágával, vagy önmagammal is rendben van a kapcsolatom. Az egészséghez hozzátartozik sok minden. Tehát karban kell tartani a testemet, a mozgással például. 21. századi ember nagyon sokszor rongálja magát azzal, hogy elfelejt mozogni. És akkor jönnek a testi betegségek ennek következményeként. Mi nagyon sokszor szoktuk mondani, hogy Jézus gyógyító, és valóban úgy van, Jézus gyógyítani is tud. Ma is megteheti. De Jézus az én trehányságomat nem fogja gyógyítással helyrehozni. Meg kell tanulnom egészségesen élni, azok szerint a törvényszerűségek szerint, ami az egészség törvénye. Nem rombolhatom magamat sok minden káros szenvedéllyel. Ezeket a káros szenvedélyeket nem is sorolom el. De hát ugye a kábítószertől fel le a dohányzás, alkohol, stb. El tudnám mondani. Ha én Istennek felelős vagyok az életemmel, akkor Isten segítségét akkor várhatom, ha az őtőle kapott ajándékot az én egészségemet megvédem. De ugyanígy a napfényről, a vízről, sok mindenről lehet beszélni. Azután beszélni kellene a pihenésről és a munkáról. Mind a kettőről egyformán. Munkanélkül nem lehet boldognak lenni, pihenés nélkül nem lehet igazán dolgozni. A pihenés és a munka az egy parancsolatban, negyedik parancsolatban összegződik. Ez a parancsolat lényegében összefoglalja az embernek azt a biológiai ritmusát, aminek a megőrzése feladatom. De kellene beszélni arról, hogy a pihenésemet hogy használom fel. Ugye nagyon sokat beszélünk ma a számítógép őrülettől, mobiltelefon őrülettől kezdve, sok minden másról. Ez mind-mind rontja azt a belső egyensúlyt, amit Isten akar látni az én életemben. Lényegében, mint látják, a kereszténység az nem más, mint a normális élet tudománya. Isten azt akarja, hogy ezt a normális életet éljen. Tehát azoknak a biológiai, társadalmi törvényszerűségeknek megfelelően éljek, ami belerejtve ott van az életben. És mivel szabad ember vagyok, a szabadság az egy tudatosságot jelent. Nem az a szabadság, hogy megmondják nekem, és rám parancsolnak, és szabadon azt csinálhatom, amit mondanak, hanem mindig ott van a választás lehetősége. Hogy vajon igent mondok az Istennek, vagy nem mondok igent az Istennek. Vajon azt akarom, hogy az Isten az én életemnek az úra legyen, mert akkor testestül, lelkestül, mindenestül az ő akarata alá rendelem magamat. És hogyha az ő akarata alá rendelem magamat, akkor igazán ember vagyok, úgy nagybetűvel írva. De ez kiterjedt sok minden másra, az ételekre, az étkezésemre is. Nem ehetek olyant, nem ihatok úgy, nem járhatok úgy, nem élhetek olyan biológiai, fizikai életet is, ami tudatosan rombolja az egészségemet. Ezért például egészségügyi szabályokról is beszél a Biblia, nagyon érdekes, hogy ezeket a szabályokat a Biblia régi ősi szabályait, a természettudományos kultúra, a tudatos életre nevelő életmód meghatározó tudomány. Nagyon sokszor azt mondja, hogy ez az, ami egészséges, ez az, ami jó. És ezeket a jó törvényszerűségeket be kell építenem az életembe, hiszen az ember az úgy erkölcsi lény és úgy etikai lény, hogy Isten újra és újra megmondja, hogy mi az, amit tennem kell, hogyan kell járnom, mi az a helyes út, amin járnom kell. És ha én ezt a helyes utat követem, akkor az áldása az enyém, mert arra a kincsre, amit kapok, az Istentől vigyázni fogok. Ezért mondtam azt, hogy a keresztény élet az lényegében nem más, mint a normális életnek a vallása. Erre azért kell egy kicsikét jobban odafigyelni, mert nagyon érdekes az a fogyasztói társadalmi kultúra, amiben élünk. Ez ugye minden kor meghatározza az embert. Lókort is meghatározták bizonyos rossz és jó szokások, ugyanúgy a mi életünket is. Figyeljük meg, hogy soha az egészség titkáról annyit nem tudtunk, mint ma, és soha nem értünk annyira az egészségünk ellen, mint ma. Ez olyan, mint az olló kétszára, ami egyre jobban nyílik, nyílik, nyílik jobban szét. És ez kapcsolatban van azzal a kultúrával, amit élünk. Ezt a fogyasztói társadalmi kultúrát én úgy szoktam egy kicsit tréfásan nevezni, hogy ez a cucc kultúra. Státuszszimbólummá lettek, bibliai szóval is tudom mondani, bálványokká lettek a tárgyak. A tárgyak azért jöttek létre, hogy nekem használjanak. De amikor a tárgyból nem eszköz, hanem cél lesz, abban a pillanatban a tárgyból bálvány lesz. És ez a modern bálványimádás bizony-bizony a 21. századi embert kísérti. Többé már nem azért kell, hogy telefon legyen a zsebembe, hogy telefonálni tudjak, vagy uram, bocsán, még 3-4 műveletet el tudjak végezni, hanem a telefonból státuszszimbólum lesz. Ugyanígy az autóból is státuszszimbólum lesz. Ugyanúgy sok mindenből, azt lehet mondani, szinte minden tárgyból, minden értékesebb tárgyból státuszszimbólum lesz. És ezek a státuszszimbólumok rongálják a mi erkölcsi magatartási módunkat. Bizony, egy keresztény embernek szabadulni kell ezektől a bálványistenektől. Többek között, ugye, még ennek meg kellene látszani a ruházkodásunkban is. Erre valaki azt mondaná, hogy hogyan már ruházkodás, hát mit tartozik ez a Bibliára? Pedig, hogyha a Bibliát olvassuk, és Jézus Krisztus útján akarunk járni, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy a ruházkodásban mindig egy ötös szabályt be kell tartani. Az első az, hogy egészség. Nagyon sok olyan divat van, ami egészséget rombol. Ezt tudják nagyon sokszor az orvosok is. A divat diktátorok nem igen. Egy keresztény embernek bizony, hogyha a teste Isten temploma, ahogy mondta az ige, és ezt be akarják tartani, akkor erre gondolni kellene. Egészségesen öltözködj. Ez férfiakra és nőkre egyformán igaz. Azután a következő szabály az, hogy egyszerűen. Van egy ilyen mondás, hogy nem a ruha teszi az embert. Sokszor a ruhával többet akarok kifejezni, mint ami belül van. Pedig tulajdonképpen ennek fordítva kellene lenni. Az egyszerűség törvénye az itt is nagyon fontos. De nem csak ez van, hanem alkalomhoz illően öltözködj, nem mindegy, hogy hova megyek. Nem hiszem, hogy szakadt farmerbe elmenne valaki a parlamentbe egy államfői fogadásra. Megfelelő módon kell használni az öltözködést, mert az öltözködés nem csak egyszerűen biológiailag óva természet viszontagságaitól bennünket, hanem bizonyos belső tartalmat és státuszt is kifejez, hogy így lehet mondani. Azután a korhoz illően öltözködj. Nagyon sok nagymama korú hölgyet sajnálok, amikor ott szorong a farmer nadrágjába, kicsit ízléstelenül nekünk férfiaknak, most nem akarom őket bántani, de azért nézenek néha a tükörbe. Korhoz illően kell öltözködni, az életkorhoz illően. Azután van még egy, hogy ne kihívóan öltözködjünk. Az öltözködés nem arra való, hogy felkínálom magamat a másik embernek, vagy megtévesztem a másik embert, vagy befolyásolom az embert bármire. Az énemet ne nyomja el a ruhám. És ez nem csak ruhára vonatkozik, sok minden másra. Ne a státuszszimbólum, a külső érték legyen az, ami irányítja az életem, hanem az érték az mindig a belső érték legyen. De a legfontosabb talán az, és erről kellene talán a legtöbbet beszélni, amit itt a felolvasott római levél mond. Azt mondja, ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítéltessétek, hogy Istennek mi a jó akarata. A régi károli fordításban ez úgy van, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz. Tehát a kereszténység az tulajdonképpen egy belső változás, és ennek a belső változásnak a lényege az az, és erre kellene nagyon figyelni, ez a belső változás azon fordul meg, hogy a gondolkodási módunk milyen. Vagy egyszerűbben mondva, az értékrendszerünk milyen. Mi a fontos számunkra? Egy embert mindig az határoz meg, hogy mi a fontos számára. A fontosság tulajdonképpen az az élet alapvető célkitűzéseiben való helytállásra vezet engem. Mi a fontos most? Tündökölni akarunk, vagy használni? Amikor gyerek voltam, akkor volt egy öreg mesterünk, Lenk Lajos bácsi, aki legendás, hírű gyereknevelő volt, és ifjúsági táborokon mindig ezt a jelszót adta, amit hangosan el kellett mondani százszor naponta, hogy nem uralkodni, hanem használni akarok. Bizony-bizony, ez jó volna, hogyha minden egyszerű ember, minden politikus el tudná mondani, hogy nem uralkodni, hanem használni akarok. Használni csak úgy tud az ember viszont, hogy nem a tárgyak irányítják az életünket. Ha nem én szabom magam a világhoz, hanem a világot alakítom. De a világot csak akkor tudom alakítani, hogyha én alakítom az Istennel való kapcsolatomat, ami megmutatkozik az emberekkel való kapcsolatban. Mert ha valaki azt mondja, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, mondja János első levelének 4. fejezetében az ige, akkor az hazug. Mert a szeretet az felülről jövő ajándék, drága kincs, de ennek a felülről jövő ajándéknak az a lényege, az a tartalma, hogy én a másikért itt élő ember leszek. A kereszténységet így lehet összefoglalni. És ebben a meghatározásban minden dolognak szerepe van. A másik, hiszen az én emberségemet mindig egy másik emberrel kapcsolatban élem meg. A másik nélkül én tulajdonképpen nem vagyok igazán ember. A másikra nézve, a másikkal való kapcsolatban élem meg az emberségemmel. Az is fontos, hogy itt, nem valami területinken kívüli helyen él az ember. Nagyon sok ember azt mondja, jó, én nagyszerű ember lennék, de jó is volna, hogyha nem olyan lenne a másik, nem olyan lenne a környezetem, nem olyan lenne a világ, mint amilyen tulajdonképpen, és elfelejti azt, hogy a másikért itt élő ember az a keresztény ember emberségének a lényege, hogy a másikban felfedezem azt, hogy itt és most használni kell a másiknak. És végül az ember szón is nagyon nagy hangsúly van. Az ember az, aki felelősen dönteni tud. Az ember az, akinek állandóan adaptálódnia, beilleszkednie kell abba a rendszerbe, amit Isten megteremtett. Az állatok ösztöneikkel ezt nagyszerűen megcsinálják. Az embernek újra és újra tanulni kell. Nem véletlen, hogy így mondja Pál apostol, hogy változzatok meg a ti értelmetek, gondolkodási módotok megújulásával. Az önzés világából a gondolkodási módon megváltozása vezet engem egy más világba, egy jobb világba. Tehát változzatok el a ti gondolkodási módotok megújulásával, a régi fordításom szerint, hogy elmétek megújulásával. Ez nem fejezi ki úgy azt a tartalmat, amit a görög szöveg mond. Itt arról van szó, hogy másféle értékrendszerben, másféle koordináta rendszerben helyezem az én életemet. Hogy megítéltessétek, hogy mi Isten jó és tökéletes akarata. Lényegében az alapvető kérdés az, hogy vajon az az indulat van bennem, ami volt a Krisztus Jézusban? Krisztusi lelkület van bennem? Vajon Isten dicsőítő életet élek a mindennapjaimban? Ezt úgy lehetne elérni, hogyha célul tűznénk ki valamit, és ez egy nagyon fontos dolog. És ez a valami az, hogy legyek a másik ember jobbik énjének a támasza. Mi nagyon sokszor a másikat ellenfélnek nézzük, vagy ellenségnek mondjuk. Nem így van. A másik ember életében is van, ahogy a mi életünkben is jó és rossz. De vajon a jobbikényének a támasza vagyok én? Nagyon érdekes, hogy Luther Márton, amikor a 9. parancsolatot kommentálja, hogy ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, akkor Luther azt mondja erre, hogy Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy fele barátunkat megnevessük, rossz hírét ne költsük, hanem inkább védjük, jót mondjuk róla, és mindent javára magyarázzunk. Lényegében ez a parancsolat, illetve ez a parancsolat magyarázata, hogy Luther ezt a ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, parancsolatot kommentálja, nem más, mint a másik ember jobbikényének a 10 parancsolata. Ma olyan időben élünk, amit én úgy mondanék, hogy a sározás ideje. Annál tisztábbnak hiszem magam, minél jobban besározom a másikat. Figyeljük meg, ez a közéletben is, a gazdasági, társadalmi, politikai életben is divatos. Minél több rosszat mondok a másikra, annál jobban elhiszik rólam, hogy jó vagyok. Ez tévedés. Aki sározik, az maga is sáros lesz. Erre nagyon sok példát látunk az életben. A kereszténység ennek pontosan az ellenkezője. Mennél több jót észreveszek a másikban, és ezt a jót mennél inkább tudatosítom a másikba. Hogy észrevettem, hogy te ebben és ebben és ebben jó vagy, annál jobb lesz az élet. Ne felejtjük el, a kereszténység az az élettudománya, életgyakorlat tudománya. Én hiába mondok dogmatikai alapelveket, hiába mondok nagyon szépeket, okosakat a Szent Háromságról, Jézus szerepéről, 10 parancsolatról, vagy bármilyen más alapvető bibliai igazságról, hogyha ez az én életemet nem teszi mássá, akkor ez semmit nem ér. És az életemet csak úgy teheti mássá, hogyha a másik emberrel, a fele barátommal való viszonyomat változtatja meg. És ez a megváltozott új viszony, a fele baráttal való más kapcsolat tesz engem igazán emberé. A megértés kultúráját kellene felépíteni. Nagyon sok ember azt mondja, hát igen, én nem értek senkivel se egyet, vagy ezzel vagy azzal nem értek egyet. Ezt szabad mondani. De a megértés az emberi kötelesség. Az egyetértés az nem. Az egyetértés az drága kincs, hogyha valaki pontosan arra jön rá az óriási nagy igazságból, ami körülvesz bennünket, amiről a Biblia azt mondja, hogy ez Jézus, ha valamit észrevesz, ez is kincs. De a megértés, hogy a másik hogyan gondolkodik, és miért így, és miért ezért, ez a mi életünknek a nagy-nagy feladata. Ime a kereszténység rövid összefoglalása. A szeretet vallása csak akkor működik, hogyha én minden emberrel olyan kapcsolatban vagyok, mint amilyen Jézus volt. Ha az az indulat van bennem, ami volt a Krisztus Jézusban is akkor, akkor az életem egy kis közösségben só lesz. Különösen akkor a másik ember jobbikényének vagyok a támasza. Akkor én úgy fogok élni, hogy az én életemben nem az életrombolás, hanem az életépítés példája erősödik meg. Úgy beszélek, eszem, iszom, járok, élek az emberek között, öltözködésemben, szokásaimban, a krisztusi elveket követem, modern módon. Mert Jézus nem azt kérte, hogy ki meneküljünk a világból, hanem az, hogy ő meg tudjon őrizni a gonosztól. De a gonosztól Jézus csak akkor tud megőrizni, ha az az indulat van bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Isten áldjon meg önöket, adja Isten, hogy ez az életükben így legyen az ő kegyelméből. Amen.
0: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

13. fejezet. Még ha képes is vagyok emberek vagy akár angyalok nyelvén beszélni, de isteni szeretet nincs bennem, olyan leszek, mint egy zajos cintányér, vagy egy zörgő cimbalom. Ha megkaptam a prófétálás ajándékát, ha ismerek minden titkos igazságot, ha minden tudás a birtokomban is van, ha olyan erős a hitem, hogy hegyeket is elmozdítok vele, de nincs bennem isteni szeretet, semmi vagyok. Ha minden vagyonomat elosztom, ha a testemet feláldozom, hogy tűzben égjen el, de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el vele. Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr. Mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart. Ez a szeretet soha nem fogy el. Elmúlik a prófétálás, elmúlik a nyelveken szólás, elmúlik minden tudás, mert töredékesek az ismereteink és a prófétálásunk is. Amikor azonban eljön a teljesség, a töredékes feleslegessé válik. Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem és úgy gondolkodtam, mint gyermek. Mikor azonban felnőttem, elhagytam a gyerekes dolgokat. Mi is hasonlóképpen vagyunk. Most csak úgy látjuk a valóságot, mint egy homályos tükörben szemlélnénk. De mikor eljön a teljesség, mindent szemtől szembe és világosan fogunk látni. Most minden csak töredékesen ismerek. De akkor olyan tökéletesen fogok ismerni és érteni mindent, ahogyan maga Isten ismer engem. Ez a három azonban mindig megmarad. A hit, a remény és a szeretet. Ezek közül azonban az isteni szeretet a legnagyobb.

Szigeti Jenő, a szeretet matematikája. Babilonban kihűlt a szeretet, s fehér holló lett a megértés, s ritka erény a szeretet matematikája. 4 és 4 mennyit ér? Talán 8-at, ha a plusz jel kapcsolja össze a két mennyiséget. De ha mínusz, akkor csak 0 a végeredmény. Ha viszont az osztójel tört vonala állítja szembe a két négyest, 1 lesz csupán az eredmény. De ha a szorzójel apró kicsi pontja sokszorozza közös értékük, 16 a büszke eredmény. Lehet a 4-et a 4-re is emelni, akkor rengeteg lesz a két szám közös értéke. A titkot nyitja a számok közötti műveletjel, a kapcsolat minősége. Ez teszi a kis számot túláradóan eléggé. Mostármagnyi szeretetünk titkát mondja el ma nekünk ez a példa. A szeretet titka nem a nagy érzés, vagy a kemény akarat, hanem a kapcsolat, a műveletjel. Így lesz ez a mennyei kenyér a ma is éhes 5000-eknek túláradóan elég.

Túrmezei Erzsébet, Pótvizsga szeretetből. A mester nagyiskolájában ma szeretetből pótvizsgáztam. Tanítóm előtt remegve álltam. Az első vizsgán én elbuktam. A tételt bár kívülről tudtam, de gyakorlatilag azt előadni nem tudtam. Szerettem én, ki engem szeret. Minden jó embert, aki csak lehet. De az ellenségemet, aki rágalmaz, kinevet, ad mindenféle csúf nevet, gyaláz és megaláz engemet, ilyet nem tudok szeretni. Nem! És ezt húztam ki. Ez volt a tételem. Hogy ellenségemet is szeressem.

Szeretet? Kérdezte tanárom. Az én mesterem és megváltom. Nem tudom, hiába próbálom. Szeliden mondta, de erélyesen. Pótvizsgára mész, és ha mégsem tanulod meg, megbuksz egészen. A szeretet nehéz tétel. A legtöbben ebben buknak el, mert aki bánt, azt is szeretnünk kell. De mesterem tovább tanított. Külön órára hívott. Szeretetével sokat kivívott. Mutatta kezén, lábán a sebet, hogy mennyit tehet a szeretet eltűrni a keresztszegeket. Eltűrni a gúnyt, gyalázatot. Tövis koronát, nehéz bánatot, a dárda szúrást, mit értem kapott. Megrendültem egész szívemben. Hát a szeretet ilyen végtelen. Tanítóimtól tanulni kezdtem. Megnyerheted vele, úgy lehet, hogy ő is megtér, hogy ő is szeret, ha látja a te szeretetedet. Így tanított, szívem felrázta. Látta, hogy hajlok a tanításra. Szeretetét szívembe zárta. És most pótvizsgáztam belőle. Ott volt ellenségem is, gúnyos megjegyzést kaptam tőle. De én szeretettel feleltem, s e szeretettel őt megnyertem, s a pótvizsgán által mentem. Tovább tanulok, tovább megyek. Vannak szeretett egyetemek, magasak, mégsem elérhetetlenek. Mert más tudományt sokat tanulhatok. Megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok. De ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok.

ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.

0: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat az Evangélikus Rádió Misszió műsorában. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. A keresztény reménység nem a semmit markolássza, hanem megragadja és belekapaszkodik Krisztusba. Ezért nem fogy el, ezért nem egyszerű optimizmus vagy pozitív életszemlélet. Győri Gábor Dávid gondolatait a legfrissebb Híd magazin szerkesztői bevezetőjéből olvastam. Horgonyról, a garak futásáról is szól a missziói lelkész, a lap főszerkesztője, a reménység miben létét körüljáró beszélgetésben. Műsorunk folytatásában egy házaspárral, Vargadi Tamással és Vargadi Réb Anikóval hallhatnak beszélgetést. Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkész a vendégünk, aki a Híd evangélikus magazint is szerkeszti, amelynek fő témája a reménység. Beszéljünk kicsit arról itt az elején, hogy számodra személyesen mit jelent a reménység, milyen kép jelenik meg előtted, vagy mire gondolsz, ha visszatekintesz az életedben?
1: Nem is olyan könnyű így konkretizálni a saját életemben ezt a kérdést, hogy akkor van-e az életemnek ilyen nagy reménysége, vagy akár a gyerekkori emlékeimnek mindig volt valamilyen reménységem. Nyilván egy gyermeknek gyermeki reményei, elképzelései, álmai vannak az életről. Ezek alakulnak. És én azt élem meg, hogy a reménységről alkotott elképzeléseim mélyülnek. Tehát nem olyan sekélyesek, olyan gyermeki reménységek vannak, hogy nem tudom én, milliómos leszek, és olyan életem lesz, ahol nincsenek gondjaim, problémáim, kérdéseim, hanem azt élem meg, hogy vannak kérdéseim, gondjaim, problémáim az életben, és mégis közben egyre több mindent értek meg abból, hogy mit is jelent az igazi reménység, vagy miért fontos ez.
0: Ez egy szükséges kapaszkodó az ember életében, hogy mindig legyen valamiféle reménység előtte, ha ez változó is, hogy éppen mi az alapja?
1: Úgy vélem, hogy reménység nélkül nem lehet élni. Megegyeztünk abban, hogy ne beszéljünk hosszan arról a közhelyszerű mondásról, hogy a remény hal meg utoljára, de valójában ez azért önmagán túlmutató, mert ha nincs reménység, akkor ott nagyon rövid időn belül véget ér az élet. Én azt gondolom. És valahogy a földi életben mégiscsak azt éljük meg, hogy mindig van valami reménység. Még a legreménytelenebbnek tűnő helyzetben is azért élünk, mert azt éljük át, hogy a teremtő gondviselő Isten a kezében tart akkor is, amikor mi éppen nem érezzük azt, vagy közel van akkor is, amikor egyébként távol van. Hát ezért van életünk. Ezzel együtt nyilvánvaló, hogy vannak az életnek reményteljesebb periódusai, és vannak a reménységet nagyon is próbára tevő helyzetei. Épp most az elmúlt napokban olvastam egy ilyen tudósítást arról, hogy japán kutatók kísérletet végeztek, hogy valami mohafélét kiraktak az űrállomásnak a külső falára, aztán visszahozták ennek a maradványait 9 hónap után, és azt találták, hogy a mohának a spórái azok talán 80-90%-ban életben maradtak, és amikor visszakerült mindez a földi közegbe, akkor elkezdett növekedni és szaporodni. Olyan közegben élt túl, ami abszolút életellenes az űrben. Azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, ahol olyan, mintha vége lenne mindennek, de közben ott van valahol a mélyben mindaz, ami tovább tud vinni. Különösen az olyan helyzetekben, amelyekben nem marad más, mint a reménység, ott sokszor ez meg is erősödik.
0: Már pici gyermekkorunktól fogva életünk végéig ez egy építő eleme lesz a gondolkodásunknak és az életünknek, a reménység. Mit tudunk tenni ezért, hogyha tudatosan szeretnénk, és kell is magunkban vagy másban erősíteni?
1: A reménység nem önmagában értelmezhető fogalom, hanem összekapcsolódik másokkal, és akkor itt sok-sok minden itt van, a bizalom, a hit, amik szintén alapvető fontosságok. Tehát, hogyha gyermekről beszélek, akkor benne ott van ez az alap ős bizalom, amit nyilván ki lehet ölni, ahogy a reménységet is ki lehet ölni emberekből. Nyilván a világban megjelenő gonosz erőknek ez a célja, hogy elvegyék a reménységet, elvegyék a hitet, elvegyék a bizalmat, elvegyék a szeretetet, és mindazokat a pozitív, Istentől eredő ajándékokat, amelyek az életet teljessé teszik. és tegyenek reménytelenné. Ha azt kérdezted, hogy a gyermekekben ezt lehet erősíteni, én azt gondolom, hogy igen, azzal a biztonságos közeggel, amiben átélik azt, hogy mindennek van értelme, és ezek a dolgok összekapcsolódnak. Nem állandó és újra átélt csalódás az, ami engem körülvesz, hanem biztonságban vagyok, valaki kézben tartja az életemet, gondoskodik rólam. Tehát ez az, ami nagyon segíti azt, hogy valaki olyan személyiségén növekedhessen, fejlődhessen, amiben egészséges helyén van a reménység. És másokban is azt gondolom, hogy így lehet ezt erősíteni. Azt a biztos pontot kell erősíteni, amivel ez a reménység belekapaszkodhat. Azt emelném ki, hogy a reménység nem önmagában érték, vagy önmagában létező dolog, mint sok más hasonló alapérték, hanem önmagán túlmutat, és más dolgokkal összekapcsolódva. A reménységnek az egyik legősibb szimbóluma a horgony. És ezt azért tartom nagyon jó szimbólumnak, mert a horgony az nem önmagában fontos egy hajón, hanem akkor tölti be a funkcióját, ha valamiből belekapaszkodik, valamiből beleakad. Az a funkciója, hogy megtartsa a hajót, hogy az ne sodródjon el, de hogy tudja ezt, hogy belekapaszkodik a fövenybe. Tehát a reménység az akkor ér valamit, ha belekapaszkodik valami stabil pontba, és a keresztény reménység ilyen, hogy Krisztusba kapaszkodva, Istenbe kapaszkodva érje el a célját.

0: Folytatjuk a beszélgetést Győri Gábor Dávid missziói lelkésszel, a Híd magazin szerkesztőjével a reménységről. Említetted a keresztény reménységet, mi az alapja akkor, és mivel érvelnél amellett, hogy ez nem egy illúzió?
1: A materialista gondolkodásnak is egy ilyen szólama volt annak idején, ugye, hogy a vallás a nép ópiuma, azért kellenek ezek az ilyen keresztjén narkotikumok, hogy elviselhetővé tegyék az elviselhetetlen életet, meg elfogadjunk olyan dolgokat is, amik ellen egyébként lehetne forradalmat csinálni. Lehet azt mondani, hogy a reménységre, meg ezekre a szép, kegyes dolgokra azoknak van szükség, akik nem elég erősek ahhoz, hogy kézben tartsák a saját életüket. És nyilván akik sikeresek, akik igazán életre valóak, azoknak erre nincs szükségem, mert ők majd megoldják. Nyilván ez egy olyan életfilozófia, ami előbb-utóbb azért általában kifut az ember alól. Van is egyébként ezzel kapcsolatban írás a magazinban is, hogy a mai generációknak meg kell küzdeni sok-sokféle kihívással, reménytelenséggel, bizonytalansággal, és hogy a technológiai fejlődés az sokakat megrémít, sokaknak meg egyfajta reménységet ad, akár a hosszabb életreményét, vagy a könnyebb életreményét, vagy a tartalmasabb életreményét, amiben kiteljesedhetünk. Ezek fontos dolgok, de ugyanakkor ezek általában sokszor csak a földi keretekre fókuszáló reménységek. A keresztény reménység talán mindenképpen ebben más, hogy túl szeretne látni a földi kereteken, és nem egyszerűen a földi élet néhány évtizedére koncentrál, hogy ebben kell kiteljesedni, hanem a fókusz az a végtelenben van, és ilyen szempontból egészen más lesz a perspektíva is.
0: Pál apostoltól olvashatjuk azt, hogy ő kifejezte, hogy ha meg kell halnia most már, akkor számára az is egy boldogító dolog lenne, hogy Jézussal lehet, de az is, hogyha sikeresen végezheti még tovább a szolgálatát, az is vonzó számára. Ebben benne lehet ez a kettősség, amit egy keresztény ember is megél, hogy az örök életre is tekint, távolba horgonyoz, de mégis valahogy itt a mában él.
1: Igen, tehát ez a reménység, ez ami biztonságot ad, és ez a biztonság az, ami szabadságot ad, én azt gondolom. És Pálnál is ez jön át, a horgony képében is ez jön át, hogy az én életemnek a teljessége az nem mindenféle külső körülményektől függ, ha úgy tetszik, vagy belső körülményektől, nem egyszerűen az, hogy én jól érzem magam, vagy a helyemen érzem magam, hanem akár így van, akár úgy van, biztonságban vagyok, jó helyen vagyok, mert Istenhez van kötve az én életem. És akkor itt jön egy másik Páli mondat, és nagyon izgalmas, érdekes az a kis teológiai gondolatmenet, amit idézünk itt a magazinban Szalai Andrástól, aki azt az igét elemzi, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van, ami egy nagyon nehezen érthető ige, bár sokszor idézzük, amikor bajba vagyunk, hogy hát ne felejtsd el azt, hogy hát a nehézségek, a próbatételek azok is olyan dolgok, amiket Isten föl tud használni, hogy alakítsanak, formáljanak, a jellemfejlődésünket elősegítsék, vagy a hitünket erősítsék, de azért ezt sokszor félre is értjük ezt az igét, és sokszor tényleg a reménység a keresztény ember számára is, meg a nem keresztény ember számára is ilyen túlélő csomagnak az utolsó kis eleme, amikor már tényleg semmi nem marad, akkor valahogy túl kell élni, akkor ott van a reménység. De valójában Szalai András arról ír itt, hogy Pál nem mindannak a túléléséről beszél, amit az élet hozhat, hanem mindannak a megéléséről beszél, amit az élet nem hozhatott volna, csak Krisztus evangéliuma. Egy másfajta kiteljesedés van ebben benne, több, mint amit mi magunk el szoktunk képzelni. És hadd hozzam ide azt a példát, amit a reménység kapcsán sokat használtam még iskola lelkészként, és nagyon plasztikus szerintem, hogy milyen reménységeink vannak, amiket magunknak szoktunk kreálni. Ez örök emberi dolog, Csokonai is erről ír a híres versében, ugye, hogy a reménység az, amit kreál, teremt magának a boldogtalan, azért, hogy valakinek szolgálhasson, hogy valakire odafigyelhessen, mint védangyalára. Ugye, ilyen reménység, vagy erre jó példa, amit az agárfuttatásról olvastam, különleges jószágok az agarak, fantasztikus, ahogy arra vannak optimalizálva, hogy sprint futók legyenek, és hogy hát miért futnak olyan eszméletlenül gyorsan egymásra is versenyez, mert van előttük egy műnyúl, először rá is kapatják az agarakat erre a nyúlra, ezt úgy hívják szakszóval, hogy benyúszízzák őket, kicsit odaadják, hogy megcsocsálják, de elveszik, aztán megint visszaszerzés, van egy ilyen rákapatás, hogy minden áron azt meg akarja szerezni, és úgy vezérli körbe ezen a pályán a műnyulat az agarak előtt, hogy pont ott legyen az orruk előtt, annak az illúzióját adva, hogy tényleg épp egy lépésre vannak attól, hogy elérjék, de soha ne érhessék el, és így fussák végig a pályát. És hát egy anekdóta szerint egyszer ez az elektromos rendszer, ami ezt a műnyulat vezérelte, ez meghibásodott, és az állatot kapott, és elégett a műnyul, elfüstölt ott menet közben, és teljesen megzavarodott az a agár csapat, akik ott addig rohantak céltudatosan a pályán körbe, és megzavarodtak, és az egyik bambán állt a helyén, a másik nekifutott a palánknak, és összetörte magát. Egyik sem ért célba, mert eltűnt az a drive, az a motiváló erő, az a reménység, amiben ők kapaszkodtak, és amit soha nem érhettek volna el, mert persze így van kitalálva. És hát ez az a csalfa remény, amit minden áron oda teszünk magunk elő, hogy valami hajtson, valami motiváljon. De ami éppen azért nagyon veszélyes, mert zárlatot kap, és akkor ott maradunk, elveszítve a pályánkat. Isten ennél sokkal többet szeretne, olyan biztos reménységet, amivel tényleg belekapaszkodhatunk, és ami a helyünkön tart.

0: Mit kezdjünk a beteljesedett reménységekkel, amikor tényleg újra kell keresnünk ezt a drive-ot, vagy várjuk Istentől is, hogy újabb földi célt adjon, ha a távoli reménységünk fix és biztos is. Ilyen rövidebb távú reménységek is szükségesek, még a keresztény embernek is.
1: Mindig van valami, amiért lehet dolgozni, amiért lehet küzdeni, amiben nekem alakulnom, növekednem kell. Amíg Isten éltet bennünket, addig mindig van miért küzdeni, és van hova fejlődni, és a reménységnek is ott kell lenni. Hát, hogyha úgy érezzük, hogy nincs miért küzdeni, akkor lehet, hogy egy kicsit keresgélni kell, hogy lehet, hogy többre vagyunk hivatottak, mint az a kényelem, amiben élünk. És nyilván, ha egyházról, kereszténységről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy tehát az egyéni reménységeken túl közösségi reménységeink is lehetnek, erről még nem beszéltünk. Az az elkényelmesedett kereszténység, ami önmagáért él, és a saját életjelenségeinek a bebiztosításáért, az elveszíti a létjogosultságát. Ez egy nagyon veszélyes helyzet, és hogyha ez eddig eljutunk, vagy ez fenyegetne minket, akkor újra kell gondolni, hogy lehet, hogy már nem vagyunk a helyünkön. Mert a kereszténység nem erre hivatott, a Krisztus követésnek nem ez a célja, hanem az egy küldetés, amire elhivattunk a tágabb környezetünkben, lakóterületünkön, ahol bizony feladatunk van, és ezért vagyunk itt. A kérdés az, hogy megvan-e még az az igazi élő reménységem, amiből tudok adni, vagy ami mások számára is erőt adhat.
0: Sötét háttéren csillan fel a reménység. Viszont megéljük azt is, hogy és láthatjuk a Bibliában is különböző történetekben, hogy Isten nem minden esetben ment ki úgy, ahogy mi szeretnénk a mélységekből, betegségből, üldözöttségből kimenekedni. Hogyan élje meg egy keresztény ember azt, amikor küzdés vár Istenre?
1: A gyémántról tudjuk azt, hogy nagy mélységben, hosszú idő alatt, nagy nyomáson kristályosodik ki. Az igazán csillogó, értékes reménység is valahogy így születik meg, és ilyen körülmények között válik igazán plasztikussá, láthatóvá. Tehát az igazán értékes reménységért azt gondolom, hogy meg kell küzdeni. Ezért van az, hogy a magazinban is több olyan cikk is követ itt egymást, ami ilyen drámai nézőpontokat hoz. Betegség, veszteség, haláleset, gyász, a börtön mélye, tehát olyan élethelyzeteket, ahol különösen látványossá válik az, hogy van-e reménysége valakinek, vagy nincs, vagy láthatóvá válik, hogy annak ellenére van reménysége, hogy egyébként a külső okok, körülmények nem indokolnák ezt. Szép ez a horgonykép, amire utaltam az elén, kivettem, és akkor ott van, és akkor biztonság van, és minden a helyén van, de tudjuk, hogy a horgony igazán akkor fejti ki az erejét, meg a lánc, ami a horgonyt összeköti a hajóval, amikor jön az erős sodrás, az erős vihar. De közben persze a hullámok, a vihar az nem jó, hanem az igenis próbára tesz. Ezért utalok ezekre a történetekre, akár a magazin lapjairól is, ahol nagyon láthatóvá válik. Nyilván a gyászhelyzet, a halál közelsége az, ahol úgy lemesztelenedünk emberként, és elfogynak a mindenféle ilyen alibi válaszok, meg mellébeszélések, vagy hamis biztonságok, ahol a gazdag meg a szegény ugyanúgy mezítelenül állott az Isten színe előtt, vagy amikor szembe kell nézni az élet végével, végességével. De ugyanígy az ilyen egészen reménytelen helyzetek nagyon megfogott a kínai jüntestvérnek az a biztatása, mindenféle köztörvényes, súlyos bűnözők között volt bebörtönözve, ő a hitéért keresztényként Kínában. Olyanokkal együtt volt bezárva, akik teljes reménytelenségbe voltak taszítva, mert vagy a halálos ítéletük végrehajtására vártak, vagy tényleges életfogytiglant kaptak súlyos bűnökért, és olyan dalokat énekeltek, amiben a teljes reménytelenség szólalt meg, hiszen nincsen miért küzdeni, nincsen perspektíva. Azt mondta, hogy mentek ezek a slágerek ott, és őt más szöveget írt ezekre a dallamokra, olyat, ami mégiscsak ott a föld alatti cellákba is becsempészett valami fényt, és elkezdték ezeket a dalokat énekelni, és egy lelki formálódás ment ott végbe. És nagyon megragad az a történet, és azok a nagyon őszinte sorok, amelyek evangélikus mártír, hitvalló mártírunktól, Dietrich Bonhoeffertől maradtak fent. A magazinnak a hátlapján is van egy ilyen írása, aminek ez a címe, hogy a remény megmarad. Itt nagyon mély elmérkedéshez is mély gondolatokat fogalmaz meg, de annak idején az iskolában sokszor imádkoztuk reggelre, hát ott az ő reggeli imádságát, aminek az igazi mélységét, drámáját az adja, hogy nem egy sikeres keresztjén, vagy egy nagyívű, filozófikus gondolkodónak az imádsága, hanem ott talán a börtön szellemélyén, a hitével is küszködő, a reménységért küzdő hívőnek az imádsága, amiben ilyeneket fogalmaz meg, hogy Istenem, segíts imádkozni és összeszedni a gondolataimat, mert bennem sötétség van, bennem nyugtalanság van, én csüggedő vagyok, de nálad van a világosság, nálad van a békesség, nálad van a segítség, és te ismered a helyes utat számomra. Tehát a küzdelem ezért fontos, hiszen ebben érlelődik a mi hitünk és reménységünk, és ezeken keresztül éljük át azt, hogy a reménytelen helyzetek ellenére is van reménységünk.

0: ha nem is történnek velünk ilyen nagy tragédiák, vagy nem hullámzik így az életünk, ahogy az előbbiekben beszéltünk erről, de a teljesen hétköznapi helyzetekben is megéljük a reménységnek a feltámadását és kimúlását is. Hogy látod ezt, hogy manapság hogyan érint ez minket itt a mai magyar valóságunkban?
1: Igen, magyarként úgy szoktuk magunkat definiálni, hogy milyen busongó nép vagyunk, és nyilván a történelmünkben sok-sok ilyen fordulat van, amiben talán egy szalmaszálnyi remény maradt újra, és mégis itt vagyunk 1000 év után a Kárpát-medencében, és ebben nem nacionalizmus van, vagy magunknak a értékesebbnek tartása, vagy fölé rendelése másoknak, hanem egy egészséges reménység lehet ebben, hogy élünk, vagyunk, sok-sok olyan történelmi fordulat ellenére, amiben más népek eltűntek. Nyilván ez felelősség is, hogy éljük meg mindezt. És ott van ebben a történelemben, ott van a helyzetünkben ez az állandó busongás talán, ami meg ilyen hamis reménységeket, meg elvárásokat is támaszt. Nyilván ennek politikai vetületei is vannak. Ott van a történelmünkben egyébként ez a megosztottság. Szóval, hogy mindig voltak különbözőségek közöttünk, pártoskodás is volt, különböző pártokra szakadás, és vannak, akik túlságosan is ebben a kontextusban élnek, vagy függnek ettől. Ezt látom sokszor egyfajta veszélynek, tehát, hogy a reménységünk is aztán ebbe kapaszkodik bele horgonyként, ezekbe a perspektívákba, politikai mozgalmakba, erőkbe, hatalmasságokba, pártokba, és a többi, és nem pedig ezen a földi világon túl van a kapaszkodó pontja a reménységünknek, és ez csalfa és vakreményé válhat egy idő után, és ráadásul erősíti azt a fajta megosztottságot, ami aztán pusztít sokszor, meg reménytelenné tesz. Szóval azt szeretném aláhúzni, hogy a hétköznapokban figyeljünk oda, hogy mibe kapaszkodik a reménységünk, és hol van, és hogyha azt veszük észre, hogy nagyon is ilyen földi kapaszkodó pontjaink vannak, akkor lehet, hogy veszélyben van ez a reménység, és lehet, hogy hamar csalódás ér bennünket. Keressük meg azt a kapaszkodó pontot, ami ezeken túlmegy, és politikai rendszerektől függetlenül, választásoktól függetlenül élővé teszi a reménységünket. Nagyon tetszik az a Luther idézet egy asztali beszélgetésből, tehát egy ilyen egészen hétköznapi helyzetből idézzük, ahol azt mondja a reformátor, hogy mindaz, ami az egész világon történik, reményből történik. A földműves így veti el a magot, a legény ember így házasodik, a kereskedő és a napszámos is számít, reméli a munkabérét, meg a nyereségét. Szóval, hogy a hétköznapi életünkben apró pénzre váltódik mindez, és fontos, hogy ott van, de akkor működik ez igazán, és aztán a Luther idézetekben is ott van ez, hogyha a földi kereteken túl kapaszkodik a mi reménységünk.
0: Adja magát, hogy beszéljünk kicsit az ünnepi reménykedéseinkről is, és az ünnep reménységéről, hiszen advent időszakában, karácsony előtt beszélgetünk most. A sötét órák száma növekszik, talán az is okozza, hogy vágyunk a fényre, és mintha egyre több fény venne körül minket, amikor közeledünk a karácsony felé. Mi ad mégis ennek is alapot az ünnepünknek? Mit adhat úgy a karácsony, ha nem csak erre a közvetlen szemmel felfogható csillogásra nézünk?
1: Igen, hát a keresztény ünnepek azok erre a végső reménységre utalnak, és adják a kapaszkodó pontokat. Az advent, a karácsonyra készülés, az a reménységnek az ideje, ha úgy tetszik. A biztos reménységé, az adventet általában úgy éljük meg, hogy a várakozás ideje, és a szó ugye maga ezt jelenti, az adventus domini kifejezés, az Úr érkezése. Tehát a mi várakozásunk, a mi reménységünk, az nem önmagában való, hanem pontosan azért lehetséges és azért értelmes, mert valaki érkezik, méghozzá a messiás, a megváltó, az Isten küldötte, aki becsempészi az igazi világosságot ebbe az egyébként sokszor komor, meg sötét, meg ködös világban, amiben élünk. Tehát az advent és a karácsony nyilván a fény játékaival, meg szimbólumával abszolút erre hívja fel a figyelmünket, és a kereszténység ünnepei a reménységről szólnak, és nem a magunk által kreált reménységről, hanem arról, hogy Isten az, aki a fény maga, és aki a mi életünkbe is bele tud világítani. Isten az, aki az élet maga, és ezért a mi halálra ítéltségünkbe is az örök életet tudja elhozni. Isten az, aki az út maga, és ezért a mi úton járásunknak reménysége az, hogy célba érkezünk. Szóval, hogy ezek mind ott vannak ebben az ünnepben, és nyilván erre vágyunk, ezt keressük ebben az időben, hogy valahogy átéljük ennek a meghittségét, a biztonságát. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ez, hogy reménységről így tudunk beszélni, hogy Isten az, aki önmagát adva, önmagát föláldozva, önmagát bele kényszerítve a mi kereteinkbe, valami sokkal többet hozott el számunkra, mint amiről mi bármikor tudtunk reménykedni vagy elképzelni. Tehát visszatérve az elejére, sokszor olyanok vagyunk, mint a kisgyerek, aki álmodozik arról, hogy majd milliómos lesz, és akkor nem tudom, annyi gumicukrot tud venni, hogy fürdik benne. De aztán felnőttként átéljük, hogy hát ez micsoda gyermekdek dolog, és ennél sokkal mélyebb és fontosabb és nagyobb dolgok vannak az életben. Hát ugyanezt teszi Isten velünk, hogy a mi gyermekded földi fókuszú várakozásainkat és reménységeinket egy ilyen sokkal nagyobb perspektívába helyezi, és mindezt lehetővé teszi számunkra, és kinyitja az ajtót az örök élet felé. Hát ez az ajtónyitás, ez a karácsonynak az ünnepe.
0: A reménység életünkben elfoglalt helyéről és szerepéről hallhattak Győri Gábor Dávid missziói lelkésszel folytatott beszélgetésünkben. Vargadi Tamás és Vargadi Réb Anikó két különböző útról érkezett közös életükbe, de most már egy cél felé tartanak. Őket kérdezem a következő fél órában.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban a Vargadi házaspár, Anikó és Tamás, akik a Pest-Szent Lőrinci Evangélikus Gyülekezet tagjai három gyermekükkel együtt. Kezdjük azzal, hogy miért ezt a gyülekezetet választottátok, hogy kerültetek ide?
1: Alapvetően azért, mert a gyerekek a Sztélo Gábor iskolába járnak, tehát iskolai, egyházi alkalmak azok ebben a templomban vannak, illetve amikor az első gyerekünk itt kezdte a sulit, akkor osztálytársak ugye ide jártak páran a gyülekezetbe, tehát ide könnyebb volt gyerekekkel együtt menni, mert szívesebben jöttek úgy, hogy voltak kortársak, akikkel találkoztak. Mi Pesterzsébeten élünk, de oda is a gyerekek születése után költöztünk, és ott is jártunk templomba, ott nehezebb volt a gyerekeknek kapcsolódni, nyilván kisebbek is voltak még óvodásak, és ezért lett ez a váltás igazából.
0: Melyik ötök életében volt elsőként fontos az, hogy egyáltalán járjatok templomba, vagy a gyerekek hittan tanuljanak?
1: Ez inkább az enyém, sőt, határozottan az enyém. Én Ikladról származom, ami egy evangélikus falunak mondható, mert alapvetően szinte mindenki evangélikus, és én ott jártam templomba. Az is igaz, hogy főleg azután, hogy Gödöllőre, a református líceumba kerültem, én oda kötöm a megtérésem nagyjából, de ezzel párhuzamosan nyitottam igazából az egyház és Isten felé, és családilag is rendszeresebben akkor kezdtünk el templomba járni. Ikladon keresztelkedtem, Ikladon konfirmáltam.
0: Neked mit jelentett, hogy egy hívő lányt ismertél meg, és ez mikor történt?
2: Mi 2010 előtt ismertük meg egymást, és 2012-ben házasodtunk össze, és én utána kezdtem el az ő családjával templomba járni, illetve az esküvünk előtt keresztelkedtem én is ott Ikladon, az ő családjától nagyon boldog volt, és utána én velük jártam gyakorlatilag templomba, amikor ott voltunk anyósoméknál, máshol én addig nem, és talán amikor már a második gyerekünk járt ugyanide a Sztélo Gábor iskolába, akkor kezdtem el én is ezt komolyabban venni, és utána már én is többször mondtam, hogy akkor menjünk el. Így kezdődött el az én templomba járásom. Utána mondom, ez ilyen 4-5 évvel ezelőtt körülbelül, és utána kezdtem el ezzel komolyabban én is magammal így foglalkozni.
0: Amikor meghallottad, nem hívő fiúként, hogy ő neki fontos ez, kereszténység, templom, ilyen családja van, nem ijedtél meg ettől, vagy ezektől az elvárásoktól, amit halványon, de jeleztél azért?
2: Nem, mert igazából kíváncsi voltam. Ugye nekem ez egyáltalán nem volt része se a gyerekkoromnak, se az addigi felnőtt életemnek, úgyhogy ez alapvetően engem kíváncsivá tett, hogy ez pontosan milyen. Talán ez a kíváncsiság, ez a jó szó, amivel így ebbe bekapcsolódtam az elején. Nem nagyon tudtam nyilván se a szokásokat, sem amiket ők tudtak énekelni, vagy amit mondani kellett, ezeket tanulni kellett, és ez a része talán még a mai napig is hiányzik, egy csomó minden van, amiről azt gondolom, hogy mivel nekem kimaradt majdnem 35 év, ezért ezeket valahogy magamra kell szednem, és hát ezen dolgozom mostanában, hogy ezt minél jobban menjem.
0: Mi ad nektek a legtöbbet egy evangélikus istentiszteleten, egy vasárnapi alkalmon?
1: Nekem a közösség, nekem azért volt nehéz Pesten elkezdenem gyülekezetbe járni, mert amikor oda kerültem, nem nagyon ismertem senkit. Pesterzsébeten volt egy olyan segítség, hogy a Pesterzsébeti Evangélikus Gyülekezet az Ikladinak a testvérgyülekezete. Tehát én Győri János Sámuelt ismertem onnan, hogy ilyen keresztbe, kölcsön, Isten tiszteleteken találkoztam vele, meg pár ilyen ifjúsági alkalmon, és ez például egy jó kezdőlépés volt, hogy oda menjek. De ugye nehéz volt az, hogy a gyülekezeti tagokat nem ismerem, azután, hogy Ikladon a faluban ez a mindenki ismer, mindenki típusú közösség van, ami néha nem mindig olyan jó. És utána ezért is újabb lépés volt ugye Pest-Szent Lőrincen a váltás, de az is utána, amikor már egyre több mindenkit megismertünk, voltak ott az iskolából ismerős szülők, osztálytársak, szülei, az úgy visz utána magával. Meg úgy nyilván az egésznek, a lőrinci gyülekezetnek is én nagyon szeretem a hangulatát, a közösségét.
2: Igen, én nekem először nagyon fontos volt, hogy ilyen emberek is vannak ott, akiket már mondjuk ismerek az iskolából, és elég jó kapcsolataink vannak az általában a szülőkkel, és voltak olyan szülők, akik ugye ide jártak, és ez nekem ilyen szempontból nagyon nagy segítség volt. Ugye mindig kerestem példát talán, hogy így férfiként hogy kell ezt jól csinálni, és így próbáltam velük erről beszélgetni. Talán ez az, ami nekem segített, hogy ők ott voltak. Nekem ez adott egy ilyen nyugodtságot, hogy akkor mégiscsak ott vannak, és van kihez fordulni.
0: Érdekes, amit mondtál, hogy férfiként is kapcsolódtál férfiakhoz, és kerested a válaszokat és a példákat. Mennyire vagytok beszélgetősek ott a lőrinci gyülekezetben férfiak?
2: Például a gyereknevelésről sokszor szoktunk beszélgetni, ott ugye egy elég hasonló korú gyerekeink vannak, úgyhogy ez sokszor téma. Ugye sokszor felmerül, hogy beszélünk a szolgálatról, ott többen presbiterek például, és ott segítenek a templomi szolgálatban. Megvannak ezek a közös témák, úgyhogy szerintem ez jól működik, és ez nekem fontos.

0: hogyan él egy keresztény család, mennyire más egyáltalán az életem.
1: Talán abban más, hogy keresztényként van egy plusz kapaszkodó, vagy egy plusz segítség, ahova az ember elsőként tud fordulni. Ez ad egy ilyen belső biztonságot, hogy Isten ott van és segít, hogy én ezt ne roncsam el nagyon, akár a gyereknevelést. És szerintem akkor, hogyha merek segítséget kérni Istentől, akkor akár könnyebben ismerem én azt, hogy nem vagyok én mindentudó, és könnyebben kérek akár mástól is segítséget. Illetve magában a gyereknevelésben is van egy ilyen plusz gondolat, hogy több szempontból felelős vagyok a gyerekeimért, és ezért is örülök nagyon, és ezért is szerettem volna, hogy ők egyházi iskolába járjanak, hogy kapjanak egy ilyen plusz támogatást. Mert azt gondolom, hogy csak szülőként a mai világban hívővé nevelni gyereket nagyon nehéz, hogyha a körülöttük, a környezetük, a kortársaik nem ugyanebben a közegben élnek.
0: Mindenképpen szerettem volna visszatérni arra, amit említettél már, hogy a Gödöllői Református Líceumhoz, a gimnazista éveidhez kötöd a megtérésedet, te nevezted így, akkor te ezt megélted, hogy milyen olyan közegbe kerülni, ahol valahogy jelen van a hit, és nyíltan beszélnek Jézusról?
1: Azt gondolom, hogy igen, ez volt az a pont, amikor már korban tartottam ott, hogy ezzel egy kicsit már tudatosabban elgondolkodtam. Másrészt az oda kerülő gyerekek, nem volt mindenki hívő az osztályban, de nyilván a többség igen. Iskola kezdés előtt volt egy csendes nap, és a későbbi történelem tanárunk mesélte el az ő saját megtérését, hogy őt hogy szólította meg az Úr, és hogy az, hogy az ember meg van keresztelve, az egy dolog. Én addig azt gondoltam, hogy oké, én keresztény vagyok, mert meg vagyok keresztelve, de ezen akkor gondolkodtam el először, amikor ő ezt elmesélte, hogy neki volt egy pont, amikor ő ezt saját magában, a saját önszántából eldöntötte, hogy akkor ő mostantól Jézusnak adja át a saját életét, és ez engem akkor nagyon megérintett és elgondolkodtatott, és nekem az volt az a pont, amikor én ezen úgy elgondolkodtam, hogy én is ezt akarom, és akkor én is átadom az életem Jézusnak. Ott én nagyon szerettem reggel az áhítatokat, minden reggel volt áhítat, és azok, az a 10 perc, az nagyon sokat adott minden nap.
0: Mit láttok most a gyerekeiteken? Hogyan érinti őket az, hogy egyházi iskolába járnak, az evangélikus Stélo gimibe Pest-Szentlőrincen?
2: Ad nekik egy nagyon jó értékrendet mindenféleképpen. Például a két lányon kifejezetten azt látom, hogy ők szeretik és élik ezt az egészet mindenféleképpen. Aktívan is részt vesznek benne, bár lehet, hogy ez még az életkorukból is adódik, de azt gondolom, hogy olyan gyerekekkel és olyan emberekkel vannak most körbevéve, ami segíti őket, hogy jó emberek legyenek belőlük, úgyhogy szerintem ez nagyon fontos.
1: A lányoknál van inkább az, hogy például valami történik, pont nemrég a Gergő valamelyik este rosszabbul volt, és akkor a Lili rögtön ezt mondta, hogy akkor én imádkozom érte, hogy másnapra jól legyen. Tehát, hogy neki ez már így eszébe jut. Vagy nagyon szeretnek például énekelni, és akkor amiket ugye az iskolában áhítatokon énekelnek, meg az iskolában tanulnak, ezeket szokták úgy néha énekelgetni. Nagyon szeretik a gyerekbiblia órát, hogyha megyünk templomba, akkor ők mindig az elsőként. Van, hogy ők ketten vannak gyerekbiblia órán, hogyha éppen mi vagyunk ott a templomban. Meg ezt is nagyon sokszor elmondják, hogy anya, ugye nem baj, hogy Istent egy kicsit jobban szeretem, mint téged. Ezek így beléjük nőnek, rajtuk inkább látom. A legnagyobb a fiú, ő nyilván kevésbé beszél erről, vagy kevésbé csacsogós, de ő meg már kezd megkomolyodni, és rajta azt látom, ahogy a konfirmációs előkészítőkre is járt, hogy vannak dolgok, amik úgy megérintették, és amiket úgy komolyan is tud venni ebből most már talán egy kicsit tudatosabban is.

0: Folytatjuk a beszélgetést az Evangélikus Rádiómisszió műsorában Vargadi Réb Anikóval és Vargadi Tamással. Tamás, úgy tudom rólad, hogy részt vettél az úgynevezett XCC apafia túráján is. Ezt miért gondoltad fontosnak már a tizenéves kis kamasz fiaddal megtenni, hogy együtt elmenjetek, ami közölhető ugye az XCC-ről, mert hát ez egy titkokkal övezett férfi kihívás.
1: Nekem nagyon jót tett, hogy elhívtak egy barátom erre az XCC-re, ugye ezen csak felnőttek vehetnek részt, és ott nagyon jó volt azt látni, mint hogy előtte is mondtam, hogy ezt férfiak hogyan élik meg. Nagyon-nagyon jó példákat lát az ember, hogy ezt hogy lehet jól csinálni.
0: És mit?
1: Hogy lehet például a hitről beszélni, vagy hogyha kérdéseid vannak, hogy lehet ezt jól feltenni, kapsz rá jó válaszokat, amiket utána még elgondolkozol, és utána ezt építed magadban tovább. Ezek mind nagyon fontosak voltak nekem, mert nekem rengeteg kérdésem van és volt. Láttam azt, hogy akik ezt már régebb óta csinálják, ők hogy tudnak ebben a hitben növekedni, és hogy lehet ezt a hitet a hétköznapokban is férfiként megélni. És utána ugye volt ez az apafia kihívás, ide 12 éves kortól lehet vinni fiúkat, és a Gergő éppen betöltötte ebben az évben, és így el tudtunk menni. És én nagyon jónak gondoltam ezt az egész rendezvényt arra, hogy segítsen a Gergőnek abban, hogy ezt ő is át tudja élni, és bíztam benne, hogy ad neki egy olyan pluszt, amit én apaként nem feltétlenül tudok neki átadni. És ez egy elég bizonytalan időszak, ez a tínédzserkor, úgyhogy gondoltam, hogy itt kaphat egy jó alapot. Ugye itt olyan hasonlókorú gyerekekkel van együtt, akiknek szintén ez a céljuk. Azt gondolom, hogy mondjuk 4-5 év múlva én még szívesen megismételném, amikor már túl vagyunk a kamaszkor nehézségein, de még nem felnőtt, hogy akkor ezt az egészet hogy éli meg még egyszer.
0: El tudnád mondani nekünk, ami elmondható az XCC-ről mégiscsak?
1: Igen, ez alapvetően egy fizikai és lelki utazásnak szokták hívni. A fizikai része az valóban nagyon nagy kihívás, és az először azt gondolja az ember, hogy a fizikai része nagyon nehéz, de utána rájön arra, hogy a lelki része is egy nagyon komoly munkát igényel közben az emberben. Ugye kint vagyunk az erdőben, 8-10 fős csapatokban, nem találkozunk senki mással, együtt vagyunk, nagyjából ismeretlen emberek általában, és meg kell küzdenünk először is a távval, és utána pedig magunkkal, és közben pedig mindig kapunk az erdőben gondolkodni valókat, hogy amíg átérünk a következő pontig, addig mind kell gondolkodnunk, és ezek mind nagyon fontos és súlyos kérdések, amiket utána gyakorlatilag olyan emberekkel kell megbeszélni, akiket aznap láttál először. Ez egy teljesen új szituáció, nagyon szeretik ezt a kimozdít a komfortzónából kifejezést, ez mindenféleképpen az, és nagyon jól fel van építve, nagyon jól ki van találva, hogy mindenki eljuthat addig, hogy az út végén le tudja vonni a saját életére a megfelelő konzekvenciákat, hogy mi az, amit változtatni kellene, mi az, amit eddig rosszul csinált, mi az, amiben javulhatna. Úgyhogy én ezért is voltam ott már többször.
0: Elmondható, hogy te milyen döntésekre jutottál?
1: Ma már sokszor szóba került a gyereknevelés, én például a gyerekneveléssel kapcsolatban hoztam döntéseket, hogy próbáltam a türelmetlenségemet vagy a haragomat sokkal jobban kezelni otthon és a gyerekekkel szemben is, illetve a saját életemen igyekeztem azzal javítani, hogy sokkal jobban megnyíltam, talán otthon is, és más előtt is, és ez nagyon sokat segített abban is, hogy utána akár a templomban járásban, vagy akár az otthoni hitéletünk az mondjuk jobb legyen. Akkor eldöntöttem, és tettem is érte utána lépéseket. Remélem látszik is, ezt majd a feleségem megválaszolja. És azt gondolom, hogy ez azóta is kitart, pedig már talán két éve voltam, igen, először.
0: Egészen addig jutottatok, hogy az Országos Evangelizáció nevű rendezvény megszervezésekor, ami az evangélikus egyházban minden ősszel megtörténik, titeket kértek fel egy szekció vezetésére. Ez volt a cím, hogy két útról egy cél felé, kihívások a vadonban, elköteleződés a gyakorlatban. A szekció címe utal erre az XCC-re is kicsit, és az Arise nevezetű nőknek szóló változatára, ahol Anikó részt vett. Hogyan történt a készülés?
2: Először nagyon berezeltünk, hogy miért nem fogunk tudni csinálni. Eleve nem vagyunk azok a szereplős típusúak, akik szeretnek mások előtt beszélni, és nem nagyon tudtuk, hogy mit tudnánk mi adni. Szóval nagyon féltünk ettől az egésztől. A felkéréskor még az Arise előtt voltunk, Tomi már túl volt az XCC-n. Nekem az Arise-on az egyik feladatom ez volt, hogy ezen gondolkodjak. És nagyon sok gondolatom lett ott ezzel kapcsolatban, és akkor így egy kicsit megnyugodtam, hogy menni fog ez, és fogunk tudni adni talán másoknak. És inkább külön készültünk rá, azt gondolom. Nagyjából megbeszéltük, hogy milyen témákat szeretnénk érinteni, hogy ugye ezt a két felől jövünk, és mégis lett egy közös házasságunk, ami azt gondolom, hogy most már Isten is megérkezett ebbe a házasságba. A Tomi pedig inkább az XCC-s túrás részre készült. De alapvetően összevonni ezt ott élesben történt először, és nekem hatalmas élmény volt az, hogy ahogy ez kikerekedett, mert azt éreztem, hogy jönnek a szavak, és Isten adja a számba a szavakat, és nagyon jól sikerült egymásra is fűzni a dolgot. Nekem az akkor ott nagyon sokat adott az a szekcióvezetés.
1: Én pedig az XCC-nek van egy ilyen íve, amit nyilván most nem lehet elmesélni,

0: Mennyire tartotok attól, hogy milyen világban ülnek bele a gyerekeitek?
1: Amikor picik voltak, akkor én ettől rettegtem. Ez volt az én legnagyobb félelmem, hogy tudok-e nekik olyan belső biztonságot adni, ami majd megvédi őket, hogy tudunk-e olyan példát mutatni, olyan hátteret biztosítani nekik, meg úgy nevelni őket, hogy amikor kamaszodnak, amikor már kevésbé van rájuk hatásunk, kevésbé látunk rá, hogy ők milyen döntéseket hoznak, hogy akkor ezekben a döntésekben mi is ott legyünk. És ahogy nőnek, amúgy azt gondolom, egyre inkább úgy érzem, hogy azért nagyon rossz munkát nem végzünk, mert nagyon sok olyan jel van, amiről azt gondolom, hogy nekik már van egy belső, hát vagy egy ilyen erkölcsi védelmi vonaluk, vagy hallják azt, hogy ott ülünk a vállukon, és néha megsúgjuk, hogy akkor most mit kéne, vagy mit nem kéne csinálni. Én azt szeretném, hogy ők tudnák azt, hogy vagy hozzánk, vagy Istenhez ők bármikor tudnak fordulni, bármilyen kétségbeesésben, hogy legyen ez a kapaszkodó. Nyilván a világtól nagyon féltem őket, mert nagyon sok minden nem rajtuk fog múlni, de azt gondolom, hogy ami rajtuk fog múlni, azzal már szerintem meg fognak tudni birkózni. Most ezt gondolom, és ebben bízom.
2: Én amit még ebben fontosnak tartok, ugye, hogy ez a közösség, amiben vannak, szerintem az is nagyon fontos, mert hogy én, ha most visszagondolok a jelenlegi barátaimra, vagy a jelenlegi közeli kapcsolataimra, azok valahol nekem gimnázium környékén kezdődtek, és hogyha sikerül ezt a közösséget itt még az elején jól kialakítani, akkor szerintem az is ad egy olyan hátteret a gyerekeknek, amivel el tudnak indulni, és kapnak olyan kapcsolatokat, amik fontosak és értékesek lehetnek nekik. Ezért is örülök például annak, hogy egyházi iskolába járnak, és olyan dolgokat, elveket és példákat látnak, amikkel én is azonosulok, és szeretném is, hogy ez az az ő életüknek is a része legyen.
0: Van-e olyan, hogy úgy igazán megfáradtok, vagy elcsüggettek, és hogyan történik egy ilyen kapaszkodjunk Istenbe, vagy forduljunk Istenhez dolog, amit a saját életetekben is megéltek, és a gyerekeiteknek is javasoltok?
1: Nagyon sokszor van olyan, amikor elfáradunk, és kilátástalan, és ezt a hétköznapi mókuskereket nagyon nehezen bírjuk. Azért a három gyerekkel, a délutáni programokkal elég sűrű az életünk, és amikor otthon marad a matek füzet, és nincs bepakolva a tornacucc, és lekési a buszt, és rohanni kell, és akkor három felé kéne menni, de csak ketten vagyunk. Estére nagyon, én például lemerülök. Nekem olyankor segítség az, hogy lefekvéskor imádkozom, és le tudom tenni. Illetve már előfordul a gyerekeknél is, amikor akár az iskolában mondjuk nem úgy jön össze egy nap, akár a barátokkal vannak éppen fasírban, vagy csalódás éri őket. Akkor azért próbálunk nekik segíteni abban, hogy itt vagyunk mi is, akik tudnak ebben segíteni. Vagy mondom a lányoknál, mert többször láttam azt, hogy fordulnak Istenhez az ilyen kéréseikkel, megnyugvást ad nekik. A Tomi édesanyja is pár éve halt meg, és az én apukám is, tehát hogy ők már élték meg nagyszülő elvesztését. Ezek segítenek nekik az ilyen gyász folyamatokban, meg az ilyen hétköznapi problémák leküzdésében is, hogy van egy urunk, akihez ők fordulhatnak.
0: Mennyire érzed egy ilyen jó van a gyengék menedéke Isten, és forduljon csak hozzá, aki maga nem tudja elég jól megoldani a problémáit, megközelítésnek azt, hogy most Istenről beszélünk, és hogy tőle kérünk dolgokat, vagy benne akarunk bízni?
2: Nekem ez volt nagyon nehéz. Én ugye mérnöknek tanultam, és azt tanultam, hogy vannak problémák, amikre vannak exakt megoldások. Világéletemben így is működtem, mindig is ezt szerettem mondani, hogyha nem az lenne a névjegykártyám, hogy vegyészmérnök, akkor probléma megoldó lennék. És emiatt is nehéz nekem személyesen azt gondolni, hogy van az életben olyan probléma, amit nem én tudok megoldani. És ez mindig volt bennem ezzel kapcsolatban egy ilyen kettősség, hogy de hát csak nekem kéne megoldani. És például ez az, amit szeretek kérdezgetni másoktól, hogy ezt ők hogy csinálják, és mindenkinek van erre más-más megoldása. Én még nem találtam meg a sajátomat teljesen,

0: Ilyenkor általában a feleségemmel beszélgetek, hogy találjunk ki együtt megoldást a problémára, mi még jelenleg itt tartok, de igen, ez benne még egy nagyon nehéz és megoldandó probléma, hogy ezt hogy tudom elengedni, hogy nem feltétlenül nekem kell minden problémát megoldani.
1: Miben érzed azt, hogy te támogathatod Anikót leginkább úgy, mint hívő keresztény feleséget, akinek nagyon fontos a hite is, nagyon fontosak a gyerekei, a veled való kapcsolat?
0: Én ebben mindig igyekeztem nyitott lenni, én mindig támogattam bármilyen ötletet, akár most vegyük ezt az egyházi iskolát, vagy az, hogy még korábban, ugye általában ő volt az, aki szorgalmazta, hogy akkor vasárnapon menjünk el templomba, hogy mondjuk imádkozzunk ebédnél, passzív résztvevő voltam ebben. Jelenleg most már azt gondolom, hogy ebben aktív résztvevő vagyok, és ebben sokat fejlődtem, úgyhogy ez, hogy már aktív résztvevő lettem ebben, ez szerintem szintén sokat jelent neki.
1: Te, mint férjed segítőtársa, biblikus szavakkal, hogyan gondolkodsz Tamásról és a közös jövőtökről, vagy az ő segítéséről?
2: Az volt nekem ebben az elején nehéz, hogy én nem akartam erőltetni. Azt nem lehet erőltetni, hogy ő megtérjen, hogy ő hívő legyen, hogy ő elkezdjen e felé fordulni. Én ezt így nagyon óvatosan próbáltam, hogy ne legyen ez neki túl sok, ne legyen felé elvárás. És amúgy nagyon örülök, hogy ez így végül kiteljesedett, és végül szerintem a lehető legjobban alakult, mert ez mindenképp az kell, hogy neki ez egy saját döntése legyen. És én most ebben hát nagyon könnyen tudom őt támogatni, mert nagyon örülök annak, hogy ő ezek felé egyre inkább nyit, és egyre jobban azt látom én is, hogy megéli és átéli ezeket a dolgokat. Azt gondolom, hogy ez a gyerekeinknek is egy nagyon jó példa, hogy soha nem volt ebben ellentét amúgy, tehát soha nem volt az, hogy én mondjuk szerettem volna, hogy meg legyenek keresztelve a gyerekek, és ő egyszer sem mondta azt, hogy ne. És a gyerekeknél, ha imádkoztunk, vagy elmentünk templomba, akkor ő nem vonta ki ebből magát, hanem odaült. Az XCC előtt még nem nagyon volt olyan, hogy ő mondta velünk az imádságot, és nálam ez például egy nagyon észrevehető változás volt, és ezt a gyerekek is megjegyezték, hogy anya-apa is mondta velünk az asztalnál az imádságot, vagy a templomban a mi atyánkot. Én itt kezdtem el észrevenni, hogy valami belül megmozdult, és valami elkezdődött. És én látom ezeket a változásokat, de ketten még nehezen tudunk erről úgy beszélni. Nem jönnek még úgy ezek az alkalmak, hogy mi erről ketten beszélgessünk, vagy esetleg ketten imádkozzunk. Talán ebben kell majd még próbálkozni, hogy e felé könnyebben jussunk el.
1: Mi lenne a közös első imádságotok témája, ha most belegondoltok abba, amilyen helyzetben van a családotok? Egy konfirmáció ünnep után, ilyen korú három gyermeketekkel, házasságotokban.
0: Talán a gyerekeimért imádkoznánk közösen, én azt gondolom, mert őket tartjuk életünk központjának, úgyhogy azt gondolom, hogy valószínűleg valamit a gyerekeinkért imádkoznánk.
2: És a családi közösségünkért, tehát hogy öten, ahogy vagyunk, hogy abban jelentős szerepet kapjon Isten hatodikként, vagy hát igazából elsőként, hogy köré tudjuk a mi családunkat építeni.
1: Vargadi Tamás és Vargadi Réb Anikó volt a lélekhangoló vendége, akik tapasztalják családjukon, kapcsolatukon, személyes hitük alakulásán Isten kezenyomait. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.lutheran.hu rádió menüje alatt. Az Evangélikus Rádiómissziónak levelet a következő címre írhatnak: evmis@lutheran.hu, SMS számunk 0620 620 36 79. Szeretettel búcsúzunk, és kívánunk Istenben bízó hétköznapokat hallgatóinknak is. Erős vár a mi Istenünk.
3: Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió Misszió műsora. Lélekhangoló.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe az erős szív. A mai ige 27. Zsoltár 14. verse. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Gondolatok az ígéről. Szüntelenül reménykedjél, az Úrban reménykedjél. Érdemes reménykedni benne, soha nem hagyja cserben azt, aki ő benne bízik. Ne csüggedj el a reménykedésben, számíts nagy szabadulásra, és légy készen, hogy Istent dicsérd érte. Az ige bíztat, hogy légy erős és bátor szívű, mert erre van leginkább szükséged, amíg várnod kell. Ha a szíved egészséges és erős, minden rendben lesz. A szívnek nyugalomra és derűre van szüksége, és ezt akkor kapja meg, ha erőt nyer. Az erős szív megnyugszik, tud örvendezni, és így erőt ad az egész embernek. Senki sem képes az életnek ezt a titkos mozgatóját, a szívet megerősíteni. Egyedül Isten, aki teremtette, ő erősítheti meg. Isten maga az erő, így adhat erőt mindazoknak, akiknek erre szükségük van. Ezért légy bátor, az Úr kiárasztja rád erejét, nyugodt leszel a viharban és örvendezel a szomorúságban. Én, aki ezeket a sorokat leírtam, Dáviddal együtt bátorítalak, hogy reménykedj az Úrban. Hosszú és mély tapasztalat tanított meg arra, hogy az a jó számomra, ha az Úrban reménykedem. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy Templomban július 5-én kezdődött, és ezután júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most ma vasárnap van, szeptember első vasárnapja. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Musica Sacra egyházzenei alapítvány részére várnak. Zsinagógák hete. Augusztus 30-a és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete 3 hetes esemény sorozata a nyitottság és a párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére a jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashaná ünnepekig és az izraeli Kántor koncertig. Írják ezt. Ma, szeptember 6-án a Desefi utcai Sztín zsinagóga nyitja meg kapuit, míg szeptember 17-én pedig a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hasánát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógákon kívül Miskolcon, Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Mint a szervezők írják, a rendezvény sokszínűségét a kiemelt nagykövetek gazdagítják. Az időjárásról még marad a nyári idő. Ma vasárnap a napos idő mellett kevés a felhő, esők nélkül. Az északi szél megélénkül, és 24-29 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Jézus Krisztus az alap.

Jézus azonban ezt felelte nekik. Azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik.

Isten igéjét nem elég csupán hallgatni, meg is kell azt cselekedni. Engedni kell, hogy meggyökerezzen benned, hogy átformálja a gondolkodásodat, a szíved irányultságát. Egyébként nem sok értelme van az igeolvasásnak. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta ennek kapcsán. Aki hallgatja szavamat és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette.

Te melyik emberhez szeretnél hasonlítani? Gondolom, hogy ahhoz a bölcs férfihoz, aki a házát szikla alapra építette. Mert ahogy ezt az igében olvashatjuk, akkor szakadhat a zápor, ömölhet az ár, süvíthet a szél, és neki zúdulhat a háznak. De az nem dől össze, mert szikla az alapja.

A Szentírásban Isten többször is felszólít arra, hogy bölcs építőmesterként építsük fel életünk házát. Hiszen egy lakóhelyet el lehet készíteni úgy is, hogy kívülről nézve nagyon tetszetős, de teljesen értéktelen, mivel rosszul lett alapozva. És csak idő kérdése, hogy ez kiderüljön. Az alapozás láthatatlan része ugyan a háznak, mégis ettől függ annak a stabilitása, biztonsága. Csak az isteni kőszikla tarthat meg téged a megpróbáltatások viharaiban. Ezért akarja Jézus mindenáron a tartosságot jelentő alapok fele irányítani a figyelmedet. Őt nem az érdekli, hogy milyen karriert futottál be, mennyire sikeres az életed, hanem azt kérdezi, hogy milyen alapra állítottad fel mindezt. Mennyire van biztonságban az életed az örökkévalóság tekintetében? Nem véletlenül figyelmeztet így Pál is a korintusiaknak intézett első levelében. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem rakhat. Ha Krisztusra építed az életedet, akkor ő határozza meg azt, és egyre inkább ő ábrázolódik ki benned.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 6-a, 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ neminok, szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban. Amit megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig. Zúgva, bőgve törte át a gátot, el akarta nyelni a világot, mindannyiunk számára ismerős Petőfi Sándor a Tisza című 15 versszakos nagy ívő költeményének a végkifejlete. Nagy éjszakai árvíz, félrevert harang, a Rónán átvágtató, tengerré duzzadó, legjámborabb folyó. 1847. februárjának hátborzongatóan gyönyörű emléke. Majd 200 évvel később, így a szeptember elejé hálaadó napok időszakában visszatekintünk és emlékezünk. Álljunk meg a héten néhány bibliai folyó partján, és lássuk, miket hozott a víz. Először annak a bizonyossága erősödjön meg bennünk, hogy Isten alkotta a folyókat is. Ő mindenek teremtője. A mederbe terelt, partok közé szorított vizek, ha még oly félelmetesek és zabolátlanok is, ha olykor fülsüketítő hangon tajtékoznak is, Istennek vannak alárendelve. Minden természeti erőt és morajt, zúgó áradatot és dübörgő vízesést Isten ural, együttesen sem képesek elnyomni az ő parancsát. A kérdés, hogy akár ezekből, ezek között és fölött kihalljuk-e Isten fenséges szavát. Ahogy rácsodálkozunk egy-egy csobogó csermelyre, vagy zubogó folyamra, lássuk meg a fölöttük lévő teremtőt, az örökké szent Istent. Neki adjunk tiszteletet és imádatot mindenért. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Cindy Lee írta Angliából, az Egyesült Királyságból. Isten gyógyító zenéje. Zengjetek az Úrnak, magasztaljátok szent nevét. Zsoltárok könyvének 30. fejezetének 5. verse. Sok gond nyomasztott, és bár imádkozni akartam, nem tudtam. Úgy döntöttem, keresek olyan zenét, amely megnyugtatja a lelkemet és segít elgondolkodni Isten gyógyító szeretetén. Amint az elkövetkező napokban különféle zenéket hallgattam, egyre nyugodtabbnak éreztem magam. A klasszikus zene hallgatása segített, hogy fellélegezzek és várjak Istenre, aki hatalmasabb a viselt problémáimnál. A régi egyházi énekek, amelyeket gyerekkoromban hallottam, helyreigazítottak és emlékeztettek reményeimre és álmaimra. A magasztaló énekek felvidítottak és segítettek közelebb érezni magam Istenhez. Az énekek hallgatása és szövegeik olvasása az imádság életemet megváltoztató formájává váltak a számomra. A zene segített abban, hogy Isten ígéreteire összpontosítsak és megújítsam kapcsolatomat Istennel egy nagyon nehéz időszakban. A zsoltárok felfedik azt a reményt és vigasztalást, amelyet Dávid talált az énekírásban és a zenélésben. Még ma is, több ezer évvel később, a zenének megvan az a hatalma, hogy megérintse és átformálja az embereket, és összekapcsolja minket Teremtőnkkel. Hálás vagyok Istennek, hogy megadta a zenészeknek és a szövegíróknak is azt az ajándékot, hogy a zene által megváltoztassák az életeket, és ezáltal is elvezessék az embereket Krisztushoz. Atyánk, áld meg azokat a zenészeket és szövegírókat, akik közelebb segítenek minket te hozzád. Amen. Napi gondolat: a zene közelebb vihet Istenhez. Imádkozunk azokért, akik nehezen tudnak imádkozni.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Hajnal Anna, 1977. szeptember 6-a óta nincs már közöttünk. A költőnőt a Nyugat harmadik nemzedékéhez sorolták. Ő és Trencsényi Balda Fel Imre hozta létre a Tóth Árpád társaságot. Közösen adták ki az Argonauták folyóiratot. Műfordításai, gyermekversei, elbeszélései is aktív ember szeretetéből fakadtak. Lánya Kartal Zsuzsa, költő, kritikus.

Hajnal Anna, ugyanaz. Rossz vagyok. Csupa hűtlenség, mint füst a szélben, erre-arra úgy lengek át a napokon, nem várva semmi diadarra. Elernyett minden akarat. S ha fáradt kezeimet nézem, úgy érzem, legjobb tétlenül lanyhán túladni az egészen. Én megpróbáltam, s hittem is, hogy mit? Valahol még derengnek lepke színek és sugara,

de olyan fáradtan kerengnek, oly messze már, hogy nevüket, stapintásukat elfeledtem. Ez lett volna az életem? De ki maradt itt én helyettem? Tapintom magam. Ugyanaz? Fej, karok, lábak? Mi szökött el, hogy üres a tapintható? Magamtól mikor kilökött el, hogy kicserélt egy pillanat? Hogy lehet, hogy észre se vettem? Mindenki így él, vagy csak én így tudatlanul meglepetten? Mindenki így él, hogy a fény fürdik csodálkozó szemében, és sokszor mondja azt, hogy én, s maga se tudja, hogy az ében sötétben kialszik el ágyán, s kiébred föl helyette reggel. Kit visz előre könnyű lábán, s hogy kit dicsérget énekekkel. Aztán egyszerre egy napon, minthogyha meghalna a reggel, elsápad, elfoly vére mind, stántorok hangtalan sebekkel, minthogyha bennem hűl neki, úgy elalélt vele a szívem. Ki halt meg akkor? Ő vagy én? S mikor volt? Ki mondhatja a híven? Ki felelhetne? Emberek, ti másképp éltek, biztosabban? Valami hazátok csak van a földön, s a holnapi napban. Valami biztos kéz csak fog, s lámpát gyújt nektek, hogyha féltek. Engem elejtett valaki, s már csak a zuhanásban élek.

0: Az alázatosság kegyelmi ajándéka.
1: Megszentelődés. Ő szabadulással dicsőíti meg az alázatosokat. 149. Zsoltár 4. verse. Gondolatok az ígéről. A megszentelődés legértékesebb gyümölcse az alázatosság kegyelmi ajándéka. Ez a kegyelmi ajándék átformálja természetünket. Mindig Istenre várunk, és akaratunkat alárendeljük az ő akaratának. Megértjük az isteni igazságokat, és akaratunk meghajol teremtőnk minden igazsága előtt, kételkedés és zúgolódás nélkül. Az igazi alázatosság meglágyítja és alárendeli szívünket mennyei atyánk akaratának, s lelkünket fogékonnyá teszi igazságának befogadására. Fogjul ejti gondolatainkat, hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak. Megnyitja szívünket Isten igéje előtt. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Ez a 25. Zsoltár 9. verse. Az alázatosság Krisztus iskolájában a lélek egyik legértékesebb gyümölcse. Olyan kegyelmi ajándék, amelyet a Szentlélek mint megszentelő munkál. Az alázatosság az a belső ékesség, amelyet Isten nagyra értékel. Ő, aki fénylő csillagokkal ékesítette fel az eget, megígérte, hogy az alázatosokat szabadulással dicsőíti meg. A menny angyalai a legékesebb, legragyogóbb keresztényekként jegyzik fel azok nevét, akik szívükbe fogadják Krisztust, s szelídségben és alázatosságban járnak megváltónkkal.

0: visszahozhatatlanul tova tűnik az idő.
1: Ne dicsekedjél a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz a nap tereád. Példabeszédek könyve 27. fejezet első vers. Első éves rezidens orvosként először kerültem kapcsolatba az onkológiai osztállyal. Számomra bátorítást jelentett a munkatársaim szeméből sugárzó remény, amellyel az osztály, láger jellege ellenére próbálták minél több támogatásban részesíteni a betegeket. Miközben a betegek hanghordozása hetente változott, attól függően, hogy jobban vagy rosszabbul érezték magukat, a 6-os korteremben volt egy beteg hölgy, aki mindig azt mondta, hogy neki nincsenek fájdalmai. Nem akarta megosztani velem a szenvedését. Micsoda bátorság! Arra gondoltam, hogy talán egy támogató család áll mögötte, de aztán rájöttem, hogy a hozzá közeli személyek a többszörös megkeresésünkre sem érdeklődnek felőle. A hölgy közel 2 hónapig vendégeskedett, az osztályunkon az emberi kitartás igazi példájaként. Az orvos, akinek a gyakornoka voltam, saját pénzén vásárolt számára drága gyógyszereket, és további vizsgálatokat igényelt számára, én pedig isteni üzeneteket közöltem vele. Egyik reggel, miközben éppen bátorítani próbáltam, a hölgy megdöbbentő dolgot tett. Erőteljesen megfogta a kezemet, pedig én azt gondoltam, hogy már ereje sincs, és a következő kérdést tette fel. Ha én azért imádkozom, hogy Isten vegye el az életemet, miért nem veszi el? Miért hagy így élni? Azt válaszoltam, hogy Isten bizonyára szereti őt, és meggyőződésem, hogy még van mondani valója számára. Ekkor még elkeseredettebben tette fel a kérdést. De mit akarhat még mondani nekem? Javasoltam, hogy ezt személyesen az Úrtól kérdezze meg. De amint hazaértem, próbáltam egy sokkal elfogadhatóbb magyarázatot találni. Másnap bizakodóan léptem be az ajtón. Reményteljes üzenettel a tarsolyomban, de a korterem üres volt. Szeretném azt hinni, hogy mielőtt elhunyt, választ kapott a mennyei atyától. Ez az emlék meghatározta a betegekhez való viszonyulásomat. Sosem szeretném elmulasztani az alkalmat, az utolsó alkalmat a reménység üzenetének átadására. Azt tanácsolom, hogy mától kezdve te sem mulaszd el, hiszen holnap már késő lehet.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Uram, miért hagytál el a sötét napokon, hogy lett magányos a parton a lábnyomom? Akkor válaszoltál szeliden, csendben. Gyermekem, én minden percben veled voltam. Tudom, hogy csak egy nyomot láttál a homokban, és azt hitted, egyedül maradtál a sok gondban. De amikor már nem bírtad a terhet, én nem elhagytalak, hanem vittelek.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

szeptember 6-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéjéből. Az Ószövetségből Ézsaiás próféta könyve 51. fejezetének 7. versét olvasom. Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól meg ne rettenjetek. Az Új Szövetségi ige a Timóteushoz írt 2. levél 1. fejezetének 7. verseként olvasható. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Egész életünket áthatja a félelem. Nemrég olvastam, hogy a pszichiátriai szakirodalom a félelem 2000 típusát különbözteti meg. Egészen megdöbbentő, hogy milyen vélt vagy valós dolgoktól tudnak rettegni emberek. Teljesen mindegy, hogy mitől félünk, a félelem mindig bénító lakhat az életünkre. Olykor lelkileg bénítja meg az embert, de előfordulhat olyan bénulás is, amikor az ember valóban mozdulni sem tud a rettegéstől. Igénk egy olyan félelemről szól, amelyet mi, emberek hozunk létre, és mi bénítjuk meg vele egymás életét. A másik gyalázkodásától, gonoszkodásától való félelem. Ez a félelem is rombol, hamis magatartásformákat, képmutatást, hazugságot kényszerít az emberre. Az Új Szövetségi ige éppen ezért felemelő és felszabadító. A gyalázkodás okozta félelemtől kezdve minden félelemből fel szeretne szabadítani minket. Isten nem a félelmeket veszi el a földi életből, hanem megtanít uralkodni rajtuk. Sőt, belénk adja lelkét, amely nem félelmet kelt, hanem erőt, szeretetet és józanságot. A félelem a keresztény embert is támadni fogja, de nem tud kárt tenni a lelkében, mert ott a Szentlélek nem engedi felnőni, hanem kiűzi a szívünkből. Ez a lélek nincs bennünk automatikusan, Istentől kell kérni. Kérjük hát bátran, hogy ne a félelem uralkodjon az életünkben. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy nem kell állandó rettegésben és félelemben élnünk ebben a világban. Ezernyi valós dologtól retteghetnénk, hiszen annyira törékeny az emberi élet. De rád tekintve élő reménységgel nézhetünk a jövőbe. Urunk, kérünk, add a te lelkedet, hogy minden körülöttünk lévő félelem ellenére nyugalomban, békességben, benned bízva tudjuk élni hétköznapjainkat. Amen. Az áhítatot Deák László írta a következő Ószövetségi és Új Szövetségi igék alapján. Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól meg ne rettenjetek. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

Gábor, a 40-hez közeledő brilliáns szoftverfejlesztő, egy hatalmas, globális technológiai cég kutatási-fejlesztési osztályát vezette. Élete egy tökéletesen optimalizált algoritmus volt. A kora reggeli futás, a tökéletes tápanyag összetételű reggeli, a 12 órás munkanap a klimatizált, okos irodában, majd az este a felső kategóriás otthonában egy virtuális valóságban eltöltött kikapcsolódással. A komfort zónája nem csupán egy hely volt, hanem egy tökéletesen megépített rendszer, amelyet a legapróbb részletekig ő maga tervezett. Szerette, ha a problémákat a képernyőn kellett megoldania, és nem az életben. Egy nap azonban ebbe a tökéletes életvitelbe egy rendszerhiba ütött be. Egy régi kollégája, Kristóf, akivel évek óta már nem beszélt, megkereste. A férfi feladta a sikeres céges karrierjét, és most egy vidéki közösségi projektben dolgozott. A projekt célja, hogy segítsen hátrányos helyzetű fiataloknak. Kiderült, hogy Kristóf fia, Ákos, egy súlyos, ritka betegségben szenved, ami miatt a fiú speciális szoftveres kommunikációs eszközre szorul. A létező rendszerek vagy elérhetetlenül drágák voltak, vagy nem működtek hatékonyan. Kristóf nem kért pénzt, csak egy dolgot. Azt, hogy Gábor a saját zsenialitását és idejét áldozza fel, egy személyre szabott szoftver megírására, ami segíthetne a fiának és a hozzá hasonló gyerekeknek.

Gábor először elutasította. A projekt kívülesett a munka területén, és a saját pontosan beosztott idejében nem volt hely egy ilyen ismeretlen paraméterű feladatra. Nem tudok segíteni, Kristóf, ez nem az én szakterületem. A cégünk nem foglalkozik ilyennel, mondta Gábor. De ahogy becsukta az ajtót Kristóf után, a szívében egy soha nem tapasztalt rendszerhiba jelentkezett. Egy rossz érzés, egy szúró, szorító érzés. Egy hosszú, álmatlan éjszaka után, melyet komfortzónájának hibátlan algoritmusa sem tudott megmagyarázni, Gábor meghozta a döntést. Felvette a telefont, és Kristófot kereste. Segítek, mondta neki, és ezzel az egyetlen szóval kilépett a saját maga által épített tökéletes rendszerből. Az első hetek pokoliak voltak. Gábor a munkahelyén lévő csúcs technológiájú környezet helyett egy kis vidéki közösségi házba utazott, ahol a wifi gyenge volt, és az egyetlen motiváló erő nem a profit, hanem egy beteg gyermek reményteljes arca. A program, amit írt, nem pénzügyi elemzést végzett, vagy optimalizálta az online hirdetéseket, hanem egy fiú Ákos tekintetének apró rezdüléseit fordította szavakká. A legnagyobb kihívás azonban nem a program volt, hanem az, hogy ember legyen. Gábor, aki a munkahelyén kollégáit is csak erőforrásként tartotta számon, most ott ült a fiúval, mesélt neki, és hallgatta Kristófnak a kemény, de szeretettel teli apai történeteit. Rájött, hogy a hibátlan rendszerén kívül létezik egy sokkal nagyobb, bonyolultabb, de mégis szebb rendszer. Az emberi kapcsolatok rendszere. Megtanulta, hogy az igazi érték nem a tökéletes program, hanem a szeretet és a gondoskodás, amit az emberek egymásnak adnak.

hónapokig tartó munka meghozta a gyümölcsét. A szoftver, amit Gábor szabadidejében fejlesztett, forradalmian új volt. A gyerek, Ákos, akinek korábban nem volt hangja, most képes volt alapszinten kommunikálni. Amikor a fiú először mondta ki a gép segítségével, hogy szeretlek, apa, Gábor szemei könnyesek lettek. Azt a pillanatot semmilyen céges bónusz vagy elismerés nem tudta volna felülmúlni. Az élete innentől kezdve teljesen más irányt vett. Elhagyta a jól fizető, de üres állását, és megalapított egy non-profit szervezetet, amely speciális szoftvereket fejlesztett fogyatékkal élő embereknek. A komfortzónája falai összeomlottak, de a helyén egy sokkal tágasabb, értelmesebb és boldogabb világot talált. A rendszer hiba, ami egykor megijesztette, valójában a belépője volt a valódi élethez.

stabilitás és a tökéletesség látszata mögött gyakran üresség lapul. A valódi, mélyreható növekedés és a boldogság akkor következik be, ha hajlandóak vagyunk feladni a saját magunk által épített, mesterségesen biztonságos világunkat, és belépni mások életébe. Az igazi érték nem az anyagi sikerben, hanem a szolgálatban és az emberi kapcsolatokban rejlik. A legnagyobb rendszerhiba, amivel valaha találkozunk, a saját komfortzónánk lehet. Az igazi érték nem abban van, amit birtoklunk, hanem abban, amit adunk.

Az embernek szíve tervezi az ő útját, de az Úr az, aki igazgatja az ő lépteit. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 9. vers.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A héten kezdődik a Rosh Hasána, a zsidó új év. Szeptember 11-én péntek este 18 óra 46-kor köszönt be a Rosh Hasána előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik a Rosh Hasána két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep pedig szeptember 13-án vasárnap 19 óra 47-kor ér véget. Rosh Hasána az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rosh Hasána kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje. Ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését és az ember tetteit, úgy befolyásolhatják a Rosh Hasánakor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalom, mottójával hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én kedden 18 órától lesz. Verebics Petra, örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár, trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott a hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, 14. kerület Rózsavölgyi köz 3. Még holnapig, szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra még holnapig, szeptember 7-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12 és 22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16 és 20 között lesznek. Az időjárásról még marad a nyári idő. Ma vasárnap a napos idő mellett kevés a felhő, esők nélkül. Az északi szél megélénkül, és 24-29 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

sola fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Kedves hallgatóink, az útra való következik, hogy szépen induljon a nap.
1: A közöttetek lévő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ugyanúgy ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy fölmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár, szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben, szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket fölkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Szilvánus által, aki, mint gondolom, hűséges testvéretek, röviden írtam, bátorítva titeket, és bizonyságot téve arról, hogy az az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok. Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik a Krisztusban vagytok. Péter első levele, 5. fejezet, 1-től 14-ig.
2: Hatalom vagy alázat.
3: Ki ne ismerné azokat a kis hatalmi játszmákat, amikben mindig azt szeretnénk, hogy diadalmaskodjunk, hogy erősnek érezzük magunkat, és lehetőleg mások fölé kerüljünk. Majd én megmutatom nekik, nem hagyom magam legyőzni. Meglátjuk, ki bírja tovább. Aztán, amikor megnyerek egy ilyen ütközetet, csodálkozom, hogy utána furcsa üresség marad bennem. A győzelmet nem tudom igazán élvezni. Mardos a megbánás, de általában, mire idáig eljutok, túl késő, és ekkor már csak a romokat hagyom magam után. Péter tudja, hogy ilyen gondolatok vannak bennünk. Ő maga is jól ismeri ezeket. Hiszen eléggé forrófejű ember volt, szenvedélyes, és gyakran túl gyors és meggondolatlan a szavaiban és tetteiben. Sok mindent kellett megbánnia, és megbánása is szenvedélyes és őszinte volt. Mivel Jézus őt tette a gyülekezet pásztorává, ismeri azt a sajátos veszélyt, ami a vezetői pozíciókban lévő emberekre leselkedik. A hatalommal való visszaélés könnyen megtörténik, és legtöbbször észrevétlen marad azok számára, akik ebbe belesnek. A többiek viszont általában annál jobban érzékelik, hogy manipulálják vagy megalázzák őket. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszki felismerte, hogy a legmesszebb akkor jut el az ember, ha másoknak jó értelemben alá tudja rendelni magát. A szeretetteljes alázat egy hatalommal bíró erő, ami minden erő közt a legerősebb, és nincs más, ami ehhez hasonlítani lehetne.

0: Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket.
1: Imádkozzunk!

Mindenható Istenem, köszönöm, hogy mindig, nehézségek idején is érezhetem gondviselő atyai szeretetedet. Köszönöm, hogy a mai reggel alkalom arra, hogy értékelhetem teremtésed csodáját. Az ég tágassága, a földön a fák termő rendje, fölfelé mutató ágsora segíthet a lélek derűjét megőrizni. A természet örök rendje bíztat a jóra törekvésre. Kérlek, ma is találjak ebben segítőtársakra. Istenem, kérlek, védj meg a rossz útra bűnre csábítóktól. Engedd meg, hogy az anyagi javakkal jól gazdálkodjak, önzetlenül tudjak adni és szolgálni, elviselni, ha nem az én akaratom teljesül. Adj elegendő erőt, hogy testi, lelki megterheléskor rád bízva magam helyt állhassak. Kérem, hogy növekedhessek testi, lelki egészségben, és így munkámat, feladatomat pontosan, lelkiismeretesen végezzem. Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van. Áld meg életemet, mai napomat.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 6-a.
2: 972-ben e napon bekövetkezett 13. János pápa halála.
1: 1522-ben a Victoria Magellán expedíciójának egyik hajója visszatér Spanyolországba. Ez az első hajó, amely körbehajózza a földet.
2: 1859-ben ünnepélyesen felavatják Budapesten a Dohány utcai zsinagóga épületét.
1: 1860-ban e napon született Hutira Ferenc állatorvost, iskolateremtő tudóst, 1883-ban Budapesten avatták orvosdoktorrá. Az Állatorvosi Tanintézet Korbonctani osztályán lett tanár

0: eljárás kidolgozására. Világra szóló elismerést váltott ki tanítványával, Marek Józseffel közösen írt, német nyelvű, kétkötetes, mintegy 2200 oldal terjedelmű belgyógyászati kézikönyve, Jéna 1905, amely még életében számos külföldi kiadásban is megjelent. A Párizsban székelő Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal alapító tagja, majd elnöke. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, és számos hazai és külföldi egyetem választotta díszdoktorrá. A magyar állatorvostudomány, állatorvos képzés és állategészségügy példaképpé vált általa egész Európában.
1: 1869. Félix Salten, magyar származású osztrák író, a Bambi könyvek szerzője, 1869-ben e napon született.
0: 1996. szeptember 6-án II. János Pál pápa megkezdte kétnapos magyarországi látogatását. Ekkor már másodszor látogatott Magyarországra, először 1991-ben járt itt, szentmisét tartott Esztergomban, Mária Pócson, Pécsett és Budapesten. Ökumenikus istentiszteletet mutatott be Debrecenben. A budapesti Hősök terén tartott szentmisét közel 200 000 hallgatták végig. 96-ban a milleniumát ünneplő Pannonhalmi Bencés apátságot kereste föl, és Győrben is misézett. Honungban töltött napjaiban többször találkozott a magyar fiatalokkal, az állami és egyházi vezetőkkel, a tudomány és a művészet képviselőivel.
1: 2007-ben e nap hajnalától nem énekelt többé Luciano Pavarotti, többszörös Grammy-díjas olasz tenoropera énekes. Nemzetközi karrierjének beindulását egy 1963-as beúrás hozta meg, a londoni Covent Gardenben éppen egyik példaképét, Giuseppe Di Stefanót kellett helyettesítenie. Még ebben az évben a bécsi Staatsoperben, a londoni Covent Gardenben és az amsterdami operaházban lépett föl, majd a milánói Scalában, a New Yorki Metropolitanben. Az 1972-es Metropolitanbeli előadása után lett világhírű, ahol Donizetti az Ezred lánya című operájában, Tonio áriájában egymás után 9 magas C-t énekelt ki. Végtelenül gazdag pályát futott be csodás hangjával.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ha bölcs vagy, magadnak vagy bölcs. Ha csúfolódó vagy, magad vallod kárát. Példabeszédek könyve 9. fejezet, 12. vers.

Számos ókori bölcs, filozófus és tudós nevét ismerhetted meg történelemből vagy irodalomból. Platónét, Szókratészét, Tatioszét, Arisztotelészét, Thaleszét, Szolónét és másokét. Mindnyájan olyan szellemi örökséget hagytak ránk, amelyek kiállták az évezredek próbáját. A későbbi korokból is nagyszerű lángelmékkel ismerkedhettél meg, akik a tudásukkal és nézeteikkel megváltoztatták a világot. Gondolok most Newtonra, Galileire, Pasteurre, Röntgenre, Leonardo da Vincire és a többiekre. Mi, magyarok is, sok olyan zseniális tudóst adtunk a világnak, akik forradalmi újításokat hoztak az életünkbe. Például Jedlik Ányosnak, Neumann Jánosnak, Bíró Lászlónak, Ganz Ábrahámnak, Kandó Kálmánnak, Csonka Jánosnak, Puskás Tivadarnak, Szent Györgyi Albertnek, Irinyi Jánosnak és még sok más híres honfitársunknak köszönhetjük, hogy sokkal komfortosabb az életünk, mint az elődeinknek.

0: A Biblia azt mondja, ha bölcsé leszel, annak magad látod hasznát. Ha büszkén és csúfolódón viselkedsz, annak viszont te vallod a kárát. A fent említett nagyságok annak köszönhetik a hírnevüket, hogy az Istentől kapott képességeiket fejlesztették és kamatoztatták. Törekedtek a bölcsességre, és az emberiség hasznára akartak válni. Jóval holtuk után is beszél az életművük. Ha te kaptál a jó Istentől valamire képességet, ügyességet, tehetséget, sose élj vissza vele, és ne nézd le, aki nem rendelkezik ezzel. Igyekezd kiaknázni, fejleszteni, és ne tartsd meg magadnak, hanem fordítsd mások hasznára.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Az otthon tanúsított jó magatartás másokat is befolyásol.
1: A mai ige Lukács evangéliuma 1:6. Légy erős, sőt, legyünk bátrak mindnyájan népünkért és Istenünk városaiért, az Úr pedig cselekedje azt, ami neki tetszik. Gondolatok az igéről. A világ megváltója szereti, hogy gyermekek és fiatalok nekiadják szívüket. Gyermek és ifjú korukban Uruk hűséges tanítványaivá lehetnek. Kiskorodban te is lehetsz áldássá otthon. Míg a gyermekekre és a fiatalokra is ragyoghat az élet világossága, olyanokra, akik sötétségben ülnek. Aztán imádkoznak, és vigyáznak, és személyes tapasztalatra tesznek szert az Isten dolgaiban. Szülei taníthatnak téged, megpróbálhatják vezetni lábaidat a biztonság ösvényére, de nem tudják megváltoztatni szívedet. A szívedet Jézusnak kell átadnod, és az igazság drága világosságában kell járnod, amit ő adott neked. Teljesítsd hűségesen kötelességeidet az otthoni életben, és Isten kegyelme által felnőhetsz annak teljességére, amivel Krisztus növelhet egy gyermeket, aki ő benne van. Gyermek és ifjúkorban is lehet tapasztalatod az Isten szolgálatában. Tedd a dolgokat a legjobb tudásod szerint. Azt tedd, amit helyesnek gondolsz. Engedelmeskedj szüleidnek, hallgass tanácsaikra, mert ha szeretik és félik Istent, rajtuk nyugszik a nevelésed, fegyelmezésed és képzésed felelőssége, hogy lelked fölkészüljön az örök életre. Fogadd hálásan a segítséget, amit nyújtani akarnak neked, és örvendeztesd a szívüket azzal, hogy kedvesen alárendeled magad bölcsebb ítéletalkotásuk szabályainak. Így tiszteled szüleidet, dicsőíted Istent, és áldássá válsz azok életében, akikkel kapcsolatba kerülsz. Azt akarjuk, hogy a gyermekek és a fiatalok boldogok legyenek, és mindent kövessenek el, hogy a mennyet vonzóvá tegyék. A béke és a boldogság helyévé az otthoni életben is. Képezd, tanítsd magad, hogyan viselkedj otthon. Legyen az Úr félelme előtted. És majd szokásoddá válik, hogy akkor is jól viselkedj, amikor távol vagy az otthontól. Ápold a szeretetet, a békét és a keresztény udvariasságot, és angyalok lesznek a vendégeid.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Mindent tőlem függve cselekedj. A vágy, hogy tőlem függetlenül cselekedj, a gőg gyökeréből fakad. Az elbizakodottság huncut dolog. Úgy fészkeli be magát a gondolataidba és a cselekedeteidbe, hogy észre sem veszed. Pedig nélkülem semmire sem vagy képes. Semmire, aminek örökké való értéke van. Leghőbb vágyam számodra az, hogy megtanulj tőlem függni minden helyzetben. Én megmozgatom a mennyet és a földet e cél érdekében, de neked is együtt kell működnöd velem ebben a kiképzésben. Egyszerű lenne a tanításod, ha kiiktatnám a szabad akaratodat, vagy magam alá gyűrnélek a hatalmammal. Azonban túlságosan szeretlek ahhoz, hogy visszavonjam az isteni kiváltságot, amivel képmásom hordozójaként felruháztalak. Használd bölcsen a szabadságodat, úgy, hogy állandóan rám támaszkodsz. Így élvezni fogod jelenlétemet és békességemet.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangélium a 15. fejezet, 5. vers. Efézus beliekhez írott levél, 6. fejezet, 10. vers. Mózes első könyve, 1. fejezet, 26. és 27. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 33. rész. Az űrálló felelőssége. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szólj népedhez, és ezt mond nekik. Ha fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választ a maga köréből egy férfit, és űrállóvá teszi, az pedig látja jönni a fegyveres ellenséget az ország ellen, és megfújja a kürtöt, hogy figyelmeztesse a népet, akkor ha valaki hallja a kürt szót, de nem törődik a figyelmeztetéssel, a fegyveres ellenség pedig eljön és levágja, akkor csak magát okolhatja majd a haláláért. Hallotta a kürt szót, de nem törődött a figyelmeztetéssel. Ő a hibás a haláláért, mert ha törődött volna a figyelmeztetéssel, megmenthette volna az életét. Ha ellenben az űrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt és nem figyelmezteti a népet, azután eljön a fegyveres ellenség, és levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne érte utol, de vérét az űrállótól kérem számon. Emberfia, ilyen űrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha ezt mondom a bűnösnek, bűnös vagy, meg kell halnod, és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. De ha figyelmeztetted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te megmented az életedet. Te pedig, emberfia, mondd meg Izrael házának, ti így beszéltek. Ránk nehezednek bűneink és vétkeink, elsorvadunk miattuk. Hogyan maradhatnánk életben? Ezt mond nekik. Életemre mondom, így szól az én uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg, Izrael háza? Te pedig, emberfia, mondd meg a népednek. Az igazat nem menti meg igazsága, ha vétkessé válik. A bűnös sem bukik el bűne miatt, ha megtér bűnéből. Az igaz sem maradhat életben, ha vétkessé válik. Ha azt mondom az igaznak, hogy élni fog, de ő elbizakodik igazságában és gonoszságot művel, akkor elfelejtem neki igaz tetteit, és meg fog halni, mert gonoszságot művelt. Ha pedig azt mondom a bűnösnek, hogy meg fog halni, de ő megtér vétkéből, törvény és igazság szerint él, ha a bűnös visszaadja az álogot, a rablott holmiért kártérítést fizet, az életre vívő rendelkezéseket követi, és nem követel gonoszságot, akkor élni fog, nem kell meghalnia. Azokat a vétkeket, amelyeket elkövetett, elfelejtem majd neki. Követte a törvényt és az igazságot, tehát élni fog. Néped ezt mondja, nem következetes az Úr, pedig ők nem következetesek. Ha az igaz eltér igazságától és gonoszságot művel, meghal miatta. Ha pedig a bűnös megtér bűnéből, követi a törvényt és az igazságot, akkor emiatt élni fog. Mondhatjátok, hogy nem következetes az Úr, én akkor is mindegyikőtöket a maga tettei szerint ítélem meg, Izrael háza. Ítélethirdetés a júdaiak elbizakodottsága miatt. Fogságunk 12. évében, a 10. hónap 5-én egy menekült érkezett hozzám Jeruzsálemből, és ezt mondta, elesett a város. Az Úr pedig már a menekült érkezése előtti estén megragadott engem, és reggel, mielőtt megérkezett volna hozzám a menekült, megnyitotta a számat. Megnyílt a szám, és nem kellett tovább hallgatnom. Így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia. Azoknak a romoknak a lakói, ott Izrael földjén, ezt mondogatják. Ábrahám egymaga volt, és örökségül kapta az országot. Mi sokan vagyunk, nekünk jutott örökségül az ország. Ezért mondd meg nekik, így szól az én uram, az Úr. Vérrel együtt eszitek a húst, fölnéztek báványaitokra, vért ontotok, és ti akarjátok örökölni az országot? Fegyveretekre támaszkodtok, utálatos dolgokat műveltek, egymás feleségét tisztátalanná teszitek, és ti akarjátok örökölni az országot? Ezt mond nekik. Így szól az én uram, az Úr. Életemre mondom, hogy akik a romok között vannak, fegyvertől esnek el. Akik a mezőn vannak, azokat a vadállatoknak adom eledelül, akik pedig erődökben és barlangokban vannak, dögvészben pusztulnak el. Sivárrá és kietlenné teszem az országot, vége lesz gőgös erejének. Kopárak lesznek Izrael hegyei, nem jár rajtuk senki, majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor az országot sivárrá és kietlenné teszem a sok utálatos dolog miatt, amit elkövettek. A próféta csúfolói. Emberfia, rólad beszélget néped a falak mellett és a házak kapujában. Így beszélgetnek maguk közt. Gyertek csak, hallgassátok, miféle ige jön az Úrtól. Azután eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének. Odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem aszerint élnek. Ismételgetik, mint a pajzándalokat, de az eszük nyereségen jár. Csak ennyi vagy nekik, pajzándalok énekese, akinek szép a hangja, és jól pengeti a lantot. Hallgatják a beszédedet, de nem aszerint élnek. De ha majd beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük.

0: Mai szakasz, Ezékiel 33. rész. A próféta szavait gyakran nehéz összeegyeztetni egy szerető Istenben való hittel, mivel az üzenetek emberek elpusztításáról szólnak. Jáve a prófétát őrállóként mutatja be azért, hogy rávilágítson, mennyire nem helytálló ez a fajta vélekedés. Az őrálló riadót fúj akkor, amikor az ellenség közeledik, és aki hallja, eldönti, hogy meneküljön vagy maradjon. A következményekért egyedül ő a felelős. Másrészről viszont, ha az őrálló nem fúj riadót, és nem törődik azzal, ami történik, akkor ő a felelős a szerencsétlenségért. Ezékiel egy őrálló. Bármennyire is fölzaklató az üzenete, a célja a szabadulás, és nem a pusztulás. A rossz dolgokat nem önmagukért jövendöli, hanem figyelmeztetésképpen, hogy elkerülhetők legyenek. Isten figyelmeztetései és ígéretei egyaránt feltételesek. A próféta üzenetére nem lehet fél választ adni. A pillanatnyi válaszaink is döntő jelentőségűek. Legyünk bármilyen gonoszok is. A kritikus pillanatban megélt igazi bűnbánat a lényeg. És ennek az ellentéte is igaz. Bármennyire igaz lehetsz, ha egy kritikus pillanatban letérsz a helyes útról, verességet szenvedsz. Eszünkbe juthatnak a mezőn dolgozó emberek Jézus példázatában, akik különböző óraszámot dolgoztak le a nap folyamán, de mindannyian ugyanazt a fizetést kapták a nap végén. Hiszen mindannyian határozottan válaszoltak a hívásra. Máté 21.6. A mennynek megvannak a maga szabályai. A kegyelem így működik. Mennyire szomorú, hogy gyakran tévesen ítéljük meg Isten útjait. Amikor csak jót akar, mi rosszat látunk benne. Most van annak az ideje, hogy Isten mellett döntsünk, késedelem nélkül.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek. Aki pedig magot ad a magvetőnek és kenyeret ad eleségül, megsokasítja a ti vetéseteket, és megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét. Korintusbeliekhez írott második levél 9. fejezet, 8. és 10. vers. Jönnek olyan napok, amikor Isten szolgája lehetetlennek tartja, hogy elvégezze a szükséges munkát, mert hiányoznak az alapos munka elvégzéséhez szükséges anyagi eszközök. Fél, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel nem tudja mindazt véghez vinni, amit kötelességének tart. De valahányszor hittel fog hozzá, látni fogja Isten dicsőségének megnyilatkozását, és siker koronázza fáradozásait. Aki megparancsolta az ő követőinek, hogy menjenek el e széles világra, ellátja majd minden munkását, aki engedelmeskedik parancsának, és hirdeti az ő üzenetét. Az Úr nem mindenkor világít meg minden szolgái előtt, műve építése során. Néha próbára teszi gyermekei bizalmát, amennyiben olyan körülményeket enged meg, amelyek kényszerítik őket, hogy hitben előre haladjanak. Gyakran súlyos és kellemetlen helyzeteket teremt és haladásra készteti őket, mialatt szinte verdesi a lábukat a haragos áradat. Éppen az ilyen időkben imádkoznak hozzá komolyan. Ő pedig utat mutat nekik és tágas térre vezeti őket. Ha Isten szolgái felismerik kötelességüket az Úr szőlőskertjében, ha fáradhatatlanul munkálkodnak lelkek megtéréséért a Mester szellemében, akkor Isten angyalai előkészítik az utat, és gondoskodnak a szükséges eszközökről a mű fejlesztése érdekében. Azok közül, akik világosságot nyertek, sokan gazdagon járulnak majd hozzá a munka fejlesztéséhez. Szívesen és bőkezően tesznek eleget minden segélykérésnek. Isten lelke pedig készteti szívüket, hogy ne csak otthon, hanem a külmisszió területein is támogassák az Úr ügyét. Így módon jut erősítés a különböző helyeken dolgozó munkásoknak, az Úr műve pedig terveinek megfelelően halad előre.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egy új nap. Engem mindig lenyűgöz egy új nap ígérete. Friss kezdet, még egy esély, és talán egy csipetnyi varázs is, amely valahol a reggelen túl vár. John Boyton Praisley.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Szólj életet! A Bibliában ez áll. Aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Péter apostol első levele, 3. fejezet, 10. verstől a 11. versig. Figyeld meg a forduljon el kifejezést. Nem azt jelenti, hogy durván vagy érzéketlenül kellene bánnod bárkivel is, hanem hogy a probléma helyett a megoldásra összpontosíts. Ha megérted, micsoda erő rejlik a szavaidban, az megváltoztathatja az életed. Pozitív, felemelő és bátorító dolgokat hívhatsz életre a beszédeddel, de negatív, másokat elcsüggesztő szavakat is szólhatsz. Egyikünk sem akar az ördög szócsöve lenni, de az az igazság, hogy építeni és rombolni egyaránt tudunk az ajkunkkal. És nem csupán a saját életünkben, hanem másokéban is. A szád a toll, a szíved pedig az írótábla. Amikor újra meg újra kimondasz valamit, az beléd hatol, a részeddé válik, és te magad is azzá leszel. Légy Isten szócsöve. Az én Uram az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Ézsaiás próféta könyve 50. fejezet, 4. vers. Mély hathatósak az igaz beszédek. Jób könyve 6. fejezet, 25. vers. Bölcsen beszél az igaz ember szája. 37. Zsoltár, 30-as vers. Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Pál az Efézusiakhoz írt levél 4. fejezet, 29-es vers. Szólj ma életet!

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-e és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésére, feltöltésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Jelentkezni már csak tegnapig, szeptember 5-ig lehetett. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont szeptember 24-e és 25-e között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben. Szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják csak elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes részén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudják biztosítani. A nekik megfelelő módon. Augusztus 25-én került megrendezésre a Biblia ismeret és hitoktatói konferencia Szigetszentmiklóson. A Baptista Oktatási Központ és a Baptista Pedagógiai Intézet által szervezett alkalmon összesen 120 gyermekmunkás találkozott az ország különböző részéből. Az intézményi hitoktatók, iskolalelkészek mellett a gyülekezeti bibliaórákon vasárnapi iskolákban szolgáló testvérek kaphattak bátorítást és gyakorlati útmutatást az új tanévben induló munkájukhoz. A napot Győri Máté, a Baptista Szeretett Szolgálat hitéleti igazgatójának bátorító gondolataival indították a Péter II. Levele első fejezet alapján. Győri Máté kiemelte, hogy a hitoktatók feladata nehéz, de ne felejtsük el, hogy egy csapat vagyunk. Testvérekkel, akikben ugyanaz a hit és lélek munkálkodik. Mindenki születésnapja 2026. szeptember 12-e. Idén 2026-ban harmadik alkalommal szervezik meg a Mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, köztük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az élet védelmének kérdése és fontos. Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben, van segítség, és hogy létrejön egy társadalmi párbeszéd az élet védelmével kapcsolatban. Azért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Szeretnék mozgósítani az életpárti embereket a közéletben. Az időjárásról még marad a nyári idő. Ma vasárnap a napos idő mellett kevés a felhő, esők nélkül. Az északi szél megélénkül, és 24-29 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Jézus azonban ezt felelte nekik. Azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik.

Isten igéjét nem elég csupán hallgatni, meg is kell azt cselekedni. Engedni kell, hogy meggyökerezzen benned, hogy átformálja a gondolkodásodat, a szíved irányultságát. Egyébként nem sok értelme van az igeolvasásnak. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta ennek kapcsán. Aki hallgatja szavamat és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette.

Te melyik emberhez szeretnél hasonlítani? Gondolom, hogy ahhoz a bölcs férfihoz, aki a házát szikla alapra építette. Mert ahogy ezt az igében olvashatjuk, akkor szakadhat a zápor, ömölhet az ár, süvíthet a szél, és nekizúdulhat a háznak. De az nem dől össze, mert szikla az alapja.

A Szentírásban Isten többször is felszólít arra, hogy bölcs építőmesterként építsük fel életünk házát. Hiszen egy lakóhelyet el lehet készíteni úgy is, hogy kívülről nézve nagyon tetszetős, de teljesen értéktelen, mivel rosszul lett alapozva. És csak időkérdése, hogy ez kiderüljön. Az alapozás láthatatlan része ugyan a háznak, mégis ettől függ annak a stabilitása, biztonsága. Csak az isteni kőszikla tarthat meg téged a megpróbáltatások viharaiban. Ezért akarja Jézus mindenáron a tartosságot jelentő alapok fele irányítani a figyelmedet. Őt nem az érdekli, hogy milyen karriert futottál be, mennyire sikeres az életed, hanem azt kérdezi, hogy milyen alapra állítottad fel mindezt. Mennyire van biztonságban az életed az örökkévalóság tekintetében? Nem véletlenül figyelmeztet így Pál is a korintusiaknak intézett első levelében. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem rakhat. Ha Krisztusra építed az életedet, akkor ő határozza meg azt, és egyre inkább ő ábrázolódik ki benned.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 6-a, 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ neminok, szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban. Amit megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig. Zúgva, bőgve törte át a gátot, el akarta nyelni a világot, mindannyiunk számára ismerős Petőfi Sándor a Tisza című 15 versszakos nagy ívő költeményének a végkifejlete. Nagy éjszakai árvíz, félrevert harang, a Rónán átvágtató, tengerré duzzadó, legjámborabb folyó. 1847. februárjának hátborzongatóan gyönyörű emléke. Majd 200 évvel később, így a szeptember elejé hálaadó napok időszakában visszatekintünk és emlékezünk. Álljunk meg a héten néhány bibliai folyó partján, és lássuk, miket hozott a víz. Először annak a bizonyossága erősödjön meg bennünk, hogy Isten alkotta a folyókat is. Ő mindenek teremtője. A mederbe terelt, partok közé szorított vizek, ha még oly félelmetesek és zabolátlanok is, ha olykor fülsüketítő hangon tajtékoznak is, Istennek vannak alárendelve. Minden természeti erőt és morajt, zúgó áradatot és dübörgő vízesést Isten ural, együttesen sem képesek elnyomni az ő parancsát. A kérdés, hogy akár ezekből, ezek között és fölött kihalljuk-e Isten fenséges szavát? Ahogy rácsodálkozunk egy-egy csobogó csermeire, vagy zubogó folyamra, lássuk meg a fölöttük lévő teremtőt, az örökké szent Istent. Neki adjunk tiszteletet és imádatot mindenért. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatót Cindy Lee írta Angliából, az Egyesült Királyságból. Isten gyógyító zenéje. Zengjetek az Úrnak, magasztaljátok szent nevét. Zsoltárok könyvének 30. fejezetének 5. verse. Sok gond nyomasztott, és bár imádkozni akartam, nem tudtam. Úgy döntöttem, keresek olyan zenét, amely megnyugtatja a lelkemet és segít elgondolkodni Isten gyógyító szeretetén. Amint az elkövetkező napokban különféle zenéket hallgattam, egyre nyugodtabbnak éreztem magam. A klasszikus zene hallgatása segített, hogy fellélegezzek és várjak Istenre, aki hatalmasabb a viselt problémáimnál. A régi egyházi énekek, amelyeket gyerekkoromban hallottam, helyreigazítottak és emlékeztettek reményeimre és álmaimra. A magasztaló énekek felvidítottak és segítettek közelebb érezni magam Istenhez. Az énekek hallgatása és szövegeik olvasása az imádság életemet megváltoztató formájává váltak a számomra. A zene segített abban, hogy Isten ígéreteire összpontosítsak és megújítsam kapcsolatomat Istennel egy nagyon nehéz időszakban. A zsoltárok felfedik azt a reményt és vigasztalást, amelyet Dávid talált az énekírásban és a zenélésben. Még ma is, több ezer évvel később, a zenének megvan az a hatalma, hogy megérintse és átformálja az embereket, és összekapcsolja minket Teremtőnkkel. Hálás vagyok Istennek, hogy megadta a zenészeknek és a szövegíróknak is azt az ajándékot, hogy a zene által megváltoztassák az életeket, és ezáltal is elvezessék az embereket Krisztushoz. Atyánk, áld meg azokat a zenészeket és szövegírókat, akik közelebb segítenek minket te hozzád. Amen. Napi gondolat: a zene közelebb vihet Istenhez. Imádkozunk azokért, akik nehezen tudnak imádkozni.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Hajnal Anna, 1977. szeptember 6-a óta nincs már közöttünk. A költőnőt a Nyugat harmadik nemzedékéhez sorolták. Ő és Trencsényi Balda Felimre hozta létre a Tóth Árpád társaságot. Közösen adták ki az Argonauták folyóiratot. Műfordításai, gyermekversei, elbeszélései is aktív ember szeretetéből fakadtak. Lánya Kartal Zsuzsa, költő, kritikus.

hajnal Anna ugyanaz. Rossz vagyok. Csupa hűtlenség, mint füst a szélben, erre-arra úgy lengek át a napokon, nem várva semmi diadarra. Elernyett minden akarat. S ha fáradt kezeimet nézem, úgy érzem, legjobb tétlenül lanyhán túladni az egészen. Én megpróbáltam, s hittem is, hogy mit? Valahol még derengnek lepke színek és sugarak, de olyan fáradtan kerengnek, oly messze már, hogy nevüket, stapintásukat elfeledtem. Ez lett volna az életem? De ki maradt itt?

én helyettem. Tapintom magam. Ugyanaz? Fej, karok, lábak? Mi szökött el, hogy üres a tapintható? Magamtól mikor kilökött el, hogy kicserélt egy pillanat? Hogy lehet, hogy észre se vettem? Mindenki így él, vagy csak én így tudatlanul meglepetten? Mindenki így él, hogy a fény fürdik csodálkozó szemében, és sokszor mondja azt, hogy én, s maga se tudja, hogy az ében sötétben kialszik el ágyán, s kiébred föl helyette reggel. Kit visz előre könnyű lábán, s hogy kit dicsérget énekekkel. Aztán egyszerre egy napon, minthogyha meghalna a reggel, elsápad, elfoly vére mind, stántorok hangtalan sebekkel, minthogyha bennem hűl neki, úgy elalélt vele a szívem. Ki halt meg akkor? Ő vagy én? S mikor volt? Ki mondhatja a híven? Ki felelhetne? Emberek, ti másképp éltek, biztosabban? Valami hazátok csak van a földön, s a holnapi napban. Valami biztos kéz csak fog, s lámpát gyújt nektek, hogyha féltek. Engem elejtett valaki, s már csak a zuhanásban élek.

0: az alázatosság kegyelmi ajándéka.
1: Megszentelődés. Ő szabadulással dicsőíti meg az alázatosokat. 149. Zsoltár 4. verse. Gondolatok az ígéről. A megszentelődés legértékesebb gyümölcse az alázatosság kegyelmi ajándéka. Ez a kegyelmi ajándék átformálja természetünket. Mindig Istenre várunk, és akaratunkat alárendeljük az ő akaratának. Megértjük az isteni igazságokat, és akaratunk meghajol teremtőnk minden igazsága előtt, kételkedés és zúgolódás nélkül. Az igazi alázatosság meglágyítja és alárendeli szívünket, mennyei atyánk akaratának, s lelkünket fogékonnyá teszi igazságának befogadására. Fogjul ejti gondolatainkat, hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak. Megnyitja szívünket Isten igéje előtt. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Ez a 25. Zsoltár 9. verse. Az alázatosság Krisztus iskolájában a lélek egyik legértékesebb gyümölcse. Olyan kegyelmi ajándék, amelyet a Szentlélek mint megszentelő munkál. Az alázatosság az a belső ékesség, amelyet Isten nagyra értékel. Ő, aki fénylő csillagokkal ékesítette fel az eget, megígérte, hogy az alázatosokat szabadulással dicsőíti meg. A menny angyalai a legékesebb, legragyogóbb keresztényekként jegyzik fel azok nevét, akik szívükbe fogadják Krisztust, s szelídségben és alázatosságban járnak megváltónkkal.

0: visszahozhatatlanul tova tűnik az idő.
1: Ne dicsekedjél a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz a nap tereád. Példabeszédek könyve 27. fejezet első vers. Első éves rezidens orvosként először kerültem kapcsolatba az onkológiai osztállyal. Számomra bátorítást jelentett a munkatársaim szeméből sugárzó remény, amellyel az osztály, láger jellege ellenére próbálták minél több támogatásban részesíteni a betegeket. Miközben a betegek hanghordozása hetente változott, attól függően, hogy jobban vagy rosszabbul érezték magukat, a 6-os korteremben volt egy beteg hölgy, aki mindig azt mondta, hogy neki nincsenek fájdalmai. Nem akarta megosztani velem a szenvedését. Micsoda bátorság! Arra gondoltam, hogy talán egy támogató család áll mögötte, de aztán rájöttem, hogy a hozzá közeli személyek a többszörös megkeresésünkre sem érdeklődnek felőle. A hölgy közel 2 hónapig vendégeskedett, az osztályunkon az emberi kitartás igazi példájaként. Az orvos, akinek a gyakornoka voltam, saját pénzén vásárolt számára drága gyógyszereket, és további vizsgálatokat igényelt számára, én pedig isteni üzeneteket közöltem vele. Egyik reggel, miközben éppen bátorítani próbáltam, a hölgy megdöbbentő dolgot tett. Erőteljesen megfogta a kezemet, pedig én azt gondoltam, hogy már ereje sincs, és a következő kérdést tette fel. Ha én azért imádkozom, hogy Isten vegye el az életemet, miért nem veszi el? Miért hagy így élni? Azt válaszoltam, hogy Isten bizonyára szereti őt, és meggyőződésem, hogy még van mondani valója számára. Ekkor még elkeseredettebben tette fel a kérdést. De mit akarhat még mondani nekem? Javasoltam, hogy ezt személyesen az Úrtól kérdezze meg. De amint hazaértem, próbáltam egy sokkal elfogadhatóbb magyarázatot találni. Másnap bizakodóan léptem be az ajtón. Reményteljes üzenettel a tarsolyomban, de a korterem üres volt. Szeretném azt hinni, hogy mielőtt elhunyt, választ kapott a mennyei atyától. Ez az emlék meghatározta a betegekhez való viszonyulásomat. Sosem szeretném elmulasztani az alkalmat, az utolsó alkalmat a reménység üzenetének átadására. Azt tanácsolom, hogy mától kezdve te sem mulaszd el, hiszen holnap már késő lehet.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Uram, miért hagytál el a sötét napokon, hogy lett magányos a parton a lábnyomom? Akkor válaszoltál szeliden, csendben. Gyermekem, én minden percben veled voltam. Tudom, hogy csak egy nyomot láttál a homokban, és azt hitted, egyedül maradtál a sok gondban. De amikor már nem bírtad a terhet, én nem elhagytalak, hanem vittelek.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

szeptember 6-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéjéből. Az Ószövetségből Ézsaiás próféta könyve 51. fejezetének 7. versét olvasom. Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól meg ne rettenjetek. Az Új Szövetségi ige a Timóteushoz írt 2. levél 1. fejezetének 7. verseként olvasható. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Egész életünket áthatja a félelem. Nemrég olvastam, hogy a pszichiátriai szakirodalom a félelem 2000 típusát különbözteti meg. Egészen megdöbbentő, hogy milyen vélt vagy valós dolgoktól tudnak rettegni emberek. Teljesen mindegy, hogy mitől félünk, a félelem mindig bénító lakhat az életünkre. Olykor lelkileg bénítja meg az embert, de előfordulhat olyan bénulás is, amikor az ember valóban mozdulni sem tud a rettegéstől. Igénk egy olyan félelemről szól, amelyet mi, emberek hozunk létre, és mi bénítjuk meg vele egymás életét. A másik gyalázkodásától, gonoszkodásától való félelem. Ez a félelem is rombol, hamis magatartásformákat, képmutatást, hazugságot kényszerít az emberre. Az Új Szövetségi ige éppen ezért felemelő és felszabadító. A gyalázkodás okozta félelemtől kezdve minden félelemből fel szeretne szabadítani minket. Isten nem a félelmeket veszi el a földi életből, hanem megtanít uralkodni rajtuk. Sőt, belénk adja lelkét, amely nem félelmet kelt, hanem erőt, szeretetet és józanságot. A félelem a keresztény embert is támadni fogja, de nem tud kárt tenni a lelkében, mert ott a Szentlélek nem engedi felnőni, hanem kiűzi a szívünkből. Ez a lélek nincs bennünk automatikusan, Istentől kell kérni. Kérjük hát bátran, hogy ne a félelem uralkodjon az életünkben. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy nem kell állandó rettegésben és félelemben élnünk ebben a világban. Ezernyi valós dologtól retteghetnénk, hiszen annyira törékeny az emberi élet. De rád tekintve élő reménységgel nézhetünk a jövőbe. Urunk, kérünk, add a te lelkedet, hogy minden körülöttünk lévő félelem ellenére nyugalomban, békességben, benned bízva tudjuk élni hétköznapjainkat. Amen. Az áhítatot Deák László írta a következő ószövetségi és új szövetségi igék alapján. Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól meg ne rettenjetek. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

Gábor, a 40-hez közeledő brilliáns szoftverfejlesztő, egy hatalmas, globális technológiai cég kutatási-fejlesztési osztályát vezette. Élete egy tökéletesen optimalizált algoritmus volt. A kora reggeli futás, a tökéletes tápanyag összetételű reggeli, a 12 órás munkanap a klimatizált, okos irodában, majd az este a felső kategóriás otthonában, egy virtuális valóságban eltöltött kikapcsolódással. A komfort zónája nem csupán egy hely volt, hanem egy tökéletesen megépített rendszer, amelyet a legapróbb részletekig ő maga tervezett. Szerette, ha a problémákat a képernyőn kellett megoldania, és nem az életben. Egy nap azonban ebbe a tökéletes életvitelbe egy rendszerhiba ütött be. Egy régi kollégája, Kristóf, akivel évek óta már nem beszélt, megkereste. A férfi feladta a sikeres céges karrierjét, és most egy vidéki közösségi projektben dolgozott. A projekt célja, hogy segítsen hátrányos helyzetű fiataloknak. Kiderült, hogy Kristóf fia, Ákos, egy súlyos, ritka betegségben szenved, ami miatt a fiú speciális szoftveres kommunikációs eszközre szorul. A létező rendszerek vagy elérhetetlenül drágák voltak, vagy nem működtek hatékonyan. Kristóf nem kért pénzt, csak egy dolgot. Azt, hogy Gábor a saját zsenialitását és idejét áldozza fel, egy személyre szabott szoftver megírására, ami segíthetne a fiának és a hozzá hasonló gyerekeknek.

Gábor először elutasította. A projekt kívülesett a munka területén, és a saját pontosan beosztott idejében nem volt hely egy ilyen ismeretlen paraméterű feladatra. Nem tudok segíteni, Kristóf, ez nem az én szakterületem. A cégünk nem foglalkozik ilyennel, mondta Gábor. De ahogy becsukta az ajtót Kristóf után, a szívében egy soha nem tapasztalt rendszerhiba jelentkezett. Egy rossz érzés, egy szúró, szorító érzés. Egy hosszú, álmatlan éjszaka után, melyet komfortzónájának hibátlan algoritmusa sem tudott megmagyarázni, Gábor meghozta a döntést. Felvette a telefont, és Kristófot kereste. Segítek, mondta neki, és ezzel az egyetlen szóval kilépett a saját maga által épített tökéletes rendszerből. Az első hetek pokoliak voltak. Gábor a munkahelyén lévő csúcs technológiájú környezet helyett egy kis vidéki közösségi házba utazott, ahol a wifi gyenge volt, és az egyetlen motiváló erő nem a profit, hanem egy beteg gyermek reményteljes arca. A program, amit írt, nem pénzügyi elemzést végzett, vagy optimalizálta az online hirdetéseket, hanem egy fiú Ákos tekintetének apró rezdüléseit fordította szavakká. A legnagyobb kihívás azonban nem a program volt, hanem az, hogy ember legyen. Gábor, aki a munkahelyén kollégáit is csak erőforrásként tartotta számon, most ott ült a fiúval, mesélt neki, és hallgatta Kristófnak a kemény, de szeretettel teli apai történeteit. Rájött, hogy a hibátlan rendszerén kívül létezik egy sokkal nagyobb, bonyolultabb, de mégis szebb rendszer. Az emberi kapcsolatok rendszere. Megtanulta, hogy az igazi érték nem a tökéletes program, hanem a szeretet és a gondoskodás, amit az emberek egymásnak adnak.

hónapokig tartó munka meghozta a gyümölcsét. A szoftver, amit Gábor szabadidejében fejlesztett, forradalmian új volt. A gyerek, Ákos, akinek korábban nem volt hangja, most képes volt alapszinten kommunikálni. Amikor a fiú először mondta ki a gép segítségével, hogy szeretlek, apa, Gábor szemei könnyesek lettek. Azt a pillanatot semmilyen céges bónusz vagy elismerés nem tudta volna felülmúlni. Az élete innentől kezdve teljesen más irányt vett. Elhagyta a jól fizető, de üres állását, és megalapított egy non-profit szervezetet, amely speciális szoftvereket fejlesztett fogyatékkal élő embereknek. A komfortzónája falai összeomlottak, de a helyén egy sokkal tágasabb, értelmesebb és boldogabb világot talált. A rendszer hiba, ami egykor megijesztette, valójában a belépője volt a valódi élethez.

a stabilitás és a tökéletesség látszata mögött gyakran üresség lapul. A valódi, mélyreható növekedés és a boldogság akkor következik be, ha hajlandóak vagyunk feladni a saját magunk által épített, mesterségesen biztonságos világunkat, és belépni mások életébe. Az igazi érték nem az anyagi sikerben, hanem a szolgálatban és az emberi kapcsolatokban rejlik. A legnagyobb rendszerhiba, amivel valaha találkozunk, a saját komfortzónánk lehet. Az igazi érték nem abban van, amit birtoklunk, hanem abban, amit adunk.

Az embernek szíve tervezi az ő útját, de az Úr az, aki igazgatja az ő lépteit. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 9. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A baptista iskolák központi tanévnyitója. Kedves, bensőséges hangulatú esemény Szabó Balázs gospel énekes dalai. A kisdiákok műsora és néptánca. Mellett köszöntötték szeptember 1-én délelőtt a tanulókat, szüleiket és a pedagógusokat Nyír Bogdányban, a baptista iskolák központi tanévnyitó ünnepségén. A résztvevőkhöz először a Kazinczy Ferenc baptista óvoda általános iskola alapfokú művészeti iskola és bölcsőde igazgatója Petró Gergely szólt, majd a tanévkezdés alkalmából Pap János, a baptista egyház elnöke mondta el nyitó imádságát. Miért? Amikor erre a kérdésre megkapod a választ, nem csak okosabb leszel, hanem bölcsebb is, jelentette ki beszédében Kmeti Gergely, a baptista szeretett szolgálat ügyvezető igazgatója. Hozzátette, sok válasz segít megoldani egy problémát, de a miért kérdése megnyit egy ajtót, amely mögött az ismeretlen tárul elénk, ahol a valódi tudás és a bölcsesség lakik. A miért emberek azok, akik megváltják a világot. Megkezdődött az új tanév a budapesti zsidó hitközség külkereskedelmi technikumban. Szeptember 1-én hivatalosan is kezdetét vette a 2026-27-es tanév. A budapesti zsidó hitközség oktatási intézményeiben is lezajlottak a tanévnyitók, köztük a külkereskedelmi technikum ünnepsége, amelynek idén a Bálintház nagy terme adott otthont. Az új és visszatérő diákokat, a szülőket, pedagógusokat és az iskola munkatársait Salusinski András igazgató köszöntötte. Beszédének központi gondolata az volt, hogy a jövőnket nem egyetlen nagy döntés, hanem a mindennapok apró választásai formálják. Arra biztatta a diákokat, hogy már most vállaljanak felelősséget önmagukért és egymásért, és figyeljenek azokra, akik körülöttük vannak. Az ünnepségen Mester Tamás, a hitközség elnöke is köszöntötte a tanulókat és az oktatókat, kiemelte, hogy az idei tanévkezdés időben szinte egybeesik a zsidó új évvel, a Rosh Hasánával. A tanévnyitót követően az osztályok osztályfőnöki órával kezdték meg a közös munkát. Az új tanévhez sok sikert, kíváncsiságot és közös élményeket kívánnak minden diáknak és pedagógusnak. 2000 gyermek iskola kezdését segíti a Máltai Szeretett Szolgálat Adni Öröm akciója. Sikeresen zárult a Máltai Szeretett Szolgálat és a SPAR Magyarország idei Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók személyes adományaikkal összesen több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, emellett több mint 2 millió forint értékben vásároltak adománykártyát, adta hírül a segélyszervezet szeptember 2-án. Az összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően a nehéz helyzetben élő gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhetik meg a 2026-27-es tanévet. A támogatások nem csupán tárgyi segítséget jelentenek, hanem azt is, hogy ezek a gyermekek nagyobb önbizalommal, egyenlőbb esélyekkel kezdhetik meg a tanévet. Az időjárásról még marad a nyári idő. Ma vasárnap a napos idő mellett kevés a felhő, esők nélkül. Az északi szél megélénkül, és 24-29 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Éted Podcast legújabb adásában. Ma egy olyan témát hoztunk nektek, amin mindannyian átmegyünk akarva vagy akaratlanul, így vagy úgy, ez pedig a karakterformálódás vagy a jellemfejlődés. Ugye, ha csak filmekre gondolunk, vagy bármilyen irodalmi regényre gondolunk, akkor mindig van egy főszereplő, aki átmegy valamilyen karakterfejlődésen, és ez általában úgy történik, hogy átmegy próbákon, vagy negatív élményeken, de később valami sokkal szebb, erősebb, magasztosabb lesz belőle. És mi is így vagyunk ezzel, a Bibliában is írja, hogy dicsőségről dicsőségre formálódunk át, meg hogy Isten átvisz minket különböző helyzeteken. És szeretném, hogyha kicsit ezt megvizsgálnánk, illetve tudnánk tanácsokat adni arról, hogy hogyan kell ezeket átviselni, hogyan tekintsünk vissza a múltunkra. De mielőtt tovább megyünk, hogyan látott el Óri? A karakter az velünk született, vagy pedig az idő során alakul ki?
1: Szokták azt mondani, hogy milyen jó, milyen a karaktere, vagy milyen a jelleme, és akkor ezt értjük is, hogy hol vagyunk. És maximális egyetértek azzal, hogy ez egy folyamat kialakul. És akkor ne bújjak a kérdésre, hogy velünk született, vagy pedig ez kifejlődik, kiformálódik. Én azt mondom, is. Nem tudom legtagadni, hogy milyen vér folyik bennem. Tehát, hogy ki volt az apukám, az anyukám. És ez a döbbenetes, hogy a jellemükből vettem át. Azért mondom, hogy döbbenetes, mert mi csak a jó dolgokat szeretnénk átvenni az ő karakterükből, és egy idő után, ha őszintén vagyunk magunkkal, akkor eltanultunk olyasmit is, amit mondjuk gyűlöltünk bennük, vagy nem szerettünk bennük. Megtanultuk, örököltük, nyilván génjeink is meghatároznak. Az is igaz, hogy ez formálható, és formálhatók kell legyünk. Ezt látjuk a Biblia például Mózesnek az életében, Józsefnek az életében, Dávidnak. Elképesztő, hogy Isten elkezdi gyurmázni az embert, és a karakterét kiformálja. Egyébként vannak keresztény gondolkodók, akik azt mondják, hogy bizonyos embereket Isten azért nem használhat, mert jellemük még nincs ott. Tehát ez egy tényleg egy fontos terület, hogy Isten jellemben formáljon bennünket, és én hiszem azt, hogy te sem már, meg én sem ott tartunk, mint mondjuk 18 évesen, hogy milyen jellemünk volt. De lehet vannak olyanok a hallgatóink között, vagy az ismerőség között, hogy fú, micsoda figurák ezek, micsoda karakterek, akik nincsenek ezen megelégedve. Azt is fontos, hogy vajon kihez viszonyítjuk. De én így látom, hogy is, hogy van velünk született, amit hozunk magunkkal, de nagyon sok mindent megtanulunk, meg eldönthetjük, beszéltünk már erről podcasteken, hogy mi az, ami formál, mi az, ami hatást gyakorol, mi az, ami a jellemet érleli, ami egyre vonzóvá vagy taszítóvá teszi. Te hogy látod ezt?
3: Én is hasonlóan gondolkodok erről, mint te. Ugye csak visszagondolunk a saját életünkre, hogy van, hogy célokat tűzünk a magunk elé, hogy én ilyen legyek. És nem csak fizikailag, hanem jellemre nézve is. És hogyha ez nem így lenne, akkor nem tűznénk ki magunk elé célokat. Kicsit úgy gondolkodok erről a velünk született dolgokról, hogy azok a dolgok, amiket kaptunk. Ezek a mi eszköztárunk, amikkel kell tegyünk valamit. Mondjuk egy egyszerű példát, lehet, hogy én megörököltem apukámtól az extrovertáltságomat, anyukámtól pedig az empátiát, ami egy tök jó kombó, és lehet ezeket használni együtt. Viszont vannak olyan adottságok is, amiknek nem feltétlenül örülünk, amikre azt mondják, hogy ó, tisztára olyan, mint az apja, negatív hangnemmel, de mindezeket fel tudjuk használni, és meg tudunk tanulni együtt élni velük. Vagy tudjuk azt, hogy mikor kell visszavegyünk, ha hirtelen haragúak vagyunk, akkor megtanulni akár olyan technikákat, amikkel lenyugodjunk. Tehát amik velünk született, azokat se kell feltétlenül nagy hangsúlyt tegyünk rájuk, mert nem ezek befolyásolnak minket, hanem az, hogy hova szeretnénk eljutni. És figyelembe kell vegyük, nagyon, hogyha van egy alap önismeretünk, hogy tudjuk, hogy milyenek vagyunk, és ezzel megyünk előre, és tudjuk, hogy mit kell tegyünk. Viszont vannak olyan dolgok is, amikkel tudatosan tudjuk formálni a jellemünket, és csak egy párat említsek, az a tudás az első számú dolog, hogyha olvasunk, hogyha megismerjük az agyunknak a működését, vagy bizonyos a rossz habitusoknak a modellezését, hogy miért csináljunk bizonyos dolgokat, akkor ez már segít felismerni ezeket a lépéseket, hogy mibe kell változzunk. A másik, hogyha tudatosan felelősséget vállalunk, akár otthon is tehetjük ezt, nem muszáj nagy dolgokra gondolni, vagy a főnöknek megmondani.
1: Sőt, kicsikben kell kezdeni.
3: Abszolút. Nem muszáj a főnökünkhez oda menni, hogy figyelj, bízd rám a legnagyobb klienst, mert majd én elbánok vele, mert valószínűleg nem fogsz. És elbuksz, ami nem feltétlenül rossz, mert tanulni fogsz belőle, viszont kicsi dolgokban kell kezdeni. És a legfontosabb, ami köthető az előzőhöz, hogy lépjünk ki a komfortzónánkból. Tehát, hogyha mindig ugyanazt tesszük, ugyanott maradunk, akkor nem fogunk fejlődni, nem leszünk erősebbek. És ugye itt adódik az egyik legegyértelműbb bibliai példa, ott van Dávid, aki ugyancsak kezdte kicsibe először, hogyha eltévedt az egyik kis báránykája, akkor megvédte őt a farkastól, medvétől, és ezt tette készi őt, hogy legyőzze Góliátot, és egy nagy király legyen, és más királyságokat is legyőzön, és egy ilyen hatalmas király legyen. Tehát az ő életében is észrevettünk egy ilyen patternt, egy ilyen menetet, hogy hogyan változott a kicsiből nagyjá. És hogyha a kicsin nem vagyunk hűek, akkor a nagy dolgokon sem leszünk hűek szerintem.

0: tudatosan kell fejlesztenünk. Én azt is kimerem mondani, hogy nem gondolunk bele, tudattalanul állunk hozzá, csak úgy hagyjuk, hogy úgy teljenek az évek velünk, és ezt már egy tínédzsernek is mondhatom, vagy fiatalnak, vagy középkorúnak, akkor jellemtelenek ki fogunk válni. Tehát ez nagyon tetszett, amit mondtál, hogy például olvasás, könyvek, megfelelő irodalom nyilván. Tehát egész nap a tévét bambulom, meg a sorozatokat nézem entől endig, nem biztos, hogy a jelenemre túl nagy hatás fog, vagy jó irányba fogja a jelenemet formálni, sőt, meg vannak olyan dolgok, amelyek jellemtelenné tesznek. Tehát, hogy tudod, bizonyos dolgokban, hogy beszédben, viselkedésben, másokhoz a viszonyulásban, a tanárokhoz, hogy viszonyul, diákok, stb. Jellemtelen, ki kell ezt mondani. De tudatosan kell erre figyeljünk, és néha azt hiszem a jelen formálódáshoz az is hozzájárul, amikor önuralmat gyakorlunk. Tehát figyelmeztet Istennek a lelke, vagy éppen te, ez a legfájdalmasabb, amikor úgy formálódik a jellemem, hogy te, a másik szól, odaszól, beszól, szeretettel szól, most mindegy, hogy szól, ilyen mindegyik fáj, nyilván másképp fáj, és akkor ott önuralmat gyakorol. Na most nem szólok vissza, most csendben maradok, most ha fáradt is vagyok, húzom az igát, nem leszek indulatos, és én úgy gondolom, hogy ezek csiszolnak, formálnak és formálják a jellemünket. Azt se szabad mondanunk valakire, hogyha mondjuk valamikor elbukik, vagy elszakad a célna, hogy mondják ezt, hogy akkor az egy jellemtelen ember. Tehát tényleg legyen egy ilyen progresszió. Mivel etetem magam, mit olvasok, miben gyakorlom magam, önuralom, szolgálat, stb. Tehát ezek formálják a jelenemet. És Isten is azon van egyébként, hogy a jelenemünket formálja, egyre inkább összhangba hozza az ő országával. Tehát ahogy múlnak velünk az évek és közelünk az ő ország, az elő ezen dolgozik.
1: Igen, amiket te is mondtál, ezek a dolgok, amikor valaki más megmondja nekünk a frankót, akkor tulajdonképpen tükröt mutat elénk, és nem ő a hibás.
0: Nem mindig, de nagyon sokszor így van.
1: Lehet, hogy rosszul mondja el, meg rátesz bizonyos negatív dolgokat, érzelmeket, de egy tükröt mutatnak ezek mindenféleképp arról, hogy mi hogyan helyezkedünk

0: szembesülni fogunk kihívásokkal, olyan tényezőkkel, amiket nem szeretnénk, amik nehéz helyzetek az életünkben, amik formálják a jellemünket. Ugye ezek olyan, hát nem erők, de olyan események, amik fölött egyáltalán nincsen uralmunk. És az életben vannak ilyen szezonok, amik felül egyáltalán nincsen uralmunk. Az, hogyha Isten elvesz tőlünk valakit, hogyha elveszítjük a munkahelyünket, hogy betegségünk lesz. Nyilván tehetünk olyan dolgokat, amikkel megelőzzük, meg optimalizálhatjuk a dolgokat, de előbb vagy utóbb be fog következni ez.
1: Így van. Tehát nincs olyan ember, akinek az életében ne jönne olyan tényező, ami nem kívánatos. Uh-huh. Ez előbb-utóbb jönni fog.
0: És meg kell tanulni, hogy ezért nem Istent kell okolni, mert meg is mondta, hogy szenvednünk kell néha, meg lesznek itt a Földön nehézségeink, de ne ezekre koncentrálunk, mi valóban sokkal szebb helyre megyünk. Viszont, hogyha ezt már tudatosítjuk magunkba, hogy ezek meg fognak történni, akkor sokkal jobban tudunk reagálni a dolgokra. És ahogy te is mondtad, ez ami igazán fejleszti a karakterünket, hogy hogyan reagálunk ezekre a nehézségekre. Van, amikor azt veszük észre magunkon, hogy jó pofival megyünk tovább, mosolyogva, és le tudjuk kezelni, de ezt lehet megelőzte öt másik ugyanolyan esemény, mikor rosszul vizsgáztunk az egészen. És vannak olyan időszakok is, úgy lettem észre az életemben, amikor nincs mit tenni, csak összeszorítjuk a fogunkat, és átvészeljük azt a bizonyos helyzetet. Mert Isten ilyenkor is formálja a karakterünket, és az, hogy átmegyünk egy kiégésen, egy gyülekezeti csalódáson, hogy feltezünk bizonyos kérdéseket, és megtaláljuk rá a válaszokat, az formálja a karakterünket, és tudatlanul is fejlődünk és erősödünk. Ez kicsit olyan, mint a bambuszfa, amelyik ugye 5 éven keresztül egy ekkorára nő meg, de a föld alatt hatalmas gyökereket ereszt. És miután megvannak ezek a gyökerek, miután megbizonyosodott a bambusz, vagy mi is megbizonyosodunk bizonyos dolgokban, utána kezdődhet a növekedés. Utána kezdődhet az, hogy Isten elhív minket szolgálni, hogy Isten elénk ad olyan szituációkat, hogy másokon segítsünk. És ugye a bambuszfa is első 5 évben nagyon keveset nő, utána pedig hetek alatt 10 métert tud nőni. És ezek azok a pillanatok, mikor Isten rámutat, hogy figyelj, ezért tettem ezt veled. Szóval bárki, aki nehéz helyzetben van, lehet, hogy most nem látjuk az értelmét. Lehet, nem tudjuk, hogy Isten miért vezet minket át ilyen helyzeteken, viszont tudjuk azt, hogy Isten egy könycseppet se hagy elveszni. Tehát mindennek megvan az oka, minden meg fog erősíteni minket, és ahogy a csontok is akkor lesznek erősebbek, miután eltörnek, úgy mi is erősebbek lehetünk egy ilyen kudarc után.
1: Szerintem is a jelen formálódásunk egyik nagy állomása az, amikor megtanuljuk azt,

0: hogy olyan körülmények is előfordulnak az életükben, amelyek nem kívánatosak, amelyeket nem akarunk. És lehet a mi hibánkból is, de lehet egyszerűen csak egy felpörgött élethelyzet, vagy több mindenbe akarunk helytállni, egy stresszes nap, amit nem akarunk. De ezt megtanuljuk, hogy az élet nem arról szól, hogy minden úgy alakuljon, ahogy én szeretném. Én úgy gondolom, hogy ez egy mérföldkő jelenformálódásunkban. Ez nem azt jelenti, hogy néha nem lesz öngyelvű, mert nekem is van olyan, tehát hogy egyszerűen elszakad a cérna, vagy elgurul a gyógyszer, ahogy szoktuk ezt mondani. És valamikor működik az csak annyi, hogy szól a feleségem, hogy nincsenek értelme. Valamikor bele kell ordítanom egy párnába. Egyébként néha ki kell ereszteni a gőzt. Azt hiszem, ezt nem tanultuk még, meg lehet egy néhány mondatban kitérhetünk erre, hogy mit jelent kiereszteni a gőzt. De valamikor Istennek a szalfigyelmeztet, vagy a tapasztalat, ami, hogy fáj, figyelj csak, ötször már megcsináltad, semmi értelme nem volt, akkor most jobb, ha összeszorítod a fogad, jobb, ha most félrevonulsz, jobb, ha most megállsz 5 percre, nem nyomod úgy a gázt, és egyszerűen lecsendesedsz. Tehát én ezt be kell valljam, hogy nem mindegyik élethelyzetben tudok meg főképpen reagálni, de ettől úgy gondolom, hogy a jelen formálódik, meg remélem, hogy formálódik, meg az ilyen nem kívánatos helyzeteket is egyre többször kell tudatosítani magamban, hogy ezek által is Isten formál. Dolgozik a karakteremen, dolgozik a nem kívánatos emberek által, vagy a kívánatos emberek nem kívánatos beszólásai által. Tehát, hogy annyi mindenen által, körülmények által, amelyeket nem kértem, és így tovább.
1: Akkor hadd legyen most nekem is egy nem kívánatos kérdésem feléd. Te hogyan kezeled a hibákat?
0: A sajátjaimat. A másokét nagyon jól. Viszont véletlenül a sajátjaimat. Tényleg élethelyzetre függ. Én alapjáraton úgy látom, hogy egy olyan ember vagyok, aki fogadom a kritikát. Tehát főleg, ha szeretetből, vagy ha nem is szeretetből, hanem tudom, az az ember nem valami hátsó szándék vezérli, akkor

akkor fogadom a kritikát. Nagyon sokan úgy tűnik, hogy meg akarom magyarázni, de igyekszek ebből kigyógyulni, hogy nem magyarázkodjak, hanem egyszerűen gondolkozzak el. Még akkor is, ahogy te említetted néhány perccel ezelőtt, ha nem megfelelő hangnemben mondja az illető, vagy úgy mondta, vagy érzel valami más mögött, akkor is állj meg, gondolkozz egy kicsit, nincs olyan igaza, vagy nem látja jól. Tehát én úgy gondolom, ez is az érettségünkhöz tartozik, hogy legyünk nyitottak arra, hogy mások mondják meg a hibáinkat. Viszont nem szabad abba a hibába esni, hogy a minden találkozásunk kapcsán Márk, milyen hibát látsz most bennem? Márk, mit látsz most bennem? Tehát, hogy engedjük ennek spontaneitást. Lesz arra lehetőség, meg amikor tükörben nézhetünk másokon keresztül, és fogadnunk kell ezt. És be kell vallani, amikor kell bocsánatot kell kérni. Tehát ez nagyon fájdalmas számomra, amikor látok olyanokat, akik nem tudnak bocsánatot kérni, vagy nincs bűntudatuk. Ismerek ilyeneket, akik évek óta nem hallottam őket bocsánatot kérni, pedig azért én úgy gondolom, lenne miért. Tehát, hogy legyen bennünk ennyi alázat, tényleg hibáztam. Tehát, hogy bocsánat. Én még abban a hibában is beleestem, hogy úgy kértem bocsánat, hogy bocsánat, hogy ez neked fájt. És akkor mondta az illető, hogy ne így kér bocsánatot, hanem értsd meg, hogy te hibáztál velem szemben. És akkor oké, bocsánat a hibámért. Bocsánat, amit okoztam. Tehát, hogy nem megint másban keressem a hibát. Tehát hol így, hol úgy. De úgy gondolom, keresztény emberként olyanok kell legyünk, akik fogadjuk a kritikát. Hát Isten az legfőbb kritikusunk, ugye? Tehát ha tőle megsértődök, mert megmondja, hogy milyen vagyok, bűnös vagyok, akkor nagy baj van velem. És remélem, hogy senki nincs ebben a helyzetben, hanem akkor van gond, amikor mások mondják meg ezt meg, de egyre inkább gyakorolnom kell ezt magam, hogy fogadjam ezt. De ne keressem, hanem fogadjam. Tehát egyébként vasat, egyik ember formálja másikat. A közösségnek van egy ilyen ereje, erről is beszéltünk egy podcastben, hogy így gyakorolunk egymásra hatást, és ez nem csak arról szól, hogy mindig simogatjuk egymás bubiát, és hogy milyen jó voltál, milyen ügyes voltál, milyen szép voltál, milyen nagy voltál, hanem most kicsi voltál, falcs voltál, gyenge voltál, bűnös voltál, elbuktál, rosszul tetted. És ezt is kell fogadni. Na, ez érettség. Úgy gondolom, nagyon sok éretlen van a közösségeinkben, aki ezt nem tudja fogadni.

0: Igen, és valahogy az a nehézség az egésznek, hogy miután szembesültünk azzal, hogy hibáztunk, vagy szembesültünk a hideg vízzel, ránk ütötték a hidegvizet, az egy negatív élmény, és az, hogy változunk, az is egy negatív, azt is egy negatív élményként fogjuk fel. Mert hogy valami rosszul meg is ezzel szembesítenek, ez ki kell váltson belőlünk valamit. És te is mondtad, ugye ott a bocsánatkérés. Ez az emberek felé. Ott van Isten felé a bűnvallás, az őszinteség, ami ugyancsak nehezen megy. És ilyenkor mindig kell kicsit reflektálni magunkba, hogy oké, eddig negatívan éltem, nagyon rosszul, nem oké, amit csináltam, miben kell változzak. És addig nem tudunk megváltozni, ameddig a jelenlegi szituációnknak a fájdalma kisebb, mint a változásnak a fájdalma. Tehát az, hogy meg kell változzunk, az egy fájdalom. És ameddig az a fájdalom sokkal nagyobb, mint a jelenlegi helyzetünk, addig nem fogja ezt kiváltani belőlünk az Isten vagy a jelenlegi helyzetek. Kicsit úgy gondolok erre, mint egy foci meccsre. Első fél időben vesztésre állunk. Oké, most jön a fél idő, ez a reflektálás. Ugye elgondolkozunk azon, hogy eddig mit csináltunk rosszul, mik voltak azok a pontok, ahol az ellenség nyert, ahol ő jobban uralta a labdát, ahol fogást talált rajtunk, és mi az, amit cserélnünk kell a felállásban? Mi az, amiben másképpen kell hozzáállnunk? Lehet, hogy én csatár vagyok, kicsit vissza kell vonuljak. Lehet, hogy védő vagyok, kicsit többet kell szaladjak, többet bele kell tegyek. Tehát ez lehet akár alázat is, hogy visszavonulok, lehet több erőfeszítés, lehet az, hogy korábban fel kell keljek, hogy egy új hobbit bevezessek, bibliaolvasást, fizikai mozgást, vagy bármit, de lényeg, hogy valamit változtatni kell. Nem mehetünk neki ugye a második félidőnek is, hogy semmi sem változott, hanem mindenféleképpen meg kell változtatni valamit a stratégiánkon. És ez ami nehéz, hogy van, hogy sokszor csak fejletlenül kezdünk el változtatni, anélkül, hogy bármint gondolkoznánk, meg van az, hogy nem is változtatunk semmit. És hogyha ugyanazok maradunk, akkor pedig kihagyjuk az egésznek a lényegét, a karakterfejlődést.
1: Nagyon jó. Azt hiszem, nem vagyok benne biztos, de talán Stanley Jones mondja a Krisztussal a Világország útján című könyvében, hogy amikor az egy helyben maradás fájdalmasabb, mint a változás.
0: Pont erre gondoltam én is. És de kicsit nézzük meg azt a részét is, mikor az emberek nem változnak, mikor úgymond csak eljátszuk, hogy mi jók vagyunk valamiben, mikor azt hiszük, hogy nekünk nem kell változni, és van ez az angol mondás, hogy fake it until you make it. Szerinted milyen veszélyei vannak annak, hogyha képmutatóak maradunk, vagy hogy csak megjátszuk a mindenedben, vagy az életünkben?
1: Nagyon ügyes, hogy ide vezetted ezt a gondolatot, ugyanis azon túl, hogy kapunk visszajelzéseket, vagy kritikákat, beleeshetünk nagyon könnyen ebbe a csapdába, és egyúttal már tudattalanná válik, úgymond, hogy megjátszunk magunkat, mutatunk valamit. Én nem akarom, hogy sebeket kapjak, nem akarom, hogy megint rámutassanak arra, hogy én kapkodok, hogy én hirtelen vagyok, hogy én durva vagyok, hogy én csúnya szót használtam, az, amire rámutatnak, tudod? És akkor megjátszom. És közben belül teljesen más vagyok. Tehát, hogy, és ez képmutatás. Tehát valójában képmutatás. Nem a szív diktálja, ez nem a belső ember diktálja, ez nem formálódtam át, hanem csak félek azoktól a sebektől, amelyeket te még nekem akarsz okozni, és emiatt ezt meg akarom játszani. Mindenképpen elítélendő. És Isten segítsen abban bennünket, hogy sokkal őszintébbek legyünk. Hát először magunkkal, Istennel, és akkor ugyanaz az embertársainkkal is lehetünk ezek. De nem arról fog szólni szerintem az életünk, hogyha felvállaljuk ezt, hogy nem leszünk képmutatók, hogy állandóan a nyakleveseket kapjuk, állandóan a hideg zuhanyokat kapjuk. Lesz olyan, hogy kapjuk, de én sokkal célra vezetőbbnek, sokkal életszerűbbnek, sokkal erőteljesebbnek látom az őszinte életvitelt és jellem megmutatkozást, mint az, hogy mutatok valamit, ami nem is az én jellemem, csak neked ezt kell mutatnom, Márk, mert neked ez a kívánatos, és akkor így nem fogsz nekem mondani semmit, így nem bántalak meg, így te nem okozol nekem sebeket, és így tovább.
0: Uh-huh. Igen, egy tanítótól hallottam én is, aki valami olyasmit mondott, hogy akkor vannak a gondok, amikor a szolgálatunk nagyobbra nő, mint a jellemünk. Tehát mikor az, amit csinálunk, az egy akkora kabát, amit nem tudunk magunkra venni, amire nem mi vagyunk a megfelelő emberek. És ekkor jön el az, hogy mi el kell játszunk valamit, hogy képmutatóak vagyunk, hogy más mutatunk, hogy mi mekkorák vagyunk, és ilyenkor jönnek a bajok. Mert amivel nem végzünk ma, az végezni fog velünk. És ott van mélyen ez a tudat, hogy tudom, hogy én nem vagyok erre kész. És ilyenkor kell jön az alázat, ilyenkor kell jön az, hogy én visszalépek valamiből, vagy jobban oda teszem magam. Mert lehet, hogy bele tudsz nőni abba a kabátba, csak Isten használnia kell. Lényeg, hogy valamit változtatnod kell. És volt ez a film is, a Jézus forradalom, Jesus Revolution, ott is ugyanezt láthatjuk, hogy volt egy pásztor, akit Isten használt. Ez cáfolhatatlan. Viszont az ő jelleme nem engedte meg, hogy ez a mozgalom, ami megkezdődjön, ez tovább búrjánzzon, vagy tovább gyümölcsözzön valami sokkal nagyobban. Ezért fontos az önvizsgálatot tartani, másokat bevonni az életünkbe, ahogy azt már többször is említettük, és hogy mások által is megvizsgáljuk magunkat, hogy mekkora az életünk, mi be kell fejlődjünk. És hogyha ez megtörténik, akkor valamilyen szinten egységbe is csinálni tudjuk tartani az életünket.

0: könnyen meg is szédülhetünk egyébként, és ez is szükséges, az, hogy ez teljes transzparencia Isten előtt, akár legyenek olyan emberek, akik előtt ilyen elszámoltatható vagyok, ez is nagyon sokat segít a jelen fejlődésben. Ezt egyre inkább nélkülözzük a mai társadalomban, hogy olyan emberek, akiknek bármikor, bármire el tudok számolni, és ezeknek ilyen vétójoguk van az életemben, tehát ez óriási hatással bír lenni a karakterünk formálódására, és abban, hogy a jó irányba menjen a jellemünk.
1: És azért azt is meg kell említeni, hogy nekünk keresztényként teljesen más a karakterfejlődésünk, mint mondjuk egy olyannak, aki nem ismeri Istent, abszolút. Mert mi keresztényekként igazodnunk kell azok között a kudarcok között is, amik történnek velünk a hétköznapi életben, munkában, családban, baráti életben, és ugyanúgy a lelki életünkben is. Tehát lehet, hogy egy bármilyen más embert, aki nem ismeri Krisztust, nem zavarja, hogy vagy elment
0: bulizni. Minden megész lelki szinten is, igen. Emiatt is.
1: Őt nem zavarja, hogy elmentél bulizni, hogy bűnbe estél, sőt, ő ezt élvezetnek fogja fel, de nekünk keresztényként ezt is harcként fogjuk fel, és nehéz erre odafigyelni sokszor, sőt, úgy érezzük, hogy ez már túl sok nekünk, de ezek azok a pillanatok, amik igazán formálják a jellemünket. Sőt, hogyha azt veszük, hogy ez nem jó nekünk, és nem érezzük jól magunkat, akkor tudhatjuk, hogy Isten valóban formál minket, és fejleszti a jellemünket.
0: Azt is mondhatnánk már, ha életitelenké válik a kereszténységünk, a Krisztus követésünk, a Krisztus szeretetünk, ez óriási hatással lesz a jelenünkre. Tehát bármiért bennünket, akár kellemes, vagy kellemetlen, vagy kísértés, vagy vágy, vagy hogy most ezt meg kell engednem magamnak, és én Krisztus szerint élem meg, nyilván visszautasítom, hogy élek vele, ez óriási hatással lesz a jelenünkre. Uh-huh. Nem ismerek, nem tudok olyan mélyhitű, komolyhitű, Krisztus követő embert, akire azt mondják, hogy jellemtelen. Uh-huh. Nem tudok ilyet. Vádként, vagy hamisságként, vagy támadásként, oké, de ha objektíven megnézed, már amennyire megvizsgálsz valakinek objektíven az életét, akkor azt kell mondanod, hogy egy jellemes ember. Uh-huh.

0: Igen, meg nem szabad azt elfelejtenünk, hogy az életünk végén, mikor meghúzzák a vonalat, akkor Isten a szívünket fogja nézni. Azt, hogy milyen motivációval tettünk bizonyos dolgokat. És nem tetszett egy ilyen idézet, amit hallottam, hogy Isten nem azt fogja megkérdezni, hogy milyen kocsid volt, hanem mit tettél azzal a kocsiddal. Nem azt fogja megkérdezni, milyen házad volt, hanem hány embert fogadtál be. És jó erre odafigyelni, hogyha megnézzük a motivációinkat, hogy Isten miként készít minket a szolgálatra. Egy másik idézet, ami nagyon megragadta a figyelmemet, hogy Isten mindig a megpróbált hajókat engedi a vízre. És jó az, hogyha meg vagyunk próbálva, jó az, hogyha tudjuk, hogy úgy tekintünk vissza az életünkre, hogy ebben már meg vagyok próbálva, ebbe tudok példát mutatni másoknak, és hogy ezzel tudok segíteni is másoknak. Tehát keresztényként figyeljünk oda ezekre, hogy ami egykor kudarc volt és győzelem, azt alakítsuk át bizonyságtevéssé. Azt alakítsuk át arra, hogy másoknak segítsünk ezekben a dolgokban, és ezáltal Isten minket formál a szolgálatban is, formálja a jellemünket, és egy erősebb emberré tesz a hétköznapokban.
1: Maximálisan egyetértek.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést, nektek is köszönöm, hogy velünk voltatok, jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.

Füle Lajos, sakkfigura. Egyszerű sakkfigurád vagyok én neked, uram. Lovad, parasztod, futód, amit akarsz, ahogy akarod. Sosem akartam király lenni, bástyának se lennék jó, tudom. De jó a te kezedben lenni, s odaállni, ahova akarod, ahova bölcs gondolataid vezényelnek, s veszteg maradni, míg kegyelmesen újjelt nem átkezed. Vidd velem győzelemre gondolataidat, s ha néha ne talán ki is ütnek démoni erők, védj kegyelmes kezedbe újra, rendelkezz velem. Egyszerű sakkfigurád vagyok én neked, uram.

A napversét elmondta Arhip Márta. Az én életem ma.

0: az alázatosság kegyelmi ajándéka.
1: Megszentelődés. Ő szabadulással dicsőíti meg az alázatosokat. 149. Zsoltár 4. verse. Gondolatok az ígéről. A megszentelődés legértékesebb gyümölcse az alázatosság kegyelmi ajándéka. Ez a kegyelmi ajándék átformálja természetünket. Mindig Istenre várunk, és akaratunkat alárendeljük az ő akaratának. Megértjük az isteni igazságokat, és akaratunk meghajol teremtőnk minden igazsága előtt, kételkedés és zúgolódás nélkül. Az igazi alázatosság meglágyítja és alárendeli szívünket mennyei atyánk akaratának, s lelkünket fogékonnyá teszi igazságának befogadására. Fogjul ejti gondolatainkat, hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak. Megnyitja szívünket Isten igéje előtt. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Ez a 25. Zsoltár 9. verse. Az alázatosság Krisztus iskolájában a lélek egyik legértékesebb gyümölcse. Olyan kegyelmi ajándék, amelyet a Szentlélek mint megszentelő munkál. Az alázatosság az a belső ékesség, amelyet Isten nagyra értékel. Ő, aki fénylő csillagokkal ékesítette fel az eget, megígérte, hogy az alázatosokat szabadulással dicsőíti meg. A menny angyalai a legékesebb, legragyogóbb keresztényekként jegyzik fel azok nevét, akik szívükbe fogadják Krisztust, s szelídségben és alázatosságban járnak megváltónkkal.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Szólj életet! A Bibliában ez áll. Aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Péter apostol első levele, 3. fejezet, 10. verstől a 11. versig. Figyeld meg a forduljon el kifejezést. Nem azt jelenti, hogy durván vagy érzéketlenül kellene bánnod bárkivel is, hanem hogy a probléma helyett a megoldásra összpontosíts. Ha megérted, micsoda erő rejlik a szavaidban, az megváltoztathatja az életed. Pozitív, felemelő és bátorító dolgokat hívhatsz életre a beszédeddel, de negatív, másokat elcsüggesztő szavakat is szólhatsz. Egyikünk sem akar az ördög szócsöve lenni, de az az igazság, hogy építeni és rombolni egyaránt tudunk az ajkunkkal. És nem csupán a saját életünkben, hanem másokéban is. A szád a toll, a szíved pedig az írótábla. Amikor újra meg újra kimondasz valamit, az beléd hatol, a részeddé válik, és te magad is azzá leszel. Légy Isten szócsöve. Az én Uram az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Ézsaiás próféta könyve 50. fejezet, 4. vers. Mély hathatósak az igaz beszédek. Jób könyve 6. fejezet, 25. vers. Bölcsen beszél az igaz ember szája. 37. Zsoltár, 30-as vers. Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Pál az Efézusiakhoz írt levél 4. fejezet, 29-es vers. Szólj ma életet!

0: lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Tudják, amikor az új szövetség emberéről gondolkozunk, mi nagyon-nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mi valahogy többek vagyunk, mint akik az Ószövetségben voltak. Nekünk egy különös kegyelmi helyzetünk van. Ismerjük az új szövetségnek az Urát, az Úr Jézus Krisztust, aki az életét adta értünk. De az Úr Jézus Krisztus nem volt az Ószövetség ellenére. Ő azt mondta, hogy nem azért jött, hogy eltörölje, hanem hogy betöltse az Isten törvényét. Gondoljunk csak arra, hogy több területre is azt mondta, hogy megmondatott a régieknek, és idézte az írásokat, én pedig azt mondom nektek, hogy. És ezek mindig többek, jelentőségteljesebbek, mint amit az Ószövetség embere tudott. Ehhez képest nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy igazából bárki bármilyen módon ott lehet az Isten előtt, és kedvünkre vagy tetszésünkre alakítgathatjuk mi a dolgainkat. Tessék csak hallgatni, mit mondott a Zsoltáros, a 15. Zsoltárban. Uram, ki lehet sátradnak vendége? Ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, szíve szerint igazat szól, nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az Urat félik, esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is, nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Tetszett ezt hallani? Milyen jó, hogy gyakorlatilag minden néző, minden hallgató előveheti a Bibliáját, és föllapozhatja a 15. Zsoltát. Én nagyon örülnék, hogyha rá lehetne önöket erre beszélni, és utána arra is, hogy nézzük azt a 10 pontot, amit Dávid most nem régen, 3000 esztendővel ezelőtt kijelölt, és elmondta, hogy mit kapott az Úrtól, milyenek az Istennel járás méltó vonásai. Összefoglalta tulajdonképpen egyetlen mondatba. Fedhetetlenül él. De aztán valószínűleg Dávid is érezte, hogy ezt az egyetlen mondatot érdemes egy kicsit kibontani, és 10 jellemzőt mondott utána, ami ezt a fedhetetlenséget igazából a mindennapi élet gyakorlatában bizonyítja. Törekszik az igazságra. Tessék mondani, hogy állunk ezzel. Ugye nem mondjuk azt, mint nagyon sok autós, hogy hát a kressz az tulajdonképpen tájékozódási pont, egyébként úgy vezetünk, ahogy akarunk, amíg le nem bukunk, és amíg el nem kap a rendőr. A törekszik az igazságra az azt jelenti, hogyha éjfél van, és november, és jön a stopptábla, és a környéken nincs ember, akkor is megállok, mert ez a helyes. Persze nem csak a stopptábla kérdésében, hanem Istennek az útmutatását követve, az Isten törvényeit követve is. Az a helyes, ha szerint élünk. Magyarul törekszünk az igazságra. Szíve szerint igazat szól. Ugye tetszenek tudni, hogy mit jelent a szíve szerint igazat szól, és az általában igazat mond közti különbség. A szíve szerint az azt jelenti, hogy a szív teljességéből szól a száj, és amikor ő igazat mond, azért mondja, mert nem is esne jól neki mást mondani. Nem is áll a szájára a hazugság, vagy a szája a hazugságra. Tudják, a mai világban a legtöbben úgy gondolják, hogy ugyan már, aki igazat mond, az ostoba. Hiszen mit lehet elérni ma az igazmondással? Úgy kell mindig csavarni a dolgokat, ahogy éppen az érdekeink vezérelnek bennünket. Na de hát nem is arról van szó, hogy kit szeret ma a világ, vagy kit ismer el, hanem hogy ki lehet az Úr sátrának vendége, ki állhat meg az Isten jelenlétébe. Aztán jön a 3. pont. Nyelvével nem rágalmaz. Ami azt jelenti, hogy nem mond mindenféle információkat tovább, pláne hamis információkat nem mond tovább. Nem követel magyarul karaktergyilkosságot, mert a rágalmazás a gyilkosságnak a lelki verziója. Nem tesz rosszat fele barátjával. Magyarul a fele barát nem kell, hogy tartson tőle, hogy a háta mögött mást fog mondani, mást fog tenni, ellene fog dolgozni. Na de hát egy olyan világban élünk, amikor bárki bárkit hátba támad. Itt mosolyog, ha szükséges, akkor amott mosolyog. A kétszínűség ma életfilozófia. Azt mondja Isten igéje, de azzal nem lehet megállni az Isten jelenlétében. Azzal nem lehet belépni az Isten tisztelet légkörébe. Nem hoz gyalázatot rokonára. Ami azt jelenti, hogy nem mindegy neki, hogy az ő személyét, az ő viselkedését látva, mit gondolnak a családjáról, mit gondolnak a testvéreiről, feleségéről, gyermekeiről, édesapjáról, édesanyjáról, nagyapjáról, nagyanyjáról, milyen következtetést vonnak le a lelki családjáról, mert hogy itt nyugodtan kiterjeszthetjük a gyülekezetre. Hányszor hallottam már, hogy na, ha ilyenek a hívők, én abból nem kérek. És ilyenkor nagyon sokszor az lesz a védekezés, hogy ugyan már, de tudja, hát nem az emberekre kell nézni. Tessék csak hallgatni? Szíve szerint szól igazat. Nem tesz rosszat a fele barátjával, és nem hoz gyalázatot a rokonára. Aztán van még egy pont. Megvetéssel néz az alávalókra. Erre szokták azt mondani, hogy új szövetségi ember mindenkit szeret, mindenkit elfogad. Ugyan már. A megvetéssel néz az alávalókra, az nem azt jelenti, hogy minden emberrel lehetőleg minél mélyebben tudatja, hogy milyen utálatos, és mennyire ki nem állhatja. A megvetéssel néz az alávalókra azt jelenti, hogy egy bizonyos jellemtípust elutasít belül. Nem akar vele közösséget vállalni. Pál apostol azt mondja, hogy nem lehetünk felemásigában hitetlenekkel. És ez a felemásiga nagyon sokaknak a házassági kapcsolatot jelenti kizárólag, pedig nem erről szól a dolog. Ez azt jelenti, hogy kivel fogok össze, kivel tartok együtt, ki az, akivel összecsengedek a gondolataim, és együtt munkálkodásra képes vagyok. Esküjét nem vonja vissza, még ha kárt vallés. A mai ember lehet, hogy esküdözik, de az volt kiírva egy ismerősömnek a műhelyébe, hogy amit én egyszer megígérek, azt máskor is megígérem. Ami azt jelenti, hogy csak arra ne számítson senki, hogy amit ő megígért, megfogadott, az úgy is lesz. Na tehát tessenek arra gondolni, hogy hogy állunk például a házasságok területén. Hány és hány ember van, aki úgy gondolja, hogy amíg nekem az érdekeim diktálták, amíg én nyertem belőle, amíg én kaptam meg, amit akartam, addig rendben van, amikor a másik szorulna rá, vagy a másikkal történt valami, akkor már nincs rendben. Akkor a magam részéről továbbállok. És ez így van üzleti kapcsolatban, ez így van társadalmi viszonyokban, ez így van gyülekezethez tartozás kérdésében, hiszen nagyon sokan olyanok, mint a pillangó, egyik helyről a másikra repkednek. Nem adja pénzét uzsorára, ami azt jelenti, hogy nem él vissza a másik anyagi szorultságával, ha segíteni akar, szívből segít, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Ez azt jelenti, hogy nem fogad el se pénzt, se természetbeni juttatást, se kirándulást, se egyéb olyan dolgokat, amit így lehet kapni, csak azért, hogy aztán egy megfelelő helyzetben annak az oldalára álljak, aki éppen ezt a valamit nekem nyújtotta, adta, felajánlotta. Szóval, hogy is lehet ezt egy mondatba összefoglalni? Fedhetetlenül él. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Kóvájgó, szinte részeg állapotban tántorgó világunkban, vajon hol vannak az egyenes úton járói? Imádkozzunk. Urunk, nagyon kérünk, hogy amikor a Te igéd eléri a szívünket, ne rázzuk le magunkról, mint a kutya a vizet. Engedd, hogy vágyjunk arra, amit a Te igéd akár az Ó, akár az Új Szövetségben a szívünkre köt, hogy szentek legyen, mert Te, ami Urunk, szent vagy. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.
4: Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe az erős szív. A mai ige 27. Zsoltár 14. verse. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Gondolatok az ígéről. Szüntelenül reménykedjél, az Úrban reménykedjél. Érdemes reménykedni benne, soha nem hagyja cserben azt, aki ő benne bízik. Ne csüggedj el a reménykedésben, számíts nagy szabadulásra, és légy készen, hogy Istent dicsérd érte. Az ige bíztat, hogy légy erős és bátor szívű, mert erre van leginkább szükséged, amíg várnod kell. Ha a szíved egészséges és erős, minden rendben lesz. A szívnek nyugalomra és derűre van szüksége, és ezt akkor kapja meg, ha erőt nyer. Az erős szív megnyugszik, tud örvendezni, és így erőt ad az egész embernek. Senki sem képes az életnek ezt a titkos mozgatóját, a szívet megerősíteni. Egyedül Isten, aki teremtette, ő erősítheti meg. Isten maga az erő, így adhat erőt mindazoknak, akiknek erre szükségük van. Ezért légy bátor, az Úr kiárasztja rád erejét, nyugodt leszel a viharban és örvendezel a szomorúságban. Én, aki ezeket a sorokat leírtam, Dáviddal együtt bátorítalak, hogy reménykedj az Úrban. Hosszú és mély tapasztalat tanított meg arra, hogy az a jó számomra, ha az Úrban reménykedem. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy Templomban július 5-én kezdődött, és ezután júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most ma vasárnap van, szeptember első vasárnapja. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Musica Sacra egyházzenei alapítvány részére várnak. Zsinagógák hete. Augusztus 30-a és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete 3 hetes esemény sorozata a Nyitottság és a Párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére a jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashanah ünnepekig és az izraeli Kántor koncertig. Írják ezt. Ma, szeptember 6-án a Desefi utcai Sztín zsinagóga nyitja meg kapuit, míg szeptember 17-én pedig a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógákon kívül Miskolcon, Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Mint a szervezők írják, a rendezvény sokszínűségét a kiemelt nagykövetek gazdagítják. Az időjárásról még marad a nyári idő. Ma vasárnap a napos idő mellett kevés a felhő, esők nélkül. Az északi szél megélénkül, és 24-29 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írhatáljuk a Timóteushoz írt levélbe, és ott a második levél, negyedik fejezet első öt versében a következőképpen. Kérve kérlek, Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, biztos teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságai szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszked a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.

0: Kedves Uram, be kell, hogy valljam előtted, hogy olyan sokáig el se tudtam képzelni, hogy mit is jelent az, hogy az emberek a mondákhoz, mindenféle dolgokhoz odafordulnak, és az igazságot meg nem is akarják meghallgatni. És azt látjuk, Uram, hogy egy olyan világban élünk, ahol az igazság és a mesebeszédnek a határvonalai, mint hogyha el akarnának mosódni, el akarnának tűnni, és mindent megtesz lelkünk ellensége azért, hogy egyenértékűnek kezeljék az emberek a hazugságot az igazsággal. És te mégis azt akarod, Uram, hogy ebben a környezetben is hirdessük az igét, mégpedig akár alkalmasnak tűnik a számunkra az idő, akár alkalmatlannak. És köszönjük neked azt, hogy ezt azért bíztad ránk, mert lelkeket akarsz megmenteni, hogy ne vesszenek el, hogy hitre juthassanak, hogy örök életük lehessen Krisztusért. Segíts, Uram, ezt a Biblia tanulmányt is azzal a lélekkel végig gondolni és végig beszélgetni, mint akik tudják, hogy itt lelkekről van szó, akik sóvárognak utánad, vagy akik éppen közönösek, de fölébreszthetők. Kérünk, add a te irgalmadat, hogy a te lelked által tudjunk szólni mindannyian. Amen.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, mindazokat, akik hallanak országhatáron belül, vagy országhatáron, kontinenseken túl. Mindenkinek nagyon köszönjük, akik rendszeresen, hétről hétre itt vannak velünk, és az ige fölé hajolva tanulmányozzuk Isten akaratát. A mostani Biblia tanulmányunknak a címe Hiteles keresztény szolgálat. És csak úgy zárójelben jegyezzük meg, hogy a hiteles szó az a hit szótőből fakad, és ma ez a szó a reneszánszát éli. Hiteles az, ami igaz, ami valódi, ami alátámasztható, még a jogban is megjelenik a közhiteles fogalom, és a keresztény szolgálat akkor lesz hiteles, illetve a kereszténység akkor lesz hiteles, ha a szolgálata hiteles, vagyis amit mondunk, aképpen cselekesszük. Ha a kettő között nincs összhang, akkor a hitelességet nagyon hamar a társadalom meg fogja kérdőjelezni. Sőt, azt is mondhatom, hogy az ős keresztények a Római Birodalomban azért váltak nagyon hamar hitelessé, mert a szolgálatuk, az adott szavuk, a tettük, a cselekedetük arányban állt azzal, amit mondtak és beszéltek. És a 21. században a kereszténység ezért olyan gyenge, olyan omladozó lábakon áll, mert a szolgálatunkban valami probléma van. Tehát fel kell támasztani az őskeresztény lángokat, gondolatokat, hivatástudatot, és akkor tudunk hitelessé válni. Nézzük az első gondolatot, a hiteles szolgálat gyümölcsei. Korintusi második levél, harmadik fejezet, és ott az első 9 verse. Székely Marika, mit mond az ige számunkra?
2: Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükség van-e, mint némelyeknek, hozzátok szóló, vagy tőletek kapott ajánló levelekre? A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva a szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak, a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van Isten iránt, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata.
1: Köszönöm szépen. Kinek milyen gondolat van? Anikó?
3: Én a hiteles szón gondolkodtam, és a hitelesítésen, és eszembe jutott, hogy vannak olyan okiratok, amelyeket akár lefordíthatnék én, mondjuk egy más nyelvre, bizonyítványok, végrendeletek, nagyon-nagyon sok minden, ha ismerem azt a nyelvet, vagy bizonyos nyelvről magyarra lefordíthatnám, mert tudom a nyelvet, és mégse tehetem meg. Ahhoz, hogy az hiteles legyen, azt megpecsétek kellenek, és hát megfelelő fordító irodák, meg cégek. És ezen azért, hát igen, minden eredetivel megegyező, tanúk, és nem tudom én hány dolog. És azon gondolkodtam, hogy mi tulajdonképpen Isten levele vagyunk. Ezt Pál apostol használja is, ezt a képet. Akiknek be kéne mutatnunk a mennyei atyát, és valahogy úgy kéne hiteles fordítást bemutatnunk, hogy valóban ott legyen rajtunk Isten bélyege és Isten képe, hogy igen, aki őt nézi, aki az ő szolgálatát nézi, az mélt

0: föl is vállaltam, mert ugyancsak a korintusiaknak azt írta, hogy legyetek az én követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. Úgy gondolom, hogy ez lenne a hiteles szolgálatnak az egyik feltétele.
1: Köszönjük szépen, Tibor.
2: És itt az előbb, ahogy Anikó mondta ezt a fordítást, eszembe jutott egy régi gyülekezeti esemény, amikor nem fogom elmondani, mert hosszú, de a lényeg az, hogy be kellett szereznünk Amerikából, Floridából egy halotti anyakönyvi papírt. Meg is küldték, pár hónap alatt megjött, és vittem a megfelelő hivatalba, és mondták, hogy az adott államnak a közjegyzői papírja akkor hiteles, csak ha dombor nyomatú bélyegzővel készült el. Egyébként nem. Újra kellett kérni, és az volt a mókás, hogy mondták, hogy ja, annak viszont sokszoros ára van. De hát muszáj volt megszerezni a papírt, és ezt csak azért mondom el, mert nagyon-nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ha valami nagyon közelít a valóságoshoz és a hiteleshez, az már tulajdonképpen hiteles is. És mégis kellett egy plusz pecsét, egy plusz igazolás, hogy ezt valóban annak fogadják el. És a mi életünk azért rendkívül nagy kérdés, hogy valamiféle nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a valósághoz közeli másolat, vagy eredeti olyan papír, amit valóban Krisztus is hitelesít. Mert egyébként én úgy emlékszem, hogy amikor meg fogunk előtte állni, azt mondta, hogy vallást tesz rólunk az atya és az angyalok előtt. Magyarul ő hitelesíteni fog. Tehát nem csak azt mondjuk majd, hogy bocsi, ide nekem be kell menni, mert nekem itt polgárjogom van. Ez most nagyon rosszul hangzik. De ezt ő fogja majd mondani, hogy igen, itt a hitelesítés megvan. És enélkül nem fog menni, de a hitelesség nem ott fog kezdődni, ott csak hitelesítve lesz még egyszer. A hiteles hívő életét itt éljük, aminek alapján majd ott hitelesítenek.
1: Köszönöm szépen, László.
3: A mai világban is általában kik hitelesíthetnek? Az eredeti okirat kibocsátója, az lehet akár egy közigazgatási szerv is, például egy házassági anyakönyvi kivonatot, vagy egy halotti bizonyítványt azt a anyakönyvi hivatal, a másodlatot ő hitelesíti, vagy a közjegyző. Ha mi, mint keresztények, azt szeretnénk, hogy hiteles legyen, ahhoz Jézus Krisztusnak kell hitelesíteni bennünket. Mi magunkat nem tudjuk, mert mi csak követők vagyunk, úgymond másolatok. Az eredetihez kell fordulni.
1: Köszönöm szépen. Marika?
4: Hát a mi világunkban ajánló levél akkor kell, hogyha olyan valakihez megyek, aki nem ismer, és az ajánlás az meg attól jön, aki már ismer bennünket. És a mi életünk, beszédünk, cselekedeteink, a mi ajánló levelünk. Hiába a levél, hogyha más tapasztal valaki, nem kell sokszor a levél, mert bizonyítja azt, hogy mi hogy állunk hozzá a dolgokhoz. A hiteles szolgálat bizonyítéka, hogy a lélek által a gyülekezet megtér. Alkalmasak sem magunktól vagyunk, hanem Istentől van ez a képességnek az adása. És ha belegondolunk, hogy a mi szolgálatunk hitelesse, és a szolgálatunk hány embernek okozott megtérést, hát minél többen volnának, annál jobb a mi úgynevezett ajánló levelünk. Nem mi vagyunk fontosak, Istené az elismerés, és hálát kell adni, hogyha képessé tesz bennünket arra, hogy az ő üzenetét hirdessük.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, László.
3: A Marika juttatta eszembe, mert arról beszélt, hogy közösségi megtérés, ugye a közösség megtér, ezt mondtad. Én arra szeretném helyezni a hangsúlyt, hogy én lehetek egy olyan közösségnek a tagja, ahol mindenki nagyon őszinte hívő.

0: nem csak szavakban, hanem tettekben is. Ez mégsem tesz engem alkalmassá, mert végül is mindenkinek személy szerint kell meghívni. Szóval a szent közösség része önmagában nem fog üdvösséget hozni. Mindenkinek egyénileg kell megtérni.
1: Köszönöm szépen. Sziget István.
2: Ugye azt tudjuk, hogy a görög-római világban ez a ajánlólevél egy szokványos dolog volt. És tulajdonképpen Pált, ha nézzük, ugye a Pált támadják tulajdonképpen. Egy csúnya szó jót teszem, hogy referencia, amiről ma is a mai világban nagyon sokat beszélünk, milyen referenciád van, milyen végzettséged, milyen gyakorlatod van. És erre a kérdésre Pál nagyon egyértelműen válaszol, azt mondja, hogy nem mások által itt ajánló levél a fontos, hanem a lélek által megváltoztatott szívek. Tehát a tevékenységének a funkció, a tevékenység végéből ítéljük meg, de az, hogy mások milyen véleményenek vannak róla. Tehát nem az emberi szervezés, hanem a Szentlélek ereje általi isteni munkálkodást helyezi Pál a fókuszba.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, menjünk tovább. Szenvedés és dicsőség. Korintusi második levél 4. fejezet 7. versétől a 18. verséig. Tokics Marika.
3: Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi el munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva. Hittem, azért szóltam. Mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden érettetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.
1: Köszönöm szépen. Nagyon érdekes az élet és a halál, bár én pont fordítva mondanám, a halál és az élet, és lehet, hogy ez egy teológiai irányultság is Pál gondolatában itt a 4. fejezetben többször előfordul. És ez azt jelenti, hogy a halál az nem egy végső, hanem egy közbenső állomás, és a halál folytatása a megelevenítő élet. Anikó?
4: Én azon gondolkodtam, hogy Pál gondolatmenete ma idegen lenne, mert a legtöbb esetben a külsőt értékeljük. Olyan világot élünk, hogy az számít, hogy kívül mi van. És a belsővel elég keveset foglalkozunk, úgy társadalmi szinten. És félek, hogy ez egy kicsit a gyülekezetekbe is bejött. Eszembe jutott, nem tudom, hol olvastam sok évvel ezelőtt, hogy volt olyan, hogy kincseket úgy mentettek meg, hogy bevonták nagyon értékes szobrot, stb. Bevontak agyagmázzal, és elrejtették benne. És sokszor ez jut eszembe, amikor egy-egy idős testvért látogatunk, akik már ott vannak, hogy készülődnek hazafele, hogy már az élet vége felénél tartanak. Hát van, amikor nagyon-nagyon repedezik az a külső cserépedény, úgy nagyon látványosan. De sokszor annyira szép látni, hogy belül viszont ott van egy értékes kincs. És mindnyájunknak a külső repedezni fog. Mindegy, hogy milyen, és hogy mennyit ápoltuk, hány szépészeti beavatkozáson esett át, és mennyire egészségesen éltünk. Ezt most nem azt mondom, hogy ezekre nem kell figyelni, hogy egészségesen éljünk, de egy idő után nem lehet annyira egészségesen élni, és táplálkozni, és sportolni, és bármit csinálni, hogy ne repedezzen. A kérdés csak az, hogy amikor nagyon reped, akkor mi jön ki. És valaki egyszer azt mondta, hogy egy idős bácsiról, aki nagyon-nagyon rossz állapotban volt már, ápolónő volt vele, a felesége is ott volt, és annyit mondott a családnak, hogy ennek az embernek nagyon szelíd embernek kellett lenni életében is. Mert aki ezt a betegséget így hordozza, és ennyire szelíd, ott már nincs abban az állapotban, hogy megjátsza. Itt már az jön ki, ami bent van. És úgy gondolom, hogy fontos kérdés az, hogy mi van bent, hogy mi tud kijönni, mert lehet, hogy mi is eljutunk olyan állapotban, hogy az jön ki, ami bent van, de Isten előtt mindenképpen el fogunk jutni. A kérdés az, hogy érték jön ki, mennyei kincs, vagy csak a cserépedény törik össze.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
5: És ha már Annikó szóba hozta a cserépedényt, meg hát természetesen Pál is, azért abban az időben a Római Birodalomban, mint ahogy utána még sok-sok-sok-sok évszázadon keresztül, az embereknek ez volt a természetes tároló eszközük. Tehát mindenki tudta. De ha egy picit valaki mondjuk akár még most Erdélyben vagy vidéken jár, tudja, hogy azért azokat a cserépedényeket elkezdték cicomázni, dekorálni, színezni, ilyenre, olyanra, így mázas, úgy mázas. Na de hát teljesen mindegy, hogy milyen volt a köcsög. Hát nem az számított, hogy az milyen, hanem hogy mi van benne. És én még emlékszem a nagymamámra, aki zsírt tartott benne, meg lekvárt tartott benne, meg még olyan is volt, amiben húst tett el. De nem ez volt soha a lényeg, hogy hogy néz az ki. Persze, hát nyilván ne legyen koszos, de Pál apostol repedezett cserépedénye, vagy törékeny cserépedénye, azon gondolkozom, hogy mire a korintusiaknak levelet írt, biztos nem volt egy hát kigyúrt és fantasztikusan mosolygós ifjú titán. Azért már túl volt nagy veréseken, megveszőzéseken, börtönön, hajótöréseken, rengeteg mindenen. Az embernek ez nyomot hagy. A testén is, és minden, megjelenésen biztos. Na de a kincs, mi van benne? És én azt hiszem, hogy nekünk erre kéne nagyon odafigyelni, mert a mai kereszténység, mintha nyomódna el afelé, hogy minél mázasabb, minél színesebb, minél népművészetibb, minél dekoratívabb, minél exkluzívabb legyen, miközben a tartalom.
1: István?
2: Tibor gondolatával azért úgy csatlakoznék, hogy nem azt mondja az ige, hogy törött cserépedény, hanem törékeny cserépedény. És ez nagyon fontos, hogy ahogy mondtad, hogy rengeteg megpróbáltatások, nehézség, szenvedés, üldözés érte őt, és mégsem törődött össze tulajdonképpen, hanem nem esett kétségbe, nem vált, elhagyottá, hanem mindvégig állhatatos marad, és ez igen mondja, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Ez egy nagyon fontos tulajdonságának tartom, én Pálnak.
5: Bocsánat, csak egy rövid mondat. A nagymamám még falujában rendszeresen megjelent a drótostót, aki még összerakta azokat az edényeket, és akkor is az volt a lényeg, hogy mi van benne. Pedig lehet, hogy már össze volt drótozva.
1: Marika?
6: Ugye a keresztény élet az nem csupa derűs semmittevés. Ha felvállaljuk Krisztust, akkor a szenvedést is fölvállaljuk vele. Minden megpróbáltatáskor viszont azt kell, hogy lássuk, hogy a jövő, a mennyei élet reménysége is ott van, és ezt látni kell. Ki kell tartani a magunk álláspontját, útjában, és nem engedni a kísértésnek. Bármilyen üldözés ér bennünket, kétségbeesés, vagy el akarnak tiporni. És a hitnek ugyanaz a lelke van minden keresztényben. Tehát nincs más lélek. Egy lélek dolgozik mindnyájunkba, és ezért hála és dicsőség illeti Istent, hogy erőt és kegyelmet ad nekünk. És ahogy Anikó is mondta, a külső emberünk úgy megromlik, de a belső embernek naponta meg kell újulni. Ha a láthatókra nézünk, akkor a mulandóság van előttünk, amik elmúlnak, és akkor távol vagyunk az Úrtól. Ha meg a láthatatlanokra figyelünk, akkor az örökkévaló felé figyelünk, és a feltámadásra.
1: Köszönöm szépen. László?
0: Tibor arról beszélt, hogy a sok szenvedés, amin Pál keresztül ment, az óhatatlanul meglátszott a külsején is. De miért mégse ez dominált? Azért, mert a magatartásában végül is a remény tükröződött, és volt túlsúlyban. Én csak azt kérdezném magunktól, hogy mi tudjuk a nehézségek közepette azt a reménységet tükrözni, ami Pál magatartásában megjelent? Vagy ha egy kis nehézségbe ütközünk, akkor azonnal olyan búval béleltek leszünk?
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A békéltetés Krisztus központú szolgálata. Korintusi második levél 5. fejezet 14. versétől a 24. verséig. Varga Gyöngyike.
7: Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította neki vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki nem ismer bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. A békéltetés szolgálata nem könnyű feladat, és úgy gondolom, hogy ehhez is az Isten lelkének különleges ajándéka, adománya, jelenléte szükséges. Ugye az eiréné, görög kifejezés, ez a békesség, eiró azt jelenti, ami valamikor együtt volt, egybe tartozott, és elszakították. Gondoljunk egy papír darabra. És a békéltetés az, amikor a két felet ismét egymás mellé helyezzük, mintha a szakadás, mintha a törés, a repedés soha nem történt volna meg. Tehát ez a békéltetés szolgálata, és valamikor a kereszténység ebben igazán gazdag volt, erős volt, de ha ma valamiben gyengék vagyunk, és mindegy, hogy melyik felekezetre nézünk, gyengék vagyunk a békéltetésben. Oda kell fordulni, és Istentől jövő békéltetési, ezt fel kell vállalni, nem könnyű. Könnyebb szótlanul elmenni, mintha nem történt volna, meghúzni a vállát, nem rám tartozik, majd ők kibékülnek. Nem, a békéltetés szolgálatát meg kell valósítani. Kinek mi a Tibor?
5: És amit nagyon szeretnék itt hangsúlyozni, ugyanis azt mondja az ige, mert Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltetett minket önmagával. És én a mai világban a keresztény körökben felnőtt és a keresztény körökben szocializálódott atyánk fiai között is azt találom, hogy már hogy miért kéne nekem Istennel kibékülni? Aki pedig nem tudja azt, hogy a bűn az ellenségeskedés az Istennel, az nem vágyik a megbékélésre, és ha nem vágyik a megbékélésre, természetesen jövünk mi, akik hirdetjük az igét, és sokszor azt mondjuk, hogy fogadd el az Úr Jézus Krisztus megváltódnak. Szuper! Na de át fogja élni a bűnbocsánatnak a kegyelmét egy megtört, bűnbocsánatért esengő szívvel? Ha nem, sose fogja tudni, hogy mit jelent az, hogy aki Krisztusban van, az új teremtmény, új teremtés. Nem is lesz rá igénye. Nem is gondolkozik azon, hogy neki más emberré kéne lennie. Ő csak egy kis keresztény módosítást szeretne, vagy egy kis keresztény mászt, vagy egy kis szidolt bocsánat, amivel kicsit ki van jobban fényezve. És ez az ige pedig pont arról szól, hogy nem, egy halálos szakadék volt köztem és Isten között, amit Krisztus a kereszttel áthidalt. És nincs más utam, de nem egy picit más emberré akar tenni Isten, hanem gyökeresen újjá megbékéltet magával, és újjá tesz. Szerintem ez hiányzik a mai kereszténységből.
1: László?
0: A megbékélést párhuzamba lehet állítani a szeretettel. Ugye a szeretettel kapcsolatban mindig azt mondjuk, hogy nincs Isten szeretet a felebaráti szeretet nélkül. Aki nem szereti a felebarátját, az az Isten se szereteti. A megbékélésnél ugyanez megvan. Aki nem békélt meg az Istennel, ez rossz kifejezés, de mindegy, az a fele barátjával se fog megbékélni, illetve a hangsúlyosabb, aki nem tud megbékélni a fele barátjával, az az Istennel sem fog megbékélni. Na most azért mondtam előbb, hogy rossz az a kifejezés, hogy én békélek meg az Istennel, mert nem. Az Isten békül meg velem, az én feladatom az, hogy ezt a békességet elfogadjam. És a felolvasott ige szakaszban szó volt arra, ugye azt hiszem a Korintusi második levél 5. fejezetéről volt szó, a békesség szolgálatáról, meg a békesség igényéről, mind a két kifejezés szerepel ebben. Mi a békesség szolgálata? Hát az igazság szolgálata, de az igazság ki? Nem mi, ki? Krisztus. Tehát amikor az igazság szolgálatáról beszélünk, akkor gyakorlatilag olyan életről beszélünk, ami teljesen összhangban van a Krisztuséval. És mi a megbékéltetés igéje? Hát a keresztről való beszéd. Tehát amikor mi arról beszélünk, hogy az Isten megbékéltette Jézus Krisztusban a világot önmagával, akkor Krisztus keresztjéről kell beszélni, őt kell a középpontba állítani, mert gyakorlatilag minden keresztény életnek ez a magva.
1: Köszönöm szépen. István, aztán megyünk még Anikó.
2: Amit te is mondtál, és a Laci is mondott, én két fontos dologra hívnám fel a figyelmet, amit az ige nekem mond. Az egyik az, hogy a legbékéltető Krisztus. De ennél hangsúlyosabb a számomra, hogy nekünk adta a békéltetés szolgáltatát. Tehát ez azt is jelenti, aki megbékül Istennel, tovább kell adni ezt a megbékéltetést az evangélium hirdetése alapján. Ez egy feladat a számunkra.
1: Köszönöm. Köszönöm, Anikó.
4: Én egy nagyon hétköznapi példát mondanék. Aki édesanyja, nagymama, de gondolom édesapa is, nagypapa, hát nagyon sokszor kell, hogy békéltetés szolgálatát végezzen, mert nincs az a gyerek társadalom, ahol pillanatok alatt ne tudna a legpitiánerebb dologból valami hihetetlen konfliktus kirobbanni. Ezt nem azért mondtam, mert hogy itt a szülőket akarom fényezni, hanem ahhoz, hogy meg lehessen békülnie a két félnek, akik valamin összekaptak, kell a készség is. Az, hogy tulajdonképpen akarjanak kibékülni, mert én sokszor jártam úgy gyerektáborba is, tehát nem csak a közvetlen családba, hogy például egy gyerektábori eset jut eszembe, amikor próbáltam az egyik kisfiúval beszélni, és hogy ez így nem jó, meg látom, hogy neked se jó, mégiscsak meg kéne bocsátani, ki kéne békülni, stb. Mondom, nem érzed, hogy ez így belül milyen rossz? Rám nézett, de érzem, de inkább tűröm. Tehát, és ezt azért mondtam el, mert ez lehet, hogy humoros, de nagyon sokszor Istennel kapcsolatban ugyanígy vagyunk. Szól az evangélium, hangzik a békéltetés igéje, ahogy Laci bácsi is mondta, és tulajdonképpen érzi is az, aki hallgatja, hogy belül azért ott valami nem jó. És ahelyett, hogy mozdulnánk Isten fele, sokszor úgy vagyunk, mint ez a kisfiú, aki komorképpen rám nézett, és azt mondta, hogy de, érzem, de inkább tűröm. Nem akarok. Tehát ha nem akarunk megbékülni Istennel, akkor lehet akármilyen ékeszóló igehirdető, akármilyen szeretetteljes kérlelés, szolgálattevő, a döntés mindenkinek saját döntése. És Isten elfogadja. Még azt is, hogyha valaki nem akar vele megbékülni, csak ez örök életre nézve kárhozatos.
1: Köszönjük szépen. Marika?
6: Na, arra hívnám fel a figyelmet, hogy Isten félelme ugye elhangzott itt az igék között, hogy ez nem rettegés a büntetéstől, hogy valamit dorgolást vagy büntetést kapok. Az Úr félelme az tisztelet és hódolat Krisztus iránt. És az Ószövetségben Isten félelme azt jelentette, hogy az ember az Úr útján jár, teljes szívéből és lelkéből szereti, szolgálja. Pál szolgálatának középpontjába pedig Krisztus áll. És a békéltetésről az jutott eszembe, hogy mi állandóan lázadunk az Isten ellen, nem fogadjuk el az ő dolgait, vagy nem értünk egyet azokkal a dolgokkal, ami bennünket ér, és mindig valahogy másként szeretnénk, mint ahogy az Úrnak a terve, és nagyon könnyen megbékélünk a sátánnal. Isten ellen lázadunk, sátán ellen meg nem lázadunk, pedig a békéltetés azaz Isten felé kell, hogy szálljon Krisztus központjával, és ne a sátánnal béküljünk ki.
1: Nagyon szépen köszönöm. Következő gondolatsor Isten szentségre hív. Korintusi második levél 6. fejezet 14. versétől a 7. fejezet első verséig. Kulcsár Anikó.
4: Ne legyetek a hitetlenekkel fele más igában, mert mi köze van egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak? Vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Béliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogy fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr. Tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim,
3: tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelítésünket.
1: Köszönöm szépen. Tehát a szentség az egy elválasztás, az egy külön választás az Isten és a hétköznapi dolgok között. És ez nagyon fontos, hogy ezt ma is érezzük. Egy hozzászólás kivállalkozik rá, Tibor.
5: Az a baj ezzel az igével, már elnézést, hogy ezt így mondom, hogy ezt a legtöbb közösségben átutalták a házasság területére, ami azt jelenti, hogy hívő és hitetlen ne házasodjon össze. Én ezt nem szeretném megvitatni, de tessék csak az eredeti képre gondolni. A fele másiga azt jelenti, hogy az egyik fél sokkal nagyobbat húz, mint a másik. Amikor egy hívő és egy hitetlen mondjuk közös vállalkozásba kezd, ugyanazok szerint az értékrendek szerint fog vállalkozni? És sose fogjuk elővenni ezt az igét, hogy testvér, gondold végig, kivel vállalkozol. Vagy amikor egy bizonyos területen összeadjuk magunkat, teljesen mindegy, nem hívőkkel, értékrendben, akár közös szórakozásokban, közös asztalközösségben, sok mindenben, ki fogja a nagyobbat húzni? Ki az, akire az Isten igéje kötelező, és ki az, aki ezt abszolút nem akarja? Tehát egy kicsit szeretném, ha bővítenénk magunkban ennek a körét, mert az Isten igéje nem szűkítette le egy területre.
1: Vigasztalás és öröm, Korintusi második levél, 7. fejezet, 5. versétől 10. verség, Jakó Rózsika.
8: Mert amikor megérkeztünk Makedóniába, semmi nyugalma sem volt testünknek, hanem ki voltunk téve mindenféle zaklatásnak, kívül harcok, belül félelmek. De Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titus megérkezésével. De nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalodott. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyodásotokat, kesergéseteket, hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy még jobban megörültem. Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett, mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallottatok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánthatatlan, megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.
1: Köszönöm szépen. László.
0: Rövid leszek. Míg az előző igét hallgattam, hogy veletek leszek, közöttetek fogok járni, bennetek lakok, állandóan a Lukács evangéliuma ő motoszkált a fejembe. Ugye azt szoktuk mondani, hogy Isten országa ott van, ahol ő lakik. Lukács evangéliumában pedig az van, hogy Isten országa ti bennetek van. Tehát amikor azt olvasta, hogy közöttetek leszek, nem akarom elismételni, akkor gyakorlatilag arról beszél, hogy már itt a földön mindenkiben megvalósulhat az Isten országa, ha valóban együtt él az Úrral.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Rózsika, összefoglalás.
8: Dr. Szigeti Jenő, vallomások a szeretet titkáról, és ott a 44. oldalról. A keresztény ember lelki egészségének is vannak olyan biztos jelei, mint a testi egészségnek. Ha valaki nem érzi jól magát, megméri a lázát, esetleg a vérnyomást is. Lelki egészségünket nem tudjuk ugyan műszerekkel regisztrálni, de mégis vannak biztos mutatói annak, hogy lelkileg egészségesek vagyunk-e, vagy betegek. Az Istennel szövetségben ex-ember lelki egészségének 3 elengedhetetlen dologra van szüksége. Öröm, imádság, hála. Ez a 3 létfontosságú lelki tulajdonság úgy összetartozik, mint 3 jó barát. Mai kereszténységünk gyengeségének, erőtlenségének oka abban van, hogy még a kereszténynek életéből is hiányzik az öröm ragyogása, hiányzik az imádságban kibomló bizodalmas hit és hála. Hogyan lehet megnyerni ezt az örömet? Tedd jókedvel, Jézusra nézve azt, amit tehetsz az emberért, és légy hálás te érte. Így leszel eszköz Isten kezében. Akkor nem leszel poros, rozsdás szerszám, hanem ragyogó, fényes ekevas. Nem az előre megfontolt szándékkal, elkövetett jó cselekedeteikkel szidolózunk fényesre mennyei koronákat, hanem azzal, hogy vállaljuk, szerszámá leszünk Isten kezében. És akkor megtanultunk örülni az Úrnak és szabadításának.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, az Úr áldja meg az elhangzottakat, mindenkit hívunk jövő hétre, hiszen folytatjuk Sáfárság és misszió címmel a Biblia tanulmányunkat. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, megköszönjük azt, hogy Te hiteles vagy, és arra kérünk, hogy add, hogy mi is, mint néped, mint keresztények, hitelessé tudjunk válni abban a társadalomban, amelyik nem akar tudni rólad. Add, hogy az evangélium hitelét tovább tudjuk erősíteni, nem csupán önmagunkban, családjainkban, gyülekezeteinkben, hanem széles-e világon. Áld meg küldetésünket, adj erőt, adj reménységet, adj hitet Jézus nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A héten kezdődik a Rosh Hashana, a zsidó új év. Szeptember 11-én péntek este 18 óra 46-kor köszönt be a Rosh Hashana előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik a Rosh Hashana két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep pedig szeptember 13-án vasárnap 19 óra 47-kor ér véget. Rosh Hashana az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rosh Hashana kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje. Ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését és az ember tetteit, úgy befolyásolhatják a Rosh Hashanakor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalom mottójával hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én kedden 18 órától lesz. Verebics Petra, örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár, trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott a hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, 14. kerület Rózsavölgyi köz 3. Még holnapig, szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra még holnapig, szeptember 7-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12 és 22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16 és 20 között lesznek. Az időjárásról még marad a nyári idő. Ma vasárnap a napos idő mellett kevés a felhő, esők nélkül. Az északi szél megélénkül, és 24-29 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

0: Amikor gyermekorvosként magánrendelőmben dolgoztam, mindig rengeteg dolgom volt, és a nappalok gyakran összefolytak az éjszakákkal. Általában késő estig maradtam a rendelőben, hogy elvégezzem az elmaradt adminisztrációt. Nagyon békések voltak ezek a magányos esték. Elgondolkodhattam a betegeimről és a problémáikról, anélkül, hogy bármi elvonta volna a figyelmemet. A saját életemről is volt időm gondolkodni. Egy este, miután lefektettem a családomat, visszamentem a rendelőbe, hogy átnézzem ott beteglapokat. Egyszer csak kopogást hallottam az ajtón. Azt hittem, a társam jött meg, mert ő éppen betegnél volt. Kinyitottam az ajtót, és 16 éves betegem Brian állt a küszöbön. Elégszer találkoztam már vele ahhoz, hogy tudjam a nevét. Megkérdeztem, miért cselleng az utcán éjjel kettőkor. Csak úgy sétálgattam, és gondolkodtam, felelte. Behívtam, hogy igyon velem egy forró csokoládét, és hogy beszélgessünk, gondolkodjunk kicsit együtt. Feltettem a vizet a tűzhelyre, és csevegni kezdtünk. A társalgás során mindketten elmondtunk magunkról ezt-azt. Megosztottunk egymással aggodalmainkat és kudarc élményeinket. Nyilvánvaló volt, hogy Brian tele van félelemmel és feszültséggel, és beszélni szeretne róla. Mesélt a barátnőjéről, aki éppen szakított vele, valamint az osztályzatairól, amelyekkel nincs megelégedve. Építésznek készült, de félt, hogy ilyen jegyekkel nem veszik fel. Azt is elmondta, hogy a szülei sokat veszekszenek, és úgy érzi, ő az oka. Azt mondta, nem tudja, van-e Isten, és ha van, akkor vajon a szereti-e őt? Megpróbáltam egyszerűen végighallgatni és bátorítást adni, amennyire tudtam. Ismertem néhány építészt, azért azt javasoltam Briannek, hogy találkozzék velük és faggassa ki őket a munkájukról. Beszélgettünk nagyra törő terveinkről is, hogy elűzzük aggodalmaink és félelmeink egy részét. 2 órán át társalogtunk. Végül kocsival hazavittem Bryant, és megvártam, amíg egy fölszinti ablakon át besurrant a házba. Ettől kezdve gyakran megfordult a rendelőben, elfogadhatóbb időpontokban, hogy beszámoljon róla, mi történt vele azóta, hogyan alakult az élet. Nagyon kellemes, modorú, társaság szerető fiatalembernek ismertem meg, és rövidesen jó barátságban lett a rendelő egész személyzetével. Első beszélgetésünk után mindegy 6 hónappal máshová költöztettem a rendelőt. A költözést követően 1 évvel ballagási meghívót kaptam Bryant-től. A hivatalos meghívókártya mellett egy kézzel írott levél is lapult a borítékon.
1: Kedves Dr. Brown! Szeretném megköszönni, hogy akkor éjszaka foglalkozott velem. Nem hiszem, hogy sejtette, de aznap éjjel olyan rosszul éreztem magam, hogy öngyilkos akartam lenni. Minden kilátástalannak tűnt az életemben. Nem láttam kiutat. Az utcáról megláttam, hogy a rendelőjében ég a villany. Nem is tudom, miért döntöttem úgy, hogy beszélek magával. Az a beszélgetés, az ön odafigyelése rádöbbentett, hogy van egy sor jó dolog is az életemben. Néhány lehetőség és ötlet, melyeket felvetett, valóban hasznosnak bizonyult. Most érettségizem, és felvettek az egyetem építésmérnöki karára. Nagyon boldog vagyok. Tudom, hogy nehéz dolgom lesz, de azt is tudom, hogy át fogom vészelni a nehéz időszakokat. Nagyon-nagyon hálás vagyok önnek, amiért aznap éjjel égett a fény a rendelőjében. Szeretettel, Brian.
0: Nem hiszem, hogy ez a levél azért született, mert valami egetrengetőt tettem Briannel. A beszélgetésünk nagyon is hétköznapi volt. Mégis, ha visszagondolok a megismerkedésünkre, úgy vélem, különleges dolog történt. Egyesek azt hihetik, csupán a véletlen műve volt, hogy a rendelő irodájában égett a villany, amikor Brian öngyilkosságot fontolgatott. Én azonban úgy gondolom, hogy a világ nem így működik. Egy fénysugár, egy energianyaláb mindannyiunkat átvilágít, irányít és támaszt nyújt mind önmagunk, mind embertársaink számára. Ez a fény ragyogott azon az éjszakán, amikor Brian bekopogott a rendelőm ajtaján.

Erdániel Irén, kérdezek. Voltál már megvetett? Voltál már félretett? Voltál már feledett? Senki sem keresett, senki sem csöngetett, senki nem szeretett? Volt, akit lenéztél, volt, akit mellőztél, volt, akit feledtél, hány embert kerestél, hány embert mentettél, hány embert szerettél, kérdeztél, kérdezzél.

Nareki Szent Gergely a hitről. Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel arra, hogy belépjünk a szentek szentjébe. Hit nélkül, ó dicsőség ura, nem tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt akartad, hogy jóságoddal egyesítsük hitünket. Valójában a hit nem nagyobb, mint egy alázatos kis mustármag, melynek azonban akkora ereje van, hogy hegyeket dönthet a tengerbe. Ez a hit a lélek szemével kétség nélkül felismeri a jövendő dolgokat, mindazt, ami még rejtve van. Egy sorban áll a reménnyel és a szeretettel. Mert amikor hiszek benned, szeretlek is, Uram, és ugyanakkor remélem tőled láthatatlan ajándékaidat.

Nem mondhatod, atyánk, ha nem viselkedsz úgy a mindennapi életben, mint az ő gyermeke.

nem mondhatod, ki vagy a mennyekben, ha csak a földi dolgokra gondolsz.

nem mondhatod, szenteltessék meg a te neved, ha te nem tiszteled mindig az ő nevét.

nem mondhatod, jöjjön el a te országod. Ha te összekevered Isten országát a földi sikerekkel,

nem mondhatod, legyen meg a te akaratod. Ha nem akarod elfogadni az Istennek a tervét, te veled.

nem mondhatod. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, ha nem törődsz azzal, hogy mások éheznek.

0: nem mondhatod. Bocsásd meg a mi vétkeinket, ha bárkivel szemben haragot táplálsz.
1: Építsd föl minden éjszaka, építsd föl újra meg újra, mit lerombol benned a nappalok háborúja. Ne hagyd kihújni a tüzet, a százszor szétrúgottat. Te csak szítsd a parazsat, nélküled föl újra nem lobboghat.
2: Lukács Márta, a gyertya. Egyenesen, szilárdan áll, fénylő szemmel fölfelé néz, bár légköre olykor ködös, sötét, s nyomasztóan nehéz. Ruhája tiszta és fehér, nincs rajta semmi szenny, mocsok, s ha ráfröcskölnek is ilyet, simaságáról lecsorog. Meghittséget, szeretetet, serceg lágy szelíden hangja. Akkor is, ha körülötte, ezt senki nem tudja. Önzetlenül ég, melegít, a sötétnek nincs itt helye. Hiszen, mint az igaz ember, ő is fényre van teremtve. Olykor küzd az áramlattal, és titokban sír talán, mert néha sűrű cseppekben folynak a könnyek oldalán. Aztán ismét bíztat, hitre serkent, szinte megnő lángja, hogy rohamosan csökken, fogy, sőt csonkig ég, nem is bánja. Küldetését befejezte. Ő eltűnt, és csak azért égett, hogy a kereső szívébe fényt vigyen, és melegséget. Ahogy most nézem a gyertyát, amint serkentően lobog, vágy ébred bennem, s most én is fényleni, égni akarok. Hinteni a szeretetet, önzetlenül jónak, rossznak, hogy méltó hirdetője legyek a közénk jött megváltónak.

0: Járfás fehér Eszter, a csend hallgatása közben. A csend hallgatása közben gondolaterdő burjánzik körben. Ártatlan hajtásként mély labóbizsgatón kibudjan egy-egy gondolatom, aztán hirtelen indába szökkenő, tövis lábakkal kúszó tépdesőn belém hasít. S pillanat alatt csak amúgy szelidül, mint por a bútorra, úgy elül. Tépett, most simogat, fájt, s kimondanám, hogy enyhet ad, de kígyózón kapaszkodik a lelkemig. Kiáltok emberért, de ember nincs sehol. Sikoltok Istenért, és Isten átkarol.
1: Uram, segíts, hogy mindenki számára barát legyek, aki nem fárad bele a várásba, aki jósággal befogad, aki szeretettel ad, aki nem fárad bele a meghallgatásba, aki örömmel hálálkodik. Olyan barát, akit biztosan megtalálnak, ha valakinek szüksége van rá. Segíts, hogy biztos jelenlét legyek, akihez bárki fordulhat, amikor óhajtja. Hogy tudjak megnyugtató barátságot kínálni. Örömteli békét sugározni.
2: Van egy szó, egy gyönyörű szó, kedvesem. Mennyi gyengétség, meghittség, intimitás, mennyi szeretet lakozik ebben a bájos szóban, és mennyi érzés. Ezt a szót nagyon ritkán használjuk. Legalábbis, ha komolyan, a benne lévő érzelemnek megfelelően mondjuk ki. Mert ezt a szót csak egy embernek mondhatjuk. A kedvesnek. Annak, aki szívünk számára a legkedvesebb. Aki a szívünkben van. Nem szerető, nem barát vagy barátnő, nem partner, hanem társ, az egyetlen, a legkedvesebb, a kedves.

0: Az antilopok hite. Az afrikai impala antilop 3 méter magas és több mint 10 méter hosszú ugrásokra képes. Ennek ellenére az antilopokat csupán 1 méter magas kerítéssel körülvett területen tartják. Miért? Azért, mert csak akkor ugranak, ha látják, mi vár rájuk a földet éréskor. Az egész az agyukban zajlik le. Látás, és nem hit szerint cselekszenek. A keresztény megtanulta, hogy éppen ellenkezően járjon el. Hit által, nem látásból.
1: Rónai György, mondd, szereted az állatokat? Mondd, szereted az állatokat? A kutyát, macskát, csacsit, lovat, s a madarakat, a verebeket, rigót, galambot, pintyeket, akik a földön veled élnek. S bundájuk, tolluk melegében nekik is van szívük, csak éppen nem beszélnek. Mondd, szereted az állatokat, s figyelted őket néha nap, hogy mit csinálnak, hogyan élnek, s a maguk nyelvén mit mesélnek. Vagy miről hallgatnak, mikor komor csöndjükbe burkolózva ülnek, s titokzatos, hallgat a külön világukba merülnek. Én szeretem az állatokat. Elnézem őket, ha játszanak, alszanak, vagy tűnődnek titkaikon és a világon. Hidd meg, barátom, nekik is vannak titkaik, s csak annál nehezebb talán számukra ez a sok talány, mert nincsenek rá szavaik. Tégy próbát, hisz ember vagy. Értsd meg a bennük szorongó miértet, segíts nekik, mondd ki helyettük azt, ami ott ködlik a testük vaksi lelkében. Vidd közelebb az állatokhoz az embereket, hogy megértsenek végre minket, s mi is őket, kisebb testvéreinket.
0: Móra Ferenc, a szeretet az élet. Ha majd az íge bételik, s az ígért óra érkezik, az örökkévaló szemén által ragyog egy röpke fény, és a föltámadás ígéivel az arkangyalnak jőni kell. Az angyal szót fogad neki. Aranyvesszővel megveri mohos sírhalmok oldalát, és zengi ébresztő dalát. Reggel van! Újra napsüt, emberek, ébredjetek, ébredjetek! A hosszú rabság véget ér, a földre újra visszatér az élet, s boldog vigalom zajától zeng völgy és halom, hogy száműzetve elfut a halál, s az angyal fecske egyre száll. De sok-sok sírhalom fölül tovább repül kedvetlenül. Aranyveszője nem suhog, ajaka szomorún susog. Nektek nincsen miért ébrednetek, mert senkit sem szerettetek.
1: Aranyosi Ervin, senki sem tökéletes. nincsen tökéletes. Ne akarj az lenni. Vállald hibáidat, s légy képes szeretni. Aki így elfogad, azzal hidd el könnyebb, szemrehányás miatt nem hull majd a könnyed. Nincsen tökéletes senki a világon, s nem tudsz változtatni sok tulajdonságon, se a sajátodon, pláne nem más lelken. Ha ez volt a célod, változtass a terven. Akarattal nem tudsz embert jobbá tenni. Csak egy módszer akad, jobbá kell szeretni. Persze ez a módszer még nem tudományos, ám az, ki más nevel, gyakran lesz magányos. Fogad el, a földön tökéletes nincsen, mert tanulni jöttünk testi-lelki szinten. Változik az ember, jobbá akar válni, csak ne kényszer alatt kelljen megpróbálni. Nincsen tökéletes. Ne akarj az lenni. Vállald hibáidat, s légy képes szeretni. Aki így elfogad, azzal hidd el, könnyebb. Szemrehányás miatt nem hull majd a könnyed. Ha pedig elmenne, mert így nem tud élni, engedd el nyugodtan, s attól sem kell félni, hogy nem találsz jobbat, ki szeretni képes, kinek el tudsz jutni szerető szívéhez. Mert aki szeretne, annak lesz is párja. Hidd el, szép valódat már valaki várja, aki befogadna, s képes lenne adni, kit úgy mindenestől el tudsz majd fogadni. Ne a tökéletest keresd a világban, olyat, kivel részed lesz a boldogságban, aki szívedbe lát, s képes érted tenni, aki hibáiddal együtt tud szeretni. Add hát önmagadat, s légy is büszke rája, nincsen tökéletes, mindnek van hibája. Ám mindenki csoda, s ha ragyog a lélek, élvezi a létet, s boldogabban élet.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-e és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésére, feltöltésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-éig. A helyszín Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Jelentkezni már csak tegnapig, szeptember 5-éig lehetett. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont szeptember 24-e és 25-e között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják csak elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokra. Aki a tanfolyam teljes részén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudják biztosítani. A nekik megfelelő módon. Augusztus 25-én került megrendezésre a Biblia ismeret és hitoktatói konferencia Szigetszentmiklóson. A Baptista Oktatási Központ és a Baptista Pedagógiai Intézet által szervezett alkalmon összesen 120 gyermekmunkás találkozott az ország különböző részéből. Az intézményi hitoktatók, iskola lelkészek mellett a gyülekezeti bibliaórákon vasárnapi iskolákban szolgáló testvérek kaphattak bátorítást és gyakorlati útmutatást az új tanévben induló munkájukhoz. A napot Győri Máté, a Baptista Szeretett Szolgálat hitéleti igazgatójának bátorító gondolataival indították a Péter II. Levele első fejezet alapján. Győri Máté kiemelte, hogy a hitoktatók feladata nehéz, de ne felejtsük el, hogy egy csapat vagyunk. Testvérekkel, akikben ugyanaz a hit és lélek munkálkodik. Mindenki születésnapja 2026. szeptember 12-e. Idén 2026-ban harmadik alkalommal szervezik meg a Mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, köztük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontossága. Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben, van segítség, és hogy létrejön egy társadalmi párbeszéd az élet védelmével kapcsolatban. Azért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Szeretnék mozgósítani az életpárti embereket a közéletben. Az időjárásról még marad a nyári idő. Ma vasárnap a napos idő mellett kevés a felhő, esők nélkül. Az északi szél megélénkül, és 24-29 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A kispesti baptista gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Mészáros Kálmán lelkész.

Jóságos Atyánk, Istenünk, áladással, tisztelettel jöttünk ismét a Te hívásodra, és az a reménység tölti el a szívünket, hogy nem hiába, hanem hogy veled van, lehet találkozásunk, azon túl, hogy egymás orcájára is tekintünk, közösséget szeretnénk veled és egymással is, a szeretet által, amire hiszük, hogy minden lehetőségünk meg lesz. Hisz Te vagy az, aki folyamatosan kezdeményezel, a megszakadt kapcsolatot helyre akarod állítani. Köszönjük, hogy ezért küldted Jézus Krisztust is, a Te szent fiadat, hogy megkeressen, megtaláljon és megőrizzen bennünket az üdvösségre. És köszönjük, hogy ezt az igazságot akarod ma is világossá tenni előttünk, itt ezen a helyen, és szerte ebben a világban, ahol ezekben az órákban eléd állnak a Te gyermekeid. Kérünk Téged, hogy tekints ránk, és szükségünk szerint támogass, és legyen kedves előtted a mi tiszteletünk, hódolatunk, imádságunk, énekünk, az ige hallgatásunk, hogy meghozza mindannyiunk életében a gyümölcsét is. Kérünk, hogy segíts erre a Szentlélek erje által. Amen. Egy közös éneket fogunk énekelni, ami fölkészít bennünket az ige olvasására. Az ötös számú ének lesz ez. Az ötös számú ének így kezdődik. Az Úr legyen áldott, nagy dolgokat tett. Fennállva énekeljük el ezt az éneket.

Maradjunk állva, testvérek, és olvassuk el a mai igénket. János evangéliumában találjuk ezt megírva. János evangéliuma 5. fejezet, a 17., majd a 19. és 20. verset fogom felolvasni. János evangéliuma 5. fejezet, 17. vers, majd a 19. és 20. vers. Kövessük a kivetített szöveget mi magunk is. Jézus így szólt hozzájuk, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. 19. verstől ismét megszólalt Jézus, és ezeket mondta nékik. Bizony, bizony, mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is. Hozzá hasonló módon, mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat néki, amit ő tesz, sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Idáig az ige imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy a te munkádra tekinthettünk a mai napon is. Szeretnénk rád figyelni, hogy mi is azt tegyük, amivel megbízol bennünket, amire utasítást nyerhetünk, kaphatunk vezetésed által, az ige ismeret és a Szentlélek által. Kérünk, tedd figyelmessé a szívünket, hogy megértsük üzenetedet. Amen. Foglaljunk helyet, az énekkar szolgálatát kérjük.

Valóban így van, hogy Isten alkotása csodálatos. És nekünk nem jött más, mint hogy zengjünk halleluját, dicsérjük Istent. Ilyen alkotónk van nekünk, aki ezt a szép világot megteremtette, és nem csak megalkotta, hanem fenntartja, és meghatározott cél felé mozdítja el. Ennek lehetünk tanúi, akár a mai napon is, hogyha ráfigyelünk. Isten ma is munkában van. Ez a ma délőttnek a fő üzenete, munkában van. Bár múlt vasárnap éppen azt néztük meg, hogy a 6 plusz 1 nap, tehát az egyhetes időbeosztást Istentől vettük át mintaként, aki 6 napon át munkálkodott, olvassuk az igében, a 7. napon pedig megpihent. De hallottuk kihangsúlyozva is Isten igéjéből, hogy félreértenénk az isteni szót, az üzenetet, minthogyha Isten arra bátorítja bennünket, hogy ezen a napon henyéljünk, vagy valami féleképpen elfeledkezzünk arról, hogy szellemi tevékenységet is végezzünk, vagy végezhetünk. Ezért tehát rá kell figyelnünk arra, hogy mit jelentett az isteni pihenés, amiben példát adott számunkra is. És hogy lehet összekapcsolni a kettőt, hogy Isten példát mutatott a pihenésben, a 7. napon, ugyanakkor mégis munkában van. Eszembe jutott Madánc Imrének a híres munkája, az ember tragédiája, amelyik ezzel a mondattal zárul, hadd idézzem pontosan, be van fejezve a nagy mű, igen, a gép forog, az alkotó pihen, évmilliókig eljár tengelyén, még egy kerék fogát újítani kell. Pont. Itt a vége ennek a nagyműnek, mármint a Madács Csé nagyműnek, hogy mintha az sugálná ez a közgondolkodásban is, hát megfogant gondolat, hogy a nagy mű kész van, Isten hátradőlt, mint egy nagypapa, és nézi, hogy mi történt a nagy művével. Hát én azt gondolom, hogy félre értenénk Isten személyét, munkáját, szolgálatát, és a nagy világban végrevitt művét, ha így gondolkodnánk. Egyébként Madács idejében ez sajnos elterjedt, és szinte vallássá izmosodott, erősödött, ez a gondolat, úgyis hívták még volna, vagy egy speciális eszmerendszer, ami erre épült, az úgynevezett deizmusnak a kora, a liberalizmusnak egy olyan korszaka, amikor azt gondolták az emberek, hogy egyáltalán, ha lett volna Isten, mert hogy volt Isten, és rendben van, hogy megteremtette ezt a világot, de mintha magára hagyta volna. Mintha úgy nézne ki a világ, mint egy órás mesternek a műve, fölhúzta az órát, letette, és már el is felejtette. És még ketyeg valamennyire ez az óra, de Isten elfeledkezett róla. És a deista filozófia lényege az, hogy mivel Isten el,

Aztán a, mondom így, francia forradalom felvilágosodás idézőjelbe teszem, kora óta egészen napjaigig az a torzulás, aminek annyi és annyi tragédia lett a következménye, hogy az ember kézbe vette a világ sorsának irányítását. És még mindig nem mondott erről le, nem adja vissza, vagy nem akarja visszaadni, és Isten csak mosolyog és nézi az ember erőlködését, amelyről meg kell állapítani, hogy nála nélkül, Isten nélkül, Jézus nélkül semmire sem megyünk. Csak elrontani tudjuk a dolgokat. Csak tönkretenni tudjuk a dolgokat. Csak tönkretenni tudjuk a világot. Ha azt gondoljuk, hogy Istennek már nincs dolga velünk, meg a világgal. Éppen ezért nagyon fontos, hogy rászegezzük a figyelmünket ma Jézus Krisztusnak a szavára, aki ebben az ügyben is rendkívül világos kijelentést adott. Ezzel kezdtük, ezt olvastam itt a János evangéliumában, Jézus így szólt a kétkedő Isten munkáját is, hát úgy csak egy kicsit félvárra vevő gondolkodással szembe, azt mondja az én atyám, mind ez idáig munkálkodik, nem csak munkálkodott, munkálkodik, és én is munkálkodom. Nem elég testvéreim tehát valamit megalkotni, azt fönt is kell tartani. Gondoljátok ti, testvérek, azt bárki közületek, hogy ez a csodálatosan szépen megteremtett világ, amelyik a törvényeknek a hullámhosszára lett ráállítva, csak úgy magától megy, ahogy Madács mondja. Magától a nagy mű elkészült, és most már csak figyelni kell. Hogy nincs Isten mögötte benne a dolgoknak az irányításában? Nagy tévedés. Isten ma is munkában van. Föntartja ezt a világot. Munkálkodik ebben a világban. És Jézus azt mondja, hogy amiképpen Isten munkálkodik, folyamatosan fenntartja ezt a világot, működteti ezt a világot, én is vele együtt dolgozom. Én is azt akarom tenni, amit Isten rám bízott. Együtt munkálkodunk tehát ennek a világ forgásának fenntartásában és üdvösséges útjára való fordításában. Mert Isten eldöntötte, vannak eldöntött kérdések, amit nem fog Isten megváltoztatni. Mégpedig, hogy megváltja ezt a világot. És bármennyire is belenyúl az ember a fogaskerekek közé. És bármennyire is megrontja saját hitetlenségével, és ez a bűn. Bármennyire is akadályozni akarja Isten munkájának a teljességre jutását, nem fog sikerülni neki. Mert Isten kezében vannak a dolgok. És ő a helyreállításnak az Istene, és amikor ő valamit eldöntött, elhatározott, és az ő terveiben szerepel, azt végbe fogja vinni. Ezt szoktam mindig mondani, vagy velünk, vagy nélkülünk. De Isten az ő tervét végre fogja hajtani. És amikor azt mondja Jézus, hogy Isten most is munkában van, én is vele együtt dolgozom, vele együtt munkálkodom, hogy ez a nagy isteni mű teljességre menjen. Hogy ez a hatalmas, nagy isteni vállalkozás, hogy üdvözítse ezt a világot. Én ebben szolgája leszek. És csodálom is ezt a gyönyörű szép ígét, amelyben egyre világosabbá válik a mi feladatunk is. Gyönyörű munkában, amit Isten elkezdett, és most is végbe visz. Jézus azt mondja a főpapi imádságban, az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Az igazi örök életre való ráhangolódás az, hogy megismerni Istent. Megismerni Isten munkáját.
Megismerni a teremtett világnak a működését.

Egyáltalán nincs letiltva a tudománynak a térhódítása, hogy igenis, ismerjük meg. Ezért csak rácsodálkozunk az isteni műnek egyre fantasztikusabb méreteire, összefüggéseire. Ez bennünket is csodálattal tölt el. De nem az emberi hiúságot erősíti, hanem a hódolatot és az alázatot a Teremtő iránt, Isten munkája iránt, amiben csodálatos módon bennünket is munkatársává akar tenni. Bennünket is be akar hívni ebbe a nagy munkába. Ne csak szemlélődjünk, ne csak csodálkozzunk, vagy éppen rezignáltan figyeljük a dolgokat, vagy akár megtagadva azt gondoljuk, hogy erre nincs szükség, hogy rám nincs szükség, hanem igenis aktív részvételre hív bennünket Isten Jézus Krisztus által, mert az az örök élet, már az örök élet része. Elgondoltuk, testvérek, azt, hogy az a néhány év, évtized, maximum 70-80 esztendő, ahogy a Biblia mondja, és ha a kegyelem tart még tovább, akkor így, az örök életnek már része. Hogyha hitben járunk, ezek a pillanatok is, amiket most élünk át, az örök életnek része. És a Biblia azt mondja, hogyha benne hiszünk, ha elfogadjuk az ő meghívását az ő szent országába, attól a másodperctől kezdve az örök élet nyílik meg előttünk, és, hogy Jézus mondja, még ha meghal is él, átmegy a halálból az életbe. Tehát mi az örök élet? Azt mondja Jézus, az örök élet az, hogy folyamatosan megismerjük az Isten nagy művét, és belekapcsolódunk, hogy részeseivé leszünk. És ez egy boldogító érzés, hogy nem céltalanul élünk ebben a világon. Nem reménytelenül élünk, nem munkanélkül töltjük az életünket. És nem egy bizonytalanság kíséri az életünket, hanem egy aktív részvétel, hogy Isten újra aktivizál bennünket, hogy az ő nagy tervének részeseként örömünk legyen a szolgálatban. Örömünk legyen az Isten ismeretének a bővülésében. Hogy folyamatos csodálkozásban a mi hódolatunk erősödjön iránta. Jézus Krisztus mutat abban példát, hogy hogyan ismerhetjük meg Istent. Hogyan lehet az örök életünknek már most része az, hogy a felfedezéseknek a sorába illeszkedhetünk. Ugye leginkább a Szentírásba ismerjük meg őt, a Szentírás. A Szentírást azért adta Isten a kezünkbe, hogy az emberi emlékezet hajnala óta egészen addig, amíg ő vissza nem jön, legyen iránytűje, legyen egy eligazítása az ember számára. És hogy az élet minden részletében, a leghétköznapibb ügyben, a legcsodálatosabb ívű dolgokban is a Szentírás legyen az alapja. Jézus azt mondja az írástudóknak és farizeusoknak, hogy nagyon jó teszitek, hogyha a Szentírást tanulmányozzátok, mert úgy hiszitek, hogy abban van az örök élet. És jól hiszitek. Egy probléma van, hogy közben engem nem vesztek észre, akiről szól az írás. Hogy én fogom biztosítani számodra és számunkra is az örök életet. Hogy nem csak egy betű halmaz a Szentírás, hanem élő valóság, hogy Jézus Krisztusban testé lett az Isten szeretete, irántunk való irgalma, és hogy bennünket is rá akar vezetni az örök életnek az útjára, és arra a szemléletre, ami boldogán tehet már most is felfedezések kapcsán. És ott van Isten munkája a történelemben. Persze azt mondhatnánk, hogy a történelemben, annyi véres eseményben, háborúban és konfliktusban, amiről szól a történelem, vagy akár az egyház történelme is. Hogy abban is benne van az Isten nagy munkája. Adott egy népet, Izrael népét, legelőször is, példaként akár dicsőségében, akár megaláztatásában, de néptörténelmében is ott van az Isten.
A héten olvastam, hogy egy nagy teológiai vita volt Magyarországon, az evangélikus teológián, arra a kérdésről, hogy hol volt Isten a holokauszt idején. Szemléltető kép, szöges drótok mellett vagy mögött, soványra aszott arcok, kétségbe esett tekintetek. És oda van írva, hol volt Isten? A szörnyűségek idején. Valaki visszaírta, ott volt az Isten. A halálra ítélt, keresztre feszített fiában. És a halálból föltámadt fiában. Ott volt az Isten. Mert Isten mindig ott van, ahol a legnagyobb a szükség. Ahol a legnagyobb az emberi gonoszság is. Hát nem Istent kell a vádlottak padjára ültetni, ilyen szörnyűségek miatt, mert van, aki úgy szeretnék elítélni az Istent, hogy engedhette meg. Nem Isten akarta, az emberi gonoszság, az Isten ellenes gondolkodásnak, az ateizmusnak volt enne a gyümölcse. Akik nem ismertek Istent, nem ismerték, nem akarták elismerni Isten szavát, igazságát, és juttatták embertársaikat ilyen szörnyű helyzetbe. Ott volt az Isten. És ha már ezt a képet most kiemeltem, a történelemben Isten igazolja magát. Ki hitte volna 1944-ben? 1944-ben, 45-ben. Ez szörnyűség kellős közepén, hogy 3 év múlva egy új állam születik. Hatalmas ára volt ennek, hatalmas áldozatba került. De hogy Isten létezik, minden történésben benne van. Tegnap a diákjaim hasonló kérdést tettek fel egy bizonyos ügyben. Hadd mondjam ezt a személyes példát is el. Amikor 2 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, a berettyói falui imaház összeomlott, akkor ilyen újságcikkek jelentek meg, hogy hát hol volt az Isten? Baptistáknak összeomlott a temploma. Hát ilyen Istenük van. Ilyen és ehhez hasonló kommentek voltak abban az időben. És emlékszem arra a kélezett pillanatra, hisz néhány nappal korábban ugyanabból az imaházból élő istentisztelt közvetítés volt a Kossuth Rádióban. Sokan voltak együtt, örvendeztek a testvérek, és elhangzott még egy álom is, hogy ezt a most már 100 éves épületet milyen jó lenne egy újra lecserélni. Tehát se pénzünk, se összekötetésünk. Erre nincs. Lezállott szép az istentisztelet, kisöpörték az imaházat, rendbe tették, majd legközelebbre, takarítónén is elment, és alig tette ki a lábát az épületből, hatalmas robajjal, ez a gyönyörű szép épület, 100 éves vályog épület, összeroskadt. Nem maradt szinte semmi épen, csak a torony, illetve a toronynak a kupolája, a keresztel. És amikor én először SMS-en kaptam a hírt, és azonnal indultam munkatársaimmal, hogy együttérzésünkről biztosítsuk a berettyói falu testvéreket, soha nem fogom elfelejteni. Egy zokogó gyülekezet állta körül a keresztet. És kétség volt mindenki esve, és kérdezte, hogy hogyan engedhette meg ezt Isten? Miért jutottunk mi ide? Miért bennünket szemelt ki Isten? Miért nem másokat? Persze ezt nem mondták ki, csak úgy gondolták esetleg. És ott zokogtak, sírtak, és elmondták, hogy mennyi szépség volt ebben az imaházban, mennyi
Csodálatos emlék, ünnep, egyebek, hallgattam én is, velük együtt könnyeztem én is. Akkor senki nem gondolta, hogy nagyon-nagyon hívőnek kellett ahhoz lenni, hogyha valaki azt mondja, hogy fél év múlva érdésmond, egy csodálatos új imaház épült annak a régenek a helyén. Ennek a gyülekezetnek soha nem lett volna annyi pénze, és nem lett volna annyi összeköttetése, ami ennek a szomorú eseménynek a kapcsán megtörtént. Hogy napokon keresztül és heteken keresztül az országos média ezzel foglalkozott. Országon belül és országon kívül. És mindenki azon segítkezett, hogy valamiféleképpen ezt a gyülekezetet meg kell segíteni. És föl kell építeni a templomot. És akkor fél év múlva az átadásra került a sor, és visszatekintettek, és visszatekintettünk, szinte hinni sem akartunk a szemünknek. A történelemben is cselekszik Isten. A legnagyobb szörnyűségeken keresztül is valami újat épít. Megenged Isten olyan tragédiákat, olyan helyzeteket, amire azt mondjuk, hogy hol van az Isten? Ott volt az Isten. Ott van az Isten. És ezeken keresztül is építi a jövőt. Mert ő másképpen gondolkodik. Másképpen intézkedik, mint ahogy mi gondolnánk. És bennünket alázatra és hódolatra kényszerít. Mindennek az ismerete. Jézus azt mondja, én nézem az atyát, hogy cselekszik, mit cselekszik. És én is ugyanazt akarom tenni, amit ő tesz. Így folytatja tovább a kétkedő szavak után, ismét megszólalt Jézus. És ezeket mondta nekik, bizony, bizony, mondom néktek, a fiú önmagától semmit nem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is. Általában ott, ahol a fiú követi az apának a mintáját, mintaképét, abból nagy áldások szoktak származni. Jézus ebben mutat példát, hogy ő nézte Isten kezemunkáját, figyelt az atyára, és semmit nem tett annak ellenére. Hanem mindig azt kutatta, azt kereste, mit kell nekem tenni. Atyám, mondd meg, mi a következő lépés? Annak ellenére, hogy isteni fiú volt, Isten fia volt, folyamatosan azt látjuk, hogy különösen nyilvánosságra lépése, bemerítésétől kezdve, egészen a kereszten elmondott utolsó mondatáig, folyamatosan ezt a megszakíthatatlan kapcsolatot látom. Hajnalban imádsággal kezdi, nagy munkák után, tömeges evangélizáció után mindenkit elbocsát, ő még visszavonul a hegyre imádkozni. Folyamatosan az imádság tartotta meg. Az imádság által közölte Isten vele, mit kell tenned. És általában ez az imádság, ugye imaórán is előkerült ez a kérdés, hogy mi egy nagy csodavárók vagyunk. Mi azt szeretnénk, Isten, hogy belenyúlna a természet világába, megforgatná, és a mi kedvünk és kívánságunk szerint alakítaná a dolgot. Tévedés. Tévedés. Ez általában nem szokott bekövetkezni. Vannak kivételes esetek, de a kivétel erősíti a szabályt. Csütörtökön is erről beszélgettünk a gyülekezetben, hogy mi nagyon sokszor, ha összehasonlítjuk és vizsgálat alá veszik az imádságainkat, sokszor azért imádkozunk, hogy a körülményeinket változtassa meg Isten. Kedvezőbb helyzetet teremtsen számunkra. És az imádságnak a többsége arra próbálja Istent meggyőzni, hogy milyen jó lenne, ha Isten úgy cselekedne, olyan azt mi kérjük, ahogy megrendeljük. És aztán Isten egy kicsit megvárkoztat bennünket, vagy úgy történnek a dolgok, vagy nem, de sokkal inkább a Biblia ismeretünk abban erősít meg, mint ahogy Jézusnál is ezt látjuk, hogy nem a körülmények változnak meg.
Nem a természeti erőket kuszálja Isten össze a mi kedvünkért, hanem bennünket változtat meg. Bennünket tesz képessé, alkalmassá, a Szentlélek által erőssé, hogy a különböző szituációkban, a különböző próbatételekben, a különböző nehézségek között, körülményeink kedvezőtlen alakulása ellenére is, Isten gyermekeként helytállj. A Biblia teljes üzenete, a teljes evangélium erről szól. És Jézus azt mondja, hogy nem én utasítottam az atyát, hogy én innen azért csak jobban látom a dolgokat, mint onnan a mennyből te, hanem azt, hogy folyamatosan azt néztem, hogy Isten merre mozdul. Isten mit akar? Isten mit akar rajtam keresztül végbe vinni a világban? Hogy megmentsem azokat, akikért küldött engem az atya. És ha Jézus, amikor imádkozott, sohasem kérte azt, illetve azt nem mondhatom, hogy sohasem, hisz van egy nagyon is kiélezett ima helyzet, szituáció, ott a Getsemáné kertben, amikor elhangzik, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőle. Ha lehet, hadd kerüljem ki, hadd ne kelljen ezt a keserű poharat kiinnom. Mert hát emberi testben jelent meg köztünk. És a harmadik imádsága végén teszi csak hozzá, mindazonáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg. Tudják, testvérek, addig, amíg nagyon hiányos az ismeretünk Istenről, Isten világáról, a Biblia világáról, rengeteg tévejgésnek lehetünk az áldozatai. Nagyon sok. És minél inkább közelebb kerülünk Isten szívéhez, minél inkább közelebb kerülünk Isten szentségéhez, minél többet olvassuk Isten szavát, és értjük meg, mit is akar az Isten, miért tart még életben az Isten, mi a terve az én törékeny, rövid pályafutásommal, amit ebben a teremtett világban eltölthetek. Minél inkább megértem, minél inkább Jézust ismerem meg, mit is mondott Jézus? Az pedig az örök élet, hogy megismerjünk téged, hogy megismerjük az Istent, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Mert minél inkább megismerem, és minél inkább közelebb jutok hozzá, annál inkább értem meg, hogy nem körülöttem forog a világ, hanem Isten körül. És én ebben csak beilleszkedhetek, ebben a nagy körforgásba, és letehetem azokat a, vagy felhasználhatom azokat az értékeket, ajándékokat, áldásokat, amiket Istentől nyertem ideiglenesen. Ennek a világnak a megjobbítására, áldására. És a kérdés, hogy oda tettem-e, oda teszem-e? Jézus így folytatja tovább, mert amit az atya tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is rá fog bízni, hogy ti csodálkozzatok. Arról van szó tehát, testvéreim, hogy nem értjük meg a világ dolgait, vagy kétséggel szemléljük csak rezignáltan, ha nem ebből a perspektívából figyeljük az életnek a dolgait, ahogyan Jézus bemutatta nekünk. Azt mondja Jézus tehát, az atya mindez idáig munkálkodik, és Isten ma is munkálkodik az ő gyermekein keresztül ebben a világban. Amiképpen a fiában, Jézus Krisztusban munkálkodott, aképpen bennünk is munkálkodni akar Isten. Ezért mondja Pál apostol, hogy mi Isten munkatársaivá lettünk.
hogy abból részt vállaljunk, amit Isten ránk nézve is, és a teremtett világra nézve is, az ember világra nézve is feladatul szabott. És milyen nagy dolog az, hogy megérthetem, hogy miért kell ezt csinálnom. Amikor még nem a lelkipásztori pályára készültem, hanem civil elképzeléseim voltak, és mesterembereknek a tanítványaként kezdtem el a pályámat, mint elektronikával foglalkozó, hát akkor azt gondolom, hogy azt kell csinálnom technikusként, akkor beállítottak egy mester, mert azt mondta, ez lesz a mestered. Nézd a kezét, mit csinál. És nekem nem lehetett szólnom sem, azt mondta, nézd a kezét, mit csinál. És meg fogod érteni. És én néztem a kezét. És akkor mondta, hogy na most ezt is csináld. Így csináld, úgy csináld. És észrevettem, hogy menet közben, amíg figyeltem őt, meg azt mondta, most ezt tedd, az elején nem volt egy kívánatos dolog. Tehát egy kicsit olyan, én többre számítottam, vagy nagyobb tiszteletre, vagy... És meg kellett alázkodnom, hogy ebben a helyzetben most egy alárendelt személy vagy, és a mester van megbízva arra, hogy téged bevezessen ebbe a tudomány ágba. És hosszan tartott, amíg én igazából megtörtem. És el kellett fogadnom azt, hogy én most, nekem most ezt kell csinálnom addig, amíg nem fogom tudni magamtól ezt tenni. De egészen más volt már, amikor megértettem az összefüggéseket, és azt mondta a mesterem, hogy na most én nem fogok beleszólni, most te fogod csinálni, és én foglak nézni. Hát ez még nehezebb volt, mert ugye nem szólt semmit, de nem sikerültek a dolgok úgy, mint ahogy nagy büszkén azt mondta, na most akkor megmutatom, hogy ez hogy kell, még neki is. Én belebuktam, és akkor előről kellett kezdeni a dolgokat. És sokat tanultam ebben a kérdésben is, hogy tényleg alkalmas tanítványok vagyunk. Nem vagyunk túl büszkék, nem vagyunk túl rátartiak, nem gondolunk túl sokat magunkról, nem gondoljuk azt, hogy meg kéne alászkodnom jobban, hogy értsem a dolgokat. Mert addig Isten nem tud mélyre vezetni az isteni tudományokba, amíg én azt gondolom, hogy jobban tudom még az Istennél is a dolgokat. És ebben a történetben pont arról van szó, hogy a fiú folyamatosan figyeli az atyát. És míg figyeli, Isten egyre nagyobb dolgokat bíz rá. Sőt, ti is csodálkozni fogtok, mondja Jézus, hogy egyre nagyobb feladatokra fogja megbízni az engedelmes szolgát. Kérdés, testvérek, hogy mi engedelmes tanítványok vagyunk-e? Vagy rátartiak? Készek vagyunk-e tanulni, akár saját hibánkból is, az okos ember más hibájából tanul, szoktuk folytatni a buta a sajátjából sem. És most éppen arról van szó, hogy tanulunk-e a mesteri műből, vagy tanultunk-e saját bukásainkból, hogy meg ne ismételjük még egyszer, vagy járjuk az magunk útját, fennhéjázva teljes bukásnak, ítéletnek félretéve. Isten őrizze meg bennünket ettől az önfejű magatartástól, és tegyen készé arra, hogy mi magunk is, ahogyan Isten munkában van, figyelve az ő tetteit, a fiúhoz hasonlóan mi is figyeljük őt, hogy alkalmasságot tőle véve be tudjuk tölteni a küldetésünket, a feladatunkat. És hogy majd előttünk is, amikor megnyílik az a nagy ajtó, amin át kell lépnünk egyszer, egyen-egyenként, hadd hangozzék ez a mondat, jól van, jámbor és hűszolgám, a kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután,
Menj be a te urad örömét. Így legyen. Ámen. Az énekkor szolgálatát kérjük.

Kedves testvéreim, a befejező énekünk a 318-as ének lesz. Amíg kikeressük, hadd mondjam el örömmel azt, hogy most az Isten tisztelet befejezése után a gyülekezet tagjait kérem majd egy rövid visszamaradásra. Örömteli ok miatt kérem erre a testvéreket. Van egy nagyon kedves, elszánt jelentkező, aki Krisztus követésében szeretne tanúságot tenni, és röviden szeretnénk meghallgatni ezt a bizonyságtételt. És bátorítok másokat is, akiket Isten szent lelke megragadott, munkálkodik a szívünkbe, hogy ne szégyeljünk tanúságot tenni róla, a Krisztus követésére elindulni, együtt imádságra, lelki tanácsadásra, közös gondolkodásra, akár a mai alkalomra is, vagy a következő vasárnapokon is lehetőség kínálkozik azok számára, akikben a Szentlélek ezt már kezdte, vagy kezdi kimunkálni. Tehát bátorítok mindenkit erre. Az ének alatt az áldozatunkat is előkészíthetjük, amit majd aztán az oltárra fogunk helyezni Isten dicsőségére. Kész szívvel követünk. Így kezdődik ez az ének fennállva.

Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon velünk most és mind örökké. Amen.

0: Az Úr közel, jövel, Uram Jézus.
1: Kedves hallgatóink! A Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Mészáros Kálmán lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe az erős szív. A mai ige 27. Zsoltár 14. verse. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Gondolatok az ígéről. Szüntelenül reménykedjél, az Úrban reménykedjél. Érdemes reménykedni benne, soha nem hagyja cserben azt, aki ő benne bízik. Ne csüggedj el a reménykedésben, számíts nagy szabadulásra, és légy készen, hogy Istent dicsérd érte. Az ige bíztat, hogy légy erős és bátor szívű, mert erre van leginkább szükséged, amíg várnod kell. Ha a szíved egészséges és erős, minden rendben lesz. A szívnek nyugalomra és derűre van szüksége, és ezt akkor kapja meg, ha erőt nyer. Az erős szív megnyugszik, tud örvendezni, és így erőt ad az egész embernek. Senki sem képes az életnek ezt a titkos mozgatóját, a szívet megerősíteni. Egyedül Isten, aki teremtette, ő erősítheti meg. Isten maga az erő, így adhat erőt mindazoknak, akiknek erre szükségük van. Ezért légy bátor, az Úr kiárasztja rád erejét, nyugodt leszel a viharban és örvendezel a szomorúságban. Én, aki ezeket a sorokat leírtam, Dáviddal együtt bátorítalak, hogy reménykedj az Úrban. Hosszú és mély tapasztalat tanított meg arra, hogy az a jó számomra, ha az Úrban reménykedem. A héten kezdődik a Rosh Hasana, a zsidó új év. Szeptember 11-én péntek este 18 óra 46-kor köszönt be a Rosh Hasana előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik a Rosh Hasana két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep pedig szeptember 13-án vasárnap 19 óra 47-kor ér véget. Rosh Hasana az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rosh Hasana kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje. Ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését és az ember tetteit, úgy befolyásolhatják a Rosh Hasanakor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. A nekik megfelelő módon. Augusztus 25-én került megrendezésre a Biblia ismeret és hitoktatói konferencia Szigetszentmiklóson. A Baptista Oktatási Központ és a Baptista Pedagógiai Intézet által szervezett alkalmon összesen 120 gyermekmunkás találkozott az ország különböző részéből. Az intézményi hitoktatók, iskola lelkészek mellett a gyülekezeti bibliaórákon vasárnapi iskolákban szolgáló testvérek kaphattak bátorítást és gyakorlati útmutatást az új tanévben induló munkájukhoz. A napot Győri Máté, a Baptista Szeretett Szolgálat hitéleti igazgatójának bátorító gondolataival indították a Péter II. Levele első fejezet alapján. Győri Máté kiemelte, hogy a hitoktatók feladata nehéz, de ne felejtsük el, hogy egy csapat vagyunk. Testvérekkel, akikben ugyanaz a hit és lélek munkálkodik. A baptista iskolák központi tanévnyitója. Kedves, bensőséges hangulatú esemény Szabó Balázs gospel énekes dalai. A kisdiákok műsora és néptánca. Mellett köszöntötték szeptember 1-én délelőtt a tanulókat, szüleiket és a pedagógusokat Nyír Bogdányban, a baptista iskolák központi tanévnyitó ünnepségén. A résztvevőkhöz először a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Bölcsőde igazgatója Petró Gergely szólt, majd a tanévkezdés alkalmából Pap János, a baptista egyház elnöke mondta el nyitó imádságát. Miért? Amikor erre a kérdésre megkapod a választ, nem csak okosabb leszel, hanem bölcsebb is, jelentette ki beszédében Kmeti Gergely, a Baptista Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója. Hozzátette, sok válasz segít megoldani egy problémát, de a miért kérdése megnyit egy ajtót, amely mögött az ismeretlen tárul elénk, ahol a valódi tudás és a bölcsesség lakik. A miért emberek azok, akik megváltják a világot. Megkezdődött az új tanév a Budapesti Zsidó Hitközség külkereskedelmi technikumban. Szeptember 1-én hivatalosan is kezdetét vette a 2026-27-es tanév. A Budapesti Zsidó Hitközség oktatási intézményeiben is lezajlottak a tanévnyitók, köztük a külkereskedelmi technikum ünnepsége, amelynek idén a Bálint Ház nagy terme adott otthont. Az új és visszatérő diákokat, a szülőket, pedagógusokat és az iskola munkatársait Salusinski András igazgató köszöntötte. Beszédének központi gondolata az volt, hogy a jövőnket nem egyetlen nagy döntés, hanem a mindennapok apró választásai formálják. Arra biztatta a diákokat, hogy már most vállaljanak felelősséget önmagukért és egymásért, és figyeljenek azokra, akik körülöttük vannak. Az ünnepségen Mester Tamás, a hitközség elnöke is köszöntötte a tanulókat és az oktatókat, kiemelte, hogy az idei tanévkezdés időben szinte egybeesik a zsidó új évvel, a Rosh Hasánával. A tanévnyitót követően az osztályok osztályfőnöki órával kezdték meg a közös munkát. Az új tanévhez sok sikert, kíváncsiságot és közös élményeket kívánnak minden diáknak és pedagógusnak.
1: Kulturális programajánló.
2: Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy Templomban július 5-én kezdődött, és ezután júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most ma vasárnap van, szeptember első vasárnapja. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Musica Sacra egyházzenei alapítvány részére várnak. Károli Gáspár, Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja a 2026-27-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem holnap, szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet igét, az elsőéves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt. Zsinagógák hete. Augusztus 30-a és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete 3 hetes esemény sorozata a Nyitottság és a Párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére a jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashanah ünnepekig és az izraeli Kántor koncertig. Írják ezt. Ma, szeptember 6-án a Desefi utcai Sztín zsinagóga nyitja meg kapuit, míg szeptember 17-én pedig a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Két 2000 gyermek iskola kezdését segíti a Máltai Szeretett Szolgálat Adni Öröm akciója. Sikeresen zárult a Máltai Szeretett Szolgálat és a SPAR Magyarország idei Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók személyes adományaikkal összesen több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, emellett több mint 2 millió forint értékben vásároltak adománykártyát, adta hírül a segélyszervezet szeptember 2-án. Az összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően a nehéz helyzetben élő gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhetik meg a 2026-27-es tanévet. A támogatások nem csupán tárgyi segítséget jelentenek, hanem azt is, hogy ezek a gyermekek nagyobb önbizalommal, egyenlőbb esélyekkel kezdhetik meg a tanévet. Mindenki születésnapja 2026. szeptember 12-e. Idén 2026-ban 3. alkalommal szervezik meg a Mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, köztük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontossága. Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben, van segítség, és hogy létrejön egy társadalmi párbeszéd az élet védelmével kapcsolatban. Azért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Szeretnék mozgósítani az életpárti embereket a közéletben. Az időjárásról még marad a nyári idő. Kissé hullámzó, de továbbra is nyárias és száraz az időnk. Ma vasárnap a napos idő mellett kevés a felhő, esők nélkül. Az északi szél megélénkül, és 24-29 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokra van kilátás. Jelen számítások szerint szerdán már egy markánsabb hidegfront érkezhet, amelynek előterében még 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egy új nap. Engem mindig lenyűgöz egy új nap ígérete. Friss kezdet, még egy esély, és talán egy csipetnyi varázs is, amely valahol a reggelen túl vár. John Boynton Priestley.

Kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Szeptember.

Kányádi Sándor, szeptember. Tele a hombár, tele a raktár, tele a kaptár, tele a csűr. Rászáll a nyár a legelső sárga levélre, s el.

0: Szeptember az év 9. hónapja a Gergely naptárban, és 30 napos. E hónap neve a latin septem szóból ered, amelynek jelentése 7. Mivel szeptember eredetileg az év 7. hónapja volt a római naptárban. A népi kalendárium Szent Mihály havának nevezi.
1: Szeptember 1. A második világháború kitörésének emléknapja. 1939. szeptember 1-én Németország megtámadta Lengyelországot, ezzel elkezdődött a második világháború, amely mind méreteiben, mind veszteségeiben, mind máig tartó hatásaiban az emberiség legszörnyűbb tragédiája a világtörténelemben. A 6 évig tartó háború közel 60 millió embert pusztított el.
0: Somjó Zoltán, nyugodj meg, hogyha tudsz. Részlet. Ez már az első őszi szín. Ez. A nyár vég halksárgával színez virágot, levelet. Ez már az első őszi illat. Az igazi nyár már elillant a háztetők felett, megint lehűl felpesdült véred. A körte már kásásra érett, s túlérett vagy te is.
1: Szeptember, iskolakezdés, tanévnyitó. Az óvodától az általános és középiskolákon át az egyetemekig szeptember elején, közepén indul a tanév.
2: Vörös Sándor, kezdődik az iskola, részlet. Könyv, toll.

0: Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja. 1965. szeptember 8-án az UNESCO úgy döntött, hogy e napot az írni-olvasni tudás nemzetközi napjának nyilvánítja. Ez a nap ráirányítja a figyelmet az írástudatlanság problémájára. A világon még mindig 1 milliárd írástudatlan felnőtt él, ezek kétharmada nő.
1: Tóth Árpád, őszi kérdés, részlet. Jártál-e mostanában a csendes tarlón este, mikor csillaggal ékes a roppant tiszta tér, s nagy, lassú szekerek ballagnak haza, messze, s róluk a széna illat meghalni visszatér? És fájt-e, amíg nézted a nyárfát révedezve, hogy reszket agfeje az ezüstös fehér, s hogy édes életednek újra egy éve veszve, mert viszi már szeptember a nagy szénás szekér.

0: Szeptember 14. A keresztény egység napja. A keresztény egység napját 1996. szeptembere óta tartják az ezer éves fennállását ünneplő pannonhalmi főapátságban. Jézus azért imádkozott az atyához, hogy tanítványai mindnyájan egyek legyenek. A keresztény egységről szóló nyilatkozatokban elgondolkodtató, hogy a különböző egyházak lényegében változatlanul megőrizték elkülönítő teológiai-dogmatikai felfogásukat.
1: Szeptember 21-e a béke világnapja. Az ENSZ közgyűlése arra kérte az országokat, hogy tekintsék ezt a fegyverszünet és az erőszakmentesség napjának.
2: Tompa Mihály, őszi képek. Részlet. A gólya vándorútra kelt, de még zöldel hegy és mező. Minő szép nyájas ősz vagyon, a napsugároz ágakon, másod virágot csalt elő.
0: Szeptember 16 és 22, Európai Autómentes Nap és Mobilitási Hét. A rendezvénysorozat célja a társadalom környezet tudatosságát erősíteni és felhívni a figyelmet többek között a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra. Szeptember 3. hétvégéje az Európai Örökség napok. Az Európai Tanács kezdeményezésére a tagországok részvételével 1991 óta minden év szeptemberében megrendezik az Európai Örökség Napok, Nyitott Kapuk című programot. Múzeumok, emlékhelyek és műemlékek nyílnak meg ilyenkor ingyenesen a közönség számára. Petőfi Sándor, szeptember végén. Részlet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Ülj!

kedvesen. Ülj az ölembe ide, ki most fejedet keblemre tevéd le, holnap, emomolsz-e síron fölibe? Ó, mondd, ha előbb halok el, tetemimre könnyezve borítasz-e szemfödelet? Rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet?

0: Szeptember utolsó vasárnapja, a hallássérültek világnapja.
1: Vas István, a süket néma kislány, részlet. Ó, milyen volt a mosolya, ahogy valakihez odaszaladt. Kezét kezembe adta, tekintete a nyílt, a védtelen ajándék volt. Biztonság, bizalom, hogy ember és ember közt van remény.

0: Szüret. A szüreti szokások a szőlőszedés utolsó napjához, a végzéshez kapcsolódnak. A kisebb szőlőkben a család ma is meghívott segítőkkel szüretel. A házigazda, a tulajdonos vendégül látja a szüretelőket étellel, itallal, a szőlőből, mustból kóstolót vihetnek haza. Bortermő vidékeken nagyobb szabású mulatságokat, szüreti felvonulásokat rendeznek.
1: Babits Mihály, szüretelő. Sötét zöld színű és tömött a tő. Egy-egy vörös levéllel néha tarka, édesen lankad, érve csüggedő kékes fürtjével a nemes kadarka. Oly mézes forrós, drágán töppedő, mint szenvedélyes szerető vad ajka, s várakozásban ég a hegytető, s mosolyog a nap, a láng tejű dajka.
2: Szeptemberben búcsúzik a nyár, beköszönt az ősz. Az ember, ha van rá benső késztetése, megélheti a teremtett világ szívmelengető bőségét.
0: Csorba Győző, szeptember. Részlet. Körték, szilvák megérnek, a lágy szőlőszemek sárgáján tiszta fények szikrái zengenek. Bimbóit fölnevelte az őszi rózsasor, ezer szín tört a kertre, a nyári zöld alól.

0: kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunkat hallották. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska, Nyári István és Török Attila.
1: Séva néni meséi. Most a Szóla Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
2: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Hála mennyei édesatyánknak, hogy hosszú idő óta tartó lehetőséget adott nekünk a rádiós találkozásra, hiszen már túlhaladtuk a 400. műsorunkat is, ami hatalmas csoda és gondoskodás, mégpedig azzal a céllal, hogy megértsük mennyei atyánk üzenetét, a szívünkbe zárjuk, és aszerint is éljünk, már ha boldogok akarunk lenni. Na tehát, szokásunkhoz szíven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten mondani valója. Aztán jönnek az e heti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Ezeket pedig azért osztom meg veletek előre, hogy tudjatok gondolkodni rajta, föllapozni a Bibliátokat, válaszokat keresni rá, önállóan dolgozni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most húsvétot várva arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Ez neki nagyon sok lemondásba került, ezért mindnyájunknak javaslom, hogy egy-egy lemondással ti is tiszteljétek meg az Urat, és építsétek ezzel az önuralmatokat. Le lehet mondani egy-egy kedves időtöltésről egy-két hétig. Vagy imádkozni azokért, akiket nem szerettek. Vagy figyeltek, hogy ne beszéljetek csúnyán. Vagy tegyetek sok szeretetteljes dolgot. Mindenki a saját szíve szerint cselekedjen. Na, készen vagytok, kedves harcostársak? Mert én igen! Hát akkor kezdünk, jó?

0: Nos, akkor nézzük a múlt heti válaszokat, persze csak úgy rövidebben, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve, hogy megmaradt-e a kicsinke buksinkba. Jaj, de jaj, hát miket is beszélek! Illetve nem is jaj, mert a múlt héten mi a húsvét lényegéről beszélgettünk. Bár ez is fontos kérdés. Nos, kérdeznélek benneteket arról is, de inkább másfelé terelem a szót. Éppen hogy a nagy húsvéti ünnep után vagyunk. Remélem, hogy bennetek nem a locsolkodás, a sonkaevés, a sütik meg a csokik világa maradt meg, hanem inkább az a komoly, örökre szóló üzenet, hogy mindenkinek van lehetősége arra, hogy Jézus által jobb legyen. Ha valaki fél, van vigasztalója, Jézus. Ha valaki retteg, mert nem tudja, hogy mit hoz a jövő, mondjuk egy másik iskola, van, aki mellette álljon és fogja a kezét, Jézus. Ha valaki végleg nem ért valamit, mint mondjuk matek, fizika, kémia, akkor van velünk valaki, aki elmagyarázza és segít. Ha valaki titkos rosszaságokban nyomasztja a lelkét, van valaki, aki meghallgat és megtisztítja a lelkedet. Ha valaki mindig is mindig ugyanazt a rosszat csinálja, de már nagyon nem is akarja, van, aki megszabadít belőle. Jézus. Ha valaki csúfol és bánt téged, van, akinél igen értékes vagy. Ő Jézus. Ha valaki azt mondja rád, te semmit se élsz, buta vagy, vagy semmire se viszed az életben, akkor van melletted valaki, aki bátorít és tanácsol. Ha valaki azt mondja, te csak úgy véletlenül születtél, akkor Jézus elmondja neked, hogy nem igaz. Te azért élsz, mert ő szeretni akar. Ha valaki bánt, mert te jó vagy, és nem akarsz rosszat tenni, szóval szerinte te egy unalmas alak vagy, akkor Jézus elmondja, hogy neked ez az erőd, az erősséged, hiszen téged is a te lelkedet a mennyei atya olyanra teremtette, mint ő saját maga. Ha azzal csúfolnak, hogy pufi vagy, vagy szegényes a ruhád, vagy szemüveges vagy, vagy nincs meg neked a legújabb kütyű, akkor azt mondom, oda se figyelj, mert Jézus szemében te sokkal gazdagabb vagy, mint bármi itt a földön, ami mulandó. Azok ma még érdekesek, de holnap már nem. Ha titkon azon szomorkodsz, hogy téged senki se szeret, akkor tudnod kell, hogy téged a világmindenség nagy istene, a mennyei atya drága fia Jézus, és a nekünk ide a szívünkbe ajándékba adott Szentlélek is mindennél jobban szeret a világon. Tudod, hogy mit ír rólad a Biblia? Te vagy Isten szemefénye. Nevedet a tenyerébe írta be, hogy mindig előtte legyél. És ma, mindezek után, ha mégis elkámpicsorodnál valami miatt, azt mondom, nem kéne. Csak nézz fel Jézusra, mert ő minden boldogságot forrása ma, holnap és mindörökre. Csak hinned kell benne. Nos, elismerem, hogy hinni a jóban nem könnyű, mert olyan világban élünk, ami azonnal és mindent meg akar torolni, minden a bosszúra van kihegyezve. Na, ezt még megbánod. Csak nem gondolod, hogy ezt ennyibe hagyom? Jössz te még az én utcámba? Szétverem a képedet, te! Na, folytatnom se kell. Sajnos te is hallottál már ilyet. Éppen ezért nehéz elfogadni azt, amit Jézus tanácsol, és amit most, húsvét után még inkább aktuális végig gondolni, hogy többé ne tedd meg, gyere hozzám, vald be, és én megbocsátok neked. Nem ütlek, nem verlek, nem büntetlek érte, mert én már elszenvedtem a te rosszasságod minden büntetését. Csak higgy én bennem, és minden rendben lesz. Nos, bevallom nektek, hogy én is voltam gyerek, annak idején. Ketten éltünk az apukámmal. Ő egyszer nagyon komolyan leültetett, és ezt mondta nekem. Évikém, ketten élünk. Nem lehetnek titkaid előttem. Azt is tudom, hogy emberek vagyunk, és olykor ezt-azt rosszul csináljuk, te is. De van egy kérésem. Ha valami rosszat tettél, csak gyere ide hozzám. Mondd el, és ketten megkeressük a megoldást. Ha bevallod, nem büntetlek meg érte, de csak akkor. Ha te takargatsz előlem valamit, és én jövök rá, hát azt nem ajánlom. Én csak hallgattam apukámat tágra nyílt szemekkel. Egy pillanatra se hittem el, hogyha valami bajt teszek, de rögtön elmondom, hát akkor... ne. Arra gondoltam, hogy ilyen nincs. És továbbra is arra gondoltam, hogy igyekszem mindent jól csinálni, de ha egyszer mégis, hát én nem állok ám oda az apukám elé, inkább próbálom helyrehozni a dolgot magam, vagy eltusolni, vagy letagadni, vagy valaki másra fogni, vagy mit tudom én. De egy a lényeg, ne én legyek a bűnös. Még jó, hogy apukám nem látott a fejemben, mert biztosan elrettent volna attól, amit én ott végig latolgattam a szívemben. Na, aztán telt múlt az idő. Már nagylány voltam, olyan 13-14 éves, és egy nap ablakot pucoltam. És mi történt? Egyszer csak az ablaküveg megmozdult, kitörött, majd a szoba padlójára esett, és darabokra zúzódott. Én nem sérültem meg. Hát azért, ha valaki nagyon megijedt, az én voltam. Azt hittem, ott és rögtön halálra válok a félelemtől. És akkor elkezdtem gondolkodni. Hát akkor most mi lesz? Ha nem vallom be, hát akkor is azonnal úgy is látni fogja az édesapám, hogy mi történt. Ha pedig bevallom, akkor... hát akkor talán esetleg, ki tudja, de mégis úgy lesz, ahogy mondtam. Hozzá kell tennem, hogy az én apukám engem soha nem csapott be. Mindig az igazat mondta. És akkor ott végtelenül megszeppenve, tettem súlya alatt, vettem egy nagy levegőt, és ezt mondtam magamba, lesz, ami lesz, nekem úgyis végem van. Inkább akkor bevallom. Teljesen mindegy, hogy 5 perccel előbb vagy később kapom meg a magamét. És már alig vártam a délután 5 órát, amikor édesapám hazafelé tartott. Ott gubbasztottam a kitört ablakba, és lestem, vártam, hogy mikor bukkam fel a sarkon. Amikor megláttam, már is elé rohantam. Lélek szakadva értem, hozzá is csak ennyit tudtam mondani. Az ablakot tisztítottam, és kitört. És akkor nagy meglepetésemre édesapám átölelt, megsimogatta a fejem, és csak ennyit mondott. Gyere, nézzük meg. Odafenn apukám az ablakhoz hívott, és mutatott valamit. Nézd csak, ez a kit, ami az ablakot tartja, olyan, mint egy ragasztó körbe. Sajnos már elszáradt és elporlat. Nem miattad tört ki az ablak, hanem azért, mert ez a ragasztó anyag már elfáradt, és nem bírta tovább tartani az ablak súlyát. Nem te vagy a hibás. De, tudod, nagyon boldoggá tettél, hogy elmondtad nekem, és nem nekem kellett fölfedeznem a bajt. Örülök, hogy nem takargattad, és nem találtál ki meséket, mert úgy is tudtam volna, hogy mi történt. Hát, drágáim, akkor én megtanultam, hogy mit jelent hinni valaki szavában. Mennyei édesatyánk is ezt mondja nekünk, főleg így húsvét után. Gyere hozzám, ha valamit rosszul csináltál, vagy elrontottál, én tudom, hogy lehet helyrehozni a dolgokat. Ezért küldtem el a fiamat, Jézust, hozzátok. Ő már átvállalta minden bűnöd büntetését. Ha ezt elhiszed, és elfogadod, akkor jöhetsz hozzám bizalommal, akármilyen problémával, még azzal is, amit soha senkinek el sem mondtál. Én titoktartó vagyok, és a pártodan állok. Nem büntetlek meg. De egyet ne feledd. Én mindent látok és tudok, függetlenül attól, hogy te mit mondasz el nekem. Ne találj ki meséket, ne szépítgesd a dolgokat. Csak gyere rögtön, és mondd el. Én segítséget adok, és te boldog leszel. És ha azt akarod, hogy az én szívem is örömmel teljen meg, hogy nekem is legyen egy szelíd mosoly a szívemen miattad, a sok rossz ember tettei mellett, akkor gyere, és vidámíts föl engem, hiszen én a te mennyei édesapád vagyok, és nagyon szeretlek. Nos, ezt értettem meg ott és akkor, remélem, hogy már ti is értitek a lényeget. Most pedig jöjjön az erre a hétre kigondolt három kérdésünk. 538. Kicsoda nekünk Jézus? A válasz. Nos, a fentiekben már beszéltem nektek erről, de van még mondani való bőven. Ő az, aki a mi rossz tetteinkből ki tud menekíteni minket, hogy el se kövessük, ha mi is akarjuk. Kicseréli a szívünket, és ezzel egy tiszta, szép és új életet tud adni nekünk, ahol abban lejük örömünket, amit barátunk Jézus mond nekünk, és amiért igen hálásak vagyunk. Hogy érte el ezt? Úgyhogy az atyánál elvállalta, hogy helyettünk minden büntetésünket elszenvedi, ezért halt meg a keresztfán, mi helyettünk. Nekünk nem kell részletezni az ő szenvedés történetét, hanem inkább azt kell kiemelni, hogy ő minden szenvedést értünk és helyettünk vállalt. Ő volt a bűneink hordozója, ami büntetésünket szenvedte el. Így olvassuk, bűnné tette magát értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő bennem. Ha igényeljük ezt, az ingyen...
1: Mester Tamás, a hitközség elnöke is köszöntötte a tanulókat és az oktatókat, kiemelte, hogy az idei tanévkezdés időben szinte egybeesik a zsidó új évvel, a Rosh Hasánával. A tanévnyitót követően az osztályok osztályfőnöki órával kezdték meg a közös munkát, az új tanévhez sok sikert, kíváncsiságot és közös élményeket kívánnak minden diáknak és pedagógusnak. 2000 gyermek iskola kezdését segíti a Máltai Szeretett Szolgálat Adni Öröm akciója. Sikeresen zárult a Máltai Szeretett Szolgálat és a SPAR Magyarország idei Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók személyes adományaikkal összesen több mint 110 000 darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, emellett több mint 2 000 000 forint értékben vásároltak adománykártyát, adta hírül a segélyszervezet szeptember 2-án. Az összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően a nehéz helyzetben élő gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhetik meg a 2026-27-es tanévet. A támogatások nem csupán tárgyi segítséget jelentenek, hanem azt is, hogy ezek a gyermekek nagyobb önbizalommal, egyenlőbb esélyekkel kezdhetik meg a tanévet. Az időjárásról még marad a nyári idő. Ma vasárnap a napos idő mellett kevés a felhő, esők nélkül. Az északi szél megélénkül, és 24-29 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokra van kilátás.
2: Híreinket hallották.

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe Házasság és család. Előadó dr. Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm testvéreimet, a gyülekezetet, nagyon sok szeretettel köszöntöm tévénézőket. Egy régi történet jut eszembe, réges-régen történt, akkor még fiatalabb ember voltam. Volt egy kedves barátom, akit Mérei Ferencnek hívtak. Hosszú-hosszú barátság után egyszer megkerestem az Elme Gyógyintézetbe, ahol dolgozott. 1956 után oda száműzték, hogy ott gyerekekkel nem foglalkozhat, bár a 20.

századnak minden bizonnyal az egyik legjelentősebb gyermekpszichológusa volt. Nagyon jókat szoktunk beszélgetni. A szobája fenn a Lipót mezőn, ez egy kis múzeum volt, mindenféle nagyszerűbbnél nagyszerűbb emléktárgyakkal, világhíres professzorok dedikált fényképeivel, könyvtárban el nem érhető könyvek sokaságával. És egyszer belépek hozzá, és látom, hogy nagyon mérges. Leföl szaladgál egy eset miatt. Egy hölgy, aki arra hivatkozott, hogy ő vallásos, a vallás következtében neurotikus lett, és neki kellett kezelni. Ez a hölgy mindig a Bibliára hivatkozott, és ebből a Biblia álomból, mert ez nem valódi Biblia ismeret, nehéz volt kiszabadítani ahhoz, hogy meggyógyítani lehessen. Mérei, mikor meglátott, akkor azt mondja, na, végre itt vagy. Azt mondja, ezt csináljátok ti a Bibliával. Tönkreteszitek az embereket. Tönkreteszitek a házasságot. Mert a Biblia az egy teljesen életidegen könyv. Ehhez semmi köze nincsen a gyakorlati életnek. Kicsit hallgattam, de egy kicsit viccesen azt mondtam neki, te, fogadjunk, hogy a Biblia nem az, aminek te mondod, meg ez a hölgy mondja, akit kezelsz. Az ön, ah, jó, ne az énekek énekével jöjj. Mondom, nem, új szövetség ígért. Na, azt mondja, fogadjunk. Ha be tudod bizonyítani, hogy a Biblia modern, akkor 100 forintos fagylaltot fizetek. Ez akkor volt még, amikor 50 fillér volt egy gombóc fagylalt. Az ősrégen volt, a mai fiatalok el se hiszik. Meg volt ilyen. Én nem szóltam semmit, levettem a polcáról a Bibliáját, az övét, nem az enyémet szándékosan, fellapoztam a Korintusi első levél 7. fejezetét, és a következőket olvastam onnan. Mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóképpen a feleség is a férje iránt. A feleség nem ural maga testének, hanem a férje, és ugyanúgy a férj sem ural maga testének, hanem a felesége. Letettem a Bibliát, de Mérei azt mondja, ez nincs benne a Bibliában. Nem mond, hát a te Bibliádból olvastam. Oda jött, kiveszi a kezemből a Bibliát, olvas előről hátra, hátulról előre. Hát azt mondja, elvesztettem azt a 100 forintos fagylaltot, ez biztos. Azt mondja, de akkor mi nem ezt tanítjátok ti papok? Mi nem beszéltek erről az embereknek? Miért van annyi eszement ötlet, amit a kereszténységre fognak? Miért van ez az egész? Úgy gondolom, hogy ez a történet arra figyelmeztet, hogy a Biblia az valóban az életkönyve. És a Bibliával nem lehet visszaélni. A Biblia azért szent könyv, mert az élet gyakorlati oldalai között igazít el bennünket. Ezért hát kezdjük sorba a házasságról és a családról, mit tanít a Biblia. Kezdjük az alapfogalmakkal. A házasság két ellenkező nemű embernek, egy férfinak és egy nőnek egy életre szóló életközössége. És ebben a mondatban minden szónak súlya van. A két ellenkező nemű az azt jelenti, hogy két olyan embernek, aki nem tud egyformán gondolkodni, mert egészen másképpen, polárosan, ellentétesen gondolkodik egy férfi és egy nő, aki nem hiszi, járjon utána. Egy férfi másképp lát, férfi másképp beszél, másképp gondolkodik, és egy nő is másképp lát, másképp beszél, másféleképpen gondolkodik. Ezt nem szokták hinni az emberek, akkor mindig van a hűtőszekrény példám. Ha a feleségem azt mondja, hogy a hűtőszekrényből hozd ide a tejet, és az nem a helyén van, én nem látom meg. Ő nagyszerűen eligazodik,
a kézi táskába ridiküljébe, amiben szerintünk, férfiak szerint olyan rendetlenség van, hogy ez nem igaz. Ő mindig megtalálja benne a telefont, ha cseng a telefonja, és véletlenül nincs ott, és meg kell keresni, akkor sose tudom felvenni, mert nem tudom, hogy melyik zsebbe, hol, mint, mert ez egy más logika. Isten viszont a házasságot azért alkotta, mert a házasságnak óriási szerepe van a mi Isten képűségünk helyreállításában. A mi Isten képűségünket elrontotta a bűn, a házasság pedig egy olyan nagy társas játék, hadd mondjam így, olyan nagy, egymásra figyelő, egymástól tanuló nagy játszma, amiben Isten segít nekünk abban, hogy az Isten képűségünket megtaláljuk. Visszataláljunk oda, ahonnan elindultunk. Visszataláljunk oda, amit elvesztettünk. Mert miben áll a mi Isten képűségünk? Senki nem gondolja, azt hiszem ebbe a terembe, vagy a tévé előtt sem, hogy az Isten képűségünk abban áll, hogy az arcunk ugyanolyan, mint az Isten arca. Már a Biblia beszél Isten arcáról. Senki nem gondolja, hogy Istennek éppen olyan lába van, keze van, mint nekünk, bár Isten lábazsámoljáról is van a Bibliában, Isten kezéről, karjáról is van szó a Bibliában. Mert a Bibliában az Isten képűség valami többet jelent. Az Isten képűségünk abban van, hogy mi személyiségek vagyunk, és a Biblia szerint a mi személyiségünk a kapcsolatainkban rejlenek. Kapcsolatban, ahogy sokszor el szoktam mondani, Istennel, a másik emberrel, a világgal és önmagunkkal. Lényegében a házasságban erről a négy dologról van szó. Mert mind a négy dolog a szeretet négy arcát mutatja. Ha megkérdezik, hogy egy tökéletes házasság milyen, akkor négy mondattal lehet elmondani. Az első talán az, hogy szeretlek, mert az enyém vagy. Ez a materiális oldala a házasságnak. Ezt szokták szexualitásnak hívni. Szeretlek, mert enyém vagy. Aztán egy másik mondatot is lehet mondani, hogy szeretlek, mert társam vagy. Ez a szociális oldala a házasságnak, mert minden házasság akkor él, hogyha a másik, a másféleképpen gondolkodó másik, az az én legjobb barátom, akiben én egy másféle látásmódot tanulok, és akinek a segítségével én másképpen látom az életem. Erre is volt egy görög szó, a régiek erre mondták azt, hogy erosz, csak ez ma már egészen mást jelent, de ebben nem a görögök a hibásak. Ugyanakkor van a házasságnak egy harmadik oldala, mert egy harmadik mondatot is lehet mondani. Ez valahogy így van, szeretlek, mert ilyen vagy. Szóval az igazi szeretet az ott kezdődik, hogyha én a másik másságában felfedezem a szépet. És igenis szükséges az, hogy a másikat szépnek lássam. A mai életben az a baj, hogy a szépséget csak testi tulajdonságokban látják meg az emberek. Ezért van az, hogy nagyon sokszor én az egyetemen a lányokat mindig arra okítom, hogy édesem, te, ha valaki szeret téged úgy, ahogy vagy, szép vagy, ne akarj más lenni, mint ami vagy. Hanem éld meg önmagad. Önmagad jobbik énjét. Mert ez valakinek szükséges. Valakinek, aki más, valakinek, aki másféleképpen gondolkodik, és valakinek, aki úgy gondolja, hogy éppen egy ilyen másra van szüksége. Ez a mentális oldala a szeretetnek, és ez az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen egy ember életében. De ugyanakkor a Biblia azt is tanítja, hogy a házasságnak van egy Istenre néző oldala is. És az Istenre néző oldal az mindig a szeretet, mert Isten szeretet, és isteni szeretet
az, amiben az Istenséget mi megismerjük, ezért minden törvény betöltése a szeretet, ezért a menny alapelve, alkotmánya, így mondjam, a szeretet. És ezt a szeretetet valahol úgy kell megérni, hogy nem tudjuk, hogy hogyan. Akit szeretünk, azt nem tudjuk elmagyarázni, hogy miért. Szeretlek, mert szeretlek. Mert Isten is így szeret bennünket, nem az érdemeinkért. Ha érdemeinkért szeretne az Isten, akkor senkit nem tudna szeretni az Isten, mert minden ember bűnös. A szeretetnek, illetve a házasságnak ez a négyes szeretet kötele, az, ami a házasság lényege. És ez a négyes szeretet kötél egy életen át megvan. Természetesen különböző helyzetekben különböző oldalai jönnek elő ennek a négyes kötésnek. Öregkorban egészen másképp szeretünk, mint fiatalkorban, és így tovább, és ezt lehetne mondani. De a négyes kapcsolat az sohasem szakadhat el, mert hogyha egyik oldalon megbetegszik, az egyik ilyen szeretett kapcsolat megbetegszik, előbb vagy utóbb megbetegíti a többi másikat. Ez az az alap, ahogyan Isten teremtett bennünket. Ez a mi életünkben, ez a négyes kapcsolat, az Isten képűség is, mert tessék csak megfigyelni, egy ember is így ember, hogy nem csak biológiailag ember, nem csak szociálisan ember, nem csak mentálisan ember, van egy egyénisége, egy énje, és van egy spiritualitása, nyitva van a feje fölött az ég, és akkor tökéletes ember. Hanem nézzük meg, a teremtés is ilyen. Mózes első könyvének második fejezete, ami másodszor mondja el a teremtés történetét, az lényegében erről a négyes kapcsolatról beszél. Négy édeni örökségünk van. Szóval négy édeni örökséget fel lehet sorolni. Az első édeni örökség, hogy az vagyok, aki vagyok, nem egyszerűen egy teremtmény, hanem én vagyok. Megteremti az Isten a földporából az embert, biológiailag tökéletesnek, ő a tökéletes szobrász, aztán életet kap ez az ember, orrába leheli az élet leheletét, és azt mondja a Biblia, hogy így lesz az ember élő lélekké. A héber nefes szó, ez azt jelenti, hogy személyiség. Azt jelenti, hogy egyed, én, ami megismételhetetlen. Olyan, mint te vagy, nincs még egy a Földön, és nem is volt. Ez lesz az ember. Ez az első ajándék az Istennek. Hogy ez az én, ez az egyet tudjon élni, ezért Isten belehelyez egy biológiai környezetbe, úgy mondja nagyon szépen a Biblia, hogy kertet ültet, és ebben a kertben, ami tökéletesen, belterjesen megművelt föld, belehelyezi az embert. És elrendeli az embernek az aktív kapcsolatát ezzel a kerttel, ezt úgy hívják, hogy munka. A második édeni örökségünk, a személyiségünk után a munka. Van egy mondás, hogy a munka teszi az embert, és én úgy folytatnám, ez a 21. századi kapitalizmusban nagyon időszerű, nem a pénz, hanem a munka, hogy én teszek valamit a másikért. Kifejezem magamat a munkával. Valamit adok a világnak, a másiknak. Ez a második édeni örökségünk. Azt mondja, hogy műveljed és őrizzed azt. Nem csak adja, hanem feladatot ad vele. Műveljed és őrizzed azt. Ez a második édeni örökségünk, ami biológiailag, materiálisan összeköt a világgal. A harmadik édeni örökségünk az a szombat, amiben az Istennel való kapcsolatunk ápolására ad időt az Isten. Hogy én minden hatnapi munka után, ezért a negyedik parancsolat két dologról szól, a hatnapi munkát rendeli el, és a hetedik megpihenését. A hatnapi munka után én, és ez egy nagyon lényeges dolog, Istennel elrendezzem a viszonyom. Ez a tervszerű megelőző karbantartás, ahogy szoktam mondani, az emberi énnek a tervszerű megelőző karbantartása. És van egy negyedik dolog.
Az, hogy én szociális lény legyek, ezért Isten adta a negyedik ajándékot az Édenben, a házasságot. Ezért hát, ha a házasságot meg akarom ismerni, hogy mi ez, és a családot, mert a család az nem más, mint a házasság kiegészítése,

világba hogy helyezi bele az embert, akkor azt olvassuk, Mózes első könyve, második fejezet, 18. versétől, azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formálta tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és oda vitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze, mert minden élőlénynek az a neve, amit az ember, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az ég madarainak, és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsájtott azért az Úristen az emberre, és az elhalott. Amikor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez, akkor azt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Eddig az ige. Ha most tovább nézzük ezt az igét, illetve egy kicsit elmélyedünk, akkor az első kérdésünk a következő. Isten feledékeny volt? Hát amikor megteremtette a világot minden állatnak, teremtett egy párt. Az embernél elfelejtette? Miért van ez így? És itt van az első nagyon-nagyon fontos tanulság, amit látni kell. A házasság két ember szabad döntésének a következménye. Isten ez a szabad döntéshez minden lehetőséget megadott az embernek. Elvezette előtte az összes élőlényt. És az ember minden élőlénynek nevet adott. Ez az ókorban többet jelentett, mint egyszerűen egy ilyen nyelvi játékot, hogy mindennek legyen egy neve. Többet jelentett, mint az elnevezés. Ez az ókorban azt jelentette, hogy akinek én a nevet adom, a felett uralkodok. Isten az ember uralma alá vetette a világot. Ezt olvassuk már az első fejezetben. Azt mondja, hogy megteremtette Isten az embert a maga képére, és megáldotta őket, és azt mondja, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, a földön mozgó minden élő lényen. Az ember uralmi körében nincs a társa. Ezért Isten egy elvet mond ki, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ez bizonyára tapasztalta Ádám is. Ezért az Isten ajándékoz. Épp úgy tudott volna a földporából egy másik élőlényt formálni, épp úgy életet lehelt volna az orrába, épp úgy élő lélekké lett volna ez a másik, de Isten nem ezt teszi. Hanem azt olvassuk a Bibliában, hogy mély álmot bocsájtotta Isten az emberre, kivette az oldalbordáját, és abból épített, az eredeti szövegnek a szava, ezt jelenti pontosan első szótári jelentésben, épített egy embert, egy asszony embert. Mi magyarban megkülönböztetjük a férfi és a nő, ez két különböző gyökből származó szó, a héberben nem így van. Héberben csak az is, az egy hímnemű alak, az issá, az egy nőnemű alak. Egy ember, akinek van hímnemű és nőnemű egyede. És Isten nagyon vigyázott. Nem a fejéből teremtette az embert, hogy okoskodjon a másik, és nem is a sarkából, hogy taposson rajta, az oldalából. És figyeljük meg ezt a leírást. Ennek a leírásnak az a lényege, hogy elmondja a szöveg, a házasság igazi

0: lényegét. Ez már testemből való test, csontomból való csont, és neveztessék ezért, így fordítja a mi fordításunk, asszony embernek, issának, ugyanolyan, mint én. A házasság az két egyenrangú félnek a közössége. Egy tévedés a kereszténység körében évszázadok óta van. A két teremtés történetnek a harmóniáját, ugye az egy teremtésnek a két metszete, hogy így mondjam, az egyik az univerzum szempontjából mondja el a 6 plusz 1 napos teremtést, a másik pedig az ember szempontjából mondja el ugyanazt. Ez olyan, mint egy tervrajz, az egyik alaprajz, a másik egy homlokzati rajz. Épp úgy viszonylik a két teremtés története egymáshoz, és ez nem két külön dolog. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a férfi az az Isten képe, és az asszony pedig hát egy másolat erről az Isten képéről, ami kevésbé értékes. Ha valaki így gondolja, alkalmatlan a házasságra. A házasság ott kezdődik, hogy a másikban felismerem az egyenlőt, a más egyenlőt, a másféle egyenlőt. És ezt Isten biztosította. És ezért nem az Isten mondja ki, és erre is figyeljünk, Ádámnak kell kimondani azt, hogy az a másik még nem is ad nevet, érdekes módon az Éva nevet, Ádám mikor adja a feleségének? A bűneset után. A harmadik fejezetben le van írva, bűneset után történik az, hogy amikor kiűzi őket a paradicsomból, akkor ad nevet Ádám Évának, mégpedig a harmadik fejezet 20. versében az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Addig nem ad nevet. Miért? Mert nem ő uralkodik rajta. Nem ő uralkodik rajta. De azt kell elmondania, hogy ez testemből való test, csontomból való csont, és ő ugyanolyan, mint én, neveztessék asszony embernek. Más és ugyanolyan. Egy nagyon érdekes szójáték, és el mindig eszembe jut, ezt sokszor elmondom, csak ez héberül lehet igazán jól érteni. Nem én találtam ki ezt a szójátékot, hanem a középkori zsidó filozófusok. Ez pedig úgy szól, hogy ha leírom héberül az, hogy is, és leírom, hogy issá, akkor mind a két szóban van egy betű, ami nincs meg a másikban. A is szóban, tehát a férfi nevében van egy jod, ami a nő nevében nincs meg. Az issában van egy helyi, egy H betű, ami nincs meg a férfi nevében. És ezt a két betűt egymás mellé teszem, J-H, Jah, ez az Istennek a rövidített szentséges neve. Viszont, hogyha ezt a két betűt kiveszem az isből és az issából, akkor mind a két szó egyforma lesz, és ezt úgy olvassuk össze héberül, hogy és. És az és az tüzet jelent. Ezért a régi rabik a következőt mondták. Ha a férfi és a nő kapcsolatából kiveszem az Istent, akkor marad a tűz. Ha beteszem, akkor marad férfi és nő, más és egy. És ez egy nagyon lényeges valami. Végső soron az első házasság szerzője maga az Isten volt. A házasságnak mélységesen több a célja, mint az utódok nemzése és fenntartása, ez is. De ennek az alapja a szeretet. Lényegében az utódok kérdése, a család kérdése, az nem más a Bibliában, mint a szeretetnek a gyakorlati megvalósulása szeretet gyakorlati alkalmazása. És akkor történik egy csoda. Ez is benne van ebben a felolvasott szövegben. Megteremt Isten az asszonyembert, bemutatja a férjének, aki rájön arra, hogy ez csontomból való csont, testemből való test, és akkor azt mondja ezért, és elmondja a következőt. A férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Ez az Édenben talán első pillanatra értelmetlen, mert Ádámnak nem volt anyósa például. Mégis egy nagyon fontos szabály. Minden jó házasság válással kezdődik, szoktam volt mondani. Elhagyván anyját, apját. Tudnélik, két ember közössége, és itt értünk el egy nagyon fontos dologhoz, ami a házassággal kapcsolatban nagyon sokszor sok baj okozója lesz, ez pedig az, hogy két embernek egy olyan életközössége a házasság, amikor a másik az kizárólagos társa. Ez úgy lehetne magyarul mondani, hogy minden házasságnak szükségszerűen van egy intim szférája. Egy olyan dolog, ami két emberre tartozik csak. Hogyha ezt valaki feltöri, akkor kezdődik a baj. Ha az Édenitől eltekintünk, most ellépünk a mai házasság valóságához, a bűnben élő ember házasságának a valóságához, akkor pontosan itt van az első számú probléma. Ugye nagyon sokszor szoktuk idézni a 10 parancsolatból, hogy ne paráználkodj. Ha pontosan akarjuk lefordítani héber szót, ez azt jelenti, hogy ne törj házasságot. Ez a pontos fordítás. Vagyis a 10 parancsolat arra utal, hogy egy férfinak és egy nőnek kialakult belső intim életközösségét feltörni egyenlő a rablással. És aki ezt megteszi, az az emberségünk legszentebb részét rombolja. Úgy kezdtem, és ezt megismételem újra, a házasság az tulajdonképpen nem más, mint két embernek egy életre szóló közössége, és ebben az életközösségben a lényeg az Isten képűség helyreállítása. Csak ebben az intim szférában, két ember belső lelki közösségében lehet találkozni közösen az Istennel. Ez nagyon sok hívő ember is elfelejti. Attól még nem lesz egy házasság, Isten szerinti házasság, hogy egyforma keresztlevele van mindenkinek. Még attól sem, hogy mind a két fél azt mondja, hogy én hiszek az Istenben, még attól sem, hogy ezt is megcsinálom, meg azt is megcsinálom, hogy amazt is megcsinálom, hanem attól lesz, hogy ebben az Isten előtt vállalt intim szférában jelen van a harmadikként az Isten. De nem csak ez fér ebben. Vannak olyan dolgai az életnek, mind a testi életben, mind az emberi kapcsolatokban, ami nem tartozik egy harmadikra. A 21. századi ember házasságának pontosan az a baja, hogy azt akarja az utcán élni, ami a hálószobába tartozik. És fordítva. Amit az utcán kellene élni, azt meg csak otthon akarja vállalni. És ebből egy óriási zavar lesz. Tönkre megy az emberi kapcsolatok lényege. Mi házat akarunk építeni a kéménnyel kezdve. És majd az alapokhoz eljutunk egyszer. Soha. Így nem lehet házat építeni. Valahol az alapoknál kell kezdeni. Éppen ezért a Biblia a házasságot, két ember egymáshoz való ragaszkodását szövetségkötésnek mondja. A házasság egy igazi szövetség, amiben elkötelezem magam a másiknak, mert ő is elkötelezi magát én mellettem. Én adom önmagamat azért, mert ő is adja önmagát testileg, lelkileg, mindenben nekem. Ha ez nincsen meg, ha hiányzik ez a belső szövetségkötés, ez az intim szféra, ez az egy testé válás, akkor megtörik az, ami a lényeg, a szeretet, az isteni szeretet, ami összekapcsol. Mi a bűneset következménye a házasságban? Erről is kell néhány szót mondani. A bűnesetnek az a következménye, hogy a közösségek felbomlanak. Éva elköveti a bűnt Ádámmal együtt. Osztozik Ádám és Éva a bűnben, egyformán. Mi a következménye? Nagyon sok ember azt mondja, hogy megátkozza őket Isten. Nem erről van szó. Isten elmondja, kihirdeti a bűn következményét. A bűn következménye egy szóval kifejezve kapcsolat, rombolás. Felrobbannak a hídak. Tessék megnézni. Az ember kiesik a belterjesen megművelt földről. A Biblia ezt nagyon következetesen mondja. Kiüzeték a paradicsomból. A szántóföldre, pontosan az Adamára, tehát a megművelt földre. És amikor Kain vétkezik agyonüti testvérét, akkor kiüzetik Kain a szántóföldről, az erecre, a puszta földre. És ez a folyamat egészen a vízözönig tart. Az én bűnöm egyre jobban elidegenít a materiális világtól. Ennek nagyszerű tükre a mostani állapotunk a földön, nem? Ami bűnünk, tönkre teszi a földet, nem csak a mi életünket, a földet is. És nem véletlenül a Jelenések könyve 11. fejezete, az azt mondja, egy nagy összefoglaló versben, ahol elmondja a könyvnek a további tartalmát, hogy Isten elpusztítja az utolsó ítéletben azokat, akik a földet pusztítják. Az első tehát a bűnnek a következménye, hogy felrobban a természettel való kapcsolatom, kiüzetem a paradicsomból. De ez csak az első. Az ember szembe kerül önmagával, rejtőzni kezd az Isten elől, megbomlik az Istennel való kapcsolata. Azzal az Istennel, akinek a képére és hasonlatosságára teremtetett az ember. Én is mondhatnám, hogy a spirituális kapcsolatunk összetört az Istennel. A harmadik, az embernek felbomlik a másik emberrel is a kapcsolata. Nem én, az asszony, akit te teremtettél. És ebben benne van minden. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember szembefordul az Istennel. A bűn is úgy jött, nem a gyümölcs leszakítása a bűn, az a következmény. És a következmény az nem a bűn. A bűn az az, hogy az ember mást lát jónak, mint amit az Isten jónak mond. Egy szóval ez engedetlenség. Egy szóval az Isten törvényszerűségeinek a tagadása. És ennek a törvényszerűség tagadásnak az a következménye, hogy kikerülök a paradicsomból, materiális világgal szembe kerülök a másik emberrel, nem én az az, szembe kerülök az Istennel, rejtőzködni kezdek, és ott marad bennem a lelkiismeret furdalás. Neurótikus leszek, mert ezt így mondanák. Ime a bűn következménye. A bűn az kapcsolatrontás. A házasságon belül is az. Nagyon sokszor elkezdik mondani az emberek, hogy mi az, hogy paráznaság. Testi kapcsolat egy harmadikkal? Na, az is. De ez a jéghegy csúcsa. Hát akkor mi a lényeg? Én úgy szoktam a fiataloknak elmagyarázni, a házassági előkészítőkön vannak itt, akiket készítettem elő házasságra, hogy ott kezdődik a baj, hogyha a másik nincs veled, amikor nem vagy ott. Ez egy kicsit talányos mondat. De a társam az itt van, itt benne a szívembe. Ha a másik nincs ott, amikor nincs ott fizikailag, de nincs itt, ha nincs ott, akkor van a baj. A társ, a kapcsolat megrombolás nagy veszedelme az, ami tönkre teszi a házasságot. A Biblia többféle ilyen problémáról beszél. A házasság az mindig egy kicsit kultúra függő is, mert az ember dönt benne. Lehetne beszélni a többnejűségnek a problémájáról. Isten a Biblia elején elmondja, hogy egy ember a másik emberrel lehet igazán társ, és mégis beszél a pátriárkák korától, Dávid, Salamon példájára gondolunk a többnejűség kérdéséről. Persze ez is kultúra függés, sok mindent el lehetne mondani, de az ideális mindig az egy. Másképp nem megy. Isten így akarta. Jézus ezt úgy magyarázza, hogy szívetek keménysége miatt engedte meg az Úr. Azután lehetne beszélni nem csak a paráznaságról, hanem arról is, amit Pál apostol a római levélben felsorol, kezdve az erkölcstelen gondolatoktól, a vérfertőzésről, a válásról, a homoszexualitásról és szexuális visszaélések egész soráról. Ezeket én most nem sorolom fel, csak egy lényeges pontot szeretnék mondani, aminek a megértése vezet el a helyes döntéshez. És ez a lényeges dolog pedig a következő. Ha a másikból tárgy lesz valami a valaki helyett, akkor vétkeztem az Isten ellen, a másik ember ellen, de elsősorban önmagam ellen. Úgy szoktam mondani ezt a fiataloknak, hogy ma két P-betűs szörny az, ami pusztítja a házasságot. Az első P-betűs szörnyet úgy hívják, hogy pornó. A másik P-betűs szörnyet pedig úgy hívják, hogy prüdség. Valahol a keresztény emberek erről nem nagyon szeretnek beszélni. Nem illik róla beszélni keresztény embereknek. Egy Theodor Bové nevezetű nagyon híres házasságpszichológus és nagyon híres keresztény teológus is egyben írt egy mondatot, amit nem ártana megszívlelni. Amit az Isten megteremtett, arról nekünk kötelességünk kellő tisztelettel beszélni. És ez egy nagyon fontos elv. A prüdség az, hogy gyerekeinket nem tanítjuk arra, hogy mi a szexualitás, mi a házasság lényege. Igaz, hogy egy gyerek az sohasem azt csinálja, amit mondanak neki, meg tanítanak neki, mi se azt csináltuk. A gyerek az mindig azt csinálja, amit lát. A gyerek nem gondolatokat, hanem szerepeket vesz át. És itt van az óriási nagy probléma. Mit lát egy gyerek? Mit lát a házasságunkból a gyerek? Talán a civódásainkat? Mit lát? Mit vesz át? És még a tetejében nem is beszélünk erről, mert nem illik beszélni. És akkor mi következik? Jön a második számú rém, a prüdség mellett, ez a pornó. A gyerek érzi, hogy szüksége van valamire, belső elválasztású mirigyei elkezdenek dolgozni, és információt keres. Marad a pornó. A pornóban mi a baj? Nagyon egyszerű. A pornóban az a baj, hogy eltűnik az ember, és a másik az, a másik nem egy tárgy lesz. Csináltunk egy vizsgálatot Budapesten, nem én, hanem Pokolnyi Zoltán még akkor az oktatáskutatóban dolgozott a mellettem lévő szobába. A budapesti gyerekeknek 22-23-24 évvel ezelőtti vizsgálat ez, megnézte az erkölcsi fejlődését 5.-6. osztályba. Egy olyan nagy kérdőjéves vizsgálat volt. Nem mondom el az egész vizsgálatot, de egy adatot igen. az az érdekes, hogyha megkérdezzük a gyerekeket, hogy a szexualitásra vonatkozó ismereteiket honnan szerezték be, elenyésző kis töredék mondja azt, hogy a szüleitől. Budapesten a 9. kerületben volt ez a vizsgálat, 9. kerületben 1,2% volt. A döntő többség az a pornóújságokból már akkor 24 évvel ezelőtt. Most mi a baj itt? Az a baj, hogy a pornó nem az, ami a szerelem testi oldala. És erről beszélni kellene. Az valami más. És mivel ezt a valami mást a gyerek nem fedezi fel magába, ezért maradnak azok a zsákutcák, amiben belefut az ember. Nagyon érdekes vizsgálatot végeztek Dániában. Dániában ugye állami anyakönyvezés van egészen a mai napig, tehát hogyha valaki házasságot köt, meghal vagy megszületik, akkor az evangélikus lelkész jegyzi ezt be minden vallásnál. Adventistának is el kell menni az evangélikus lelkészhez, az az anyakönyvvezető. És ezeket az anyakönyveket nagyon pontosan vezetik. És érdekes módon a 19. század közepétől jelezték azt, hogy ha valaki homoszexuális. Erről pontos feljegyzéseink vannak. És az az érdekes, hogy a homoszexualitás száma az több mint egy évszázadig egy állandó volt, egy kicsi szám volt, nem érte el a 0,2%-ot se. Ezeket pontosan lehet tudni. Abban a pillanatban, amikor az úgynevezett szexuális forradalom jött, és elöntötte a dán újságárusok standjától kezdve a tévén, a rádión keresztül a pornó a társadalmat, ez a 0,1% felugrott 8-10%-ra. Miért? Az emberek úgy érzik, a gyerekek úgy érzik, hogy arra a teljesítményre, amit a pornó mutat, képtelen vagyok. Ezért keresek zsákutcát. Mi keresztények tudjuk, hogy a Biblia ezt zsákutcának mondja, egyszerűen bűnnek. Nem a bűnösöket utáljuk, hanem felelősségünk, hogy a bűnről elmondjuk azt, hogy bűn. Nem egyszerűen egy másféle életmód, hanem nem élet. És most figyeljük a kettőre. Ez a két P-betűs szó, hogy pornó és prüdség, ez lényegében ugyanannak a fordítottja. Ha én egy képletet rajzolnék most egy táblára itt mögöttünk, akkor így írnám fel. Pornó egyenlő szex minusz szerelem. Prüdség egyenlő szerelem minusz szex. A két véglet összefügg. A kereszténységnek ma egy óriási küldetése az, hogy azokat az erkölcsi alapelveket, amelyek bennünket emberré tesznek, azt ne úgy mondjuk el, hogy tilalmak sorát soroljuk az emberek elő, hogy ez se szabad, meg ez se szabad, meg ez se szabad, meg ez se szabad. Mert akkor eltakarjuk a megajándékozó, a bennünket megajándékozó Istent. Isten nem elvesz, Isten ad. Azt mondja, hogy ne ölj, akkor az életemet védi, nem? Azt mondja, hogy ne lopj, akkor engem véd a tolvajoktól. azt mondja, hogy ne paráználkodj, akkor két embernek az egymás iránti szeretet közösségét védi. És ez a lényeg. Ha viszont én állandóan azt mondom, hogy mit nem szabad, akkor lényegében reklámot csinálok annak, ami tilos. Tessék kipróbálni a gyerekeken nem ilyenen, hanem máson. Állandóan azt mondom a gyereknek, ez se szabad, az se szabad. Ha az se szabad, akkor felébresztem benne az azért is dacot. Az okos szülő nem ezt csinálja, hanem pozitív irányba tereli a gyerek érdeklődését, nem? Ez a pedagógia lényege, nem? Ezt nem teszem, akkor vétkes vagyok. És valahol a kereszténységnek ezt az egészséges emberséget kellene képviselni. Én nagyon sokszor úgy látom, hogy mi emberek, keresztény emberek szégyelünk embernek lenni. Pedig Jézus éppen a farizeusokat, és ez a Jézusnak ugye van 7 olyan története, amikor a farizeusi szombatünnepléssel ütközik. És ennek a feloldása pontosan az, hogy a szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért, az embernek fia a szombatnak is ura. Ugye Márk evangélium második fejezetének a végén, kalásztépés szombatnapon példázatnak a csattanója ez. És ez minden törvényre igaz. Az embert kell keresni. Az Isten által, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embert. És ha a házasság pontosan ezért van kitéve a sátántól annyi támadásnak, mert, ahogy mondtam, emberré lenni tanít két ellenkező nevű embernek a közössége. És ezt az emberré levést, ezt teszi tönkre ma a sátán. Ezért hát erről a kérdésről igen, beszélni kell, nem csak a házasulandókkal. Nem csak akkor, amikor egy ember oda kerül a válás szélére, az éppen olyan, mint amikor már ég a ház, akkor előkeresni a poroltót. Hanem a házasságokat karban kellene tartani. Hogyan? A házasságnak mind a 4 oldalát, amit a bevezetőben mondtam, ápolni kellene. Nagyon sokat kellene erről beszélni. Meg kellene tanítani ezt, hogy hogyan kell szeretni. Meg kellene tanítani ezt, hogyan kellene megbecsülni a másikat. Meg kellene tanulni, hogy mit kell megtanulni a másik nemtől. Meg kellene azt is tanulni, hogy a másik nemnek egy másféle nyelve, most nem beszélt nyelvre gondolok, másik érzelmi nyelve van. Ezen hogy kell gondolkodni? Mi az, ami jó? És ha ezt nem tesszük, akkor az igének sok-sok gyakorlati tanácsát mulasszuk el. Mert az ige a testi, lelki, fizikai szerelemről nagyon sokat mond. Ezért hát többet kellene foglalkozni a család ápolással. Mert a gyermek az tulajdonképpen egy közösségbe születik. És közösséghormonunk nincs. Az életet nem csak biológiailag adjuk tovább a gyermekeinknek, hanem átadjuk a kulturális közösségi érzésünket, sok mindent, hitünket, átadjuk az utánunk jövőknek. Milyen örökséget adunk? Csak egy kocsit, vagy egy lakást? Mit? Mi az, amit tovább örökítünk? Ez az, ami a keresztény életnek ma is az egyik döntő kérdése. És hogyha az igét tanulmányozzuk, akkor ezeknek az alapelveknek az alkalmazása nagyon sok feladatot ad nékünk. És én nem kívánok mást a gyülekezetnek, tévénézőknek sem, hallgatóknak sem, mint hogy Isten áldja meg ezt a tanulmányozást a mi életünkben, hogy így biztosan célba érjünk Isten kegyelméből. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

0: a költészet hangján.
1: Rabindranath Tagore, áldás. Áld meg ezt a parányi szívet, hófehér lelket, mely elnyerte az ég csókját a földi életre. Szereti a nap tündöklő fényét, és az anyja boldog mosolyát. Nem gondol megvetéssel a porra, és nem vágyik csillogó aranyra. Áld meg őt, és öleld szorosan szívedre. 100 keresztúton át ide talált. Ő tudja a titkát, hogy választott ki a tömegből téged. Ajtód elé lépett, és kezedbe fogódzva kérdezte útját. Híven követ, csacsog és nevet, és a szíve nem ismeri a kéteit. Őrizd hitét, vezesd biztos kézzel, és áld meg őt. Tedd a fejére kezed, és kérd Istenedet, hogyha parányi lába nyomában vészjósló hullámok kelnek, fentről kapja a szelet, és kifeszített vitorlákkal elérje a béke kikötőjét. A nagy rohanásban ne felejtsd el őt. Engedd, hadd jöjjön közel a szívedhez, s a kezed pihentesd meg áldón a fején.
0: A napversét elmondta Székely János.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe az erős szív. A mai ige 27. Zsoltár 14. verse. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Gondolatok az ígéről. Szüntelenül reménykedjél, az Úrban reménykedjél. Érdemes reménykedni benne, soha nem hagyja cserben azt, aki ő benne bízik. Ne csüggedj el a reménykedésben. Számíts nagy szabadulásra, és légy készen, hogy Istent dicsérd érte. Az ige bíztat, hogy légy erős és bátor szívű, mert erre van leginkább szükséged, amíg várnod kell. Ha a szíved egészséges és erős, minden rendben lesz. A szívnek nyugalomra és derűre van szüksége, és ezt akkor kapja meg, ha erőt nyer. Az erős szív megnyugszik, tud örvendezni, és így erőt ad az egész embernek. Senki sem képes az életnek ezt a titkos mozgatóját, a szívet megerősíteni. Egyedül Isten, aki teremtette, ő erősítheti meg. Isten maga az erő, így adhat erőt mindazoknak, akiknek erre szükségük van. Ezért légy bátor, az Úr kiárasztja rád erejét, nyugodt leszel a viharban és örvendezel a szomorúságban. Én, aki ezeket a sorokat leírtam, Dáviddal együtt bátorítalak, hogy reménykedj az Úrban. Hosszú és mély tapasztalat tanított meg arra, hogy az a jó számomra, ha az Úrban reménykedem. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy Templomban július 5-én kezdődött, és ezután júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most ma vasárnap van, szeptember első vasárnapja. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Musica Sacra egyházzenei alapítvány részére várnak. Zsinagógák hete. Augusztus 30-a és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete 3 hetes esemény sorozata a Nyitottság és a Párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére a jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashanah ünnepekig és az izraeli Kántor koncertig. Írják ezt. Ma, szeptember 6-án a Desefi utcai Sztín zsinagóga nyitja meg kapuit, míg szeptember 17-én pedig a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógákon kívül Miskolcon, Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Mint a szervezők írják, a rendezvény sokszínűségét a kiemelt nagykövetek gazdagítják. Az időjárásról még marad a nyári idő. Ma vasárnap a napos idő mellett kevés a felhő, esők nélkül. Az északi szél megélénkül, és 24-29 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat, engem Gombik Györgynek hívnak. Jelen pillanatban szokás szerint helyszíni felvételt fogunk fölvenni. A Tiszta Energia Kft. Telephelyén vagyunk, ahol csoda dolgok vannak kirakva, és a műsor meghívott vendégét szeretném, hogyha bemutatkozna pár mondatban a hallgatóknak.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, én Pavuk Attila vagyok, a Tiszta Energia Kft. E-mobilitás üzletágának a vezetője. Mi 2019-ben indítottuk ezt az üzletágunkat, ami kifejezetten csak elektromos meghajtású járművekkel foglalkozik. Nálunk megtalálhatók a terepmotorok, városi motorok, gyerekmotorok és a mikrologisztikai eszközök.
0: Hát akkor kezdjük szépen sorjába. Mit jelent az, hogy mikrologisztikai eszközök?
1: A mikrologisztikát alatt azt értjük, amikor egy jármű a város és az agglomerációs területen belül szállít.
0: Akkor itt szállító járművekről beszélünk.
1: Igen, vannak ugye szállítóeszközök, illetve vannak a személy szállító eszközök, ezek ugye a városi elektromos motorok. A szállítóeszközök azok olyan járművek, hát többnyire háromkerekű járművek, ami igazából egy riskához hasonlítanak. Minden előnye megvan, ami egy elektromos motorkerékpárnak, szóval használhatja a buszsávot, parkolhat járdán, illetve sokkal gyorsabb vele és egyszerűbb vele a manőverezés. Míg ugye az elektromos városi motorkerékpároknak a nagy előnye, hogy kényelmes, alacsony a fenntartási költségük, és élvezetes velük a közlekedés.
0: Ez egészen pontosan így van. A elejénél kezdjük a gyerekek. Mit tud ajánlani a Kft., Tiszta Energia Kft. A gyerekeknek?
1: A gyerekek motoroknál is ugye megvan ez az előny, hiszen a gyerekek tekintetében a legfontosabb a biztonság. A biztonság az elektromos járműveknél azt akarja, hogy nincsenek átmelegedő alkatrészek, így nincs, ami megégesse a gyereknek a lábát, nincsen kipufogó, nincsen motor, nincsen olyan, ami bekaphatná a gyereknek a lábát, a nadrágját, hiszen ezekbe a hátsó kerékbe épített motor található, illetve a súlyuk is körülbelül fele annyi, mint egy belső égésű motornak.
0: Igen. Itt látok a falon biztonsági ruházatot, tehát akkor a gyerekeknek tudnak ajánlani egy biztonságos motorkerékpárt, kis termetű, gondolom többféle méretben van, de ezt majd kérem szépen mondja a hallgatóknak, és bukós isakot, illetve biztonsági ruhát is.
1: Igen, amikor elindítottuk az üzletágunkat, akkor az egy cél volt, hogy közvetlen gyártói kapcsolatokkal rendelkezzünk, illetve teljes körű szolgáltatást tudjunk nyújtani ügyfeleinknek. Ez ugye azt jelenti, hogy nem csak a járműveket áruljuk, hanem azokhoz tartozó kiegészítőket, alkatrészeket, ruházatot, és ugye szakértelemmel segítjük a vásárlókat az eligazodásban, hogy melyik termék az, ami nekik a legideálisabb.
0: Most mondom a kedves hallgatóknak, hogyha valaki azon gondolkozik, hogy unokájának kis elektromos motort vásárol, az csak úgy tegye, hogyha biztonsági öltözéket is vesz hozzá. Tehát egy olyan jacky, ami védi a gerincet a kerescsonttól a atlasz csigolyáig. Ezek általában kevlár ötvözet anyagok, könyökvédő, térdvédő, csizma, illetve kovak sisak. Miért fontos a csizma a motoros gyerekeknek? Miért fontos a kevlár öltözék a gyerekeknek?
1: Alapvetően ugye a motorozásnál azt szoktuk mondani, hogy az olyanok, mint a Terminátor, hogy a vason mi vagyunk az ember a szövet. És ezért, hogyha egy esetleges baleset, vagy egy dőlés, vagy egy kisebb sérülés, vagy egy esés van, akkor ugye megvédi a gyereket, de úgy általánosságban a motorost ezektől a sérülésektől. Mivel egy nagyobb tempót is lehet velük menni, mint egy gyaloglás vagy egy futás, ezért célszerű ugye a prevenció megelőzése ezeknek a sérüléseknek.
0: Nagyon helyes. Motoros körökben, öreg motoros körökben azt mondják, hogy aki rendszeresen motorozik, az egy évben egyszer biztos, hogy elesik. Na most az a nem mindegy, hogy hogyan esik el. És az a legnagyobb baj a motorosokkal, főleg a fiatalokkal, egy-másfél év motorozás után úgy kérdezi, hogy ő már mindent tud. Na akkor lépjünk tovább, ez volt a gyerek kategória. Felnőtteknek milyen motorokat tudnak ajánlani, illetve a nagyon-nagyon régen volt olyan, amit úgy hívtak, hogy Panni robogó.
1: Igen.
0: Nagyon-nagyon a Pannira hajazó robogók vannak. Mit tudnak ezek a robogók?
1: Igen. Fontos leszögezni, hogy a technológia hol tart most. Jelenleg ugye nálunk csak lítium-ion akkumulátorral szerelt járművek találhatók, és azból is a legjobb minőséget áruljuk. Ezek garantálják azt, hogy több tízezer kilométer megtétele után is megfelelő hatótávval, megfelelő dinamikával lehet közlekedni a motorkerékpárokkal. A technológia ott tart most, hogy egy elektromos jármű, vagy egy elektromos motorkerékpár a város és agglomerációs közlekedésre a legalkalmasabb. Ez azt jelenti, hogy ökölszabály szerint olyan 100 km hatótávot, 100 km per órás végsebességgel meg tudnak tenni. Ez tökéletesen alkalmas Magyarországon, hiszen még Budapesten is, ugye, hogyha ezeket a távokat vesszük alapul, akkor még egy futár, aki rendszeresen munkaeszközként használja, annak is megfelelő ez a hatótáv. Ez a városi motorok. Ezen felül vannak a hobbi és a terep járművek, amiknél külön kategóriát alkotott az elektromos, hiszen az instant nyomaték, ami egyből rendelkezésre áll a motorosnak, ez egy nagyon kis tömegbe, egy nagyon egyszerű kezelhetőség mellett óriási élményfaktor tud nyújtani.
0: Egy gondolat ezzel a témakörrel kapcsolatban, hogyha jól megnézzük, amikor reggel sorba állnak az autók, hogy mennek befelé a városba, vagy délután mennek hazafelé a városból, 10 autóból 8 vagy csak egy ember ül.
1: Abszolút ez így van, és mentálhigiénia szempontból sem mindegy, hogy a dugóba ülünk, és ott pacsolkoljuk el az időnket, az értékes időt, amiből ugye nagyon kevés van egy nap, ahelyett, hogy minőségi időt tudjunk tölteni otthon, családdal, és haladnánk. A másik nagy előnye ugye a motoroknak, hogy ezáltal egy út az tervezhetővé válik. Tudjuk azt, hogy A-ból B-be mennyi időt tudunk eljutni, hiszen a forgalommal, a torlódásokkal sokkal kevesebb mértékbe kell számolni.
0: Ezek a Panni robogóra emlékeztető kis motorok, ezek egy vagy két személyesek?
1: Két személyesek, többnyire az elektromos robogóknál, meg a motorkerékpároknál vagy B kategóriás jogosítvánnyal vezethetőek, vagy A1 kategóriásba tartoznak, és B125-ös jogosítvánnyal vezethetőek, ami azt jelenti, hogy egy különbözeti vizsgával akár két személlyel is utazhatunk az elektromos motorokkal.
0: Milyen karbantartási igénye van egy ilyen motorkerékpárnak? Tehát olajat kell benne cserélni, mert tankolni azt nem kell, az nagyon jó. Egy feltöltés, az mennyibe kerül?
1: Ezt ahhoz szoktam leginkább hasonlítani a feltöltést, mint a telefonunkat, hogy este felrakjuk tölteni, és reggel, mire indulunk, addigra 100%-on le tudjuk venni az akkumulátort, vagy az akkumulátorokat. Egy feltöltés az ilyen 3-400 forintba kerül, ez ökölszabály szerint energiavesztességgel, töltési veszteséggel együtt 2-3 forint per kilométerre jön ki. Ezen felül ugye a karbantartás a másik nagy előnye, hogy mivel egyszerű szerkezetekről van szó, nagyon fontos, ugye 4 alapvető részből áll egy elektromos motor. Van a mechanikai rész, ugye ide értjük a futóművet, az idomokat, a fékeket, a kapcsolókat. Utána ugye van az akkumulátor, ami minden esetben jó minőségűnek kell lenni, és egy vásárlás előtt ez a legfontosabb, hogy a tudatos vásárló nézze meg, hogy ki gyártja azt az akkumulátort, milyen akkumulátorcálla van benne, és mekkora a tényleges kapacitása. Az akkumulátor után jön a motor, a hajtás, amit összeköt a vezérlő. Szóval sorba haladva így épül fel egy elektromos motor összetétele, van a mechanikai szerkezet, van az akkumulátor, van a vezérlő, ami összeköti a motort az akkumulátorral, és van maga a hajtásrendszer.
0: Ezek az elektromotorok visszatermelnek? Fékezésnél, illetve lejtőn gurulásnál?
1: Igen, természetesen. Van rekuperációs rendszer, hogyha szépen akarunk fogalmazni. Ezek a legtöbb modellnél állíthatóak, és ezáltal ugye a fékbetétet is védik, vagy hát nem terhelik annyira, így kevesebb a smog terhelés is a városban.
0: A fékezés. Akkor fékezek jól, hogyha a piros lámpa előtt rálépek a fékre, és nem nyomom a féket, hanem pont akkor állok meg, amikor a startvonalhoz beérkezek. Mostani autókereskedők szokták volt mesélni, hogyha gépjárművet nézegetek a szalonban, hogy milyen dinamikus ez az autó, amit éppen kínálnak. Felteszem a kérdést a hallgatóknak, hogy hova, minek. Az egyik piros lámpától a másik piros lámpáig. Mi az emberiség jelen pillanatban gázolajat használ el, illetve fűtőolajat, egészen pontosan nyersolajat használunk el. Ebből lesznek a fett palackok, és ebből lesznek a műanyagok. Kérem szépen, annak idején, egy olyan 10-15 évvel a Citroën megépítette az első energiatakarékos villanyautóját, majdnem papírból volt az egész, 500 kiló körül volt az egész autó úgy, ahogy van. A pontból B pontba el lehetett menni három embernek. És most mit csinálnak a gyártóművek? 2,5-3 tonnás járműveket gyártanak, zöld rendszámmal, elektromos meghajtással. Felteszem a kérdést, hogy ez mitől környezetbarát és mitől környezet kímélő. Annak a 2,5 tonnás autónak a belső építészete, illetve a belső szerkezete, az műanyag, az ugyanúgy kőolaj származik. A cipőmből a kedves hallgató hallgatja a rádiót, meg a nadrág, ami van rajta, az is kőolaj származik. Egy 500 kilós elektromotornak a környezeti felhasználása, illetve lényegesen kevesebb és könnyebb, mert kisebb az akkumulátora, mindenek kevesebb. Csak hogy tudják a kedves hallgatók, Németországban parkolóházakat azért zárnak be, mert nem bírják el az elektromos autókat. Tehát a 3 tonnás elektromos autóból fölállna 30 darab vagy 40 darab egy parkoló szintre, akkor az leszakadna. Tehát a jelenlegi gyártóművek azok nagyon-nagyon nincsenek köszönő viszonyban a környezet tudatos energiatakarékossággal. Mi az, amit még tud mondani? Itt látok egy kis csoda szerkezetet, egy hűtőláda ott a hátulján, ami
1: valami... Igen, ugye még visszakapcsolva az előző mondathoz, meg az előző gondolathoz, hogy valóban ugye az elektromos motorkerékpárok a leggyorsabb és a legköltséghatékonyabb közlekedés a városba. Ezután ennél ugye már csak a kerékpározás, illetve a gyaloglás vagy a tömegközlekedés az, ami alternatíva lehet a városi közlekedésbe, de mi is azt látjuk, hogy a legmentálhigiénikusabb, legjobb közlekedés az elektromos motorozás.
0: Következő, a sarokban áll egy roller. Hát amikor megjelentek Budapestre ezek a rollerek, a járdán, meg bárhol, meg nem is tudom, hogy hogy mondjam, az semmiből egyszer csak előbukkant. Én teljesen meg voltam döbbenve, hogy emberek ilyen felelőtlen bánnak a környezetükkel. A 30-40 kilométeres tempóval a járdán könyökvédő, gerincvédő, térdvédő és mindenféle védő nélkül. Tehát egyszerűen nem tudatosodott az emberekben, hogy ha 30 kilométeres tempóval bárminek neki csattan, akkor ő ott marad. De nagyon keményen ott,
1: igen,
0: ott marad. A rollerral foglalkoznak, és mert amit most én elmondtam, ez most városi legenda, vagy ez valóban így van?
1: Abszolút igaza van. Ugye a roller az alapvetően nem az elektromos rollerezésre van kitalálva, az egy lábbal hajtható eszköz, ilyen 5-10 km per órás, akár még 15 km per órás sebességre alkalmas, de maga a szerkezet a kis kerekekkel, a gyér futóművel, az alapvetően vezetési pozícióval nem alkalmas arra, hogy 20-25-30 akár még gyorsabban menjünk, mert a legkisebb probléma esetén is olyan esés lesz, ami iszonyú károkat tud okozni. Ugye ez egy európai felmérés alapján 50-60-szor veszélyesebb egy elektromos rollerrel közlekedni, mint egy motorkerékpárral. Ezen kívül ugye a szabályozás az nem volt megfelelő, így tényleg a gyárdán, az autók között és mindenhol közlekedtek ezekkel az elektromos rollerekkel, ami szinte tarthatatlan.
0: Kerékpár, elektromos kerékpárral fordulhatnak-e ide önökön?
1: Igen, foglalkozunk prémium minőségű elektromos kerékpárokkal. Úgy gondolom, hogy az is egy megfelelő alternatívája ugye a kerékpároknak. Rásegítéses kerékpárokról van szó, ahol kivehető az akkumulátor, és ez például idősebbeknek megfelelő választás, hiszen hasonló tempót tud venni, mint a fiatalok, és mégse igényel annyi energiát tőlük.
0: Akkor a kerékpár, ha jól értem, akkor először is tud lenni egy sport, és hogyha elfárad a kerékpáros, akkor rá tud segíteni.
1: Igen, ez ki tud nyitni egy kaput, és nagyobb távokat, magasabb hegyeket tud megmászni vele a kerékpáros. Szóval ez egy igazi segítség a közlekedésben és a sportban.
0: Egészen fantasztikus. Úgy gondoljunk bele, a kedves hallgatók, hogy Kína vagy Japán tömegközlekedésével mik a standard modellek, az átlag ember mivel közlekedik, kerékpárral vagy robogóval. Ha Kínába és Japánba mindenki, vagy Indiába mindenki autóval közlekedne, akkor tényleg

0: városban, illetve a kétfelekvő járműveknél. Éves szinten 200 millió darab elektromos motorkerékpárt értékesítenek csak Kínába. Szóval nagyon-nagyon fejlett a technológia, a kínai technológia, hiszen ezt a felvevő piacot ki kell szolgálni. Nálunk a legjobb minőségű elektromos kerékpárok, motorok találhatóak meg. Ennek az árfekvése olyan 850 ezer forinttól 2 millió forintig terjed, attól függően, hogy melyik típusról van szó, annak milyen a hatótávja, végsebessége, de ami nekünk nagy előnyünk, hogy minden érdeklődőnek meg tudjuk mutatni, hogy véleményünk szerint melyik a legjobb választás a saját felhasználására.
1: Szerviz, alkatrészellátás.
0: A szerviz, illetve az alkatrészek tekintetében nagy előnyünk, hogy közvetlen gyártói kapcsolatokkal rendelkezünk, ami azt jelenti, hogy nincs egy köztes cég, akin keresztül át kell futtatni a mi rendelésünket. Mi a járműveket is a gyártótól szerezzük be, illetve minden alkatrészt, kiegészítőt raktáron tartunk, ami azt jelenti, hogy jelenleg több mint 10 000 darabból áll az alkatrész készletünk.
1: Egészen fantasztikus. Mennyi a kihordási ideje egy akkumulátornak? Hány töltés bír el? Az előbb említette, hogy valami nagyon alacsony áron töltenek fel egy akkumulátort, de hogyha ezt megismételni a hallgatóknak, ezt nagyon igen, megköszönném.
0: Az ökösz...
1: Mindez a sok csoda található a Tiszta Energiák Kft.-nek a bemutató helyiségében. Hol is található ez a...
0: Igen. A Tiszta Energiák Kft. Az anyacégünknek mi vagyunk az üzletága, az Electro Rider, ami a Kunigunda útja 60 szám alatt az MTV a székház mellett található. Ugye itt vagyunk már 5 éve, és ezáltal ugye egy jól bejáratott üzletről van szó, nagyon sok ügyféllel, és tényleg magas színvonalon űzzük itt ezt az...
1: Esetleg egy weboldal címmel tudnak kedveskedni a hallgatók?
0: Igen, electrorider.hu, szóval a nevünk, és utána a .hu végződéssel ott megtekinthető az összes modell, tudnak jelentkezni tesztvezetésre. Nagyon fontos, hogy nálunk minden típus, minden motor, minden jármű ingyenesen kipróbálható, ezáltal is segítjük az ügyfeleket, meg az érdeklődőket a választásban.
1: És segítsen nekem, legyen kedves, hogy ez a minden jármű, minden típus kipróbálható, ez hány darabot jelent, mert én nem tudok odáig úgy nagyértelen elszámolni, ameddig van, mert mondhatnám azt is, hogy ameddig a szemmel lát, addig motorok és elektromos biciklik vannak.
0: Igen, ez 15 különböző típus jelent, ugye itt vannak színvariációk is, de 15 motor kipróbálható itt a bemutató termünkbe.
1: Egészen fantasztikus volt. És akkor térjünk rá még egyszer arra a kis fehér csodára, mint a sarkon van, hogy ő ott tulajdonképpen hátul micsoda.
0: Igen,
1: mit lehet róla tudni?
0: Ezt így a hallgatóknak nehéz elképzelni, de ez egy elektromos riska, egy olyan háromkerekű teherhordó jármű, ami valós megoldást jelent a városi logisztikában, a kiszállításokban. Nyugat-Európában már 5-6 ezer darab fut belőle az utakon, olyan nagy cégek, mint a GLS, az Amazon, a DHL, ezek használják ezeket a járműveket, és ezekkel a kiszállítás 45%-kal hatékonyabb, mint egy nagy furgonnal. Képzeljük el azt, hogy teljesen mindegy, hogy belső égésű motorról, vagy furgonról beszélünk, vagy elektromos furgonról, ugyanúgy kell neki parkolnia, és ugyanúgy kell neki közlekednie. Magyarán ugyanúgy áll a torlódásba, a dugókba, a városba, nem lesz gyorsabb ettől a kiszállítás. Ezek a járművek pontosan ezt hidalják át, hiszen használhatják a buszsávot, alacsony kilométerköltsége mennek, hiszen 5-6-7 forintba kerül ezekkel egy kilométer megtétele, könnyű velük parkolni, és nagyon agilisan alkalmazkodnak a városi közlekedéshez.
1: Arról meg nem is beszélve, hogy amit én láttam idáig, ilyen TNT, meg DHL nagy furgonokat, hogy hoztak nekem árut, kinyitotta az oldalát, és hát bizony az egész be volt nagyjából fél köbméter
0: levegő.
1: A többi az levegőt szállított. Mit lehet tudni erről a kis csodajárműről? Van-e hűtött változata, tehát hűtő?
0: Igen, nagyon jó a kérdés, mert jelenleg az Ice Cube cég használja, ugye aki jégkockákat szállítanak Budapesten, most a Sziget Fesztiválon, ők használják azt a járművet, ami ennek olyan felépítmény van rajta, ami mínusz 40

0: fokig tudja lehűteni a kabint, ezáltal gyorsan, költséghatékonyan lehet vele fagyasztott árut is szállítani.
1: Egészen fantasztikus. Mi a hatótávolsága ennek a kis fehér csodának?
0: 70-100 km-es hatótáv, a töltése a sima hálózati töltőről történik, 3 óra alatt fel tud tölteni, a végsebessége az olyan 80 km/h, B-kategóriás jogosítvánnyal vezethető, szóval egy nagyon kifinomult, összetett járműről van szó, amit tényleg élvezetes vezetni, és nem csak élvezetes, de nagyon előremutató is.
1: Mit lehet még tudni a GPS? Milyen üzembeállítási költsége van egy ilyennek? Van-e egyáltalán, ugye a rendszámot azt
0: igen.
1: meg kell venni, a biztosítás az hogy néz ki?
0: Igen, ennek az üzembehelyezési költsége olyan 70 ezer forint, ami tartalmazza a biztosítást, a rendszámozást, a műszaki vizsgát, és mi úgy adjuk át, hogy ez a jármű a forgalomba abszolút használható, szóval előkészítve, átnézve és felkészítve a forgalom közlekedéshez.
1: Mielőtt a riportot elkezdtük volna felvenni, én kicsit rohantam egy kört ezzel a témakörrel, és bizony megjelentek a piacon más cégek, 3, illetve 4 kerekű, de zárt kabinos kivitelű kis mini elektromos autókkal, 3 üléses, 2 üléses variációval. Ezeknek van egy hátrányuk, hogy nem töltenek vissza, szóval van egy kis hátrányuk. Ez a cég, akik ezt a kabinos, puttonyos szerkezetet csinálják, tervezi-e, illetve önök terveznek-e zárt kabinos kivitelű, mondjuk 4 kerekű, mert a 4 kerék azért az kicsit stabilabb, mint a 3.
0: Igen, ugye ezek azokkal a gyártókkal, akikkel mi dolgozunk, azok több évre előre mutató fejlesztésekkel rendelkeznek. Szóval ők már tudják, hogy mit fognak fejleszteni a következőbe, az azt következőbe, és határozottan az az irány, hogy a 2-3 személyes járművek is elérjék a piacot. Most jelenleg nem tartott a technológia. Így egy-egy katalógusban szerepelnek, de a katalógus motor az teljesen más, mint a valóságban megkapható. Szóval én úgy gondolom, hogy 2-3 év kell ezeknek, hogy elérjék azt a szintet, hogy ezek megbízhatóan tudjanak teljesíteni.
1: Műsorunk másik meghívott vendége, aki kicsit később érkezett a kis műsorunkhoz. Vége Ferenc úr, energetikus. Egy jelentős részét hallotta ennek a beszélgetésünknek. Vége úr, ha bemutatkoznak kedves hallgatóknak pár gondolatban.
2: Jó napot kívánok, Vége Ferenc vagyok. Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én megújuló energiával foglalkozom, villamosmérnök vagyok, és csodálatos volt ez a kis bemutató, amit itt láttunk ezekről az elektromos járművekről, és nekem is lenne néhány kérdésem a Tiszta Energia Kft.-hez, hogy milyen teljesítményűek ezek a járművek, illetve ez a dobozos jármű, szállító jármű hány köbméter szállítására alkalmas, illetve milyen hűtésen kívül, milyen szállításokra alkalmas még?
0: Nagyon jó kérdés, köszönöm. A teljesítménynél, ugye a motor teljesítménynél két fő adatot különböztetünk meg, van a névleges teljesítmény, és van a csúcs teljesítmény. Az elektromos motoroknál a névleges teljesítmény az minimum ilyen 1,5 kW, és onnan fölfele egészen a 15 kW-os teljesítményig terjed. Az elektromos furgonoknál ez olyan 10 kW a csúcs teljesítmény, és olyan 7 kW a névleges teljesítmény. A felépítmény az hasonlóan, mint a 3,5 tonnás magasított hátfalú a furgonoknál, többféle lehet. Alapvetően két kivitel van. Van a rövidebb kivitel, aminek a tárolókapacitása az a maximum ilyen 500 liter, illetve ezeket Olaszországban például kis szemétszállításra is használják. Míg a nagyobb kivitel az egy hosszított kivitel, annak van 1,6 köbméter kapacitású tárolókapacitása, illetve valamelyik Hollandiába a helyneken hordószállításra használja, ami azt jelenti, hogy ilyen rácsos felépítmény van rajta, ezáltal könnyebb belepakolni. Van, Japánban használják olyan felépítménynek, aminek az oldalán LED falak vannak, szóval extra reklámfelületként használják, illetve zárójelben megjegyzem, hogy Magyarországon is nem sokára lesznek ilyen járművek, amik oldal LED falakkal fognak rendelkezni, és egy igazán előremutató kezdeményezés lesz. Ennek a fejlesztésében is mi részt veszünk, úgyhogy egy nagyon izgalmas projektről van szó. Szóval igen, itt a leginkább a képzelet szabhatárt, hogy mit szeretne a kedves ügyfél ezekre a felépítményekre felépíteni, hiszen bármi megoldható.
1: Ha már ilyen jól összejöttünk, úgy van egy energetikus is a csapatban, hogy én feltenném a kérdést, hogy a panni robogót véve alapul, vagy egy belső égési motort vegyünk alapul, mennyivel egyszerűbb egy elektromotoros motorkerékpár, mint egy belső égési? Ugye tudjuk, hogy kuplung, akkumulátor az van mind a kettőben, igen, de hengerek, szívó, szelepek, kipufogó, tehát mennyivel egyszerűbb?
2: Egy belső égési motor sokkal komplikáltabb, sokkal több alkatrészből áll, mint egy elektromos motor. Az elektromos motor áll egy álló részből, meg egy forgó részből, a forgó részen mágnesek, az álló részben meg tekercsek vannak, tehát gyakorlatilag egy egyszerű berendezés, ami két elemből áll, plusz a két oldali tárcsa. Ehhez képest egy benzinmotor több száz alkatrészből áll, de nem csak ez a lényeg, egy elektromos motornak a hatásfoka úgy 88 és 92% között van valahol, tehát 90% fölött vannak a modernek, és ehhez képest egy benzinmotor, hát benzinnel olyan 18%-ot el szoktak érni, gázzal 24% egyébként, de abba is a kétütemű motorok, amik egyszerűbb felépítésűek és könnyebbek, azoknak sokkal rosszabb a hatásfoka.
0: Ezt úgy tudnám szemléltetni a kedves hallgatóknak, hogy egy liter benzinben körülbelül 10 kWh-nyi energia van. És megtenni ezzel körülbelül, hát ha jó esetben egy 20 kilométert meg lehet tenni. Amíg egy elektromos motorkerékpár akkumulátora 2-3 kWh-s, amivel 100 kilométert meg tudunk tenni. Szóval amennyit mi megteszünk a benzinessel, az a 5-10-szer hatékonyabb a elektromos. És hozzátesszük, hogy mivel egyszerűbb az összetétele, kisebb a fenntartási költsége is.
1: Fenntartási költsége. Rögtön kérdezném, hogy egy elektromos szerkezetnek az akkumulátora, az hány töltést is bír ki?
0: Igen, erről nem változtatom az előbb elnézést. Ökölszabály az, hogy mivel kémiai folyamatok mennek végbe, 800 töltési ciklus alatt után is teljesíteni kell a 80%-os hatékonyságot. Ez azt jelenti a gyakorlatban, egy töltési ciklus a nullától, vagy 100-ról nullára merítés jelenti, és ezután is legalább 80%-osnak kell lennie. Mivel mi az Electro Rider-nél kizárólag minőségi elektromos akkumulátorokkal dolgozunk, ezek a gyakorlatban azt jelentik, hogy ilyen 70-80 ezer kilométer után is 90% fölöttiek ezeknek az akkumulátoroknak a hatásfokuk.
1: Ezek az elektromos eszközök, tehát itt hozzátartozik a kerékpár, a motor, meg az a csoda kis fehér autó, van-e monitorozása az akkumulátornak az állapotáról? Tehát van egy duda, vagy valami, ami szól a kedves felhasználónak, hogy öcsi, 80% alá esett és akkor fáradjál be, így olyan kedves, a tiszta energiák Kft-hez, de vigyed magaddal be az elhasznált akkumulátort, és kicserélik, és mennyire cserélik ki?
0: Akkor megint egy kis technikai dolog, ugye akkumulátorról beszélünk. Így akkumulátor ismételten három fő részből áll. Van az akkumulátorház, amiben benne vannak az akkumulátor cellák. Ezek az akkumulátor cellák azok, ezek a kicsi cellák, amik sorba vannak kötve, és adják a teljesítményt. És a harmadik nagyon fontos része ennek az akkumulátornak a akkumulátor felügyeleti rendszer, ami bele van építve az akkumulátorba. Ezzel szabályozza, hogy meddig töltsön, meddig merítsen, hogy adjon ki áramot, és nagyon-nagyon sok mindent tárol. Ezeket mi a kötelező szervizelő alkalmával tudjuk ellenőrizni. Ilyenkor látjuk azt, hogy hányszor volt feltöltve az akkumulátor, milyen hőmérsékleten lett feltöltve, milyen állapotban van az egyes cellák, ugye ezekben több száz darab ilyen cella van, milyen a mikro a volt feszültségük, és mi a legnagyobb különbség közöttük. Szóval minden információ kinyerhető az akkumulátorban.
2: Tehát ez az akkumulátor ellenőrző berendezés, ami folyamatosan monitorozza az akkumulátort, számolja a töltéseket, és visszajelez a végén, hogy most már az akkumulátort illene cserélni, vagy ha van benne egy zárlatos cella, akkor jelzi, hogy egy zárlatos cella miatt leesett az akkumulátor feszültség, tehát javításra van szükség.
0: Pontosan, pontosan. És azt is mutatja, hogy melyik cella az, úgyhogy tudjuk cserélni. Leginkább ezek a 5 éve vagyunk a piacon, több mint 1000 motorkerékpárt, illetve járművet adtunk el, és szerintem 5 alatt van azoknak az akkumulátoroknak a száma, amit cserélnünk kellett. Szóval ismételten hangsúlyozom, hogy az elektromos motoroknak, meg a járműveknek az árának körülbelül 50-70%-a az akkumulátort teszi ki. És ezért kell nagyon-nagyon odafigyelni, hogy megfelelő minőségű akkumulátorral szerelt járművet vásároljunk. Mert hogyha így teszünk, akkor nem lehet probléma. Mert a motor az egy egyszerű szerkezet, azt tudja, és az akkumulátor, amikor a legnagyobb kárt tudja okozni magába a rendszer működésébe.
1: Itt elhangzott több kérdésem lenne, úgy nagy hirtelen, szépen sorjába. Itt említetted a karbantartás, szervizelés. Ezek szerint van egy ajánlott szervizelés időszak, mondjuk 10-20-30 ezer, és ennek mi a költségvonzata, illetve egy akkumulátor cserének mi a költségvonzata?
0: Igen, megvan, vagy kilométer, vagy időhöz szoktuk kötni a szervizt. Nekünk van, nagyon fontos, hogy külön szervizünk van, dedikált szerviz csapatunk van, ahol van mechanikai szerviz és elektronikai szerviz. Ennek általános költsége 16 ezer forint egy ilyen szerviznek. Ilyenkor mechanikusan átnézzük a járművet, a diagnosztikát, az akkumulátor diagnosztikát elkészítjük, erről adunk az ügyfélnek egy tájékoztatást, és ha cserélni kell az akkumulátort, ennek költsége olyan 200 és 1 millió forint között tud lenni, attól függően, hogy mekkora kapacitású akkumulátorról van szó, de szeretném jelezni megint csak, hogy ilyenre nagyon-nagyon ritkán van precedens, hogy valakinek az akkumulátorát cserélni kelljen idő előtt. Most a gyakorlat azt mutatja, hogy a futárok, akik a legtöbbet, legnagyobb terhelés alatt használják ezeket a járműveket, 70-80 ezer kilométer megtétele után is 90%+ akkumulátorral rendelkeznek.
1: Igen, ebben az esetben már kicsit más lesz a költségvonzat, mert előbb ugye elhangzott az, hogy egy töltés, nem tudom, 30 forint egy kilométer? Hát,
0: 3-4 forint egy kilométer.
1: 3-4 forint egy kilométer. És ha 100 ezer kilométerenként ki kell cserélnem nekem az akkumulátort, mondjuk 300 ezer forintért most mondtam valamit, akkor az, hogy a 300 ezeret el kell osztani 100 ezerrel, és ezt a költséget ezt hozzá kell adni minden egyes kilométerhez.
0: Ez nem feltétlen így van, mert ugye attól, hogy egy akkumulátor kapacitása csökken, az nem azt jelenti, hogy használhatatlan, hanem azt jelenti, hogy eddig mondjuk egy motorkerékpár meg tud tenni 100 kilométert, amikor 100%-os volt az akkumulátora, és 800 töltési ciklus után meg tud tenni 80 kilométert. Szóval ezek nem kukák, ezek az akkumulátorok, nem szemetek, hanem csak a hatótávjuk fog csökkenni. Ezért szoktuk azt mondani, hogy amikor valaki egy új motorkerékpárt vásárol, és tudja azt, hogy neki a napi használata az 50-60 kilométer, akkor tervezzen túl, és vegyem körülbelül kétszeres hatótávval rendelkező járművet, mert az biztosan fogja teljesíteni 100 ezer kilométer után is a szükséges hatótávot.
1: Akkor, ha jól értem, itt kinézem ezt a kis nagyon aranyos piros panni jellegű robogót, ehhez tudok vásárolni nagyobb teljesítményű akkumulátort?
0: lehet nagyobb akkumulátor teljesítményt vásárolni, de alapvetően ez olyan 110 km-es hatótávra alkalmas, és ezért szoktuk azt mondani, hogy úgy tervezzen, hogy 80 km-t biztosan megtesz, mert akkor neki több év múlva is meg fogja tudni tenni ezt a kilométert. Nem mellesleg arról beszélünk, hogy ha meg javítani kell a cellákat, vagy az akkumulátor teljesítményt, akkor egy pár év múlva, ugye, hogyha növelnek az energiasűrűsége ezeknek az egyes celláknak, akkor azoknak a cseréjével is lehet javítani a hatásfokon és a hatótávon.
1: Ha jól értem, akkor most arról beszélünk, hogy van nekem egy valamilyen elektromos járművem, ebben van egy akkumulátor, 100% volt, amikor megvettem, leesett 80-70%-ra mondjuk a kapacitása, elhozom ide, és önök képesek feljavítani úgy, hogy cellákat cserélnek benne, nem tudom én, mit cserélnek, és akkor megint 100%-os lesz.
0: Igen, kifejezetten mi csak saját márkás, meg a saját általunk importált járművekkel foglalkozunk, azért, mert ezekhez értünk, és ezeket tudjuk biztonságosan szerelni, és foglalkozunk velük, szóval. Az általunk nálunk vásárolt járműveknél minden tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy az ügyfél a lehető legtöbbet ki tudja hozni a járműből.
1: Teljesen világos és egyértelmű. A Tiszta Energiák a Kft.-nek a szervizét javaslom akkor mindenkinek. A energetikus kollega úrhoz lenne egy kérdés, amit említette a elektromotort, hogy mennyivel egyszerűbb a benzinesnél az itt látható motorkerékpárok, illetve biciklik. Az álló rész és a forgó rész. Itt a forgó részbe vannak a permanens mágneses.
2: Így van. Állandó mágneses forgó részeket alkalmaznak, illetve a álló részbe vannak a tekercsek, így nem kell semmit kivezetni a forgó részből, mert a régi villanymotoroknak az volt a különbség, hogy ott volt egy kommutátor, tehát tekercselt volt a forgó rész, tekercselt volt az álló rész, de ezen a korszakon már túlléptünk. Azoknak a motoroknak természetesen rosszabb volt a hatásfokuk is, de a mágneses forgó résznél tulajdonképpen elektronikus kommutátort használnak. Ez az elektronikus kommutátor gyakorlatilag vagy egy hall generátor, vagy egy LED optikai megszakító, és ezzel, mintha kommutátor lenne, állandóan kapcsolgatják az álló résztekercseket. És ez vette át a kommutátor szerepét.
1: Az, hogy álló mágnes, ezek a neomédium mágnesekről beszélünk most?
2: Igen, igen. Na most az, hogy a villanymotorok ilyen jó hatásfokúak lettek, az egyik dolog az volt, hogy a mágneseknek a minősége a régi ferromágnesekhez képest, jöttek a ritka földfém mágnesek, és ezeknek sokkal nagyobb a mágneses ereje, kisebb motort lehet vele építeni, ugyanakkor a teljesítménnyel.
1: Mennyi az élettartama egy ilyen neomédium mágneses motornak? Tehát a mágnesességét elveszíti valamikor, vagy hát lehet ezt monitorozni valahogy?
2: Elvileg nem veszíti el. Gyakorlatilag akkor van probléma, ha túl melegszik, tehát itt melegedésnél olyan 110 fok fölött, 110-180 foknál eléri a kűri pontját, és ilyenkor a motor nem fog működni. Ha lehűl, viszont visszakapja a mágnesességét.
0: Igen, bocsánat, meg itt annyira egészítem ki, hogy mivel ugye ezeket közúton használják, meg a víz a legnagyobb ellenség, ami tud lenni, ugye, hogyha bejut egy ilyen mágnes motorba víz, rozsdásodik, akkor az tud problémát okozni. A gyakorlat tapasztalat az, hogy most már az összeszerelési technika, az egész gyártás technológia ott tart, hogy egyre kisebbek az elektromotorok, és egyre magasabb, nagyobb hatékony fokon vannak. Most körülbelül egy ilyen 3-4 kilós rendszerből 14-15 kilowatt teljesítményt ki tudnak hozni, és ezek sorozatgyártású termékek. Szóval nagyon, nagyon hasznos információkat mondott el ön is, és tényleg mi is azt látjuk, hogy iszonyatosan fejlődik a technológia. Szóval amíg a belső égésű motoroknál 10-20 év alatt értek el 4-5%-os fejlődést, itt éves szinten a sorozatgyártásban gyártott járműveknek a hatékonysága, a minősége, az majdhogy duplázódik.
1: Egészen fantasztikus. És az alkatrészeknek a minősége azért egy vendéles belső égésűnél nem mindegy, hogy a dugó, a gyűrű, a Szimerinő. Hajtókar, a kipufogó milyen anyagokból van összerakva, milyen technológiával van összerakva. Igen, hát ez. Vég Ferenc úr, van-e kérdése még az akkumulátorokkal kapcsolatban annak a kis fehér csoda szerkezetnek, hogy abban hány akkumulátor van? És
2: hát igen, azt szeretném én is tudni, de van egy jó hírem, hogy most már a lítium-ion akkumulátorok mintájára elkészült a nátrium-ion akkumulátor, és 2 éven belül beindul a gyártása annak is. Egy különbség van, hogy 2,5-szer olcsóbb a nátrium akkumulátor, és jóval több ciklust bír ki, mint a lítium-ion akkumulátor, tehát gyakorlatilag a nátrium akkumulátoré lesz a jövő.
0: Igen, most ezekben a járművekben, ugye ez a háromkerekű járművekben vasfoszfátos lítium-ion akkumulátor van, ami kicsit nehezebb, de sokkal strapabíróbb, ugye? Azt azért tudni kell,
2: hogy
0: igen, több ciklust bír, és tényleg itt nagyon fontos az, hogy mi az, amit sorozatgyártásban tudnak termelni. Mert akkor lehet elérhetővé tenni a nagy közönség számára, hogyha mennyiség van belőle. Most nézzünk meg az elektromos autózást, hogy megalkotta a Tesla a Model 3-at, ugye azzal fentről elindította az elektromos autózásnak a terjedését, míg az elektromos motoroknál ugye a savas akkumulátorokról lentről építkezik ez az iparág, és most elérkezett oda, hogy már megfizethető áron lehet jó minőségű akkumulátorral, jó minőségű motorkerékpárokat venni. És az akkumulátor, ahogy ön is mondta, egy kulcsfontosságú kérdés, hiszen egy elektromos motornak az árát 50-70%-ba az akkumulátor típusa és a mélyensége határozza meg.
1: Itt azért szeretnék hozzászólni, ugye az előbb említetted volt, hogy a Tesla föntről kezdett el építkezni lefelé, meg a Mercedes, meg a BMW, meg a hagyne soroljam. Miért föntről? Azért ezek a gépjárművek 20-22 millió, illetve 10-14 millió között van a kikiáltási ára. Miért is? Állami támogatás volt a megújuló energia, addig, ameddig volt állami támogatás. A műsornak az elején említettem volt, hogy a Citroën megépítette jó 10-15 évvel ezelőtt, papírból szinte, vagy papírhoz hasonló minőségből kis 4-szer mélyes guruló alkalmatosságát, negyed akkora súlya, mint a Tesla-é, vagy a BMW-é, vagy a Mercedes-é, ergo negyed annyi nyersanyagot használt fel. Tehát akkor miről beszélünk itt környezetudatosságról, ezekről a multicégeknél? Miért nem kezdtek el csinálni könnyű kis olyan gépjárműveket, ahol A pontból B pontba el lehet jutni? Miért kellett bezárni Németországba parkolóházakat? Azért, mert hogyha 30 darab, az előbb említett márkájú 2,5-3 tonnás autó megszállta egy emeletet, akkor bizony az már életveszélyesé kezdett válni. Ezek olyan gondolkoztató kérdések a hallgatók számára. Mindenki gondolja végig a lehetőségeit és a elképzeléseit. Mi jelen pillanatban a Tiszta Energiák Kft.-nek a bemutató helységében vagyunk. Műsoridőnk sajnos lassan lejár, de azért még egy kérdést a Vég Ferenc úrnak, hogy annak a kis fehér csodának az akkumulátorai után érdeklődött, és van-e még kérdése, hogy az mit tud?
2: Hát tulajdonképpen arról a kis fehér csodáról már esett szó, hogy a motorok az Kerékagymotor, ugye?
0: Ez középmotoros.
2: Középmotoros?
0: Aminek az az előnye, ugye, hogy az agymotor, ott van egy tehetetlen tömeg a hátsó kerékben, és így nehézé válik, így a komfortérzet az csökken. Hogyha középmotor van, akkor meg a sokkal kisebb a terhelés a kerekeken, ugye a magyar minőségi utakon egy sokkal jobban közlekedhető jármű lesz belőle.
2: Igen, és a gördülő ellenállása is sokkal kisebb lesz.
0: Pontosan.
1: És akkor most tudjuk már meg a kedves hallgatók, hogy hány darab akkumulátor van benne?
0: Ebbe egy darab 8 kWh-s akkumulátor van.
1: És az egy darab 8 kWh-s terhelten tud egy 100 km-es sebességgel, 100 km-t megtenni.
0: 80 km/h sebességgel olyan 100 km-t megtenni, de ahogy mondtam, ez nagyon sok mindentől függ, mert az energia, a felhasznált energia jóval kisebb, mint egy belső égésű motornál, ezért sokkal több mindentől függ, hogy mi a hatótáv.
1: Fantasztikus. Még egy olyan utolsó kérdésem lenne, hogy pótkerék ellátás. Ugye, mert a gumikerék felfújható, az előbb-utóbb kidurran.
0: Minden van hozzánk, ahogy mondtam, több tízezer alkatrész van a járművekhez. Az évek során nem nagyon tudunk most már olyannal találkozni, hogy meglepne minket. Szoktunk, de nagyon, nagyon kevés az, amikor olyan problémával szemesünk, amit nem tudunk megoldani. Hiszen Magyarországon tényleg arra törekszünk, hogy minél nagyobb hozzáadott értékkel működjön a cégünk, és minél több elégedett ügyfél legyen, aki tényleg egy megbízható.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, műsoridőnk lassan lejár. Átadnám a mikrofont Vég Ferenc úrnak, hogy búcsúzzon el a kedves hallgatóktól, illetve ha van még kérdés, akkor gyorsan tegye fel.
2: Hát tulajdonképpen még néhány kérdésem lenne, de arra nem lenne elég a műsoridő, úgyhogy elbúcsúzom a kedves hallgatóktól.
1: Kedves hallgatóim, odaadom a mikrofont a Tiszta Energiák Kft.-nek a értékesítési csoportvezetőjének, hogy búcsúzkodjon el.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, meglátogattak minket a bemutatótermünkben. Bárminek bármilyen kérdése van, itt vagyunk ugye a Kunigunda útja 60 szám alatt, vagy az online az electrorider.hu oldalon megtalál minket. Jöjjenek el, próbálják ki az elektromos kétkerekűek világát, és örülök, hogy itt voltak. Köszönöm szépen a hallgatóságnak is, és a viszonthallásra.
1: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt, búcsúzom önöktől, de előtte egy rendkívül bejelentésem van. A Vég Ferenc úrral, meg személyen a minimum 5 darab ilyen szerkezetet, elektromos csodát ki fogunk próbálni. És remélem, hogy be fogok tudni számolni önöknek erről. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.
3: Ladies and gentlemen, this is Roman Dream Usin. Oh.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A héten kezdődik a Rosh Hashanah, a zsidó új év. Szeptember 11-én péntek este 18 óra 46-kor köszönt be a Rosh Hashanah előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik a Rosh Hashanah két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep pedig szeptember 13-án vasárnap 19 óra 47-kor ér véget. Rosh Hashanah az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rosh Hashanah kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje. Ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését és az ember tetteit, úgy befolyásolhatják a Rosh Hashanah-kor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalom mottójával hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én kedden 18 órától lesz. Verebics Petra, örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár, trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott a hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, 14. kerület Rózsavölgyi köz 3. Még holnapig, szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra még holnapig, szeptember 7-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12 és 22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16 és 20 között lesznek. Az időjárásról még marad a nyári idő. Ma vasárnap a napos idő mellett kevés a felhő, esők nélkül. Az északi szél megélénkül, és 24-29 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Aki velünk volt az elmúlt alkalommal is, pontosan emlékezhet rá, hogy a Filippi gyülekezetbe egy különleges levél érkezik Pál apostoltól, mégpedig azon a munkatárson keresztül küldi, akit eredetileg a filippiek küldtek Pál apostol mellé segítőnek, szolgálattevőnek a római fogság idején. Nem csak személyesen volt jelen Pál mellett, hanem vitte a filippi gyülekezetnek a szeretet adományát, ajándékát, kifejezve a gyülekezet törődését, gondoskodását, hűségét, ragaszkodását. Ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok voltak, de most a levelet egy nagyon furcsa, különleges szempontból fogjuk vizsgálni, mégpedig azt keressük a levélbe, hogy Epafroditos beszámolói alapján milyen élethelyzetek lehettek a filippi gyülekezetben, amire Pál apostol reagál. Mert hogy reagál. És tetszik tudni, úgy van ez, hogy ezek a reakciók Pál apostolnak a szelídségét, bölcsességét nagyon erőteljesen megmutatják. Ugyanakkor az is látszik, hogy Isten lelke milyen nagy kedvességgel terelgeti, irányítgatja a gyülekezetet, hogy lehetőleg ne sodródjon bele egy súlyos, válsággal terhes állapotba. Először is, amikor az egész történetbe belekezdünk, azt kell tudni, hogy ez a gyülekezet most mindenképpen egy nehéz élethelyzetet él meg. Tessék csak hallgatni! A Filippi levél első fejezetéből a 29. verstől olvasom. Mert nektek nem csak az adatot meg Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallotok. Van itt egy különös szó, és az egész levélnek a lelkülete, ez a lelki testvériség, a kölcsönös segítség, és a Pál apostolon keresztül Isten lelke a megerősítés üzenetével jön, de hát ez a háttér. A gyülekezetben, és nem a gyülekezeten belül, hanem a kívülről elindul egy folyamat, ami a gyülekezetnek a megpróbálása. Azt mondta az Úr Jézus, hogyha valaki kősziklára építi a házát, akkor is jön az eső, akkor is jön a vihar, akkor is belekapaszkodnak a szelek, és akkor is megrendül az egész épület, ezt a megrendült, ezt úgy tessék érteni, hogy beleremeg az egész épület a külső hatásokba, de mivel szilárd az alap, megáll. És Pál apostol tudja, hogy most a filippi gyülekezetnek pont egy ilyen időszaka van, de nem azt mondja, hogy őszinte részvétem, testvérek, jaj, de sajnálom, ez borzasztó, imádkozunk azért, hogy hát ne legyen ilyen, hát Krisztusnak a követőit nem is érhetnék ilyen problémák, hanem éppen azt hangsúlyozza Pál, hogy ti méltónak találtattatok arra, hogy velem együtt szenvedjetek a Krisztusért. Ez egy kiváltság, ez egy ajándék, ez egy csodálatosan gazdag ajándék, amit mi, mai modern keresztények semmibe veszünk. Tessenek csak arra gondolni, nem sokkal pünkösd után vagyunk. Az apostolokat letartóztatják, aztán megfenyegetik, aztán alaposan megverik őket, megveszőzik őket, úgy mennek vissza a jeruzsálemi főpapok elől a tanítvány társaikhoz, és ők örvendeztek azon, hogy méltónak találtattak arra, hogy Krisztusért szenvedjenek. Nem volt egyik sem mazoista. Pál apostol sem volt az, aki Krisztusért elszenvedi a fogságot. A filippi testvéreink sem vágytak arra, hogy minél több kín érje őket. De tudták, hogy az Úr Jézus Krisztus oda ajándékozta az életét. Mindnyájunkért váltságul. És amikor minket ér szenvedés a Krisztus nevéért, a Krisztus ügyéért, akkor ugyanabban a szolgálatban állunk, amit Isten Krisztusra bízott, amit ő átadott a tanítványainak. Ránk bízta ezt a feladatot, és ezért a körülmények is nagyon sokszor hasonlóvá válnak. Milyen érdekes, ahogy ezt Pál hírül adja. De úgy adja hírül, hogy közben azért egy-két tanácsot is meg is előlegez ebben a dologban. Tessék csak figyelni, hogyha előrébről olvastam volna csak két verssel a 27. verstől. Ezt fogjuk találni. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel együttközve az evangéliumi hitért, hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz, mégpedig az Istentől. Végig lehet ezt olvasni egy szuszra is, csak nem érdemes. Vegyük már sorba mindazt, amit Pál ennek a gyülekezetnek ebben a szituációban a lelkére köt. Úgy kezdte, hogy Krisztus evangéliumához viselkedjetek méltóan. Ez a méltó, ez egy különleges kifejezése az új szövetségben. Mert ez a méltó, ez nem a büszke ember rátarti méltóság tudata, hanem ez egy mérce. Mit tett Krisztus, és bocsánat a szóért, csak nem találok ennél jobb kifejezést, kedves hallgatóim, föl tudok-e nőni ahhoz, aki Krisztus, és amit értem, és minnyájunkért tett. A méltó az ilyen értelemben minősítő jelző ebben az esetben. Tessék megnézni. Azt mondja Pál, ezt a méltóságot egyébként úgy tudjátok most ebben a helyzetben leginkább kimutatni, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve. Annak idején, amikor katona voltam, akkor nagyon sokszor elmondták, hogy méltónak kell lenni az egyenruhához. Méltónak kell lenni a katonai eskühöz, és még nagyon sok mindent mondtak. De tulajdonképpen bármilyen mosolyogtató is lehet ez a mai fülnek, abban az időben, amikor Pál leírta ezt a levelet, valami hasonlóképpen gondolkozott ő is, és a gyülekezet is a Krisztus követésről. Mert hogy mint Krisztusnak a hadserege vagyunk itt jelen ebben a világban, és bizony ez nem gyerekjáték, nem anyámasszony katonáinak való. Megálltok egy lélekkel, egy szívvel, együtt küzdve. Tessék mondani, az a katona, aki nem számíthat bajtársai támogatására, hanem faképnél hagyják a tűzvonalban. Vajon mit él át? Méltók-e a többiek arra, hogy katonáknak lehessen őket nevezni? Bajtársaknak semmiképpen. Inkább csak úgy, ahogy az egyszeri ember mondta, hogy hát bajtársam vagy már, mint hogy elég nagy baj az nekem, hogy a társam vagy. De ilyen esetben nem biztos, hogy nekünk ki kellene ezt próbálni. Mert hogy miről is van szó? Cserben hagyhatjuk-e egymást mi hívők? Most akkor teljesen legyünk világosak. A gyülekezet megismerszik-e arról, hogy a tagjai vészhelyzetben, veszélyhelyzetben összezárnak? Amikor a római katonák annak idején megtanulták a Nagy Sándor féle hadi műveleteket, akkor az egyik ilyen hadi művelet az az összekapaszkodva harcolunk. Egymásba karolva, és a másik kézben a kard. És nem tudnak csak úgy bennünket föloszlatni. Vagy a pajzs van úgy összeakasztva, hogy gyakorlatilag egy mini erődítmény jön belőle létre. És a gyülekezet, Krisztus teste, vajon összekapaszkodik baj esetén? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és a mai egyre jobban kiéleződő helyzetben a keresztények számára még azt a kérdést is fölveti, hogy vajon a felekezeti ellentétek fognak-e éleződni, vagy pedig Krisztus gyermekei, akik új életet kaptak a Krisztusban, megtalálták az üdvözítőt, tudják, hogy ha megvallottuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátotta, és megtisztított minket minden hamisságtól, tudunk-e egymás mellett imatársként ott állni a harcainkban. Ráismerünk-e egymásra a munkahelyeinken, ahol esetleg nagyon speciális helyzetekbe keveredünk a mai lojalitási szabályoknak az elvárásai miatt, vagy az új aláírni valók miatt, amit egyre több munkahelyen megkövetelnek. Aztán kerülünk-e olyan helyzetbe, hogy a gyermekeink miatt, mint szülők, keresztény szülőkkel, hogy kiálljunk a nézeteink, a hitelveink, az életvitelünk mellett, és kimerjük-e mondani egészen bátran, hogy mi Krisztusért vállaljuk és támogatjuk a másinkat. Megálltok egy hitben, egy szívvel, egy lélekkel, és ez az egy lélek, ez egy nagy ellel írandó, és még nagyobbal értendő lélek. Itt Isten szent lelkének a jelenlétéről van szó, kedves hallgatóim, mert enélkül nem megy a gyülekezet semmire. És ebben a kiélezett, üldözéses helyzetben, szenvedéses helyzetben a filippi testvéreknek rendkívüli szükségük volt erre. Vannak olyan jelek, abból, amit Epafroditosz elmondott, amiről Pál arra következtethet, hogy azért valami esetleg elkezdett lazulni ebben az általa annyira nagyon szeretett gyülekezetben? Úgy tűnik, igen. Tessék csak figyelni a második fejezet elejét. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Kell-e parancsolni ezt ott, ahol ez tökéletesen működik? Fiatal korom jut eszembe, amikor a TMK, az mozgalommá nőtt Magyarországon, hogyha valaki nem érti, ez a tervszerű megelőző karbantartás, aminek hát akkor, hogy mondjam, nagyobb volt a füstje, mint a lángja, mert olyan demagóg szövevként nagyon sok helyen hirdették, de nagyon sokan túlléptek rajta, pedig ha belegondolunk, ez alapvetően fontos. Hiszen ezért visszük rendszeresen szervizbe az autónkat, olajcserére, guminyomást ellenőrzünk, fékeket ellenőriztetünk, most már egyre inkább a komputert is ellenőriztetni kell, mert különben egyszer csak cserben hagy bennünket útközben az autó. Ezért megyünk mindenféle egészségi szűrésekre, mert egyszer csak kiderülhet, hogy hát nagy bajt előzhetünk meg, hogyha kicsit észreveszik. És nem azért megyünk egy-egy ilyen felülvizsgálatra, mert baj van, hanem azért, hogy ne legyen. A lelki életben is szükség van ilyen felülvizsgálatra, tehát amikor Pál apostol ezt elkezdi mondani, akkor tulajdonképpen, mintha az Ószövetség Zsoltárasának a gondolatát venné elő, vizsgálj meg, Uram, hogy vajon helyes úton járok-e. De egyébként sajnos a filippi gyülekezetben, remélem lesz időnk rá még a tanítás során, és akkor elő tudjuk venni név szerint is, hogy már látszik az, hogy valami billen, valami egyensúlyvesztés kezdődik. És azt mondja Pál, ha van helye Krisztusban a szeretetből való figyelmeztetésnek, ha van vigasztalás, ha van irgalom, könyörület, közösség a lélekben, tegyétek teljessé az én örömömet. Teljessé pedig azt kell tenni, aminek most van egy kis hiánya. Nyilván Epafroditosz elmondott néhány vészterhes jelet, és Pál apostol úgy gondolta, hogy itt van ez a kedves gyülekezet, éppen most ajándékoztak meg engem nagyon, éppen most fejezték ki a szeretetüket, nem tehetem, hogy hallgatok. Milyen érdekes. Mi pont azt várnánk, hogy hú, hát most aztán nem mondhatok semmit, hát éppen most tettek velem jót, hát most fogom elmondani a problémákat. Igen, mert Pál apostol Isten lelke által látja a gyülekezetet, és veszi észre azt, hogy hol kell segíteni. Egy orvos nem akkor kedves a betegéhez, ha megsimogatja és mosolyogva útnak engedi, mikor tudja, hogy egy halálos kór kezdett benne terjedni. Hanem akkor, hogyha nagyon kedves vele ugyan, de világos és egyértelmű, mert akkor még esetleg menteni lehet a menthetőt. És azt mondja Pál, egyébként, hogyha ez így van, akkor egyet akarva ugyanarra törekedjetek, semmit nem téve önzésből, hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Tetszik tudni, amikor a gyülekezet létrejön, megalakul, Lobogó szeretet lehet egymás iránt is, meg az Úr iránt is. De aztán, amikor telnek az évek, akkor egyszer csak úgy hűlhet ez a lobogó szeretet. Rendszerint sajnos be is következik. És a legnagyobb vulkánkitörés után is, amikor már megfelelően kihűlt a talaj, ott bizony kihajt a gyomnövény. És a gyülekezeti élet is ilyen, meg a lelki életünk is ilyen. Ha nem figyelünk oda, ott egyszer csak megjelennek ezek a rúd dolgok. A hiúság, a dicsőségvágy, az önzés. És azt mondja Pál, menjetek vele ezzel szembe. Tartsátok alázattal egymást különbnek. Ami nem azt jelenti, hogy akkor is úgy beszélek valakiről, mint hogyha sokkal többet tudna, ha ez egyébként nem igaz. Nem azt mondta, hogy aki kiválóan tud játszani orgonán, vagy bármelyik hangszeren, a zenei analfabétákról mondja azt, hogy mennyivel jobbak zenéből, mint én. Ez ostobaság, nem erről szól a dolog. De azt, hogy igenis szeretetben, alázatban támogatjuk egymást, ez rendkívül fontos lenne. Egyszer beszélgettünk egy cimbalmossal. Kiváló volt a szakterületén, roma származású, és megtért. Egyébként nagyon-nagyon sok neves nemzetközi turné volt mögötte, meg nagyon híres szállodákban játszott, és amikor láttuk azt, hogy milyen alázattal vesz részt egy roma gyülekezet zenekarába, akkor feleségem megkérdezte tőle, hogy hát hogy tud így besimulni a nála teljesen egyértelműen sokkal képzetlenebb zenészek közé. És elmosolyogta magát, és azt mondta, hogy ja, hát ez nem arról szól, hát nekünk nem leuralni, meg elnyomni kell egymást, nekünk emelni kell a másokat, hát nekünk együtt kell szolgálnunk, úgy a szívembe hasított az, hogy ez a kedves roma testvérem milyen bölcsen látja, mintha a Filippi levél szólalt volna meg rajta keresztül. És aztán azt mondja Pál, van egy nagyon fontos dolog, Filippiek. Az az indulat, az a lelkület, az a hozzáállás, vagy ahogy idegen szóval gyakran mondjuk, attitűd legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban megvolt. És utána idéz,

kedvest, gyermeket, életet, mind elvehetik. Mit használ ő nekik? Milyen a menny örökre? Végig szoktuk gondolni, hogy mit éneklünk. Van egy más közösség. Azt szokták énekelni, mindenem az Úrnak adom, minden az övé, tényleg? Aztán egy másik ének, mindenről lemondok érted, tényleg? Nagyon sokszor beleveszünk az ének szépségébe, és oda lesz a tartalma. És itt van ez a gyönyörű himnusz Krisztusról. Azt mondja Pál tulajdonképpen, hogy Filippiek, hát alkalomról alkalomra eléneklitek, dicsőítitek a Krisztust. És azt mondjátok, hogy olyan nevet kapott, amely minden név fölött való, hogy az ő nevére minden tért meghajoljon, mennyeké, földieké és föld alatt valók, és minden nyelv vallja, hogy Krisztus Jézus Úr az Atya Isten dicsőségére, de hát akkor a mi nyelvünk is vallja, és az életünknek is vallani kell. Aztán úgy folytatja, szeretteim, ahogy mindenkor engedelmeskedtek, nem csupán jelenlétemben, sokkal inkább most, amikor távol vagyok, félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. És azt tanácsolja nekik, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyenek mindent. Na úgy tűnik, hogy ezen a területen is van egy kis bomlás. Hát hogy lesz bomlás? Pál nem szégyelli, hogy néven nevezzen két testvérnőt. Olyanokat, akiknek valami problémájuk támad. Úgy tűnik egymással. Tessenek csak a negyedik fejezet elejéhez lapozni. Onnan leginkább az örüljetek az Úrban mindenkort szoktuk idézni, pedig érdemes odafigyelni, hogy is kezdődik ez a fejezet. Evódiát intem, és Szüntühét is intem. Legyen köztük egyetértés az Úrban. Ezek szerint nincs. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve be van írva az életkönyvébe. Itt van ez a két testvérnő, aki többet tud róla, mint én, nyugodtan írhat levelet, és elmondhatja, hogy mit tudott meg róluk az új szövetségben. Mert én csak a nevüket tudom. Meg azt, hogy most éppen fasírban vannak egymással. Milyen kár, hogy csak ennyit tudunk róluk. Ne tessenek azt mondani, hogy ennyit tudunk, dehogy is, én is többet tudok. Azt mondja róluk Pál, együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Munkatársaink, ami valami egészen megdöbbentő nagy dolog, hiszen Pál apostol a legtöbbször úgy nyilatkozik, hogy a nőknek a szolgálatát azt lehetőleg más területeken kell végezni. Ez az Evódia és Szüntühé pedig ott állt az első vonalba. Úgy tűnik, hogy nagyon hasonlóan Dorkás testvérnőnkhöz, aki egy különleges szolgálatot végzett annak idején, még a jeruzsálemi gyülekezet környékén, meg nagyon-nagyon hasonlóan más testvérnőkhöz, akik viszont ott álltak, a kenkreai gyülekezet élén például. De most ez a két testvérnő valamiért szembefordult egymással. Azt találta mondani az imént, hogy amikor kihűl a talaj, ott előbb-utóbb kihajt a gyomnövény. Valamikor együtt küzdöttek, valamikor együtt harcoltak, valamikor munkatársak voltak, ám most Pál apostol börtönben van, Kelemen, úgy tudjuk, hogy nagyon hasonló időben, mint Pál apostol, ő is börtönben került, egy pár évvel később, mint Pált, kivégezték őt is. És amikor a nagyok, most ezt tessék jól érteni, kedves hallgatóm, de azok, akik erősek voltak a hitben, valamiért kikerülnek a látótérből, akkor egyszer csak megindulhat a nagyakodási törekvés. Tudom, hogy nincs ilyen szó, ne tessenek visszaírni, de ilyen lelkület van. Ugye tetszenek tudni róla? Amikor a helyükre akarunk állni, amikor úgy gondoljuk, hogy na most eljött az én időm, amikor most én fogom átvenni az irányítást. Szörnyű dolgok lehetnek belőle. És Pál apostol, ha megengedik, most sportnyelven fogok szólni, kioszt gyorsan két sárga lapot a szabálytalankodóknak, mert éppen ez a két testvérnő nem a labdával törődik, ahogy a sportnyelven mondanák, hanem egymás bokáját piszkálgatják. És azt mondja Pál, segíts nekik, munkatársam. Ez olyan megdöbbentő, mert a legtöbbször, ahol két atyafi vagy nőtestvér egymásnak ugrik, a legtöbben már pucolunk is a környékről, mert még a végén mi is belekeveredünk, és úgyis mi fogjuk húzni a rövidebbet. Azt mondja Pál, ne hagyjátok, mert testvéreim, megromolhat a gyülekezet egy ilyen lelkülettől, ahol a rivalizálás, vagy éppen az egymás feje fölé való

0: cselekvés előkerül. És úgy fejezi be Pál az intését, egyébként testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. És a többit? Hát azt meg ne. Pletykák indulhattak el a filippi gyülekezetben? Talán. Rossz példa? Talán. És azt mondja Pál, vissza az igéhez, filippiek, vissza a krisztusi lelkülethez, mert a Krisztus teste a gyülekezet. Másként nem élhet. De igen, élhet, hogyha nem felejti el, milyen lelkület volt a Krisztusban. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Biblia óránkon, és őszintén remélem, hogy miközben hallgattuk ezt a különleges Biblia tanulmányt, közben nagyon sok gondolat ébredt azokban a kedves munkatársaimban is, akik nagyon hűségesen visszajönnek hétről hétre, és most is várják azt, hogy bekapcsolódhassanak ennek a bibliai szövegnek az értelmezésébe.
1: Lehet, hogy időrendben nem az első, de engem nagyon megfogott az a gondolat, hogy vihar akkor is van, hogyha hívő emberek vagyunk. Emellett nagyon sokan elmennek, és igazából én nem is értem, hogy miért, illetve ha akarom, akkor persze megértem, de hogy a hívő emberek miért gondolják azt, hogy ők ki vannak véve ebből a világból, és őket semmi rossz nem érheti, ez egy akkora csapda, és egy akkora önbecsapás saját magunk számára, ami tönkreteheti az egész életünket. Nagyon fontos tudomásul venni azt, hogy ez a világ átok alatt van, Isten átka alatt, a bűneset óta. Ha úgy akarta volna Isten, akkor igen, kivetett volna minket, és akkor nagyon boldog, tökéletes, szuper életünk lenne, de akkor nem lennénk ugyanolyan emberek, mint bárki más, akiknek át kell adnunk az evangéliumot és az örömhírt. És ezt érdemes mindenkinek nagyon-nagyon meggondolnia, hogy ugyanabban a világban élünk, ugyanolyan körülmények között, mint bármilyen bűnös ember. A különbség nem az, hogy jobbak vagyunk, nem az, hogy jobban szeret minket Isten, vagy ilyesmi, hanem az, hogy mi tudjuk az igazságot. És az a feladatunk, hogy ezt továbbadjuk a többi embernek, de közben ugyanazt át kell élnünk, mint amit bármelyik másik embernek.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt szóba hoztad, mert ez valóban egy nagyon fontos dolog, mert ha a viharokat letagadjuk, akkor a keresztény életnek a lényegéről fogunk mást gondolni, és a Krisztus jelenlétét nem fogjuk megtapasztalni.
2: Sokat tanulhattunk az elmúlt percekben arról, hogy a filippi gyülekezetet egységre inti az apostol, hogy egyet akarva ugyanarra törekedjetek, hogy egymást tartsátok különbnek, hogy szeretet legyen bennetek egymás felé, és ez egy kulcsa a gyülekezet jó működésének. Én mindig döbbenettel olvasom a 133. Zsoltárnak az utolsó versét, ami ugye arról szól a Zsoltár, hogy milyen szép és milyen gyönyörűséges, amikor a testvérek egyetértésben élnek. És van a végén egy nagyon különös mondat, csak odaküld áldást és életet az Úr mindenkor. Sokszor elgondolkozok a magunk életén és a gyülekezeteink életén, hogy nem lehet, hogy ezért kell, hogy nélkülözzük a Jóistennek az áldását, mert nem tudjuk megtenni, hogy az önérzetünkről egy kicsit lemondjunk, ha nem is egymás különnek tartsuk magunknál, de sokszor még az sem megy, hogy egy szinten tartsuk magunkkal. Én mindig meglepődök, hogy nem ezért veszítjük el azt a eszenciáját, ami a gyülekezeteknek kellene lenni, mert egy kicsit lejjebb kellene, hogy adjak esetleg az önérzetemből. Én ezt nagyon komolyan veszem, vagy igyekszem a 133. Zsoltárnak ezt az utolsó versét, mert ez döntő módon meghatározza a mi közösségi életünket.
3: Engem is nagyon megfogott az a gondolat, amit Béci már elkezdett kifejteni, hogy a gyülekezetben levő egyetértés és békességet hányszor hozza elő Pál apostol a filippiekhez írt levélben, de ami Megragadta még a figyelmemet, hogy mindig, amikor szóba hozza a témát, valahogy oda kerül, hogy az urban, vagy az igei alapok. Tehát, hogy nem bármi áron kell azt a gyülekezeti békességet úgymond munkálni a kompromisszumra képesebb, vagy jobban hajló testvéreknek, hanem azért itt van egy nagyon nagy kikötés, hogy azért az igéjei alapon, isteni mértéken azt meg kell vizsgálni. Tehát, hogy itt például a két testvérnő veszekedésénél, vagy nézeteltérésénél is jussanak egyetértésre, de ne a maguk megbeszélése alapján meg, hogy akkor én mit engedek, te mit engedsz, hanem az ige mértéke szerint jussanak egyetértésre, és utána újra ugyanabba az irányba húzzanak. Tehát nekem ez volt a mai Biblia tanulmányban az, ami a legjobban föltűnt, és a legnagyobb üzenet volt, hogy semmit ne úgymond rutinból csináljak, hanem mindent, még akkor is, hogyha már több éves gyülekezeti gyakorlaton vagy keresztény gyakorlaton van, minden napról napra az ige mércéjén mérjek le, és ahhoz irányítsam folyamatosan az iránytűmet, hogy afelé megyek. Ha mindannyian ugyanoda tartunk, akkor egyetértésre fogunk jutni. Viszont ha valaki meg az ellenkező irányba tart, azzal egy másik helyen mondja az ige, hogy nem kell egyetértésre jutnom, mert a bűnnel nem kell egyetértenem, és nem kell abba támogatnom.
4: Ha megengednétek, én visszakanyarodnék Zoli kezdő gondolataihoz, mert úgy gondolom, muszáj erről is mélyebben elmélkednünk. Teljesen egyetértek Zolival, hogy nagyon sokan úgy képzelik a kereszténységet, hogy az valamilyen inkubátorban eltöltött rózsaszín ködben lebegés, és ott csak jó dolgok, meg még jobbak történhetnek az emberrel. És Zoli ugye hangsúlyozta, hogy neki ez nagyon fontos volt, hogy a hív embereket is érik szenvedések. Viszont itt Pál apostol nagyon határozottan, mégpedig felszólító módot használva azt mondja, hogy ezek között a szenvedések között Krisztushoz méltóan viselkedjetek. A szenvedéseket az ember jó esetben azt szokta mondani, hogy ki kell bírni, valahogy túl kell élni. De ha én elgondolom, hogy Krisztus hogy viselkedett a szenvedések között, hogy teljesen ártatlanul szenvedve azokért imádkozott, akik nem tudják, hogy mit cselekesznek, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek, és a száját nem nyitotta ki, hanem olyan volt, mint a bárány a nyírói előtt. Én, ha őszintén magamban nézek, messze vagyok ettől a mértéktől. És itt a Filippi gyülekezetet Pál arra figyelmezteti, hogy jönnek a szenvedések. Egyértelmű, ez az élethelyzet van, de ne felejtsétek el, hogy Krisztushoz méltóan, még a szenvedések között is. Úgy gondolom, hogy ez, amilyen helyzetben kezd lenni a kereszténység, akár még itt Európában is, de tudjuk, hogy szerte a világon már most nagyon sok helyen szenvedés van, ez egy nagyon aktuális üzenet a számunkra.
5: Ez az, amikor a lélek munkálkodik bennünk, mert amit Anikó elkezdett, tulajdonképpen én is ezzel akartam kezdeni, de tovább viszem, a küzdelem szó van felírva nekem a szenvedés mellett, tehát azt, hogy kitartva ugye a szenvedésben, az üldöztetésben, de hogy válvetve küzdeni. Hát én nem tudom, hogy van-e, én nem ismerek olyan gyülekezetet, amelyre én ezt kimerném jelenteni, hogy válvetve küzdünk a jó ügyekért, illetve az evangéliumért, és mindazért, ami a mi feladatunk lenne, hanem éppen, hogy azt tapasztalom, hogy most olyan érthetetlen dolgokon, egymás ítélkezésével, kritizálásával, személyválogatással, de csupa olyan dologgal találkozunk most a gyülekezetekben, ami nagyon távol áll attól, amit Pál apostol elvár a gyülekezettől, és nyilvánvaló az Úr Jézus meg pláne. Figyelik a lelkészek ige hirdetését, kijegyzetelgetik, hogy mi nem tetszik, mi volt ilyen, mi volt olyan, azt e-mailbe elküldözgetik egymásnak. Tehát egy állandó, belső, egymásnak feszülés, én kétségbeesve tapasztalom, lehet, hogy más nem így látja, de én azt látom, hogy most ahelyett, hogy ebben a helyzetben, ami nyomul be Magyarországra is, ebben a helyzetben nekünk nagyon-nagyon össze kellene fogni, és ami a veszőparipám nem ilyen gyáva módon, hanem igenis az Úr tanítása szerint, a bibliai alapigazságok szerint kiállni és szembefordulni mindazzal, amit velünk el akarnak fogadtatni. De ez csak akkor megy, hogyha összhang van közöttünk, és nem pedig akár a politikában, akár abban, hogy ki megengedőbb, ki kevésbé megengedő. Tehát nincs egység. Egyszerűen nincs egység, és enélkül pedig nem is tudunk eredményeket felmutatni.
6: Én is a küzdelemhez szeretnék hozzászólni, meg arra, hogy igazából Krisztus hadserege vagyunk. Én is úgy gondolom, hogy ezen a téren van bőven hova fejlődnünk gyülekezeti szinten, de én két személyes példát és két nagyon pozitív személyes példát szeretnék ehhez említeni. Az egyik az nem is olyan régen történt, hogy akaratlanul is belekerültünk egy csoportba egy elég nehéz és elég kényes helyzetbe hívőként, és hát nagyon nem tudtuk, hogy mit kéne csinálni és hogyan kéne csinálni. És arra nem volt lehetőségünk akkor az egyik barátnőm már, hogy személyesen találkozzunk, beszélgessünk és imádkozzunk, hogy most mégis mi a helyes, mi a bölcs, hogyan kéne rendezni a harmadik féllel. Viszont megbeszéltük egy időpontot aznapra, hogy akkor mind a ketten félbehagyunk mindent, és ugyan fizikailag nem leszünk együtt, de együtt imádkozunk, együtt könyörgünk azért, hogy Isten adjon bölcsességet, adjon valami kiutat. És annyira jó volt megtapasztalni azt, hogy tényleg együtt vagyunk, együtt harcolunk, egymást támogatjuk. A másik pedig, ez már jó régen történt, az pont itthon voltam, és történt valami, ami engem nagyon-nagyon elkeserített, és hát nagyon letört. És az egyik barátnőm szó szerint éppen a világ másik felén volt. És tehát nem tudhatta, hogy mi történt, mert semmilyen információs csatornán hozzá nem juthatott el a hír. És egyszer csak minden előzmény nélkül kaptam tőle egy üzenetet, hogy nem tudja, hogy mi történt, és ő nem tudja, hogy miért, de ő folyamatosan azt érzi indításnak, hogy imádkoznia kell értem. És csak azért írja, hogy tudjam, hogy imádkozik értem. Nem tudja, miért kell imádkozni, de nem hagyja a lélek nyugodni. És nekem ez egy akkora bátorítás volt abba az adott helyzetbe, hogy Istennek úgymond tényleg nincsenek fizikai korlátjai. Tehát, hogy nem úgy működik a Krisztus teste és a kereszténység, hogy be lenne korlátolva országokba, időzónákba, hanem Isten úgymond a világ másik felén lévő szemét is tudja indítani arra, hogy ott álljon mellettünk és imában harcoljon értünk.
7: Engem is az a gondolat foglalkoztat, hogy a tetteink, a szándékaink, a cselekedeteink mögött milyen cél áll. A saját karrieremet akarom építeni, az imidzsemet akarom építeni a gyülekezeten belül? Vagy más kárán akarok borsot törni valakinek az orrára, mert nem szimpatikus az, amit ő csinál, vagy irigylem tőle? Vagy egy ilyen társas, egymás mellett megvagyunk a gyülekezetbe, életet szeretnék élni? Hogyha ezek vannak gondolatban az ember szívében, akkor igazából én azt gondolom, hogy nincsen különbség a világi gondolkozás és a krisztusi lelkület között. Azonban, hogyha az a cél, hogy mindenen keresztül Krisztust akarom szolgálni, akkor mindent, amit előbb felsoroltam, azt kárnak és szemétnek kell tekinteni, és el kell hagyni. Akkor nincsen helye annak, hogy viszály legyen, nincsen helye annak, hogy a másik hátán próbáljak fölmászni, és a magam igazát bizonygatni, hanem tényleg csak arra szabad tekinteni, hogy Krisztus mit vár el tőlünk.
8: Én is nagyon elgondolkoztam a evangélium hitért küzdve gondolaton, és utána Fölírtam magamnak egy mondatot, ami nem szorosan oda kapcsolódott, de nekem mégis összekapcsolódott: a zúgolódás és kételkedés nélkül tegyetek mindent. És azon gondolkoztam, hogy nekünk a szép, békés, gyülekezeti életünkben, ami megadatott, hogy direktbe azért még annyira az üldözéssel nem nézünk szembe, mint annyian mások keresztények, hogy képesek vagyunk-e ebbe a békés helyzetbe megvalósítani a zúgolódás és kételkedés nélkül tegyünk mindent. És ha ez most nem megy, akkor mit fogunk akkor csinálni, hogyha élesebbre fordul a helyzet? Mert látszólag esetleg még zúgolódás nélkül megcsináljuk a dolgokat, ha más is ott van, csak otthon morgunk az orrunk alá, de hogy ezt kételkedés nélkül meg tudjuk tenni, hogy 100%-ig meg vagyunk arról győződve, hogy amit teszünk Krisztusért, ez az egyetlen egy lehetőség is csak Krisztussal, vagy hogyha most kételkedés van bennünk, akkor ha döntésre vagyunk kényszerítve, akkor merre fog billenni az a mérleg. És ezt kicsit magamnak is mondom, mert nem merném állítani, hogy minden dolgomat a mosogatástól a háztartáson át, minden egyes szolgálatig mindig zúgolódás és kételkedés nélkül sikerül végrehajtanom. De hogyha mi Krisztusért akarunk küzdeni, és meg akarunk állni, akkor azt is meg kell tőle tanulnunk, hogy zúgolódás is kételkedés nélkül tegyünk mindent.
9: Pál apostolnak a filippi gyülekezettel az volt a célja, hogy egységben és egyetértésben legyenek. És ez hogy jön létre? Azt mondja egy másik helyen, azt az Efézusiaknak mondja, hogy mi mindnyájan egy testbe, a Krisztus testébe a lélek által építettünk be. Na most, ha egy testben vagyunk, főképp a Klárikának a felszólalása, akkor jutott eszembe, ha egy testben vagyunk, azt mondja az apostol, hogy ha egy szenved, vele együtt mind, vállaljuk-e egymást, vagy tologatjuk a felelősséget, meg rázunk le a felelősséget egymásról, meg magunkról, aztán azt mondjuk, hogy én külön vagyok, mint a másik, ő annál külön, és osztogatjuk meg egymás életét, ez kiderül, hogy hát hogy van az, hogy egy testben mégsem vagyunk egyek. Hát én nekem, ha fájt a fogam, akkor fájt a fülem is, ha fájt a fülem, akkor fájt a torkom is valahogy, úgy érzem, hogy együtt szenvedett. Akkor nekünk is, hogyha fáj valakinek a problémája, akkor az kell, hogy nekem, mint hívő embernek, mint testvéremnek, az életének a nyomorúsága, az fáj nekem is. Vele szenvedek.
0: Amikor hallgatlak most benneteket, azért megmondom őszintén, nehéz néha, hogy ne kezdjek én is újabb prédikációba. Mert mikor Klári azt mondta, hogy hát nem igen tudna most hirtelen olyan gyülekezetet mondani, ahol ez a válvetve küzdés jelen van ellenben, és mondtál példákat is, Klári, arra nézve, hogy mi minden történik az ige hirdetés negatív szándékú kiegyzetelésétől, a mindenféle rossz híreknek a továbbadásáig. Én azt gondolom, hogy itt Pál apostol mondott egy olyan mondatot, amit az igehirdetés közben én kihagytam, tovább léptem. Azt mondta mindjárt az elején, ha emlékeztek, hogy egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangéliumért álljatok, semmiképpen meg nem rémülve az ellenfelektől, és ez nekik kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz. És mi ezt teljes mértékben figyelmen kívül hagyjuk, hogy bizonyíték a világnak a gyülekezet egysége, nem a megalkuvás, hanem az egység, és bizonyíték a gyülekezetnek is az üdvösségnek az üzenetéről, mert másképp nem tudnánk tenni.
8: Én Pál apostol személyére szeretném irányítani a figyelmet, mert megdöbbentő, hogy Pál mennyire tisztában van azzal, hogy ő olyan felelősséget kapott az Úrtól, ami a gyülekezet tagjaira is kihatással van. Röviden fogalmazva, Pál apostol fölvállalja a vezető, a pásztor felelősségét,
4: és hát ma ez nem divatos, de olyan rövid felszólító mondatokban ad tanácsot, direkt utasításokat, félre nem érthető, nem olyan, hogyha ezt gondolnád, vagy gondold meg, hanem ilyeneket én kiírtam magamnak. Ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, semmit ne tegyetek önzésből, se jó dicsőségvágyból, alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztusban van. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Zugolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, stb. Rövid, felszólító, direkt mondatok. Erre annyit lehet mondani már, bocsánat, hogyha már a ige hirdetésben is elhangzott a katonaság példája, hogy parancs, értettem, és indulást teljesíteni. Ehelyett mi megpróbálunk hát egy kicsit magyarázkodni, egymásnak ilyen utasításokat adni semmiképpen, mert hát én nem zavarhatom meg az ő kis magánéletét. Háborúban úgy gondolom nincs magánélet, és nincs ilyen óvatoskodásra idő. És ne feledjük, hogy mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem levegőbeli hatalmasságok ellen.
1: Anikóhoz szorosan kapcsolódva, azt gondolom, hogy minden hívő embernek szóról-szóra tudnia kell az úgynevezett Krisztus himnuszt, és ha nem tudjuk ezt magunkévá tenni, akkor meg kell kérdőjelezni a hitünket, és leginkább azt a részét, hogy ezért Isten fel is magasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ha van olyan magát keresztének való ember, aki ezt nem tudja őszintén elmondani, és ennél kevesebbet vall, annak nagyon komolyan rá kell nézni a hitére, és a hitéletére, hogy valójában miben is hisz.
0: Nagyon meredek, amit Zoltán mondott, hogyha belegondoltok, mert azt mondta, hogy ha van olyan hívő ember, aki ezt nem tudja magáévá tenni, akkor nagyon komolyan érdemes mérlegre tennie, hogy ő egyáltalán mibe hisz. Ha már ezt szóba hozta Zoltán, akkor hadd tegyem hozzá, hogy az a Krisztus, aki minden fölött való úr, annak idején mondott egy programbeszédet, mondhatnánk, hogy egy államfői üzenetet, az Isten országának az államfői üzenetét, hogy min is alapul, ugye ez az úgynevezett hegyi beszéd, aminek több részletét aztán több helyzetben megismételte. És én sokszor tapasztaltam azt, hogy a hívők közül is nagyon sokan szinte hidegrázást kapnak tőle, hogyha végig kell gondolniuk, hogy mit is jelentenének ezek a szavak. Hát mit kellene nekünk megélni, hogyha ilyen az Isten országa? Pedig az a helyzet, hogy nem kaptunk jogosítványt az Isten országa átalakítására, az Isten törvényének a reszelgetésére, módosítgatására, még csak arra se, hogy korrektúrázzuk, vagy netalántán amolyan világi módszerekkel megpróbáljuk cenzúrázni, hogy mit is mondott az Úr, mi az, ami még belefér nekünk, és mi az, ami nem. És ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert valóban a mi Krisztus követésünk, hogy a Béci első hozzászólására visszautaljak, ott bukik el, hogy valószínűleg azért hiányzik az erő, meg az áldás, mert mi mérlegeljük, hogy mi az, amit szeretnénk az Isten igéjéből a magunkévá tenni, és mi az, amit nem. Ezt a mérlegelési jogot pedig Krisztus nem adta nekünk, hanem arra hívott, hogy a követői legyünk.
4: Van még egy olyan téma, amiről eddig nem nagyon beszélgettünk, mert szerintem nagyon nehéz téma. Ez az intés kérdése. Ugye itt Pál apostol fölvállalja ennek a felelősségét, és még az egyik munkatársát is kéri, hogy kapcsolódjon bele a konfliktus rendezésbe, ami Evódia és Szüntiké között volt. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami hát finoman szólva is rázós, mert egy vicc szerint az építő és a romboló kritikát az különbözteti meg, hogy az építő kritika az, amit én mondok, a romboló kritika meg az, amit rólam mondanak. Nagyon sokan így állnak hozzá. És El tudjuk mondani az Úr Jézus tanácsát, hogyha látod, hogy vétkezik a te testvéred, akkor menj el négy szem közt, ha hallgat, jó, ha nem, akkor vegyél magad mellé más valakit, menjetek el együtt, ugyanígy, ha hallgat, akkor megmentetted, és minden rendben, ha nem, akkor menjetek a gyülekezet elé, és ha végképp nem akar változni, hát akkor el kell határolódni tőle, azaz ki kell zárni a közösségből. Ezt így elmondani szépen el tudjuk, de az a helyzet, hogy nagyon sok gyakorlatilag szinte feloldhatatlan feszültség onnan ered, hogy vannak úgynevezett sérthetetlen testvérek, nem tudom, hogy hogy kéne mondani, tehát akiknek semmit nem lehet mondani, mert ők akkor is megsértődnek, ha az ember rájuk néz, nem akkor, hogyha netalántán bármit szóvá mer tenni, és te vagy a rossz, hogyha te ítélkező vagy, mert ugye az intést és az ítélkezést szinte szinoním kifejezésnek tekintik sok helyen, pedig ez két különböző dolog. Az ítélkezés az egy negatív lelkület, a megítélés és megvizsgálás és az ebből fakadó intés viszont krisztusi kötelesség. Csak az a baj, hogy ezt nagyon sokszor nem tudjuk megkülönböztetni. És ezért inkább a ne szólj szám, nem fáj fejem bölcsességet alkalmazzuk, és akkor visszatértünk Béci kezdő gondolataihoz, hogy hol van itt akkor az egység, meg hol van a szeretetben együtt munkálkodunk? Mert ezek ilyen demarkációs vonalak akkor, de nem egység, és nem együtt harcolunk. Arról már nem beszélve, hogy akkor hátba támadjuk egymással többi, tehát nem ez lenne a krisztusi út.
6: Ha már az intés témakör szóba került, én megvallom őszintén, én nagyon elgondolkodtam ezen, csak nem akartam én szóba hozni, hogy szerintem sajnos az is elég sokszor előfordulhat, hogyha két embernek egymással konfliktusa van, és megjelenik egy harmadik személy, akkor hirtelen egységesen az a két ember, aki eddig csak a problémát látta a másikba, hirtelen egységesen a harmadik illető ellen fordulnak. Tehát aznak is, aki úgymond magára vállalja, hogy szóvá tesz valamit, hatalmas bölcsességre van szüksége, és azoknak is, akik az intést kapják. És lehet, hogy rosszul látom, de szerintem nagyon sok úgymond mezei átlag gyülekezeti tag alapvetően úgy gondolja, hogy ez a lelkipásztor, a lelkipásztorné, a valamilyen vezető funkciót betöltő testvérnek maximum a feladata, tehát hogy ők nem csinálják. Szerintem, ahogy Bibliát olvasok, igazából mindenkinek lenne, de megmondom őszintén, én sem nagyon szoktam magamra vállalni ezt a szerepet, mert nagyon-nagyon nehéz. Tehát szerintem az egyik legnehezebb, és ahogy hallottuk is, a legtöbb gyülekezeti feszültség és problémának a forrása, hogy mondjuk az intés kimarad, vagy ha volt, akkor a reakció az nem a bűnbánat, hanem az intő személy ellenfordulás.
0: Talán nem szokták meg, kedves hallgatóim, hogy időnként tréfálkozzak, pedig ugye a magánéletben én szívesen tréfálkozom, de most, ha megengedik, egy kicsit tréfásan szeretném befejezni ezt a mai biblia tanulmányt. Azon gondolkozom, hogy ez az intés hatásos volt-e. Szüntüché és Evódia vajon jó útra kanyarodott? És az én lelkem abban nyugodott meg, hogy egészen biztosan, és erre az a bizonyíték, hogy fönnmaradt a Filippi levél, mert különben ez a két nőtestvér mindent megtett volna, hogy eltüntesse egyszer és mindenkorra, nemhogy még valami örökké valóságig dokumentált legyen a köztük fönnálló, nem éppen szívélyes viszony. Na, de komolyra fordítva a szót, azt hiszem, hogy mérlegre kell tennünk, hogy amikor azt mondja nekünk Isten igéje, hogy segíts nekik. Mert ezt nem csak Pál mondta annak idején a Filippi gyülekezet vezetőjének, hanem szól hozzánk is, segíts nekik. Miben kell segíteni? Ők elakadtak, ők most egymásban vetélytársat, ellenfelet, ellenséget, ki tudja, hol tartanak, mit látnak, de ők korábban harcos társak voltak, és most ellene fordul a test a testnek. Tetszik tudni, hogy hívják azt, amikor a testünk ellene fordul a saját testünknek? Autoimmun betegség, ami tönkre teszi a szervezetet, hiszen lebontja a szervezet saját magát. És amikor a hívők hagyják, hogy ez a lelki autoimmun betegség eluralkodjék, azaz nem reagálunk a bűnre, nem reagálunk a tévedésre, nem reagálunk a rossz lelkületre, annak a következményét nagyon hamar megszenvedi az egész gyülekezet. Isten őrizzen bennünket, éppen ezért én azt hiszem, nagyon meg kell szívlelnünk a Filippi levél tanácsait, mert a folyamatok, és ezzel visszakanyarodok a mai alkalomnak a legelejére, egészséges gyülekezeten belül is zajlanak. Gaz csak annak a kertjében van, akinek van kertje. És hogy mekkora az a gaz, az attól függ, hogy milyen gyakran használja a kapáját. Ha elhanyagolja, akkor hamar lesz derékigérő gaz. És a lelki életben is így van ez. Nem az a probléma, hogy problémák jönnek, feszültségek, nehézségek, viharok, mert ezek jönnek, hanem hogyha nem tudunk szembefordulni. És a Filippi levél bizonyítja, hogy szembe lehet, leleplezve önmagunknak a lelkületét, rossz törekvéseit, hogy meggyógyuljunk és egészségesek maradjunk. És ne tessenek elfelejteni, sokszor pont erről szól a dolog. Egészségesek vagyunk, és azok is akarunk maradni. Ezért vesszük fel a harcot minden betegség, minden bűn ellen. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, most sajnos be kell fejeznünk a Biblia órát. Egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozhatunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: hír összeállításunk következik.
1: Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-e és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésére, feltöltésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-éig. A helyszín Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Jelentkezni már csak tegnapig, szeptember 5-éig lehetett. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont szeptember 24-e és 25-e között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják csak elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes részén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudják biztosítani. A nekik megfelelő módon. Augusztus 25-én került megrendezésre a Biblia ismeret és hitoktatói konferencia Szigetszentmiklóson. A Baptista Oktatási Központ és a Baptista Pedagógiai Intézet által szervezett alkalmon összesen 120 gyermekmunkás találkozott az ország különböző részéből. Az intézményi hitoktatók, iskola lelkészek mellett a gyülekezeti bibliaórákon vasárnapi iskolákban szolgáló testvérek kaphattak bátorítást és gyakorlati útmutatást az új tanévben induló munkájukhoz. A napot Győri Máté, a Baptista Szeretett Szolgálat hitéleti igazgatójának bátorító gondolataival indították a Péter II. Levele első fejezet alapján. Győri Máté kiemelte, hogy a hitoktatók feladata nehéz, de ne felejtsük el, hogy egy csapat vagyunk. Testvérekkel, akikben ugyanaz a hit és lélek munkálkodik. Mindenki születésnapja 2026. szeptember 12-e. Idén 2026-ban harmadik alkalommal szervezik meg a Mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, köztük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontos. Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben, van segítség, és hogy létrejön egy társadalmi párbeszéd az élet védelmével kapcsolatban. Azért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Szeretnék mozgósítani az életpárti embereket a közéletben. Az időjárásról még marad a nyári idő. Ma vasárnap a napos idő mellett kevés a felhő, esők nélkül. Az északi szél megélénkül, és 24-29 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egy új nap. Engem mindig lenyűgöz egy új nap ígérete. Friss kezdet, még egy esély, és talán egy csipetnyi varázs is, amely valahol a reggelen túl vár. John Boyton Praisley.

0: Bálint Sándor, Szeged, 1904. augusztus 1, Budapest, 1980. május 10. Néprajzkutató és művészettörténész. A vallási néprajz hazai megalapozója. Isten és ember szeretete kimagasló volt, ezért a katolikus egyház kezdeményezte boldoggá avatását. Fő kutatási területei az Alföld néprajza, vallási néphagyományok és Szeged néprajza voltak.
1: Isten először nem azt akarja, hogy dicsőségét hirdessük, hanem hogy mi legyünk az ő dicsősége.
0: Egyedül érdemesnek ebben az életben a hűséget tartom, amelyben benne van a szeretet.
1: Gyönyörű a homok világa. Valami bibliai van benne. A szelekből, mintha az ítélet angyalának harsonája zengene feléd. Mennyi népet és kultúrát, mennyi szándékot temetett már maga alá.
0: A szeretet és a könyörületesség egyetemes törvénye szerint minden ember fele barátunk, és a keresztény világban a társadalmi kapcsolatoknak azóta is ez az alapja.
1: Érdemes szolgálni, másoknak is örömet szerezni azzal, hogy vagyunk, és szolgálatukra állunk.
0: Tudunk-e Isten ajándéka lenni? Magunkat és mindenünket odaadni azoknak is, akik észre sem vesznek bennünket.
1: Nagy dolog az otthon, a legnagyobb emberi ajándékok egyike.

0: Nem a forma, hanem a szív nevel nagyjá, a hegyek, a cédrusok és a tornyok társává bennünket.
1: Nehéz a szépség kísértéseitől megszabadulni.
0: A művészet és a szerelem szép kísértései az alkotó kifejezés szenvedélye elől nehéz kitérni.
1: Az az alkotás nem lehet hiteles, amelyik emberi egyoldalúságokból, alkotói önzésből született.
0: A népművészet a maga naív, heroikus módján épp úgy summáz, mint Dante vagy Aquinói Szent Tamás. Fölcsillannak benne, sőt, elevenen élnek a nagy inspirációk, így a románkor nyugalma, a gótika szárnyalása, a reneszánsz virágzó kedve, a barokk organizmusa, a Biedermeier otthonossága.
1: A mese az igazi realizmus. Az álom és a hit mesei realizmusa, amelynek szárnyán életünk az égig ér.
0: Nálunk ijesztő szakadékok tátonganak archaikus népi világunk és modern, helyesebben félműveltségünk között.
1: Az ember monasszá válik ebben az agyonszervezett világban. Mindenüvé betagolják, de lényegében kívül marad mindenen.
0: Több a szabadidő, tovább élnek az emberek, de egész konstitúciójuk roncsoltabb, mint bármikor is volt.
1: Szól a rádió, és a világot házhoz szállítja a televízió, megnyílik a világűr, de érezzük, hogy mindinkább számüzetünk valamiből, amelynek Isten országa a neve. Isten országa, amely szentségként bennünk szégyenkezik.
0: Az életet én nagy ajándéknak tekintem. Egy olyan ajándéknak, melyet az embernek meg kell becsülnie, éppen mert ingyen kapta. Tehát az életben van valami kegyelemszerű.
1: Az élet kereszt, de nyomban ajándékká válik, ha rájövünk, hogy a Kálvária Istenfiúi kiváltságában részesülünk, és a mennyország örökösei válunk általa.

0: mosolyogni a világban és a világon, de belül sírni életünk és az emberek fölött. Az élet bántásait észre nem venni, és hallgatni, jót mondani.
1: Hiába nyerjük meg a világot, ha lelkünket ebek koncául dobjuk oda.
0: Lélek akarunk-e maradni, vagy mechanizmussá válunk? Erre kell mindnyájunknak a legsürgősebben megfelelnünk.
1: Az együttélés lényege, a társadalom lelke nem a kompromisszum, hanem a harmónia.
0: A poharat mindnyájunknak ki kell innunk, és úgy látszik, nem ihatják ki pillanatnyilag mások helyettünk, mi sem ihatjuk ki mások helyet.
1: A háborúban a pokol angyalai ülnek a szárnyas bombákon, hogy az emberek szívének szögezzék őket, és megöljék bennük a csillagokat.
0: Mi magyarok a jót is annyiszor cselekedtük rosszul, félve, hogy valahonnan lemaradunk, annyiszor megfeledkeztünk magunkról, és mások életét kezdtük, és akartuk élni.
1: Szegény menekülők szeretnének valahova megérkezni. Sajnos földi biztonságra gondolnak, és nem az üdvösség révére, inkább az utak messzeségében bizakodnak, és nem a találkozás Jákob létrájában.
0: Sorsunknak azért van olyan kétségbe ejtő mélysége, mert néha magasra kerül az ember.
1: Az emberi teljességnek, a gondviselésnek és a világmindenséghez való meghitt odatartozásnak a tudata és ajándéka támaszthatja a mi elrontott és elromlott, sózatlanná vált életünket új örömre és reménységre.
0: Az emberek elfonnyadnak a félelemtől és az oktalan várakozástól, a múlt és jövő gondjaitól, és megfeledkeznek az örök jelenről, amely szüntelenül sürgeti az éjszakából való ébredést.
1: Szegény mai ember, mennyire nem bízik magában, önnön isteni részének tengereket túlhaladó áradatában, hallgatásának mennyei divertimentójában. Lármát csap maga körül, és látszatokba veti bele magát.
0: Milyen kerülőket teszünk az aszkézis helyett? Aszkézist a sporttal, a misztikát a pszichoanalízissel, a hitet a mítosszal, a személyiséget az egyéniséggel, a közösséget a tömeggel, az örömet a szórakozással tévesztjük össze.
1: Századunk közlekedési lázadása a sebesség sátáni kultusza, amely azonban megunt magunkból mégsem tud kirázni bennünket.

0: Egyéni életet élni, meghúzódni, elmélyedni, a személyes érték egyik forrása. A magányban a lélek végre találkozhat önmagával.
1: Élni, egyensúlyba tartani az álmokat, Istent, szerelmet, ünnepet a valóságokkal, munkával, terméssel, kicsinyes szükségekkel.
0: Tébelyeghetünk, de méltóságunkat nem feledhetjük el.
1: Isten, add meg ennek a mai világnak az egy lépés malasztját, hogy ne önmagát, hanem egyszer már tégedet találjon meg.
0: Mintha Isten megajándékozott volna a maga mértékével, minden messzire távolodik tőlem, és a részvét közelségébe jut bennem. A szeretet megkönyörül az igazságon, az igazság engedelmeskedik a szeretetnek.
1: Minden, jó és rossz, öröm és bánat, dicséret és szégyen jelképül adatott, hogy üdvösségem eszközére és ajándékára ismerjek benne.
0: Tudjuk, hogy csak Isten érthet meg bennünket. Tudjuk, hogy hiába erőlködünk nála nélkül. Tudjuk, hogy kincseinkkel is milyen szegények vagyunk.
1: Istenem, nyugodt vagyok benned, de halálig nyugtalankodom magamba.
0: Talán mindennél szükségesebb, hogy a lerombolt világ, amely ott él ösztöneinkben és gyermekkorunk csodájában, ismét fölépüljön bennünk.
1: Szeretném a világot szívembe zárni, megvédelmezni, és szeretnék elvetett mag lenni, az emberekben kihajtva százannyit teremni.

0: Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila.
1: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
2: Áhítat, szeptember 6-a, 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ neminok, szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te.

Ó, íze! A keresztény életerejét jelképezi. Jézus szeretetét, mely betölti a szívet, és Krisztus igazságát, mely átjárja az életet.

A világ idegen kereszténység. Krisztus idegen. A mai kereszténységnek éppen az a baja, hogy hatástalan. Inkább egy zárt körű, hagyományőrző klubhoz hasonlít, mint a showhoz. Külön áll még, de nem a többiért, a világért, hanem önmagáért, léte fenntartásáért. Segítségadás helyett segítséget kér. A gonosz akkor győz, ha az egyház rest lesz a jó cselekvésre, ha szolgálat helyett szolgálatot vár. Ilyenkor az egyház tagjainak személyes befolyása csökken. Mivel érzik, hogy egyre ízetlenebbek, bemenekülnek a sótartóba, és nem töltik be rendeltetésüket. Így az egyház nem másokért itt élő emberek közössége, hanem a másoktól különbözni akaró emberek klubja.

Ez a menekülés a világtól az egyház elvilágiasodása. Az elvilágiasodott egyház is szeretne embereket megnyerni, de tömegben. Személyes kapcsolatuk, a szeretett közösség építése helyett befolyásának növelése érdekében manipulációs reklámeszközöket használ a maga igazának elfogadtatására, mert véli, hogy a jó egyháztag a mindenre bólintani tudó, a manipulatív eszközökkel gond nélkül vezethető tömegember. Ilyeneket keresnek a nagy evangelizációs kampányok. Az ilyen ember nem más, mint a megízetlenült só. Az igazán kereső emberek nem akarnak tömegemberek lenni.

Jézus a hegyi beszédében a pozitív keresztény élet lényegét egy aranyszabályba foglalta össze. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Ez az erkölcsi szabály sok népnél előfordul, de általában negatív előjellel, vagyis így, amit nem szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek, azt ti se tegyétek másokkal. Jézus pozitív előjelűvé változtatta.

Hillél, aki egy generációval előbb élt, mint Jézus, a törvényt így foglalta össze. Amit magadnak nem kívánsz, azt ne tedd a másikkal. Jézus etikája nem a tilalmakon, hanem a jó áldozatos cselekvésén nyugodott, melynek forrása Isten szeretete. A farizeust a törvény kötelezte a jóra, Krisztus tanítványait a szeretet.

0: Jézus szerint a jónak áldozatos cselekvése az nem más, mint útlevél a mennybe.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

hideg, sáros tél tombolt a magyar alföldön. A falucska szélén, egy roskadozó kovácsműhelyben egy ember verte a vasat, nem csak fizikai értelemben, hanem a lelkében is. Károly, az egykori gyülekezeti elöljáró, évek óta hátat fordított Istennek. Miután felesége rákban meghalt, és a lánya egy városi bűnbandába keveredett, mindent és mindenkit elátkozott. Az ima az csak egy üres szó volt a számára. Hol volt Isten, amikor mindenem összeomlott? Morgott Károly minden este, miközben részegségbe menekült. De volt valaki, aki nem adta fel. Egy öreg keresztény tanító, János bácsi, Károly gyerekkori mestere, naponta ment el a műhely előtt, és minden nap ugyanazt mondta. Károly fiam, az Úr még nem mondott le rólad. Én sem fogok. Minden nap imádkozom érted. Károly ilyenkor csak káromkodott egyet, vagy simán elkergette. Ám János bácsi imája nem egy napi fohász volt. Heteken, éveken át hordozta Károly nevét a térdén, és végül egy este különös dolog történt. Dóra, Károly lánya, akiről hónapok óta semmit sem hallott, váratlanul megjelent, szakadt kabátban, megrepett ajakkal, és a drog megvonás miatt remegve. Egy banda próbálta prostitúcióra kényszeríteni, de sikerült megszöknie. Egyenesen apjához menekült. A kovács arca megkövült, majd percekig csak bámult maga elé. Nem tudom, mit tegyek, nyögte végül. Túl mocskos az életünk.

aznap este elővette a poros Bibliát a fiók aljáról. Nem is tudta miért. Egyszerűen csak muszáj volt. Kinyílt Ézsaiás első fejezetének 18. versénél. Jöjjetek, szálljunk perbe, ezt mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérré válhatnak. Károly letérdelt. 30 év után. Egy egyszerű mondattal kereste az Urat. Uram, ha tényleg vagy, mutasd meg. Segíts rajtunk. Vedd el ezt a mocskot. A következő napok pokolian nehezen teltek. A lánya rohamai, a szégyen, a visszautasítások. De mégis valami kezdett megváltozni.

Egy hét múlva János bácsi beállított egy hírrel. Van egy felújított parasztház a szomszéd faluban, amit egy keresztény rehabilitációs alapítvány hozott létre, és bajba jutott fiatal nőknek ajánlja fel a szolgálatait. Dórának sikerült bekerülnie. Károly pedig újra dolgozni kezdett, nem csak a vassal, hanem a hittel is.

Egy év telt el. A falusi gyülekezetben keresztelés zajlott. Károly és Dóra együtt álltak a medencében. Mikor megkérdezték, mi változtatta meg a szívét, Károly csak ennyit mondott. Egy öreg ember makacs imája, és egy Isten, aki még a legcsúfabb bűnből is reményt tud kovácsolni.

Vannak imák, amelyek elhangzanak, majd elenyésznek a mindennapok zajában. De léteznek olyan imák is, amelyek nem csak a menny kapuit zörgetik meg, hanem a szívek legmélyét is átalakítják. Ezek nem mindig hangos, választékos szavak. Néha csak egy elfojtott sóhaj, egy reszkető kérés, vagy egy könnyekkel átitatott suttogás. Uram, nincs már erőm, de ha vagy, mutasd meg magad.

A leggyengébb lélek is, aki őszintén Jézushoz kiált, elűzi Sátánt, mert az angyalok sietnek a segítségére. Az ima a menny összekötő ereje, az emberi gyengeség és az isteni hatalom között. Ez az ima nem manipulál, nem varázs formula, amely azonnali választ vagy csodát kényszerítene ki. Inkább egy hitcselekedet, amely megnyitja az ember szívét Isten akarata előtt. És ez már önmagában is változást hoz. Valaki évekig imádkozik férjéért vagy feleségéért, aki megveti a hitet. Más valaki a gyermekéért könyörög, aki a bűn útján jár. Egy öregasszony minden nap térdre ereszkedik a kis falusi házban, és név szerint sorolja családtagjait, és így viszi őket Isten elé. Sok visszajelzést nem lát, de az ima mégsem vész el. Lehet, hogy a válasz csak halála után jön, de Isten időzítése mindig tökéletes. A mennyei Atya minden őszinte imát meghallgat, bár talán nem úgy válaszol, ahogy mi várjuk, de nem feledkezik meg egyetlen könnycseppünkről sem. Ha úgy érzed, hogy nincs már mit mondani Istennek, tudd, hogy ő akkor is hall, amikor te csak hallgatsz. Mert az ima nem mindig beszél. Néha csak jelenlét, nyitottság, egy igen a szív mélyén. És ez elég a változáshoz.

nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jakab apostol levele, 5. fejezet, 16. vers.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Cindy Lee írta Angliából, az Egyesült Királyságból. Isten gyógyító zenéje. Zengjetek az Úrnak, magasztaljátok szent nevét. Zsoltárok könyvének 30. fejezetének 5. verse. Sok gond nyomasztott, és bár imádkozni akartam, nem tudtam. Úgy döntöttem, keresek olyan zenét, amely megnyugtatja a lelkemet és segít elgondolkodni Isten gyógyító szeretetén. Amint az elkövetkező napokban különféle zenéket hallgattam, egyre nyugodtabbnak éreztem magam. A klasszikus zene hallgatása segített, hogy fellélegezzek és várjak Istenre, aki hatalmasabb a viselt problémáimnál. A régi egyházi énekek, amelyeket gyerekkoromban hallottam, helyreigazítottak és emlékeztettek reményeimre és álmaimra. A magasztaló énekek felvidítottak és segítettek közelebb érezni magam Istenhez. Az énekek hallgatása és szövegeik olvasása az imádság életemet megváltoztató formájává váltak a számomra. A zene segített abban, hogy Isten ígéreteire összpontosítsak és megújítsam kapcsolatomat Istennel egy nagyon nehéz időszakban. A zsoltárok felfedik azt a reményt és vigasztalást, amelyet Dávid talált az énekírásban és a zenélésben. Még ma is, több ezer évvel később, a zenének megvan az a hatalma, hogy megérintse és átformálja az embereket, és összekapcsolja minket Teremtőnkkel. Hálás vagyok Istennek, hogy megadta a zenészeknek és a szövegíróknak is azt az ajándékot, hogy a zene által megváltoztassák az életeket, és ezáltal is elvezessék az embereket Krisztushoz. Atyánk, áld meg azokat a zenészeket és szövegírókat, akik közelebb segítenek minket te hozzád. Amen. Napi gondolat: a zene közelebb vihet Istenhez. Imádkozunk azokért, akik nehezen tudnak imádkozni.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsora.

Szemet szemért, fogat fogért. A szemet szemért, fogat fogért közmondásként, illetve szálló igeként használjuk a magyarban. Más szavakkal, aki kárt okoz, ugyanakkora kárt szenvedjen el viszonzásul. Vagyis a büntetésnek pontosan meg kell egyeznie az okozott sérelemmel. Ez a kifejezés az arányos megtorlás elvét jelenti, lényege nem a kegyetlenség fokozása volt, hanem éppen az önkényes bosszú korlátozása. A szemet szemért, fogat fogért elv eredetét az ókori, a babiloniai jogrendekből származtatják, ami a legismertebb formában a Hammurapi törvény oszlopán található, Krisztus előtt 1700-ból való. Talió elvnek is nevezik, ami latinul megtorlást jelent, és eszerint az elszenvedett sérülésért vagy kárért az elkövetőnek ugyanazt a sérülést kellett elszenvednie. Ezzel szabályok közé akarták szorítani az igazságszolgáltatást, és korlátozták az aránytalan megtorlást, nehogy a bosszúállás az erőszak végtelen láncolatához vezessen. A szemet szemért ősi elv ma is él, de nem szó szerint alkalmazva, csak civilizált emberi jogi korlátok közé szorított formában, inkább a méltányos kárpótlásra utal, nem a fizikai bosszúra, hangsúlyozva az igazságosságot. Az alapgondolat, az arányosság elve fennmaradt a büntető jogban, hogy a büntetés súlya igazodjon az elkövetett gonosz cselekményhez. A személyes megtorlás helyébe pedig a jogsértés rendezése, a kártérítés és a törvény által kiszabott szankció lépett. Érdekes módon a Bibliában is találkozunk ezzel az elvvel. Az Ószövetségben a szemet szemért, fogat fogért irányadó, mértékű szolgáló elvként jelenik meg, mint olyan szabály és elvárás, amely meghatározza, mi tekintendő helyesnek, elfogadhatónak vagy követendőnek egy adott területen. A Biblia ezt már magasabb szintre emeli, célja a vérbosszú megakadályozása volt, biztosítva, hogy a büntetés ne haladja meg a sérelem mértékét.

Mózes könyveiben több helyen is találkozunk ezzel a rendelkezéssel, például a második könyv 21. és az 5. könyv 19. fejezetében a következőképpen. Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért, égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért. Ez annak a törvénynek volt a része, amelyet Isten Mózesen keresztül adott az ókori Izraelnek. Ezt a szabályt akkor alkalmazták, amikor egy személy szándékosan ártott valakinek. Mózes 3. könyve 24. fejezetében a vétkesről a törvény ezt mondta. És ha valaki sérelmet ejt a fele barátján, amint ő cselekedett, vele is úgy cselekedjenek. Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért. Amilyen kárt tett abban az emberben, olyat kell tenni benne is. Ez a törvény nem hatalmazta fel az embereket arra, hogy önmaguk álljanak bosszút, és nem is hagyta jóvá. Inkább abban segítette a kinevezett bírókat, hogy a kiszabott büntetés megfelelő mértékű legyen. Se túl szigorú, se túl enyhe, és ahhoz, hogy kellően alkalmazzák, először megvizsgálták a körülményeket, valamint, hogy mennyire volt szándékos a tett, és ezek után döntöttek a büntetésről.

Mózes 5. könyve 19. fejezetében pedig ezt találjuk feljegyezve. Akik megmaradnak, vagyis látták, hogy Isten igazságot szolgáltat, hallani fognak erről, megijednek, és soha többé nem tesz ilyen rossz dolgot közöttetek senki. Mózes 3. könyve 19. fejezetében még ezt a tanácsot is olvashatjuk. Ne légy bosszúálló, és haragot se táplálj a népedhez tartozók iránt. A szemed szemért fogad fogért elv a Tóra egyik legismertebb, de talán legfélreértettebb törvénye. Sokan úgy gondolják, hogy ez egy szó szerinti büntetési rendszerre utal, amely a megtorlás elvén alapul. Azonban a zsidó hagyomány a talmudi bölcsek értelmezése és a gyakorlat teljesen más megvilágításba helyezi ezt a törvényt. Ez a parancsolat, amikor megjelenik Mózes könyvében, első olvasásra valóban szó szerinti büntetés sugal. Azonban a rabbinikus irodalom és jogértelmezés egyértelművé teszi, hogy a parancs nem a testi megtorlásra, nem a bosszúra, hanem pénzbeli kártérítésre vonatkozik, és az igazságosságot helyezi előtérbe. Rási, a középkori zsidó kommentátor a következőképpen magyarázza ezt az ősi rendelkezést. Szemet szemért, vagyis a szem értékét kell megfizetni, aszerint, hogy mennyit csökkenne az illető értéke a rabszolgapiacon. Mózes 5 könyve nem pusztán törvénykönyv, hanem erkölcsi és lelki útmutatás is. Ha a szöveg csupán annyit írna, hogy a kárt anyagilag kell megtéríteni, az ember nem értené meg tettének valódi súlyát. A kifejezés drasztikus megfogalmazása azt sugallja, hogy a bűnös valójában megérdemelné a megtorlást, de a gyakorlati jogrendszer egy méltányosabb megoldást alkalmaz.

A Tóra mellett létezik egy szóbeli hagyomány, amelyet a bölcsek adtak tovább generációról generációra. Ez biztosította, hogy a rendelkezések alkalmazása a mindennapi életben igazságos maradjon. A Szentírást olvasó és kutató emberek tudják, hogy az Úr Jézus Krisztus halálával a 10 parancsolatot kivéve nagyon sok ószövetségi időben adott törvény érvényét veszítette, vagy más értelmezést nyert, és ezért az új szövetség tanítása gyakran ellentétbe kerül a szemet szemért elvvel. Az Úr Jézus tanítása tudatosan meghaladja ezt, mert ő mindig a kölcsönös megbocsátásra és a könyörületre helyezi a hangsúlyt. Krisztus tisztában volt azzal, hogy némelyek félre magyarázzák ezt az ősi szólást és gyakorlatot. Ezért hegyi beszédében félreérthetetlenül és tisztán hirdeti, hogy milyen legyen a magatartásunk, ha bántás ér. Erről Máté evangéliuma 5. fejezetében olvashatunk. Hallottátok, hogy megmondták, szemet szemért és fogat fogért. Én azonban azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe azzal, aki gonosz, hanem ha valaki megüti az arcod jobb felét, fordítsd oda neki a másik felét is. Az Úr Jézus kijelentésével meglephette hallgatóit, mivel a zsidó vallási vezetők tanításával ellentétes volt, hiszen azok a szemet szemért törvényre hivatkozva, felhatalmazva érezték magukat arra, hogy nehezteljenek egymásra, vagy bosszúvágytól fűtve túlkapásokba bocsátkozzanak. Jézus Krisztus a régi szemet szemért mondást felülírta, a megbocsátást hirdeti, ami a szeretet és az irgalom elve.

tovább fokozza és kibontja ezt az erkölcsi tanácsot, magasra téve a mércét, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Így folytatja, ahogy Máté 5. fejezetének a végén írja, ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönt kérőtől. Hallottátok, hogy megmondatott. Szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, hogy a mennyei atyátok fiai legyetek, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

Mindezt átgondolva, méltatlankodva tesszük fel a kérdést. Azzal tegyek jót, azt áldjam, azért imádkozzak, aki engem gyűlöl, átkoz és nékem ellenségem? Miért kell ezt tenni? Ha emberi módon gondolkodunk, akkor ezt mondjuk. De Isten másképpen jár el. Az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és utai nem a mi utaink. Isten maga a szeretet. Bár nem kényszerít erre a magasabb rendű szeretetre, de bemutatja az abban rejlő áldásokat. Az Úr Jézus nem csak szavaival, hanem minden tettével bizonyította, hogy Isten törvényének lényege a szeretet, és az, ami boldogságunkat szolgálja, ha a szerint élünk.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe az erős szív. A mai ige 27. Zsoltár 14. verse. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Gondolatok az ígéről. Szüntelenül reménykedjél, az Úrban reménykedjél. Érdemes reménykedni benne, soha nem hagyja cserben azt, aki ő benne bízik. Ne csüggedj el a reménykedésben. Számíts nagy szabadulásra, és légy készen, hogy Istent dicsérd érte. Az ige bíztat, hogy légy erős és bátor szívű, mert erre van leginkább szükséged, amíg várnod kell. Ha a szíved egészséges és erős, minden rendben lesz. A szívnek nyugalomra és derűre van szüksége, és ezt akkor kapja meg, ha erőt nyer. Az erős szív megnyugszik, tud örvendezni, és így erőt ad az egész embernek. Senki sem képes az életnek ezt a titkos mozgatóját, a szívet megerősíteni. Egyedül Isten, aki teremtette, ő erősítheti meg. Isten maga az erő, így adhat erőt mindazoknak, akiknek erre szükségük van. Ezért légy bátor, az Úr kiárasztja rád erejét, nyugodt leszel a viharban és örvendezel a szomorúságban. Én, aki ezeket a sorokat leírtam, Dáviddal együtt bátorítalak, hogy reménykedj az Úrban. Hosszú és mély tapasztalat tanított meg arra, hogy az a jó számomra, ha az Úrban reménykedem. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy Templomban július 5-én kezdődött, és ezután júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most ma vasárnap van, szeptember első vasárnapja. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Musica Sacra egyházzenei alapítvány részére várnak. Zsinagógák hete. Augusztus 30-a és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete 3 hetes esemény sorozata a Nyitottság és a Párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére a jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashana ünnepekig és az izraeli Kántor koncertig. Írják ezt. Ma, szeptember 6-án a Desefi utcai Sztín zsinagóga nyitja meg kapuit, míg szeptember 17-én pedig a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógákon kívül Miskolcon, Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Mint a szervezők írják, a rendezvény sokszínűségét a kiemelt nagykövetek gazdagítják. Az időjárásról még marad a nyári idő. Hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokra van kilátás. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható, eső nem lesz, a déli szél mérsékelt marad, és 24-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét a folytatásban, mert mindig ezt mondom az induláskor, hogy a világosság a világban témát nem lehet abba hagyni. Ezt a témát, ha abba hagyjuk, akkor ez egy üzenet a világnak, hogy már nincs szükségetek a világosságra. Úgyhogy most továbbra is folytatjuk, és most ismét egyházvezető szólítja meg kedves hallgatóinkat, amit mindig korábban mindig megtettek az egyházak vezetői, illetve most, amikor nemrégiben elbúcsúzott az egyik egyházvezető, akkor most jön a követője. Kedves hallgatóink, nagyon sokat hallották, mert nagyon sokat üzent kedves hallgatóinknak Kaled László metodista szuperintendens, aki a magyarországi metodista egyház vezetője, de ő elbúcsúzott most, mint vezető, persze jönni fog majd, de akkor most szeretettel köszöntjük az új szuperintendenst, Kovács Zoltán testvért. Ott voltunk, amikor felavattak téged, ott mondtad már, hogy persze jössz és folytatod azt, amit a Kaled Laci csinált.
1: Köszöntök én is mindenkit nagy szeretettel, kedves hallgatókat is. Köszönöm a bizalmat, hogy meghívtatok ebbe a műsorba, Kaled László szuperintendens után, de tudom, hogy több metodista lelkipásztor is volt már ebben az adásban. Bemutatkozom, Kovács Zoltán Mihály vagyok, metodista lelkipásztor, illetve idén júliustól a Magyarországi Metodista Egyház vezetője, szuperintendens.
0: Igen, bocsánat, de ezt mindig így szoktuk is mondani, hogy a lényeg, hogy lelkipásztor. Azt elcsak, hogy püspök vagy bíboros, nem. Lényeg, hogy lelkipásztor.
1: Igen, és ez azért is fontos, nagyon köszönöm, hogy ezt megerősítetted, és direkt mondtam így, hogy lelkipásztor is, szuperintendens, mert ez a küldetés, vagy ez a megbízás 8 vagy 10 évre szól, de itt nem lehet elveszíteni a lelkipásztori gondolatokat, vagy hozzáállást, attitűdöt. Onnantól kezdve lehetnék egy hivatalnak is, úgyhogy örülök annak, hogy a hivatal mellett a gyülekezeteket látogatva is foglalkozhatok az ő lelkükkel, a lelkipásztorokkal, az ő családjaikkal is, úgyhogy ez itt van imádságaimban, meg gondolataimban is folyamatosan.
0: Igen, de olvastam olyan írásokat, cikkeket is, hogy írták gyülekezetek, hogy igen, ha oda ment hozzájuk akár egy püspök is, ők lelkipásztorként kezelték.
1: Teljesen jól tették. Igen. Így van, így van. Igen.
0: Jó, de főleg akik először szólítják meg erről a frekvenciáról a világot, akkor mindig kérjük, hogy úgy mutatkozzanak be, hogy lényegében, hogy születtetél a gyökerekről, mert az mindig számít, hogyha utána beszélünk valamiről, de mégis akkor tudják, hogy mi voltál korábban, akkor az sokat számít a hallgatóknak.
1: Igen, igen. Talán a nagyszüleimig lehet visszamenni, vagy hát a déd nagypapámig, ő Kovács Lajos volt, református lelkipásztor és ittantanító, még egy énekeskönyvet is szerkesztett, tehát református az egyik irány, ahonnan mi érkezünk, illetve van a másik, az evangélikus irány, és szokták kérdezni, hogy miért pont metodista, mondom, pont ezért. A anyai ágon és apai ágon is vannak lelkészi elhívással bíró személyek az életemben. Az apai nagypapám is lelkipásztorkodott, sőt az anyai nagypapám is teológiát végzett, méghozzá evangélikus teológiát, és nagyon sokat imádkoztak értünk, tette bizonyságot nekünk. És itt van egy olyan téma, ami szerintem fontos lehet, hogy hívő családban felnőve jelenti ez azt, hogy az ember hitet kap. Édesapám, édesanyám is hívő emberek, édesapám már elköltözött közülünk, és 8 gyereket neveltek föl, 4 fiú, 4 lány, én vagyok a negyedik, és mindig gyülekezetbe járók voltunk gyerekkorunktól fogva, meg voltak azok az események, amikor kell a keresztelő, aztán a konfirmáció, a vasárnapi iskola, és így tovább. Elmentünk, eljártunk különböző gyerektáborokba, hittantáborokba, rengeteg mindent megtanultunk a Bibliával kapcsolatban, és mégis 19 éves koromig én küzdöttem, harcoltam, szerettem volna hitet nyerni és kapni, de nem találtam. Azt gondoltam, hogy ha gyülekezetbe járok, az segít. Ha nem járok, akkor hát az Isten is úgy néz rám, és ez nem egy jó út, hogyha többet imádkozom, vagy hogyha szolgálok a gyülekezetben, de 19 éves koromig ebben a küzdelmemben nem kaptam hitet. És akkor elmentem egy táborba, ez egy hitmélyítő tábor volt, egyik idősebb lelkészünk vezette. Érdekes, hogy nem újjászületett emberként hitmélyítő táborba kerülünk el, de hát ez benne van. És ott szólított meg egy ige, János evangéliumából, a 16. fejezetből. Jézus mondja, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én titeket. Hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök megmaradjon. És akkor minden félelmem, minden küszködésem elszállt, és éreztem, hogy ez nem rajtam múlt elsősorban. Tettem lépéseket, meg kerestem, meg mentem, és Isten ellen is lázadtam is, de egyszer csak körülölelt az Isten, és onnantól tudtam, hogy kihez tartozom. És azt számítom én, egészen pontosan 30 évvel ezelőtt volt, 1996-ban, amikor ez megtörtént az én életemben. És onnantól kezdve tudom, hogy merre tartok.
0: Igen, akkor de ezt sokan mondják, igen, hogy tényleg az ilyen hitmélyítő táboroknak mindig van hatása, szinte mindig, mindenütt megtérnek, főleg fiatalok. A következő lépés, hogy lettél lelkész?
1: Igen.
0: Vagy te akartál, vagy elhívtak? Mert ez szokott így is lenni, meg úgy is.
1: Igen, igen. Tehát amikor megtértem, akkor az első vágy ott volt a szívemben, hogy a közösségbe, a gyülekezetbe járjak. Ez itt a 6. kerületi felsőerdősori metodista gyülekezet volt, tehát ott nevelkedtem, ott álltam be a szolgálatban is, de tele voltam kétségekkel is, hogy tényleg ez a megfelelő gyülekezet? Olyan sötét, olyan visszafogott, nincs annyi lelkesedés benne, egy újjászületett fiatal mindig ezt keresi. És meg kell őszintén mondanom, hogy miközben jártam a metodista gyülekezetben, kerestem másfele is lehetőségeket. Főleg karizmatikus közösségekben, ahol azt éreztem, hogy működik a Szentlélek, vannak ajándékok, szolgálatok, misszióznak, és akkor a volt a legköszönő szuperintendens, dr. Hekkel Frigyessel nagyon sokat beszélgettem, és most Frigyes bácsi, hogy látta ezt a volt néhány másik fiatal, aki hasonlóképpen gondolkodott, és olyan türelmesen bánt velünk, úgy beszélgetett, próbált nem erőteljesen, de meggyőzni arról, hogy azért kicsit szélesebben is láttam a dolgokat, és néhány év, talán egy-két év keresgélés után végül az elhívásommal együtt érkezett a megnyugvás itt a metodista gyülekezetben. Az elején találtam szolgálatokat, a dicsőítő csapatban játszottam, a gyermekfoglalkozásokban tanító voltam, az ifjúsági kör vezetésében segédkeztem, és szépen formálódott bennem ez az elhívás. Érettségi évében tértem meg, és akkor már fölvettek a gazdasági főiskolára vendéglátó szállodaszakra, tehát egy ilyen közgazdász irányba indultam el, és a diploma védés évében úgy elém görödült egy nem kis akadály. Ez akadály egy második nyelvvizsga a diplomavédés előtt. És akkor, mintha egy sarokba szorultam volna, és azt éreztem, hogy egyrészt ezt majd meg kell csinálni, de nem tudom most, tehát ahhoz kell egy vagy két év, de itt sem állhatok meg, valamit tennem kell. És akkor jött egy elhívás, egy egészen egyértelmű elhívás az Isten részéről, hogy te tanulj tovább. De ne csak a másik idegen nyelvet, hanem teológiát is. És legyél lelkész, legyél szolgáló az egyházban. Én nem tudtam ekkor ez mit jelent. És oda mentem az akkori vezető lelkészhez, az Frigyes bácsi volt, Hekker Frigyes, és mondtam neki, hogy ezt az elhívást kaptam, bármilyen szolgálatra. Azt mondja, bármilyen szolgálat nálunk nem létezik, nálunk lelkészi elhivatás és szolgálat van. Úgyhogy vagy ez az irány, vagy pedig maradj gyülekezeti szolgáló, ahogy eddig voltál. Teljes állásban, teljes életben nem lehet máshogy. És akkor végig kellett mennem egy ilyen beszélgetés sorozaton, az előjárókkal, a gyülekezetben. Nálunk úgy történik, hogy az előjárók összejönnek a gyülekezetben, és meghallgatják az elhívást, és azt visszaigazolva mehet tovább azután a folyamat, hogy lelkészé váljon valaki. És ebben támogattak, és akkor elindult ez az út. Egy évet töltöttem a teológia előtt a Miskolci körzetben, Alsó Zsolcán a cigány testvérek között, Szuhánszki István mellett, és utána kezdtem el az evangélikus teológiát. De most, amikor így visszagondolok erre a megtérés, útkeresés, elhívás történetre, akkor csak azt tudom mondani, hogy az Isten ismert engem, és megtalált azt a pontot, hogy lehet, hogy ez így rosszul hangzik a hallgatók számára, hogy sarokba szorítson, de valójában ez történt, nem volt más kiút, csak ez. Nem bántam meg az útot, hát nem azért mondom, hogy milyen rossz az út az életem. Ez körülbelül hát egy 25-26 évvel ezelőtt történt, és Istennek ez az eszköze volt az én életemben. Utána a teológián tanultam, megházasodtam, két gyermekem született, lányok, 17 és 20 évesek már, Szekszárdra kerültünk először szolgálatba 2006-ban, majd 15-ben vissza Miskolcra, és Miskolcról pedig püspök kinevezésére szuperintendensként vissza Budapestre.
0: Hát akkor nagyjából hasonlóképpen tartott az életed, mint a Kaled Lászlóé, mert nem, ő is valahogy így nagyjából egy idősek vagytok, nem?
1: Igen, igen, talán másfél vagy két év van közöttünk. Laci, amikor beszélt erről, de most nem fogok az ő nevében beszélni, egy picit más az útja neki az elhívást, ő sokkal korábban kapta mindezt, de más úton ment végig ő is, meg én is, de hasonló részek is vannak benne, így van.
0: Így van, de akkor az azt jelenti, hogy igen, és most még van mennyi? Még három korábbi szuperintendens, Csernák.
1: A Hekkerfrigyes bácsi is él, Csernák István és Kaled László. Így van,
0: még három van, úgyhogy, de hát igen, te is elég fiatal vagy, 10 év múlva még nem megy nyugdíjba.
1: 10 év múlva még, hát, na jó, tehát jövőre leszek 50 éves. 10 év múlva még nem szándékoztam nyugdíjba menni, úgyhogy úgy zajlik az egyházunkban, hogy a püspök úr nevezi ki a szuperintendenst, hogy a lelkészeknek a szolgálatát. Ez 8 év plusz még 2 év lehet, és a 10 évet kitölti az ember, akkor még visszakerül gyülekezetbe.
0: Jó, a kezdetnél ezt hallottuk tőletek, hogy még előtte, a beavatás előtt végigjártátok az egész országot, ugye?
1: Igen.
0: Az összes gyülekezetet Kaled Lacival.
1: Igen, tehát a szuperintendensnek alapvetően hát ilyen hármas feladata van, egyrészt a hivatalnak a, nem is a vezetése, de a jelenléte, akkor a püspökkel és a nagyobb egyházzal való kapcsolattartás, illetve magyarországi metodista gyülekezetekkel való kapcsolattartás, a lelkészeknek és családoknak a gondozása, és számomra nagyon nagy élmény volt végigjárni Lacival ezeket a gyülekezeteket. Nagy részét ismertem már, tehát jártam ott. Van olyan gyülekezet, ahol már szolgáltam is, de nagyszerű dolog volt azt látni, hogy hogyan változtak azóta ott a szolgálatok, a testvérek, a gyülekezeti tagok. Mindig jó egy ilyen benyomás.
0: Igen, de a szuperintendensre való felkészülés azt is jelenti, hogy a metodista egyház az több más dologgal is foglalkozik. Például van az Allianz, van az ökumenikus tanács, ahol a Kaled Laci mint alelnök, ami azt jelenti, hogy akkor ezt is át kell venni majd tőlük. Én beszélgettem a Fischl Vilmos testvérrel, de még akkor még nem tudta, hogy na jaj, akkor mi lesz, de most valamikor ősszel ők is csinálnak valami ilyen változásokat, illetve hát a reformátusoknál az összes embert kicserélik szinte, úgyhogy ott is lesz, biztos, hogy lesznek dolgok, de akkor neked is ezekre majd fel kell készülni, ugye?
1: Igen, de ez a különböző gyülekezeteinkben, körzeteinkben, akár Szekszárdon, akár Miskolcon, az ökumenikus kapcsolatok azok folytak, nagyon jók voltak, ökumenikus ima héten az ottani különböző felekezetű lelkészekkel való kapcsolat, Úgyhogy az nagy megtiszteltetés, hogy most itt a gyülekezeteket, az egyházakat vezető elnökökkel, püspökökkel kerülünk ugyanilyen viszonyba, kapcsolatba. Az első találkozás meg is volt egy ökumenikus tanács elnökségülésen, most már a papírmunkán is túl vagyunk, úgyhogy Fischl Vilmossal is aláírtuk azokat a papírokat, amelyik ebben segítenek. Az első közös istentisztelet is meg volt augusztus 19-én, illetve a következő héten is, illetve ezen a héten is lesznek olyan programok, ahol már részt veszek, mint elnökségi tag.
0: Hadd mondjam, hogy igen, a miskolci gyülekezettel nekünk is megvan a kapcsolatunk a rádiónak, mert istentiszteleteket is kaptunk tőlük, a Szuhánszki Istvántól, de utána most már több év óta készítik a Csendes Percek műsorsorozatot, és szépen úgy megy, hogy minden nap hallgatják, kedves hallgatóink, de mondom, ez is Miskolcon készül, ott ők csinálják, és mindig szépen elküldik nekünk. Most Sztupkai Mihály testvért előtte az édesapja csinálta nekünk, de aztán most odaadta a fiúknak, hogy akkor...
1: Ja, Marcelnek. Igen.
0: Ők csinálják, úgyhogy, de ők is ott vannak, ugye?
1: Igen. Marcel is, ő volt eddig az a referens, aki a tévével, rádióval, médiával vette fel a kapcsolatot. Most az ő személyében is változás történt, tehát Marcel leadta, és Vadászi Dániel szekszárdi lelkész vette ezt át, de Misi pedig folytatja a rádiós félóráknak a szerkesztését. Igen.
0: Akkor most, kedves hallgatóink, megismertük, hogy kerültél elő, és utána nyilván a következő lépés, hogy na és akkor előre mit tudsz majd mondani, illetve most még akkor a zene után majd beszélgessünk először a mostani esetekről, mert olyan rendezvények voltak most itt Magyarországon az egyházakban, amelybe a metodista egyház is teljesen együtt működött velük, és ezekről illik mindig tájékoztatást adni a világnak, hogy mi történt, illetve majd azt, hogy előre mi lesz. Hallottam, hogy most lelkészváltások is lesznek.
1: Igen, tehát a szuperintendens kijelöléssel együtt lelkész költözések is történnek. Ugye a mi egyházunk úgy épül fel, hogy a püspök jelöli ki minden évben a lelkészeknek a szolgálati helyüket. Persze azért nem évente költözünk, de 8-10 év

0: ifjabb Szuhánszky Tamás lelkész Miskolcra költözött, és egy friss teológus Farádi Simon és felesége költözik majd Szegedre. Tehát a költözések nagy része megtörtént, még Farádi Simoné van hátra, és ilyenkor a gyülekezetekben egy ilyen beiktató istentisztelet is van, hogy köszöntik a lelkészt a családjukkal együtt, általában a szuperintendens is jelen van ezeken az alkalmakon. Úgyhogy valójában az egyházunk lelkészeinek a fele megmozdult és költözött, ez egy ilyen nem gyakran van a gyülekezetekben, ami lehet egy nagyon szép új dolognak a kezdete is, de ugyanakkor rengeteg kihívás.
1: De akkor te is átköltöztél Budakeszire.
0: Így van, így van.
1: Illetve akkor, azt még nem hallottam, hogy akkor most a Kiscelli utcai gyülekezetnek vagy a lelkésze is?
0: Nem. Még Csernák István idejében ez ketté vált, ez a szolgálat. Akkor pásztor Zsófi töltötte be ezt a szerepet. István csak szuperintendens volt idézőjelben, és Laci után én is így kerültem Kaled Laci után az egyház vezetésére, hogy nincs gyülekezetem. Illetve ez nem teljesen igaz, mert Farádi Simon a teológus, aki Szegedre költözött, annak a gyülekezetnek vagyok a felügyelő lelkésze, hiszen őt még nem avattuk fel.
1: Igen, de hát korábban a Felső Erdősor utca volt a központja az egyháznak, de aztán átnyomták Kiscelli utcába.
0: Igen, amikor megépült 98-99-ben, akkor került át a szuperintendens oda.
1: Igen. Nagyjából ugye az, hogy átmentetek minden gyülekezetbe, ez azt jelenti, hogy valóban mindig egy szuperintendensnek vagy egy egyházvezetőnek mindig oda kell figyelnie mindenre, ami történik az egyházban, mert elsőként neki kell tudni a legtöbbet az egyházról, nem? Hát így illik, hogy te neked kell tudni.
0: Így illik, és ezért sok dolgot tenni is kell, hogy ez így legyen, hiszen a körzetekben van meg az információ az ottani gyülekezetben lelkészekkel, de hogyha a szuperintendens meglátogatja őket, folyamatosan tartja a kapcsolatot, akkor nála is megvan az információ. Tehát nem jön egy ilyen drótpostán, hogy ő tudja meg először, hanem neki tenni kell azért, hogy ezzel tisztában legyen.
1: Igen, és utána a legjobb, hogyha mindig az egyház vezetőtől hallják meg az emberek, ami történik az egyházban. Erről majd most beszélünk akkor a zene után, mert most pontosan ilyen dolgok történtek, amikről írtak cikkeket is. Majd mindjárt elmondjuk, jó?
0: Jó.
1: Akkor kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést a zene után Kovács Zoltán testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Kovács Zoltán testvérrel, metodista szuperintendenssel, és hadd olvassam föl egy mondatot, amit a reformátusok cikkéből olvastuk föl, de kedves hallga, a hírekbe is betettük, hogy aminek az a címe, hogy túl keveset tudunk egymásról. Érdekes. És azt így ír. Baptista, evangélista, metodista és református közösségek tagjai sokszor úgy élnek egymás mellett, hogy keveset tudnak a másik felekezetről. Ezen is szerettek most változtatni a negyedik alkalommal megrendezett protestáns sokadalmon. De akkor hadd tegyem hozzá, hogy így ezt Szávai László lelkész írta.
1: Igen, igen. Szávai László jó barátom, ő evangélikus lelkész, a teológián ismerkedtünk meg, ahol fölöttem járt egy évben, mi metodista lelkészek is ott tanulunk most az evangélikus teológián, és...
0: De a református...
1: És igen, igen, igen, ezt ő is el szoktam mondani, hogy evangélikus lelkészként a református közélet és kulturális alapítvány munkatársa, és a protestáns sokadalomnak valójában a főszervezője.
0: Így van, igen.
1: Nem kis feladat, hozzá kell tenni, ennyi felekezetet, bárcsak négy felekezet összefogni. Az első évben az evangélikus, illetve a református egyház volt jelen ezen az eseményen, amely akkor még augusztus 19-én volt, tehát nem is 20-án volt a sokadalom, hanem 19-én, és a záró alkalma a 20. ünnepi előestén az ökumenikus istentisztelet volt, és az első év olyan sikeres volt, hogy annak a végén megkeresték a baptista, illetve a metodista egyházat is azzal kapcsolatban, hogy szeretnék őket is bevonni ebbe a sokadalomba. Igent mondtunk, bár nem tudtuk, mire mondunk igen, tehát kisebb egyházak kapcsán, főleg mi metodisták itt Magyarországon olyan sok embert, szolgálót nem tudunk delegálni a sokadalomba. De mi ez a sokadalom? A Budai Várban egy teljes napos programsorozat, amely reggeltől egészen kora estig tart, és több helyszínen zajlanak az események. Az ottani evangélikus templomban, Bécsi Kaputéri evangélikus templomban, mellette lévő különböző intézményekben, mint kerekasztalbeszélgetések, és van egy hatalmas tér, ahol szintén egyrészt kitelepülésekkel, másrészt koncertekkel látják az érdeklődőket. A templomban gyermekfoglalkozások voltak, kórus találkozók, orgonamaraton, a levéltárban, illetve más helyszíneken most már kerekasztalbeszélgetések voltak különböző témákban, ahova az egyházak a saját szakértőiket delegálták, például idén volt a mesterséges intelligenciáról való párbeszéd is, de több téma, ami érdekelheti a felekezeteket. Erről szóló beszélgetés. Kint a nagy színpadon ott nálunk a Hotspot zenekar zenélt, ifjúsági formáció, de jelen voltak a cserkészektől kezdve a különböző könyvkiadóknak a munkatársai, fagylalt készítőtől kezdve, nem tudom milyen sütögetőkig, tehát hogy akik az valamelyik felekezethez tartoznak, és meg tudtuk szólítani azokat az embereket is, akik mondjuk az egyházzal, vallások kapcsolatban semmi információval nem rendelkeznek. Van, aki csak beült és meghallgatta a koncertet, másnak a gyermekeivel játszottak, vagy könyveket néztek, koncerteket hallgattak, beszélgetésekben vettek részt. Úgyhogy nem csak ennek a négy felekezetnek a lelkészei, illetve tagjai vettek részt ezeken az eseményeken, hanem bárki, aki az ünnepi eseményeken a várban járt. Mi metodisták idén egy fórumbeszélgetésben vettünk részt, illetve egy ifjúsági zenekar zenélt, pont azért, mert ugyanaznap kezdődött nekünk egy konferenciánk, egy országos konferenciánk Vajtán, de tavaly valamennyi fórumbeszélgetésen ott voltunk, saját irodalmunkkal kimentünk a protestáns sokadalomra, sőt a Miskolci Eszterházi Kórus is koncertet adott a templomban.
0: És ezt már korábban meghirdettük annak idején, illetve már a államalapítási ünnepet is már korábban a Fischer Vilmos közzétette meghívást mindenkiről, és hát a protestáns sokadala most negyedik, de az állam alapítás ünnepe az már sokkal régebbi, de mondom, ez is egy olyan ünnep, amiről mindenki azt szeretné, hogy úgy legyenek együtt, hogy ismerjék is egymást, mondja ezt Szávai László. Érdekes, nem?
1: Igen, értem Lászlónak a gondolatait, ugyanakkor az ökumenikus ima alkalmakon januárban, vagy a ökumenikus ima napon, amely régen női ima nap volt, most már nem az, rengeteg lehetőség van arra, hogy picit jobban megismerjük egymást, felekezetek. Nem a teológiánkat, meg hogy milyen az egyházi felépítésünk vagy struktúránk, hanem hogy oda is hívő emberek járnak, oda is Isten kereső emberek járnak, és hogyha a liturgiákban van eltérés, éppen kinek a templomában vagyunk, de hallhatjuk a másik lelkipásztorát, találkozhatunk a másik felekezet híveivel. Én amikor Szekszárdon voltam lelkész, és vidéken voltunk, Györkönyhöz tartozott még más néhány kisebb település, akkor faluról falura, vagy településről településre vándoroltunk ezeken a napokon, mindig más templomban jöttünk össze, és a istentisztelet végén, bár voltak ott nagy mínuszok januárban, de a templomból kilépve forró tea, sütemény és egy kis beszélgetés fogadott bennünket, ahol nem csak a lelkészek vettek részt, hanem a hívek is. Tehát picit jobban meg lehet egymást ezeken az alkalmakon ismerni. De a protestáns sokadalom annyiban más, hogy itt nem csak egy istentiszteleten vagyunk együtt, és utána egy rövid beszélgetésen, hanem itt van idő arra, hogy kérdezzünk, hogy megmutassuk mondjuk a zenei életünket, azt, hogy hogyan gondolkodunk a hitről, a vallásról, a történelmi kérdésekről, vagy éppen naprakész napi hírekkel kapcsolatos véleményeket megfogalmazzunk, vagy egyszerűen találkozzunk egymásnak az irodalmával, kinek mi a fontos, zenei stílusával, tehát rengeteg más lehetőség is adódott a beszélgetésre, az ismerkedésre.
0: Akkor mondtad, hogy volt még sok más rendezvény, és főleg nyáron a fiatalokkal szoktak foglalkozni, mert mondják, hogy hát persze nyáron lehet velük, próbálják a fiatalokat megszólítani, de minden ilyen rendezvényről mindig azt olvassuk, hogy bárkit szeretettel várnak. Tehát, hogy az egyházak nem csak saját maguknak csinálják a rendezvényeket, hanem mindenki mindig meghívnak bárkit.
1: Igen. Tehát általában korosztályok szerint orientálódunk, tehát, hogy van a gyermekeknek szóló, ifjúságnak szóló, vannak férfi csendes napok, női csendes napok, de azon belül tehát nem csak a vallásos, hívő, hitben járó embereket várjuk, hanem bárki mást is, akit lehet, hogy pont azon a néhány napon ragad meg valami az Isten szavából, vagy a hitből, vagy kerül egy lépéssel beljebb mondjuk a gyülekezetbe, vagy az egyházba. Vagy omlanak le olyan falak, amik benne előítélet volt, vagy bennünk feléjük, és ezeken a napokon ezeken túl tudunk lépni, és jobban megismerni egymást. Nyár elején az iskolai táborok voltak ilyenek, van két iskolánk, a Skóla Európa, itt a keleti pályaudvar környékén, illetve a Forrai Metodista Gimnázium a 13. kerületben, és a skólás tábor volt az első, ami nyitotta ezt a nyarat, amerikai metodisták közös szolgálatával, akkor a fiatalok szintén, akik a gyülekezetbe járnak, bekapcsolódtak ebbe a táborba, Sztupkai Kristóf vezetésével, de volt azóta ifjúsági tábor, Inárcson, és most legutóbb az országos nyári tábor Vajtán, ahol több mint 250 ember gyerekektől kezdve az idősekig vett részt. Ami még fontos itt a nyári táborok kapcsán, az a roma cigány testvéreinkkel való kapcsolattartás. Kürtőspusztán volt egy országos cigánytábor, és valamint volt dicsőítő tábor is, és az a dicsőítő táborban már diákok is segítkeztek, valamint a budapesti felsőerdősori partner gyülekezet lelkésze érkezett Illinois államból, ő a Skóla Európában és az ottani tanulókkal együtt szervezett angoltábor Zalában, itt Kaled Laci vezetésével Kentucky államból érkeztek újra testvérek, illetve a Letenyei Általános Iskola több mint 100 tanulója is részt vett ezeken a táborokon, valamint volt egy angol tábor Szexárdon is, ott is van egy partner kapcsolat egy amerikai gyülekezettel, metodista gyülekezettel, ebben ők segítkeztek. Valamint az országos nyári táborunk, amely Vajtán került megrendezésre augusztus 20-a és 23-a között. Protestáns sokadalomról igyekeztünk oda érni, este kezdődött a tábor, ilyenkor valamennyi körzet gyülekezete, vagy az ő vonzáskörükbe tartozó testvérek, vendégek meghívásra kerülnek. Idén 200 fölötti létszámmal, kb. 250 fővel vettünk részt. Esténként evangelizáció volt, megtérésre hívással, külön gyermek és ifjúsági programok, és napközben pedig előadások voltak, illetve különböző műhelyek. És ami nagyon izgalmas, hogy a vasárnapi Isten tisztelet nem is fönt az imateremben történt, a vajtai Zicsi kastélyban voltunk, amely a Golgota keresztény gyülekezetnek a tulajdona, ők szerveznek ott programokat, hanem lent egy nyitott téren, egy amfiteátrumban tartottuk, ahol családi Isten tiszteleten voltunk együtt, ami azt jelenti, hogy a gyerekektől kezdve mindenki részt vett az alkalmon. Úgyhogy egy kis színdarabbal, üzenettel készültünk, és úrvasai közösséggel zártuk ezt az ünnepet.
0: Hát ezek a rendezvények most ugyanazt segítik, amit annak idején, amikor meg ez a rádió is indult a reformáció 500 éves évfordulóján, már akkor is azt mondták az egyházak vezetői, hogy hát nem azt akarjuk ünnepelni, hogy szétszakadtunk egymástól, hanem szeretnének, hogyha mindig egyre közelebb kerülnének egymáshoz. Én már mondom, már akkor is ezt hirdette mindenki, és hát mondom, most próbálkoznak olyan rendezvényekkel mindenki, minden egyház, amire mindig azt mondják, hogy bárkit szeretettel várnak.
1: Igen, tehát egyrészt missziós evangelizációs lehetőség is, hiszen több napig együtt vagyunk olyan emberekkel is, akik mondjuk a barátaink, de nem testvéreink az Úrban. Együtt eszünk velük, együtt veszünk részt programokon, és akár imádságban őket kísérjük, hogy az Úr szólítsa meg őket. Ugyanakkor nem csak evangelizációs és missziós alkalom, hanem egyfajta közösségi élmény is. Ugye mi metodisták körülbelül 2000 fő Magyarországon. Ha Dunántúl gyülekezeteit nézzük, akkor picit közelebb vannak egymáshoz, de nagyon szétszóródva érünk az országban, kis közösségekben, gyülekezetekben, és néhány ilyen nap nagyon sokat jelent. Tehát többen vagyunk. Átéljük ezt a fajta nagyobb közösséget. Találkozunk olyanokkal, akiket már nagyon régen láttunk, tehát egyfajta közösségi, megerősítő, hitmélyítő alkalom is, tehát a kettő az egyben egy ilyen tábor.
0: Igen, de augusztus végén már mindenki mindig arról gondolkodik, hogy na jó, de akkor jön az új iskola év, utána jön október a reformáció hónapja, utána jönnek a téli ünnepek, az advent, a karácsony, stb. Úgyhogy megint nagyon sok olyan rendezvény lesz, nem? Amelyeket megpróbálnak együtt csinálni az egyházak.
1: Igen, több ilyen esemény is lesz. Az október, mint reformáció hónapja ott szintén. A nyitó alkalmon október 1-én az Eszterházi Kórus Miskolcról mindig meghívást kap. A nyitó Isten tisztelten való szolgálatra minden felekezetből egy kórus énekel ott is, illetve a október, mint reformáció hónapja különböző eseményein is részt veszünk, nem csak a szuperintendens, és nem csak a lelkészeink, hanem volt, hogy laikus vezető tartott előadást, vagy vezetett különböző alkalmakat, és idén is így lesz ez az október.
0: Igen, az egyházak most azért nagyon komolyan foglalkoznak, bár nem mindig teszik nyilvánvalóvá a véleményüket arról, ami történik például Európában. Ugye korábban közzétették, hogy folyamatosan csökken a keresztények létszáma Európában, bár Afrikában növekszik, de most ide jönnek majd Magyarországra Európából fiatalok is, meg Kárpát-medencéből csinálják azokat a dolgokat, hogy megpróbálják megtartani azt, amit Jézus kért tőlünk, hogy mindenkit mentsünk meg. Nekünk ez a dolgunk, igen, hogy folyamatosan menjen és addig, az evangélium.
1: És addig van létjogosultsága az egyháznak csak arról beszélni, amíg az evangéliumot hirdeti. Ez egy nagyon nagy kérdés. Ugye a mi püspökségünkhöz tartozik 14 ország, van észak-afrikai ország is ezekben, de mondjuk Lengyelországtól kezdve Ausztria, Svájc, akár még Románia is. Tehát, hogy ezek az országok egybe tartozunk, és Európában azt látjuk, hogy a legtöbb helyen megfogyatkozik a kereszténység, a gyülekezeti látogatottság, és vannak olyan országok, ahol viszont valamilyen oknál fogva áttörések vannak. Tehát például az albán szuperintendenssel beszéltem, és ők mutatták be azokat a szolgálatokat, missziós ágazatokat, ahol náluk növekedés van, vagy az erdélyi román testvéreknél, vagy a roma szolgálatban a cigány testvéreink között is megerősödik, de alapvetően azt a tendenciát látjuk, hogy csökken. És ezen a vajtai konferencián, ami szóba került az előbb, volt egy kerekasztal beszélgetés, egy moderátor vezetésével 8 metodista egyházi szolgáló vagy vezető, arról beszélgettünk, hogy milyennek képzeljük el a jövő egyházát. Arról beszélgettünk, hogy mikor kezdődik a jövő egyháza, milyenek lesznek az emberek a jövőben, milyen gyülekezetekre van szükség, akik ezeket az embereket befogadják, hogyan tudunk feléjük szolgálni, és újra és újra előjött az, hogy miközben meg kell tartani a gyökereinket, mert nagyon egyértelmű, világos és tiszta útmutatást kell adnunk, és aszerint élnünk, nyitottnak, befogadónak és türelmesnek kell lennünk azokkal az emberekkel, akik lehet, hogy vallásilag semmiféle korábbi élménnyel nem bírnak. Tehát elmondunk egy tékozó fiú történetet, utalunk rá, és azt se tudják, az mi. De ugyanakkor egy megtiszteltetés, hogy mi mondhatjuk először ezt a történetet el nekik úgy, hogy üzenettel töltjük meg számukra. És ezek a mondhatni előszobái az egyháznak lehetnek a mi iskoláink is. Van 2 gimnáziumunk, ahol nagyon sok olyan fiatal jár, akinek semmilyen előinformáció nincs a kereszténységről, vallásról. És akikkel való kapcsolatteremtés megmutathatja, hogy mi mennyire tudjuk átadni az evangéliumot az ő számukra. A roma testvérek között egészen más a helyzet. Egy alsózsolcai gyülekezet, amely a legidősebb gyülekezetünk, több mint 70 esztendős, abban a gyülekezetben most megújulás van. Fiatalok, illetve családos férfiak döntenek a hit mellett, de nem egy vagy kettő, hanem tucat számra egy 6000-es településen. Tehát ők is ott voltak a táborban, és bizonyságot tettek. És ők nem beszéltek nagy dolgokról, meg nem tudom, stratégiáról, hanem egyszerűen megélik a napi hitet, bizonyságot tesznek az ottani alkoholista vagy drogos fiataloknak, színjátszókört szerveznek, evangelizációkat, istentiszteleteket, és történnek a változások. Tehát, hogy van honnan merítenünk, ugyanakkor kell gondolkodnunk a jövőről is. És ez a kerekasztal beszélgetés ebben nagyon nagy segítségünk volt.
0: De a hírekben én úgy hallom, hogy mostanában, minthogyha sokkal többen voltak jelen ezeken a rendezvényeken, amik most történtek. Mert korábban, mondom, én is jártam sokszor ilyen rendezvényekre, és volt, amikor szinte üres volt egy templom, de most azt mondják, hogy mindig nagyon-nagyon tele van. Illetve, hogy megtörtént az, ami szerintem akkor a metodisták is csinálják, amit, hogy nem csak a templomban, hanem kint az utcán is zenélnek, stb. Úgy, hogy felhívják az emberek figyelmét.
1: Voltak ilyen időszakok, most nem tudok konkrétan erről a közelmúltban. Inkább olyan, hogy, hogy egy közösségben, és most megint csak a roma cigány gyülekezetekről beszélek, megérkeznek az országból metodista fiatalok, vagy különböző szolgálók, és ott helyben segítik, támogatják, tesznek bizonyságot, beszélnek is a hitről, és evangelizálnak. Így visszatérve a templomokra, biztos vannak olyan események, ami nagyon jó média nyilvánosságot kap meg a különböző felekezetek összegyűjtik és megtöltik a templomokat. Azért a valóság az a metodista gyülekezeteinkben, főleg vidéken, hogy sokszor csak 5-6-8-10 ember vesz részt az Isten tiszteleten, és ezért mondom, hogy egy ilyen vajtai tábor nagyszerű esemény volt mondjuk az ő számukra, hogy lássák a nagy közösséget, de a hétköznapokat megélni néha, hát ki kell mondani, kiábrándító, és a hitet megpróbáló esemény lelkész és gyülekezeti tagok számára is. Miközben hűségesen végzik a munkát, de nem mindig látják ennek a gyümölcsét mondjuk a gyülekezetek növekedésében. Lehet, hogy másra is szükség van ehhez, és mint szuperintendens valószínűleg ebben is nagyon fontos szerepem, feladatom, szolgálatom lesz, hogy ezt a helyi gyülekezetekkel átgondoljuk, és ebben támogassuk egymást.
0: Igen, de beszéltek erről, igen, hogy a Magyarországon is csökken a keresztény száma, de én meg azt gondoltam, hogy de nem. Hát nem csak a keresztények, a Magyarország lakosságának a száma is csökken, úgyhogy akkor még egy mondatot mondhatnál arról, hogy most a állami választásról azt mondták, hogy rendszerváltás volt. Akkor ez érinti a metodista egyházat is, vagy pedig nincs semmi probléma?
1: Igen.
0: Mert ugye a többi egyházból közzétették, hogy miről tárgyaltak le mindenről, de még a metodista
1: weboldalon még... Nálunk is választások voltak. Igen. Nem csak a szuperintendens meg lelkészváltások kapcsán, hanem az egyházi tisztségviselő kapcsán is, úgyhogy a saját sorainkat rendezve kell nekünk is reagálni erre a helyzetre. Alapvetően az iskolákat, illetve a szociális intézményeket nézve vagyunk érintettek, mondjuk ennek az anyagi oldalában. Ugyanakkor, tehát a metodista gyülekezetek tagjai közül szavaztak ide is, szavaztak oda is, tehát hogy ha így vesszük, akkor nem jogos arról beszélni, hogy minket hogy érintett ez a választás. Hát ez egy hosszabb időszak, amíg ennek a következményt látjuk. Nyilván nyitottak vagyunk ugyanúgy az új vezetés felé, ahogy az előző vezetés felé is voltunk, bár a szuperintendens személyben változás történt, tehát egy egészen új vezetőség kerül az egyház élére, de mi nem látjuk ennek a nagyon konkrét következményeit. Tehát sem a iskolai hit és erkölcstan oktatásban, sem a szociális intézmények vagy az iskoláknak a dotációjában ezeket még nem látjuk. De az biztos, hogy egyre inkább figyelmeztető jel mondjuk az állam és az egyház szétválasztásában az, hogy a gyülekezeteknek, az egyházaknak egyre jobban kellene önmagukról is gondoskodniuk anyagi téren is. Nagy kihívás.
0: Igen, és hát mi azt tanácsoltam mindig korábban, hogy folytatni kell a munkát. Nem újra kezdeni, meg minthogyha most történne az új időszak, nem. Folytatni, és amit te elmondtál kedves hallgatóinknak, hogy nem csak a szuperintendens, hanem a lelkészeknél nagyon sok olyan dolog van, ami érinti majd a munkát, de ez azt jelenti, nem, hogy folytatjátok a munkát.
1: Igen, így van, mindenképpen folytatjuk a munkát, tehát nincs más út. Így nincs van. Más út. Hogyha abba adjuk a munkát, akkor tegyük le a hitünket. De nem, nincs erről szó, ezek a nehéz helyzetek is ebbe az irányba terelnek, így van.
0: És akkor mit javasolsz a hallgatóknak most például iskola kezdés előtt?
1: Igen, az iskolával kapcsolatban több ilyen időszak is van. Ugye van az érettségi előtt, a vizsga időszak előtt időszak. Ilyenkor mindig imádkoztunk gyülekezetekben az érettségizőkért, a felvételizőkért. Két iskolánk van, istentisztelettel kezdjük a tanévet, és áldást kérünk a családokra és a tanulókra szintén.
0: Kedves hallgatóink, akkor nagyon nagy szeretettel köszönjük Kovács Zoltán testvérnek ezeket a gondolatait. Először hallották őt, Ezért mindenkinek ugyanúgy, mint korábban ajánljuk, hogy gondolja át. Illetve, hogyha valamit kérdezni akar, akkor nyugodtan felkeresheti a metodista egyházat,
1: igen,
0: bármelyik lelkészt, hogy együtt tudjanak majd működni az egyházak is.
1: Köszönöm szépen a
0: meghívást. Köszönjük szépen, úgy legyen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe az erős szív. A mai ige 27. Zsoltár 14. verse. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Gondolatok az ígéről. Szüntelenül reménykedjél, az Úrban reménykedjél. Érdemes reménykedni benne, soha nem hagyja cserben azt, aki ő benne bízik. Ne csüggedj el a reménykedésben, számíts nagy szabadulásra, és légy készen, hogy Istent dicsérd érte. Az ige bíztat, hogy légy erős és bátor szívű, mert erre van leginkább szükséged, amíg várnod kell. Ha a szíved egészséges és erős, minden rendben lesz. A szívnek nyugalomra és derűre van szüksége, és ezt akkor kapja meg, ha erőt nyer. Az erős szív megnyugszik, tud örvendezni, és így erőt ad az egész embernek. Senki sem képes az életnek ezt a titkos mozgatóját, a szívet megerősíteni. Egyedül Isten, aki teremtette, ő erősítheti meg. Isten maga az erő, így adhat erőt mindazoknak, akiknek erre szükségük van. Ezért légy bátor, az Úr kiárasztja rád erejét, nyugodt leszel a viharban és örvendezel a szomorúságban. Én, aki ezeket a sorokat leírtam, Dáviddal együtt bátorítalak, hogy reménykedj az Úrban. Hosszú és mély tapasztalat tanított meg arra, hogy az a jó számomra, ha az Úrban reménykedem. A héten kezdődik a Rosh Hashana, a zsidó új év. Szeptember 11-én péntek este 18 óra 46-kor köszönt be a Rosh Hashana előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik a Rosh Hashana két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep pedig szeptember 13-án vasárnap 19 óra 47-kor ér véget. Rosh Hashana az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rosh Hashana kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje. Ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését és az ember tetteit, úgy befolyásolhatják a Rosh Hashanakor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. A nekik megfelelő módon. Augusztus 25-én került megrendezésre a Biblia ismeret és hitoktatói konferencia Sziget-Szentmiklóson. A Baptista Oktatási Központ és a Baptista Pedagógiai Intézet által szervezett alkalmon összesen 120 gyermekmunkás találkozott az ország különböző részéből. Az intézményi hitoktatók, iskola lelkészek mellett a gyülekezeti bibliaórákon vasárnapi iskolákban szolgáló testvérek kaphattak bátorítást és gyakorlati útmutatást az új tanévben induló munkájukhoz. A napot Győri Máté, a Baptista Szeretett Szolgálat hitéleti igazgatójának bátorító gondolataival indították a Péter II. Levele első fejezet alapján. Győri Máté kiemelte, hogy a hitoktatók feladata nehéz, de ne felejtsük el, hogy egy csapat vagyunk. Testvérekkel, akikben ugyanaz a hit és lélek munkálkodik. A baptista iskolák központi tanévnyitója. Kedves, bensőséges hangulatú esemény Szabó Balázs gospel énekes dalai. A kisdiákok műsora és néptánca. Mellett köszöntötték szeptember 1-én délelőtt a tanulókat, szüleiket és a pedagógusokat Nyír Bogdányban, a baptista iskolák központi tanévnyitó ünnepségén. A résztvevőkhöz először a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Bölcsőde igazgatója Petró Gergely szólt, majd a tanévkezdés alkalmából Pap János, a Baptista Egyház elnöke mondta el nyitó imádságát. Miért? Amikor erre a kérdésre megkapod a választ, nem csak okosabb leszel, hanem bölcsebb is. Jelentette ki beszédében Kmeti Gergely, a Baptista Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója. Hozzátette, sok válasz segít megoldani egy problémát, de a miért kérdése megnyit egy ajtót, amely mögött az ismeretlen tárul elénk, ahol a valódi tudás és a bölcsesség lakik. A miért emberek azok, akik megváltják a világot. Megkezdődött az új tanév a Budapesti Zsidó Hitközség külkereskedelmi technikumban. Szeptember 1-én hivatalosan is kezdetét vette a 2026-27-es tanév. A Budapesti Zsidó Hitközség oktatási intézményeiben is lezajlottak a tanévnyitók, köztük a külkereskedelmi technikum ünnepsége, amelynek idén a Bálint Ház nagy terme adott otthont. Az új és visszatérő diákokat, a szülőket, pedagógusokat és az iskola munkatársait Salusinski András igazgató köszöntötte. Beszédének központi gondolata az volt, hogy a jövőnket nem egyetlen nagy döntés, hanem a mindennapok apró választásai formálják. Arra biztatta a diákokat, hogy már most vállaljanak felelősséget önmagukért és egymásért, és figyeljenek azokra, akik körülöttük vannak. Az ünnepségen Mester Tamás, a hitközség elnöke is köszöntötte a tanulókat és az oktatókat, kiemelte, hogy az idei tanévkezdés időben szinte egybeesik a zsidó új évvel, a Rosh Hasánával. A tanévnyitót követően az osztályok osztályfőnöki órával kezdték meg a közös munkát, az új tanévhez sok sikert, kíváncsiságot és közös élményeket kívánnak minden diáknak és pedagógusnak.
0: Kulturális programajánló.
1: Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy Templomban július 5-én kezdődött, és ezután júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most ma vasárnap van, szeptember első vasárnapja. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Musica Sacra egyházzenei alapítvány részére várnak. Károli Gáspár, Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja a 2026-27-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem. Holnap, szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt. Zsinagógák hete. Augusztus 30-a és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete 3 hetes esemény sorozata a Nyitottság és a Párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére a jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashana ünnepekig és az izraeli Kántor koncertig. Írják ezt. Ma, szeptember 6-án a Deseffi utcai Sztín zsinagóga nyitja meg kapuit, míg szeptember 17-én pedig a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógákon kívül Miskolcon, Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Mint a szervezők írják, a rendezvény sokszínűségét a kiemelt nagykövetek gazdagítják.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Két ezer gyermek iskola kezdését segíti a Máltai Szeretetszolgálat Adni Öröm akciója. Sikeresen zárult a Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország idei Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók személyes adományaikkal összesen több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, emellett több mint 2 millió forint értékben vásároltak adománykártyát, adta hírül a segélyszervezet szeptember 2-án. Az összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően a nehéz helyzetben élő gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhetik meg a 2026-27-es tanévet. A támogatások nem csupán tárgyi segítséget jelentenek, hanem azt is, hogy ezek a gyermekek nagyobb önbizalommal, egyenlőbb esélyekkel kezdhetik meg a tanévet. Mindenki születésnapja 2026. szeptember 12-e. Idén 2026-ban 3. alkalommal szervezik meg a Mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, köztük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az élet védelmének kérdése és fontossága. Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben, van segítség, és hogy létrejön egy társadalmi párbeszéd az élet védelmével kapcsolatban. Azért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Szeretnék mozgósítani az életpárti embereket a közéletben. Az időjárásról még marad a nyári idő. Kissé hullámzó, de továbbra is nyárias és száraz az időnk. Hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokra van kilátás. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható, eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 24-33 fok várható. Jelen számítások szerint szerdán már egy markánsabb hidegfront érkezhet, amelynek előterében még 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: Egyházakról mindenkinek. egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egy új nap. Engem mindig lenyűgöz egy új nap ígérete. Friss kezdet, még egy esély és talán egy csipetnyi varázs is, amely valahol a reggelen túl vár. John Boynton Priestley.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Aki velünk volt az elmúlt alkalommal is, pontosan emlékezhet rá, hogy a filippi gyülekezetbe egy különleges levél érkezik Pál apostoltól, mégpedig azon a munkatárson keresztül küldi, akit eredetileg a filippiek küldtek Pál apostol mellé segítőnek, szolgálattevőnek a római fogság idején. Nem csak személyesen volt jelen Pál mellett, hanem vitte a filippi gyülekezetnek a szeretet adományát, ajándékát, kifejezve a gyülekezet törődését, gondoskodását, hűségét, ragaszkodását. Ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok voltak, de most a levelet egy nagyon furcsa, különleges szempontból fogjuk vizsgálni, mégpedig azt keressük a levélbe, hogy Epafroditos beszámolói alapján milyen élethelyzetek lehettek a filippi gyülekezetben, amire Pál apostol reagál. Mert hogy reagál. És tetszik tudni, úgy van ez, hogy ezek a reakciók Pál apostolnak a szelídségét, bölcsességét nagyon erőteljesen megmutatják, ugyanakkor az is látszik, hogy Isten lelke milyen nagy kedvességgel terelgeti, irányítgatja a gyülekezetet, hogy lehetőleg ne sodródjon bele egy súlyos, válsággal terhes állapotba. Először is, amikor az egész történetbe belekezdünk, azt kell tudni, hogy ez a gyülekezet most mindenképpen egy nehéz élethelyzetet él meg. Tessék csak hallgatni! A filippi levél első fejezetéből a 29. verstől olvasom. Mert nektek nem csak az adatot meg Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallottok. Van itt egy különös szó, és az egész levélnek a lelkülete, ez a lelki testvériség, a kölcsönös segítség, és a Pál apostolon keresztül Isten lelke a megerősítés üzenetével jön, de hát ez a háttér. A gyülekezetben, és nem a gyülekezeten belül, hanem a kívülről elindul egy folyamat, ami a gyülekezetnek a megpróbálása. Azt mondta az Úr Jézus, hogyha valaki kősziklára építi a házát, akkor is jön az eső, akkor is jön a vihar, akkor is belekapaszkodnak a szelek, és akkor is megrendül az egész épület, ezt a megrendült, ezt úgy tessék érteni, hogy beleremeg az egész épület a külső hatásokba, de mivel szilárd az alap, megáll. És Pál apostol tudja, hogy most a filippi gyülekezetnek pont egy ilyen időszaka van. De nem azt mondja, hogy őszinte részvétem, testvérek, jaj, de sajnál, ez borzasztó. Imádkozunk azért, hogy hát ne legyen ilyen. Hát Krisztusnak a követőit nem is érhetnék ilyen problémák, hanem éppen azt hangsúlyozza Pál, hogy ti méltónak találtattatok arra, hogy velem együtt szenvedjetek a Krisztusért. Ez egy kiváltság, ez egy ajándék, ez egy csodálatosan gazdag ajándék, amit mi, mai modern keresztények, semmibe veszünk. Tessenek csak arra gondolni, nem sokkal pünkösd után vagyunk. Az apostolokat letartóztatják, aztán megfenyegetik, aztán alaposan megverik őket, megveszőzik őket, úgy mennek vissza a jeruzsálemi főpapok elől a tanítvány társaikhoz, és ők örvendeztek azon, hogy méltónak találtattak arra, hogy Krisztusért szenvedjenek. Nem volt egyik sem mazoista. Pál apostol sem volt az, aki Krisztusért elszenvedi a fogságot. A filippi testvéreink sem vágytak arra, hogy minél több kín érje őket. De tudták, hogy az Úr Jézus Krisztus oda ajándékozta az életét. Mindnyájunkért váltságul, és amikor minket ér szenvedés, a Krisztus nevéért, a Krisztus ügyeért, akkor ugyanabban a szolgálatban állunk, amit Isten Krisztusra bízott, amit ő átadott a tanítványainak. Ránk bízta ezt a feladatot, és ezért a körülmények is nagyon sokszor hasonlóvá válnak. Milyen érdekes, ahogy ezt Pál hírül adja. De úgy adja hírül, hogy közben azért egy-két tanácsot is meg is előlegez ebben a dologban. Tessék csak figyelni, hogyha előrébről olvastam volna csak két verssel a 27. verstől. Ezt fogjuk találni. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együttközve,

Krisztus evangéliumához viselkedjetek méltóan. Ez a méltó, ez egy különleges kifejezés az új szövetségben. Mert ez a méltó, ez nem a büszke ember rátarti méltóság tudata, hanem ez egy mérce. Mit tett Krisztus, és bocsánat a szóért, csak nem találok ennél jobb kifejezést, kedves hallgatóim, föl tudok-e nőni ahhoz, aki Krisztus, és amit értem, és minnyájunkért tett. A méltó az ilyen értelemben minősítő jelző ebben az esetben. Tessék megnézni. Azt mondja Pál, ezt a méltóságot egyébként úgy tudjátok most ebben a helyzetben leginkább kimutatni, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve. Annak idején, amikor katona voltam, akkor nagyon sokszor elmondták, hogy méltónak kell lenni az egyenruhához. Méltónak kell lenni a katonai eskühöz, és még nagyon sok mindent mondtak. De tulajdonképpen bármilyen mosolyogtató is lehet ez a mai fülnek, abban az időben, amikor Pál leírta ezt a levelet, valami hasonlóképpen gondolkozott ő is és a gyülekezet is a Krisztus követésről. Mert hogy mint Krisztusnak a hadserege vagyunk itt jelen ebben a világban, és bizony ez nem gyerekjáték, nem anyámasszony katonáinak való. Megálltok egy lélekkel, egy szívvel, együtt küzdve. Tessék mondani, az a katona, aki nem számíthat bajtársai támogatására, hanem faképnél hagyják a tűzvonalban. Vajon mit él át? Méltók-e a többiek arra, hogy katonáknak lehessen őket nevezni? Bajtársaknak semmiképpen. Inkább csak úgy, ahogy az egyszeri ember mondta, hogy hát bajtársam vagy már, mint hogy elég nagy baj az nekem, hogy a társam vagy. De ilyen esetben nem biztos, hogy nekünk ki kellene ezt próbálni. Mert hogy miről is van szó? Cserben hagyhatjuk-e egymást mi hívők? Most akkor teljesen legyünk világosak. A gyülekezet megismerszik-e arról, hogy a tagjai vészhelyzetben, veszélyhelyzetben összezárnak? Amikor a római katonák annak idején megtanulták a Nagy Sándor féle hadi műveleteket, akkor az egyik ilyen hadi művelet az az összekapaszkodva harcolunk. Egymásba karolva, és a másik kézben a kard. És nem tudnak csak úgy bennünket föloszlatni. Vagy a pajzs van úgy összeakasztva, hogy gyakorlatilag egy mini erődítmény jön belőle létre. És a gyülekezet, Krisztus teste, vajon összekapaszkodik baj esetén? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és a mai egyre jobban kiéleződő helyzetben a keresztények számára még azt a kérdést is fölveti, hogy vajon a felekezeti ellentétek fognak-e éleződni, vagy pedig Krisztus gyermekei, akik új életet kaptak a Krisztusban, megtalálták az üdvözítőt, tudják, hogy ha megvallottuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátotta, és megtisztított minket minden hamisságtól, tudunk-e egymás mellett imatársként ott állni a harcainkban? Ráismerünk-e egymásra a munkahelyeinken, ahol esetleg nagyon speciális helyzetekbe keveredünk a mai lojalitási szabályoknak az elvárásai miatt, vagy az új aláírni valók miatt, amit egyre több munkahelyen megkövetelnek. Aztán kerülünk-e olyan helyzetbe, hogy a gyermekeink miatt, mint szülők, keresztény szülőkkel, hogy kiálljunk a nézeteink, a hitelveink, az életvitelünk mellett, és kimerjük-e mondani egészen bátran, hogy mi Krisztusért vállaljuk és támogatjuk a másinkat. Megálltok egy hitben, egy szívvel, egy lélekkel, és ez az egy lélek, ez egy nagy ellel írandó, és még nagyobbal értendő lélek. Itt Isten szent lelkének a jelenlétéről van szó, kedves hallgatóim, mert enélkül nem megy a gyülekezet semmire. És ebben a kiélezett, üldözéses helyzetben, szenvedéses helyzetben a filippi testvéreknek rendkívüli szükségük volt erre. Vannak olyan jelek, abból, amit Epafroditosz elmondott, amiről Pál arra következtethet, hogy azért

0: valami esetleg elkezdett lazulni ebben az általa annyira nagyon szeretett gyülekezetben? Úgy tűnik, igen. Tessék csak figyelni a második fejezet elejét. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Kell-e parancsolni ezt ott, ahol ez tökéletesen működik? Fiatal korom jut eszembe, amikor a TMK, az mozgalommá nőtt Magyarországon, hogyha valaki nem érti, ez a tervszerű megelőző karbantartás, aminek hát akkor, hogy mondjam, nagyobb volt a füstje, mint a lángja, mert olyan demagóg szövevként nagyon sok helyen hirdették, de nagyon sokan túlléptek rajta, pedig ha belegondolunk, ez alapvetően fontos. Hiszen ezért visszük rendszeresen szervizbe az autónkat, olajcserére, guminyomást ellenőrzünk, fékeket ellenőriztetünk, most már egyre inkább a komputert is ellenőriztetni kell, mert különben egyszer csak cserben hagy bennünket útközben az autó. Ezért megyünk mindenféle egészségi szűrésekre, mert egyszer csak kiderülhet, hogy hát nagy bajt előzhetünk meg, hogyha kicsit észreveszik. És nem azért megyünk egy-egy ilyen felülvizsgálatra, mert baj van, hanem azért, hogy ne legyen. A lelki életben is szükség van ilyen felülvizsgálatra, tehát amikor Pál apostol ezt elkezdi mondani, akkor tulajdonképpen, mintha az Ószövetség zsoltárasának a gondolatát venné elő, vizsgálj meg, Uram, hogy vajon helyes úton járok-e. De egyébként sajnos a filippi gyülekezetben, remélem lesz időnk rá még a tanítás során, és akkor elő tudjuk venni név szerint is, hogy már látszik az, hogy valami billen, valami egyensúlyvesztés kezdődik. És azt mondja Pál, ha van helye Krisztusban a szeretetből való figyelmeztetésnek, ha van vigasztalás, ha van irgalom, könyörület, közösség a lélekben, tegyétek teljessé az én örömömet. Teljessé pedig azt kell tenni, aminek most van egy kis hiánya. Nyilván Epafroditosz elmondott néhány vészterhes jelet, és Pál apostol úgy gondolta, hogy itt van ez a kedves gyülekezet, éppen most ajándékoztak meg engem nagyon, éppen most fejezték ki a szeretetüket, nem tehetem, hogy hallgatok. Milyen érdekes. Mi pont azt várnánk, hogy hú, hát most aztán nem mondhatok semmit, hát éppen most tettek velem jót, hát most fogom elmondani a problémákat. Igen, mert Pál apostol Isten lelke által látja a gyülekezetet, és veszi észre azt, hogy hol kell segíteni. Egy orvos nem akkor kedves a betegéhez, ha megsimogatja és mosolyogva útnak engedi, mikor tudja, hogy egy halálos kór kezdett benne terjedni. Hanem akkor, hogyha nagyon kedves vele ugyan, de világos és egyértelmű, mert akkor még esetleg menteni lehet a menthetőt. És azt mondja Pál, egyébként, hogyha ez így van, akkor egyet akarva ugyanarra törekedjetek, semmit nem téve önzésből, hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Tetszik tudni, amikor a gyülekezet létrejön, megalakul, lobogó szeretet lehet egymás iránt is, meg az Úr iránt is, de aztán, amikor telnek az évek, akkor egyszer csak úgy hűlhet ez a lobogó szeretet. Rendszerint sajnos be is következik. És a legnagyobb vulkán kitörés után is, amikor már megfelelően kihűlt a talaj, ott bizony kihajt a gyomnövény. És a gyülekezeti élet is ilyen, meg a lelki életünk is ilyen. Ha nem figyelünk oda, ott egyszer csak megjelennek ezek a rúd dolgok. A hiúság, a dicsőségvágy, az önzés. És azt mondja Pál, menjetek vele ezzel szembe. Tartsátok alázattal egymást különbnek. Ami nem azt jelenti, hogy akkor is úgy beszélek valakiről, minthogyha sokkal, de sokkal, de sokkal többet tudna, ha ez egyébként nem igaz. Nem azt mondta, hogy aki kiválóan tud játszani orgonán, vagy bármelyik hangszeren, a zenei analfabétákról mondja azt, hogy mennyivel jobbak zenéből, mint én. Ez ostobaság, nem erről szól a dolog. De azt, hogy igenis szeretetben, alázatban támogatjuk egymást, ez rendkívül fontos lenne. Egyszer beszélgettünk egy cimbalmossal. kiváló volt a szakterületén, roma származású, és megtért. Egyébként nagyon-nagyon sok neves nemzetközi turné volt mögötte, meg nagyon híres szállodákban játszott, és amikor láttuk azt, hogy milyen alázattal vesz részt egy roma gyülekezet zenekarába, akkor feleségem megkérdezte tőle, hogy hát hogy tud így besimulni a nála teljesen egyértelműen sokkal képzetlenebb zenészek közé. És elmosolyogta magát, és azt mondta, hogy ja, hát ez nem arról szól. Hát nekünk nem leuralni, meg elnyomni kell egymást, nekünk emelni kell a másokat. Hát nekünk együtt kell szolgálnunk, úgy a szívembe hasított az, hogy ez a kedves roma testvérem milyen bölcsen látja, mintha a Filippi levél szólalt volna meg rajta keresztül. És aztán azt mondja Pál, van egy nagyon fontos dolog, Filippiek. Az az indulat, az a lelkület, az a hozzáállás, vagy ahogy idegen szóval gyakran mondjuk, attitűd legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban megvolt. És utána idéz a Filippieknek egy olyan himnuszt, egy éneket, amit nyilván a Filippiek is énekelnek. És arra gondoltam, tetszik tudni, kedves hallgatom, hogy milyen sokszor éneklünk mi olyan éneket, amivel sehogy nem fogunk tudni elszámolni Isten előtt. Tudom, sokan éneklik, erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ha ő velünk, ki ellenünk, ő a mi diadalmunk. És az utolsó verszaka úgy hangzik, hogy hitvest, gyermeket, életet, mind elvehetik. Mit használ ő nekik? Milyenk a menny örökre? Végig szoktuk gondolni, hogy mit éneklünk? Van egy más közösség. Azt szokták énekelni, mindenem az Úrnak adom, minden az övé, tényleg? Aztán egy másik ének, mindenről lemondok érted, tényleg? Nagyon sokszor beleveszünk az ének szépségébe, és oda lesz a tartalma. És itt van ez a gyönyörű himnusz Krisztusról. Azt mondja Pál tulajdonképpen, hogy Filippiek, hát alkalomról alkalomra eléneklitek, dicsőítitek a Krisztust. És azt mondjátok, hogy olyan nevet kapott, amely minden név fölött való, hogy az ő nevére minden tért meghajoljon, mennyeké, földieké és föld alatt valók, és minden nyelv vallja, hogy Krisztus Jézus Úr az Atya Isten dicsőségére, de hát akkor a mi nyelvünk is vallja, és az életünknek is vallani kell. Aztán úgy folytatja, szeretteim, ahogy mindenkor engedelmeskedtek, nem csupán jelenlétemben, sokkal inkább most, amikor távol vagyok, félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. És azt tanácsolja nekik, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyenek mindent. Na úgy tűnik, hogy ezen a területen is van egy kis bomlás. Hát hogy lesz bomlás? Pál nem szégyelli, hogy néven nevezzen két testvérnőt. Olyanokat, akiknek valami problémájuk támad. Úgy tűnik egymással. Tessenek csak a negyedik fejezet elejéhez lapozni. Onnan leginkább az örüljetek az Úrban mindenkor szoktuk idézni, pedig érdemes odafigyelni, hogy is kezdődik ez a fejezet. Evódiát intem, és Szüntühét is intem. Legyen köztük egyetértés az Úrban. Ezek szerint nincs. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve be van írva az életkönyvébe. Itt van ez a két testvérnő, aki többet tud róla, mint én, nyugodtan írhat levelet, és elmondhatja, hogy mit tudott meg róluk az új szövetségben. Mert én csak a nevüket tudom. Meg azt, hogy most éppen fasírban vannak egymással. Milyen kár, hogy csak ennyit tudunk róluk. Ne tessenek azt mondani, hogy ennyit tudunk, dehogy is, én is többet tudok. Azt mondja róluk Pál, együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Munkatársaink. Ami valami egészen megdöbbentő nagy dolog, hiszen Pál apostol a legtöbbször úgy nyilatkozik, hogy a nőknek a szolgálatát azt lehetőleg más területeken kell végezni. Ez az Evódia és Szüntühé pedig ott állt az első vonalba. Úgy tűnik, hogy nagyon hasonlóan Dorkás testvérnőnkhöz, aki egy különleges szolgálatot végzett annak idején, még a jeruzsálemi gyülekezet környékén, meg nagyon-nagyon hasonlóan más testvérnőkhöz, akik viszont ott álltak, a kenkreai gyülekezet élén például. De most ez a két testvérnő valamiért szembefordult egymással. Azt találta mondani az imént, hogy amikor kihűl a talaj, ott előbb-utóbb kihajt a gyomnövény. Valamikor együtt küzdöttek, valamikor együtt harcoltak, valamikor munkatársak voltak, ám most Pál apostol börtönben van, Kelemen, úgy tudjuk, hogy nagyon hasonló időben, mint Pál apostol, ő is börtönben került, egy pár évvel később, mint Pált, kivégezték őt is, és amikor a nagyok, most ezt tessék jól érteni, kedves hallgatóm, de azok, akik erősek voltak a hitben, valamiért kikerülnek a látótérből, akkor egyszer csak megindulhat a nagyakodási törekvés. Tudom, hogy nincs ilyen szó, ne tessenek visszaírni, de ilyen lelkület van. Ugye tetszenek tudni róla? Amikor a helyükre akarunk állni, amikor úgy gondoljuk, hogy na most eljött az én időm, amikor most én fogom átvenni az irányítást. Szörnyű dolgok lehetnek belőle. És Pál apostol, ha megengedik, most sportnyelven fogok szólni, kioszt gyorsan két sárga lapot a szabálytalankodóknak, mert éppen ez a két testvérnő nem a labdával törődik, ahogy a sportnyelven mondanák, hanem egymás bokáját piszkálgatják. És azt mondja Pál, segíts nekik, munkatársam. Ez olyan megdöbbentő, mert a legtöbbször, ahol két atyafi vagy nőtestvér egymásnak ugrik, a legtöbben már pucolunk is a környékről, mert még a végén mi is belekeveredünk, és úgyis mi fogjuk húzni a rövidebbet. Azt mondja Pál, ne hagyjátok, mert testvéreim, megromolhat a gyülekezet egy ilyen lelkülettől, ahol a rivalizálás, vagy éppen az egymás feje fölé való törekvés előkerül. És úgy fejezi be Pál az intését, egyébként testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. És a többit? Hát azt meg ne. Pletykák indulhattak el a filippi gyülekezetben? Talán. Rossz példa? Talán. És azt mondja Pál, vissza az igéhez, filippiek, vissza a krisztusi lelkülethez, mert a Krisztus teste a gyülekezet. Másként nem élhet. De igen, élhet, hogyha nem felejti el, milyen lelkület volt a Krisztusban. Amen.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Cindy Lee írta Angliából, az Egyesült Királyságból. Isten gyógyító zenéje. Zengjetek az Úrnak, magasztaljátok szent nevét. Zsoltárok könyvének 30. fejezetének 5. verse. Sok gond nyomasztott, és bár imádkozni akartam, nem tudtam. Úgy döntöttem, keresek olyan zenét, amely megnyugtatja a lelkemet és segít elgondolkodni Isten gyógyító szeretetén. Amint az elkövetkező napokban különféle zenéket hallgattam, egyre nyugodtabbnak éreztem magam. A klasszikus zene hallgatása segített, hogy fellélegezzek és várjak Istenre, aki hatalmasabb a viselt problémáimnál. A régi egyházi énekek, amelyeket gyerekkoromban hallottam, helyreigazítottak és emlékeztettek reményeimre és álmaimra. A magasztaló énekek felvidítottak és segítettek közelebb érezni magam Istenhez. Az énekek hallgatása és szövegeik olvasása az imádság életemet megváltoztató formájává váltak a számomra. A zene segített abban, hogy Isten ígéreteire összpontosítsak és megújítsam kapcsolatomat Istennel egy nagyon nehéz időszakban. A zsoltárok felfedik azt a reményt és vigasztalást, amelyet Dávid talált az énekírásban és a zenélésben. Még ma is, több ezer évvel később, a zenének megvan az a hatalma, hogy megérintse és átformálja az embereket, és összekapcsolja minket Teremtőnkkel. Hálás vagyok Istennek, hogy megadta a zenészeknek és a szövegíróknak is azt az ajándékot, hogy a zene által megváltoztassák az életeket, és ezáltal is elvezessék az embereket Krisztushoz. Atyánk, áld meg azokat a zenészeket és szövegírókat, akik közelebb segítenek minket te hozzád. Amen. Napi gondolat: a zene közelebb vihet Istenhez. Imádkozunk azokért, akik nehezen tudnak imádkozni.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

szeptember 6-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéjéből. Az Ószövetségből Ézsaiás próféta könyve 51. fejezetének 7. versét olvasom. Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól meg ne rettenjetek. Az Új Szövetség ige a Timóteushoz írt 2. levél 1. fejezetének 7. verseként olvasható. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Egész életünket áthatja a félelem. Nemrég olvastam, hogy a pszichiátriai szakirodalom a félelem 2000 típusát különbözteti meg. Egészen megdöbbentő, hogy milyen vélt vagy valós dolgoktól tudnak rettegni emberek. Teljesen mindegy, hogy mitől félünk, a félelem mindig bénítólag hat az életünkre. Olykor lelkileg bénítja meg az embert, de előfordulhat olyan bénulás is, amikor az ember valóban mozdulni sem tud a rettegéstől. Igénk egy olyan félelemről szól, amelyet mi, emberek hozunk létre, és mi bénítjuk meg vele egymás életét. A másik gyalázkodásától, gonoszkodásától való félelem. Ez a félelem is rombol, hamis magatartásformákat, képmutatást, hazugságot kényszerít az emberre. Az Új Szövetségi ige éppen ezért felemelő és felszabadító. A gyalázkodás okozta, félelemtől kezdve minden félelemből fel szeretne szabadítani minket. Isten nem a félelmeket veszi el a földi életből, hanem megtanít uralkodni rajtuk. Sőt, belénk adja lelkét, amely nem félelmet kelt, hanem erőt, szeretetet és józanságot. A félelem a keresztény embert is támadni fogja, de nem tud kárt tenni a lelkében, mert ott a Szentlélek nem engedi felnőni, hanem kiűzi a szívünkből. Ez a lélek nincs bennünk automatikusan, Istentől kell kérni. Kérjük hát bátran, hogy ne a félelem uralkodjon az életünkben. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy nem kell állandó rettegésben és félelemben élnünk ebben a világban. Ezernyi valós dologtól retteghetnénk, hiszen annyira törékeny az emberi élet. De rád tekintve élő reménységgel nézhetünk a jövőbe. Urunk, kérünk, add a te lelkedet, hogy minden körülöttünk lévő félelem ellenére nyugalomban, békességben, benned bízva tudjuk élni hétköznapjainkat. Amen. Az áhítatot Deák László írta a következő ószövetségi és újszövetségi igék alapján. Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól meg ne rettenjetek. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

0: A pusztában készítsétek az Úrnak útját. Ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt. Ézsaiás 40, 3-tól 5-ig.
1: A keresztség. Istennek az a cselekedete, amellyel naponkénti megtérésre ösztönöz. A kis KT-ban Luther is így tanít. A bennünk élő régi embernek minden bűnével és gonoszságával naponként vízbe kell fulladnia, és meg kell halnia. A megtérés kulcsszava naponként. Tételezzük föl, hogy egy ember megtért. Mit fog tenni a következő napon? Hogyan gyakorol bűnbánatot, aki egyszer mindenkora megtértnek képzeli magát? Lesz-e még hely szívében a Krisztus keresztjének? Vagy mostantól már csak a megtért életét tündökölteti? Minden megtért embernek naponként szembesülnie kell a kérdéssel, hogyan tovább? Térjetek meg, ez a törvény szava. És én is hozzátok térek, ez pedig az evangéliumé. Senkinek sem volna szabad a megtérésről egyes szám első személyben és múlt időben beszélnie, mert a megtértek mind elhívottak, de nem minden elhívottból lesz választott. A naponkénti megtérés egyetlen célja a visszatérés az élő víz, az evangélium forrásához. Sokak szerint a kereszténység már az első század végén letért arról az útról, amelyre Krisztus missziói parancsa indította. Mára már 2000 év hordalékát kell eltakarítani, ha az evangéliumhoz szeretnénk visszatérni. Pál apostol megtérését pálfordulásnak szokták nevezni, pedig inkább Pál fordításnak kellene mondani, mivel nem Pál fordult Krisztushoz, hanem Krisztus fordította meg Pált. És Isten az, ki a rosszat fordítja jóra, mondja Babics. Vagy ahogyan a 126. Zsoltár első verse hangzik, mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akinek Isten igéje fundamentumán nyugszik a megtérés, annak nem döntenie kell, hanem könyörögni és hálát adni. Aki keresztény életet szeretne élni, annak először fájdalmakat kellene megélnie. Túl kényelmesen és fájdalommentesen élünk ahhoz, hogy keresztény életet élhessünk, és megkapjuk a vigaszt. A naponkénti megtérésben arról az isteni vigasztalásról van szó, amely a fájdalmakat csitítja. Így juthatunk a belső ember szerinti megváltozáshoz Isten újat teremtő szent lelke által.
0: Mennyei Atyám, beismerem, hogy szándékaim ellenére is sokszor, sokfélében vétkeztem ellened, nagyon távol kerültem tőled, elmaradtam, Uram. Sajnálkozva beismerem, hogy ezért én magam vagyok a felelős. Én, Uram, senki más. Nem hibáztatok többé senkit, ahogyan eddig tettem, kibúvókat keresve, hanem hozzád jövök most már. Kérlek téged, emelj föl, gyógyíts meg lelki sebeimből, gyógyíts meg a szívemet a sérelmektől. Kérlek téged, Uram, bocsásd meg minden bűnömet. Írd föl az én nevem is az élet könyvébe. Adj nekem örök életet a Jézus nevében. Köszönöm, hogy kegyelmesen meghallgatsz engem. Köszönöm, hogy ebben az életben én is a gyermekednek mondhatom magam. Köszönöm neked azt az új öltözetet, amelyet tőled kaptam most. Uram, segíts nekem vigyáznom rá, hogy ne szennyezzem be. Tarts meg a jóságban, maradhassak a te közeledben, vezess a te utadon. Segíts, hogy ne válasszam a könnyebbnek tűnő megoldásokat, fölismerjem a kecsegtető látszatokat, hogy le ne térjek ismét az egyenesen hozzád vezető ösvényről. Az értünk mindent feláldozó, megváltó Jézus Krisztus nevében kérlek. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A héten kezdődik a Rosh Hashana, a zsidó új év. Szeptember 11-én péntek este 18 óra 46-kor köszönt be a Rosh Hashana előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik a Rosh Hashana két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep pedig szeptember 13-án vasárnap 19 óra 47-kor ér véget. Rosh Hashana az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rosh Hashana kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje. Ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését és az ember tetteit, úgy befolyásolhatják a Rosh Hashanakor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalom mottójával hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én kedden 18 órától lesz. Verebics Petra, örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár, trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott a hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, 14. kerület Rózsavölgyi köz 3. Még holnapig, szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra még holnapig, szeptember 7-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12 és 22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16 és 20 között lesznek. Az időjárásról még marad a nyári idő. Hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokra van kilátás. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható, eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 24-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Bibliáról másképpen.
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit. Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, és a Ne félj az első téma, amit hoztunk mára, mégpedig Márk evangéliumából én hoznék rögtön egy részletet, ami arról szól, amikor egy embernek meghalt a lánya, ezzel ő odafordult Jézushoz, és Jézus pedig azt mondta, ne félj, csak higgy. Most így leegyszerűsítve, rövidítve mondom a történetet, és utána tudjuk a folytatást, hogy mi történt, végül a leányt felélesztette, feltámasztotta Jézus. És kérdezem magunktól, van nekünk ekkora hitünk? Egy ugyanilyen helyzetben?
2: Az a kérdés, hogy abban az időben volt-e az embereknek akkora hite, vagy lehetett-e akkora hite, hogy egyáltalán ezt elhiggyék Jézusnak, hogy itt most nincsen olyan különösebben probléma, mert hogy a lány feltámad.
1: Könnyebb nyilván talán úgy, hogyha ott van Jézus, de egyébként meg most is itt van, csak nem látjuk. Tehát könnyebb úgy hinni.
2: Hogyha
1: talán
2: ott van Jézus?
1: Hát nem.
2: Igen, csak hogy akkoriban pontosan az volt a probléma, hogy őt nem fogadták el.
1: Jöhet pontosan a részlet a Bibliából,
2: persze.
1: Márk evangéliumából. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták, leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Jakabról majd még később egyébként terveztük, hogy fogunk majd még beszélni, tehát csak nekik engedte meg Jézus, hogy vele menjenek. Amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva a zűrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat bement, és így szólt hozzájuk, miért csináltok ilyen zűrzavart, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki, Talitha kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának.
3: Nagyon sok olyan történet van a Bibliában, olvassuk, hogy Isten kifejezetten nagy szenvedést engedett embereknek.
2: Sőt, emberközösségeknek.
3: Emberközösségnek is, de azért, hogy a hitüket mégis be tudják bizonyítani. Nekünk meg kell tanulni, hogy kell kezelni a rossz helyzeteket.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Azt nem? Mondja az előbb András, hogy a szeretet feloldja a félelmet, ezt kérdezted, ugye?
2: Igen, kicsit állítsuk és párhuzamba a szeretetet és a félelmet.
3: Örömet.
1: Az öröm is, milyen jó, hogy mondod, Laci, tényleg, hogy ha örömben vagyunk, vagy hálában vagyunk, vagy szeretetben vagyunk, akkor egyszerre nem is lehet közben és egyébként félni. És pont ezt szokták talán mondani az éneklésre is, az énekesektől hallottam már, hogy éneklés közben nem lehet közben egyszerre félni is, és énekelni is valami szépet.
2: Tehát, hogyha kapcsolódom Istenhez, akkor nincs félelem.
1: És csak Isten hogy... félelem?
2: Hú, az egy nagyon érdekes szó, igen, akkor azt majd mindjárt kibonthatjuk, hogy többfajta félelem van. Ugye itt félhetünk embertársainktól, félhetünk bizonyos helyzetektől, félhetünk bizonyos dolgoktól, és akkor is pontosan így működik?
1: Nekem az a reflex gondolatom, hogy igen, hogy mindig így működik.
2: Tehát, hogyha szembe mész egy vadállattal, akkor hát az Isten hited az... megszabadít a félelemtől.
1: Például, nem tudom, egy vicsorgó kutya, és én elkezdek, megijedek és félek, akkor biztos belém harap. Megijedünk, de valahogy muszáj megnyugodnom, mert hogyha elkezdek félni, akkor végem lesz, vagy jön mondjuk egy ember, aki mondjuk egy le akar ütni.
2: Tehát most van valami, amitől megijedsz és
1: most
2: félsz?
1: Most éppen nincs, de volt már nagyon nagy félelmem, amiből például imádság hozott ki. És az a tudat,
2: ez egy folyamatos hogy, félelem volt, igen, mert ez nem egy hirtelen
1: igen, egy
2: valami.
1: Igen, egy megjelenő de... és rám nehezedő nagy félés, igen.
2: Tehát kimondhatjuk, hogy most már nem félsz semmit.
1: Jaj, hát én azt nem mondtam.
2: Hanem?
1: Hanem, hogy ott akkor az jutott eszembe, amit egyszer hallottam egy embertől, hogy ilyen helyzetben imádkozni kell, és akkor nekiálltam imádkozni, és hosszú-hosszú ideig imádkoztam, és megnyugodt. Vagy belealudtam, vagy megnyugodtam.
2: Erdély László fél valamitől?
1: Lezárásként még annyi, hogy az volt az a pont az életemben, amikor mivel megtudtam, hogy ez lehetséges, hogy túléltem ezt, és sőt, csillapodott ez a dolog, azóta ott átíródott bennem valami, azt tudom, azon a napon, azon az éjszakán, és azóta már
2: másképp
1: másképpen vagyok,
2: állsz a félelemhez azóta, amióta ez megtörtént, és most igen, már igen. Egészen más reakcióid vannak, ezt is
1: nem mondom,
2: mondani.
1: Hogy be akarom hívni a mindenféle vacak helyzeteket, de egészen megváltozott.
2: Na akkor hallgassuk minden. Erdély Lászlót, hogy
1: félsz, vajon... Laci, hát, valamitől?
3: De az előbb mondtátok, hogy igen, ez az Istennel való kapcsolat, vagyis, hogy tényleg mindenki gondolja át, hogyha tényleg odaállhatnál Isten elé, akkor biztos, hogy azt mondanád neki, hogy félek tőled, vagy nem hiszek benned.
2: Igen, és a kapcsolódás egyfajta Istenval elé való állás.
3: Állás és a hit.

0: Na de ha jönne az ördög, egyébként mert tényleg ne is medve meg másik ember, hanem az ördög jön szembe, akkor tőle is talán akkor tudunk szabadon megmenekülni.
1: Hiszel az ördögben?
0: Na hát ez milyen furcsa kérdés, így milyen furcsa.
1: Ugye?
0: Hiszel-e? Nem kérdéses az ő létezése.
1: Nem kérdéses.
0: De az jó, szerintem, hogyha nem félünk attól, hogy megtámad, hanem inkább minél jobban megpróbáljuk felvértezni magunkat arra, hogy ő mindenképpen megpróbál mindenkit megtámadni.
1: De ha felvértezzük magunkat, akkor az azt jelenti, hogy félünk. Tehát
0: nekem nem azt jelenti, nem hanem inkább figyelünk.
1: Tartunk tőle, vagy
0: nem is tartunk,
1: nem is
0: szerintem,
1: tartunk.
0: Hanem inkább a Jóistenre próbáljuk a tekintetünket mindig irányítani, és közben számolunk azzal, hogy a leglehetetlenebb helyzetekből is megpróbál minket elgáncsolni, és mindenkinek személyesen szerintem a saját gyenge pontjain keresztül próbál támadást indítani, ami az én gyengém pont ott Lacinál, ami az ő gyengéje, nálad András, ami a te gyengéd, ott próbál téged.
1: Saját magunktól félhetünk?
0: Na tessék.
1: Vannak szituációk, amikor félek önmagamtól, attól félek, hogy most valami sikerül-e megcsinálnom valamit.
0: Jaj, csak ennyi, hát ha csak ennyi lenne, de...
1: dolgot, vagy
0: hát,
1: bármit.
0: Hát, vagy az ember... véletlenül olyan őrültséget is csinálhat, nem? Hogy kizökken a jó mederből, hát hányan ülnek pont ilyenek miatt börtönben, nem? Mert kizökkent az ember egy pillanatra, és egy totális őrültséget csinál.
1: És itt jön az, hogy ha valaki nem beszámítható,
0: na hát, na tessék.
1: Akkor félhet önmagától, akkor, amikor tudatában van annak, hogy mit cselekszik.
0: Mikor
1: akkor...
0: válik nem beszámíthatóvá, hogyha kizökkent megint csak.
1: Kizökkent,
0: nem
1: igen.
0: Levette a figyelmét az ember a Jóistenről, de hát mi is levesszük, mi is kizökkenünk. Magyarul bárkivel előfordulhat, hogy egy őrültséget csinál, nem akarta, de már belekeverte magát és megtette.
2: És főleg saját magunkba az idegesség.
0: Na tessék.
2: Az egy nagyon rossz helyzet, az semmit nem tud
1: megoldani,
2: így van.
1: Az idegesség, aggodalom.
2: Arra kell fölnőni mindenkinek, illetve fölnevelődni, illetve hát szoktam így mondani, hogy kérhetsz edzőt is, nem?
1: Ezek a tanítók? Hát
2: minden
1: vagy
2: sportolók, edzők nevelik föl, hogy csinálják azt a játékot. Nem? Ezt meg kéne tanulni.
1: Hát meg kell tanulni azt, hogy ha kapcsolódik Istenhez, akkor meg fogja oldani.
2: Így van.

0: Mindig arra kell gondolnunk, nem csak magunkra.
1: Ja, hát igen.
0: Sajnos ez a világnak ez a nagy problémája, hogy legtöbbet magukra gondolnak az emberek, az önzés építi a világot.
2: Most is, ahogy beszélgettünk, de mindenki nekünk, saját magáról beszélt a félelem mindig, kapcsán.
0: Nekünk hát, meg mindig, ha Istenben hiszünk és őt szeretjük, ez az utolsó kegyelmi üzenet, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, vagyis az egész világot, akkor mindig kérdezzük meg, hogy tényleg Isten olyan világot teremtett, amiben szeretné, hogy féljenek. És erre szerintem ebben mindenki azt mondja, nem? Hogy nem, nem. Akkor mégis viszont félünk. Kövessük azt, amit Isten teremtett.
2: Ádám és Éva nem félt.
0: De féltek.
2: Pontosan, már Ádám és Éva is félt.
0: Féltek, hogyha azt nem eszik meg, akkor nekik.
2: Igen, nem tudták.
1: Utána meg a jó Istentől féltek, meg elbújtak, miután megették. Na hát akkor mindjárt visszajövünk, és folytatjuk, jó? Ne félj a témánk, ahonnan indultunk, aztán majd megyünk mindjárt tovább, folytatjuk.
3: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.

0: Folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk hárman. Ne félj, téma kapcsán indultunk, és felmerült az a gondolat is, hogy önmagunktól is félhetünk esetleg, és akkor Laci azt mondtad, hogy az idegességet, hogyha például megpróbáljuk kiiktatni, ez számomra egy fontos gondolat volt most, mert én is tudok ideges lenni, és amikor az ember ideges, akkor csinál hülyeségeket. Már bocsánat, hogy így mondom.
1: Ha ideges az ember, akkor beszegszik, valamilyen formában produkálja magát.
0: Az egy dolog, és közben véletlenül is belekeveredik.
1: Egy verekedésbe, most
0: akár egyébként akár apa is belekeveredik, mondjuk belőle aztán, ha kinézel, de belekeveredhet persze. Igen, és véletlenül aztán ott valaki ott marad. Igen.
1: Az olyan, amikor elvesztjük a fejünket.
0: Hát erről beszélek, és azért mondtuk, hogy...
1: És olyankor bármi történhet? Ja, és ez felment bennünket, hogy elvesztjük a fejünket?
0: Nem ment.
1: Hogy egy olyan alaphelyzet kellene, hogy legyen, hogy nem jutunk el egy ilyen szituációba. Mint ahogy tudjuk, hogy Erdélyi László nem tudna egy ilyen helyzetbe kerülni.
0: Verekedésbe arra.
1: Mondhatjuk azt is, de...
2: Nem, ezt azoknak tudjuk mondani, akiknek nehéz helyzetük van, hogy a megoldás az sokkal jobb, mint a félelem.
0: De Laci is ember, tehát van az, ami felbosszantja Lacit is, szerintem. Most nem akarok mit most nyilván kihúzni a gyufát, megtalálni, hogy mi az, tehát nem ez a lényeg, de minden embernél szerintem van olyan, ami fel tudná ingerelni, és legfeljebb uralkodik már erősen rajta, de van olyan. Biztos vagyok benne, hogy van olyan.
2: Ez így van, mindenkit letámadnak,
0: igen,
2: hogy idegeskedjen, meg problémázom. Tehát ha kapunk valami hibát, az azért van, hogy na jó, figyelj.
1: Ez egy tanítási
2: figyelj,
1: folyamat.
2: Ezt tanuld meg, hogy erre oda kell figyelni.
1: Mondom, és ehhez le kellett csendesedni?
2: Hát egy, így van. Illetve hogy beenged... hát örülni kellett.
1: Örülni, hogy, ez is egy szép szó.
2: De igen. Örültem, hogy jaj, de jó, hogy megtanultam már megint egy új dolgot.

0: Bibliáról másképpen.
1: Fűzhetem tovább.
2: Igen.
1: A gondolatot, hogy elindultunk a ne félj témától, és akkor András, te pedig hoztad azt az igét Máté evangéliumából, ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja.
2: Amit én úgy értelmezek, hogy az a pillanat a fontos, ami most van. Az, hogy mi itt beszélgetünk, hogy egymásra nézünk, és ez a jelenlét, ez pontosan azt eredményezi, hogy kapcsolódunk.
1: És amúgy a holnap majd aggódik saját magáért, ez egy humor? Nem viszből kérdezem, mert tulajdonképpen...
2: De tényleg igen, úgy hangzik.
3: De ez tanítás mindenki számára, nekünk is, igaz? Hogy ne aggódjunk, ne féljünk, és főleg, amit mondtak, hogy előre, ha gondolkodunk előre, akkor azonnal készüljünk föl.
1: Nem? És milyen jó abba belegondolni, hogy nincs olyan helyzet, hogy semmit sem tehetünk.
3: Igen. Hát,
1: hogy mindig van mit tenni, a leglehetetlenebb helyzetben is. Te ide kapcsoltad, András, azt, amit mondtál korábban, hogy élj a mában. Nem a mának, mert azt már beszélgettünk róla, hogy az más. A
2: igen, itt egy nagyon érdekes dolog van, ugye itt nagyon sokan azt mondják, hogy élj a mának, ami egy ilyen hedonista hozzáállás. Tehát ezt úgy tegyük is félre, nem erről van szó, hanem azt mondja, hogy élj a mában, élj a pillanatban. És mit jelent, hogy élj a pillanatban, hogy az Y-tengelyen vagy, szoktam mondani, de ezt most így akkor nem fejtem ki, hogy kapcsolódsz Istenhez. És hogyha jelen tudsz lenni, akkor nincsen probléma. Meg tudjuk-e oldani ez a kérdés?
1: Hát.
2: Minden pillanatban meg tudod oldani, László?
1: Saját magunkat mindig, már nem én vagyok László, de behúzzuk magunkat, saját magunkat mindig valamivel egy aggodalomban, nem?
2: Az elme mindig valamilyen formában próbál fel

0: Én most már nem tudok tanulni új dolgokat. Én is még mindig tapasztalom, hogy még mindig tudok tanulni
1: és
0: új
1: milyen
0: dolgokat.
1: Szép.
0: Kapok a Szentlélektől, ahogy Jézus ígérte, tehát gondolatokat, elméleteket mindig, és azt mindig szépen átgondoljuk, utána ellenőrizzük szépen az írásban, igaz, hogy igen, igen, ez így van, mert egyébként a történelem az le van írva a világtörténelme, vagyis hogy minden, ami történik a világban, annak ott van valami.
1: Lenyomata
0: így van, tehát hogy tudjuk ellenőrizni, igen, amit jól gondolunk, hogy igen, igen.
1: És
0: van.
1: Akkor megerősítést kapunk a Bibliából,
0: így van. Így van.

0: Folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk. A Ne félj téma kapcsán indultunk el, sok felé kalandoztunk. Még egy gondolat jutott eszembe, Mózes második könyvében olvassuk, amikor megy a nép, és aggodalmaskodik a nép, hogy nem lesz mit enni, és akkor megkapják a mannát, reggelre megkapják a mannát, minden reggelre mannát kapnak, ami az égből hull, és megjelenik, és megehetik, és utána minden nap ezt ehetik, 40 éven keresztül ehetik ezt, de ott is meg kell tanulni, hogy másnapra nem lehet elrakni belőle, mert mindig csak az aznapit lehet megenni, és mindig reménykedni kell abban a népnek, hogy másnap is ott lesz a manna, és mindig ott is van, és mindig csak reggel lehet megenni, de nem lehet raktározni, és nincs más választás, mint reménykedni, hinni abban, hogy holnap is lesz.
1: Ne aggódjatok a holnap miatt.
0: Könnyű ezt mondani, de egyébként, hogy ne hazamegyünk, aztán aggodalmaskodunk a holnap miatt.
1: De nem? Hát ők is remélték azt, reményük volt abban, hogy másnap is lesz étel, amit egyenek.
0: És lett
1: amit
0: is. És nekünk is lett egyébként, mert itt vagy, meg Laci is itt van, meg én is, meg mindannyian itt vagyunk, és ettünk, és ha nem lenne egyébként, biztos megetetnétek ti holnap, nem? Vagy én biztos megetetnélek téged is, ha nem lenne.
1: Ez jól nem? Hangzik.
0: Hozom ide a következő témánkat, ami a következő Jakab leveléből lesz most egy idézet, Jakab 4.17, aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Még egyszer, tehát aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Tehát minden, amit tudunk róla, hogy ezt most meg tudjuk tenni, ott eldőlt egy biciklivel egy néni, és eszembe jut, hogy segíteni kellene neki, de nem teszem meg, hanem tovább megyek, mert majd mindegy, majd valaki segít, akkor bűnöm az, nem? Meg hogyha valakiről tudok, hogy nehézségben van, tudok,

0: hogy fel kellene csak hívni, mert nyomorultul van, és lehet, hogy holnapra már ő már oda át lesz, de nem teszek semmit sem, mert mindegy, majd valami lesz, bűnöm az, és még lehetne a végtelenségig sorolni.
1: Ennek a mondatnak egy része nagyon furcsának tűnik nekem, az, hogy bűne az. Tehát, hogyha van lehetőségünk, és tudatában vagyunk annak, hogy segíthetünk, és nem tesszük meg, akkor kimondható, hogy bűnösök vagyunk?
0: Igen.
1: És ez minden esetben így van. Hol vannak a határok? Hol vannak azok a határok, ahol a lehetőségeinkhez mérten mondhatjuk azt, hogy bűnösök vagyunk, vagy nem is kell nézni a lehetőségeket, hanem teljesen egyértelmű mindez?
0: Szerintem egyértelmű, Laci.
2: Nekem az jut eszembe, amit már korábban is mondtam, hogy nem magunkkal kéne foglalkoznunk, hanem az egész világgal. Uh-huh. Isten úgy hozott bennünket létre, hogy segítsünk neki ezt az egész világot kezelni. Igen. Vagyis, hogy ha csak saját magammal foglalkozom éhezni vagy enni, akkor az egész világ sokkal nehezebben jön létre. De ha mindig másokkal, mások meg velem és egymással, akkor sokkal jobban össze tud állni egyszerűre, illetve egyformára, nem? Az emberek a világban. Ezért Ellen White is azt írja, hogy igen, az új földön majd ez lesz a feladat számunkra, hogy soha ne csináljunk magunknak ennivalót, csak mindig másoknak. Mi is másoktól kapunk. És ráadásul szerintem is ez nem így van, hogy mindig csak egy-egy embert válasszunk ki, nem? Hogy na jó, akkor te adjál nekem, én adok neked. Nem. Hanem mindig, akire szükségünk van.
1: Hát te ilyen globális gondolkodás.
2: Így vagy, együtt László. Vagyunk. Na, igen, ez globális, hát, nem?
1: Ez egy teljesen globális gondolkodásmód, hogy akkor mindannyian legyünk jól.
2: Együtt.
0: Hogy is van, valahogy egy olyan képet hallottam, nemrég próbálom felidézni, hogy van egy nagy kondér, és egy nagy hosszú kanál van hozzá, és csak azzal az egy nagy hosszú kanállal lehet enni, és hogy a mennyországban ez úgy történik, hogy az egy nagy kondérből akkor mindenki megetett egy másik ember.
1: Szabolcs, ez nem egy vicc.
0: Lehet, hogy vicc. Igen. Nyilván, persze. Oké, ez egy vicc. És, de hogy a pokolban meg hogy történik ugyanezt, hogy ott meg éhen halnak mindannyian a kondér körül, mert senki nem segít a másiknak. Az egy szem hosszú kanál, a magát nem tudja megetetni.

Egy Vőres Sándor verset idéznék. Szembefordított tükrök, két sort idézek. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekez úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.

0: Hát onnan indultunk, hogy aki tud jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak, de ha nem tudok róla, nem tudok valamiről, hogy az bűn, akkor pedig nem bűnöm. Szerintem ez sokszor...
1: Tehát ha nem vagyok tudatában annak, hogy...
0: Hogy az bűn.
1: De nem csak akkor, hogyha én nem tudom azt, hogy tudok jót cselekedni.
0: Hát az se bűn. De konkrétan egyébként, ha tényleg valamilyen szempontból nem tudom, hogy az bűn, amit teszek, akkor az nem bűnöm. És szerintem pont emiatt van az, hogy nagyon sokszor az ember nem akar mélyebben belegondolni dolgokat.
2: László itt egy... Illetve azt nem mind döntjük el, hogy bűn van, nem, de Jézus úgy imádkozott a kereszten Istennek, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy
1: cselekszenek, nincsenek tudatában.
2: De annak, akkor a bocsánat, ezt mondta annak idején.
0: Picit végigmegyünk azon a vonalon akkor, hogy végig gondoljuk, hogy ha valamiről nem tudok, hogy az bűn. Mondjuk, mi jut eszedbe, hogy lopás. Például, ha valaki nem tud arról, egyszerűen nincs róla tudomása, mert valami, nem tudom, egy afrikai törzsben nőtt fel, ahol természetes volt, hogy egymásét használták, eljön ide az az ember, és elveszi azt, ami az enyém, és végan megy vele, akkor az...
2: Az önzés az bűn, azt mindenkinek tudni kéne, hogy igen, az önzést egyetlen önző szállat sem fogad el Isten. Ő nem akar olyan világban egyetlen olyan embert sem, aki csak saját magáért akar foglalkozni.
1: Abba belegondolva, Szabolcs, hogy amit az előbb mondtál, hogy ha valaki nem tud valamiről, igen, nem tudja azt, nem úgy szocializálódott, uh-huh, mondjuk egy teljesen más, igen, világban szocializálódott, nem tudja, hogy mi az a lopás, uh-huh, az természetesen nem bűn Isten előtt.
0: Mi mondjuk így, de...
1: Csak
0: így
1: hogy a jog szerint bűn.
0: Egyébként meg tulajdonképpen időben is változik ez, hogy mi az, ami bűn, de Isten előtt valószínűleg nem változik, és bevillant nekem most egy gondolat, hogy van olyan hely a világban, meg van olyan korszak, amikor például egy magzatnak a megsemmisítése az jogilag semmi. Van, ahol meg nemhogy nem semmi, hanem az ugyanaz, mint hogyha egy másik felnőtt emberrel tenne az ember egy megsemmisítő cselekedetet.
1: Hát ez gyilkosság.
0: Hát igen.
2: Hát igen, nem mondom, hogy ez most megváltozott. Nem
0: az Ószövetségtől kezdve az Új Szövetségben azt mondod, hogy Jézus magára vette a bűnt.
2: A bűnt, igen, tehát hogy...
0: Hát attól még nekünk is...
2: Nem, mert nagyon sok minden meg volt fogalmazva pontosan, hogy, és ha nem csináljátok, akkor ítéljétek
1: ez
2: meg.
1: Ez az Ószövetség.
2: Ószövetségben ezt megszüntette Isten, mert de ő előre megmondta, hogy jön egy messiás, aki ezt megoldja, amit ti már akkor nem tudtatok kezelni. Már akkor nem tudták kezelni a bűnt sem, tudod.
0: Na jó, hát még én ezzel teljesen nem vagyok előrébb, mert akkor van olyan bűn, amiről mondjuk én nem tudok, hogy az bűn. Tehát ha én valamiről nem tudok, hogy az bűn, én még mindig itt tartok egy picit, akkor bűnöm az? Vagy te azt mondod, hogy itt nem is így kell gondolkozni, hogy bűnöm-e. A Szentlélek elleni szidalom az mondjuk egy bűn. Azt tudjuk, hogy az nem egy bocsánatos bűn. Az összes többi az vétek.
2: Szerintem.
0: Mondjuk.
1: Hűha,
2: szerintem
1: tudom, hogy inkább
2: megint visszalépnék az első mondatomhoz.
0: Igen.
2: Mert Jézus is azt mondta, le van írva Bibliában, hogy igen, ő mindenkinek megbocsát mindent, ha ellene is bármit vétkeznek, megbocsát.
0: Igen.
2: De aki a Szentlélek ellen vé, azt nem bocsátja meg. Nem teheti meg.
0: Igen.
2: Vagyis, hogy amit az elején mondtam, hogy ezt mindenki ellenőrizheti saját magán a bűnt, hogy bennem van-e a lélek gyümölcse. A szeretet, az öröm, a békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség, de persze az új fordításban más szavakat mondanak, ez a Károli fordítás, tehát, hogy ezt ellenőrizheted te is magaddal. Hogyha ez nincs meg benned, mindegyik, hanem ideges vagy, félsz, a góc, stb. Ja, de előtte más mondja Pál apostol, hogy a másik, hogy a pénzsóvár, kérkedő, stb. Ilyeneket. Tehát írja, hogy milyen tulajdonságot, ezt mindenki ellenőrizheti, nem?
1: László, nem? Ha valaki ellenőrzi saját magában ezeket a dolgokat, akkor biztos találok olyat, ahol nem felelek meg.
2: Így van.
1: És akkor ez már bűn?
2: Akkor mindig imádkoznod kell.
1: És megyek, és meggyónom a papnál, jó?
2: És amiről beszéltünk, hogy mindent szépen megtanulni újra, és javulni folyamatosan.
1: De ez akkor az bűne, jó. Hogyha nem vagy tudatában annak, hogy itt most felsoroltál.
3: Hát nem jó a kérdés, Szabnás.
0: Igen, de folytasd, tehát bűne, ha nem vagy tudatában. Miért nem jó a kérdés?
1: Mert... Azért nem jó, mert az előbb megválaszolta Erdély László, hogy akkor bűn, hogyha ezekkelnek nem felelsz meg.
0: Az a bűn.
2: De elég, ha csak a hármat, az első hármat. Az első... Szeretet, öröm, békesség, nem elég?
0: Tartasz egy mondatos összefoglalót, András, hogyha nem tudok róla, hogy bűn valami, akkor...
1: Akkor nem bűn, mert...
0: Ezt mondod?
1: Nem bűn,
0: mert... Laci vakarja a fejét. De, hát csak az a helyzet.
2: De nem, azért figyelj, azért nem olyan fontos ez, mert saját magunkról sem nekünk kell ítélni. És nem mi ítélkezünk magunkról, hanem megkapjuk az ítéletet.
1: Ezt ma már beszéltük az ítélkezésről.
2: Isten ítéletét.
0: Hát meg tulajdonképpen az a helyzet, hogy hiába én mondjuk nem tudok róla, hogy valami bűn, és egyszerűen nem bűnöm, de később megtudom. És akkor már el kell számolnom vele, meg a lelkiismeretem.
1: Miért kellene, hogy megtudjad?
0: Hát, mert mondjuk egyszer csak mélyen elbeszélgetek mondjuk veled, és akkor te rávilágítasz nekem, hogy hát Szabolcs, amit 25 éve csinálsz minden nap, az bizony egy sántét bibliai értelemben, és akkor
1: bibliai
0: egyszer csak...
1: értelemben?
0: Hát mondjuk.
1: És jaj, akkor... mert hogy a Bibliában ott van, hogy ne lopj, például.
0: És akkor egyszer csak hirtelen rálátok, hogy édes drága jó Isten, mostanáig amit csináltam, és itt kell tulajdonképpen azonnal tudnom váltani. Nem? Mert onnantól, ha már tudok róla, mert te megnyitottad a látásomat arra, vagy egy ige megnyitotta a látásomat arra, hogy ez bűn, onnantól kezdve nem csinálhatom tovább azt a cselekedetet.
2: De ezt mindenki saját magán tudja ellenőrizni, hogy tudatosan csinálja-e. Mert ugye ezt Jézus így imád, hogy aki nem tudja, hogy mit csinál, vagy nem szándékosan tette azt, ami rossz, az azt mondja, hogy bocsáss nekik, Uram. De aki viszont szándékosan csinálja tudatosan, aznak saját magáról tudni kell, hogy én azért loptam, igen, mert tudom, én akarok, vagy véletlenül...
1: Előnyhöz akarok jutni ezzel.
2: Véletlenül is lehet úgy, hogy nem is veszem észre, hogy jaj, valami rosszat csináltam. De azt mindenki tudja ellenőrizni magán, nem? Hogy tudatosan csináltam ezt.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Hozok most egy, csak úgy egy gondolatot. Sokszor hallunk olyanokat ma a világban, hogy szereted-e eléggé saját magad? Szereted-e saját magadat úgy, ahogy vagy? Elfogadod-e magad? Én most idehozok egy olyan gondolatot, hogy szerintem egyszerre vagyunk mi emberek tökéletesek is, meg tökéletlenek is. Ez egy saját gondolat. Szerintem ez egyszerre tud lenni. Így ez a tökéletesség és tökéletlenség is, és tulajdonképpen a Jóisten, ahogy megteremtett minket, ezt én mondom így, hogy így kell szeretnünk és elfogadnunk magunkat, de ez nem mindig megy szerintem, és ha az ember szidja magát, akkor ez Isten káromlás? Ez a kérdésem most, hiszen tulajdonképpen Isten teremtményéről, ez esetben most én Szabolcs vagyok, Szabolcs beszélek, ha én elkezdem szidni Szabolcsot, Isten teremtményét, akkor ez Isten káromlás, hogy Isten teremtményét én szidom? Hogy jövök én ahhoz? Ez a kérdésem, felvetésem.
1: Az első gondolat az az, hogy nem.
0: Nem.
1: A második pedig len az, hogy annyira távol áll ez így a maga a gondolat, hogy bántom magam, vagy
0: haragszom magamra,
1: haragszom magamra,
0: szidom magam.
1: Nem is tudom elképzelni.
0: Hál' Istennek, örülj neki. És Laci, mit mondasz erre, hogy ha az ember szidja saját magát, Isten káromlás az?
2: Hát attól is függ persze, hogy mi nem tetszik nekem saját magam. Amit én csináltam, az nem tetszik, vagy amit teremtett rajtam Isten.
0: Hát ugye,
2: hát hiszen
0: mondjuk nem. A jellemed, hogy ahogyan reagálok, ahogy viselkedek.
2: A jellemünket teljesen átalakítottuk az egész világon, illetve ezt vissza kellene építenünk, mert igen, ez az üzenet, hogy ha majd a mennybe mehetünk, egyetlen egy dolgot vihetünk, csak a jellemünket, semmi mást, ami itt történt velünk, csak a jellemünket, viszont azt Isten nem akarja mindenkinél szépen átszerkeszteni, igaz? Tehát ő a szabadságot ígért mindenkinek.
1: Ez a szabad akarata.
2: Szabad akarata, és olyan világot akar, hogy mindenki szabadon csinálja a jót.
0: De saját magunkkal kapcsolatban, tehát te például mindig elfogadod saját magad olyannak, amilyen vagy. Szereted saját magad? És te, András?
2: Hát
0: és
2: ez, te, Laci?
1: Hát itt egy...
2: Nem. Én
0: néha megostorozod minden, magad egy cselekedetedért?
2: Igen, minden nap.
0: És az nem Isten káromlás, amikor ostorozzuk?
2: Nem, amikor lefekszem
0: de tényleg
2: a alvás előtt, akkor mindig átgondolom, hogy
0: hol
2: mi volt ma. De reggel mindig átgondolom, na jó, akkor mit csináljak, vagyis, hogy...
0: Jó.
2: Szerintem mindig gondolkodni kell mindenen.
0: Jó,
2: szépen.
0: És egy-egy hibát belátni, jó, de a hiba az tulajdonképpen egy tett.
2: Igen.
0: És én meg valószínűleg inkább azt kérdezem, hogy saját magamról, hogy Szabolcsnak a jelleme.
2: Igen.
0: Hogyha ott meglátom, hogy Szabolcs vagyok állandóan ideges, nyugodtan.
1: Erre a dologra, hogy te hogyan ostorozod saját magadot, mint ahogy kiderült, hogy akkor valamilyen formában ez téged foglalkoztat.
0: Igen, valószínűleg az, hogy egyébként én tudok egy ideges ember lenni, azért ma
1: de
0: már
1: ez
0: ezt
1: egy
0: egyszer
1: dolog,
0: bevallottam.
1: De ez nem saját magad ellen szól. Ideges vagy, az
0: igen,
1: nem
0: igen, és
1: is
0: idegességében az ember esetleg nem megfelelően reagál, viselkedik, cselekszik.
1: Ez még mindig nem saját magad ellen irányul.
0: Hogy érted? Tehát emiatt mondjuk tudom magam ostorozni, hogy
1: ja,
0: és az meg már olyan, mintha olyan lenne, mint egy Isten káromlás. Hát ez volt maga
1: nem,
0: a példa.
1: Nem
0: hogy...
1: Isten káromlás, ezt most rá szeretnéd szerintem
0: ezzel
1: húzni,
0: is akarom saját magadat
1: nyugtatni, hogy ez Isten káromlás. Igen, mert...
0: Pont, hogy ezzel büntetem nem, még inkább magam, nem?
1: Igen, csak hogy ez ilyen felmentő büntetés.
0: Na,
1: de hogy? Tudsz példát mondani? Tehát, hogy akkor menjünk be konkrét példába.
0: Hogy szidom magam, és
1: igen.
0: Hol szidom magam? Más nem jut most eszembe, aztán majd még megpróbálok kianalizálni valamit, hogy hol lehet még olyan, ahol szidom magam. Szerintem például tényleg az, hogy ez az indulat, hogy
1: Hogy nem kellene indulatos lény, hát vagy mi.
0: Igen.
1: De ez nem az, amiről beszélünk.
0: Nem?
1: Ne, Szabolcs, nem. Az, hogy az ember észrevesz bizonyos dolgokat, amelyeket nem megfelelően csinál, és hogy azt mondja, hogy jaj, hát én most akkor miért kellett nekem kiabálnom ebben és ebben a szituációban, ez nem a saját magad ostorozása, hanem ez egy bizonyos fajta figyelem, sőt, jó, hogy észreveszed. Mert az a problémásabb része, amikor nem veszed észre.
0: Na jó, ezt így elfogadom.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Elindultunk a mai adásban a ne félj gondolata mentén. Önmagunktól tudunk-e félni? Kérdezted András a félelem kapcsán, és akkor Laci mondta azt a beszélgetésben, hogy az idegességet például, ha kiiktatjuk az életünkből, akkor lehet, hogy nem is kell talán magunktól sem félni, mert akkor sokkal bölcsebben tudunk reagálni. Én ezt hazaviszem. Ti mit visztek haza a mai alkalomból?
1: Mármint a ne félj témából?
0: Hát, vagy az egész?
1: A ne félj témából egyértelműen azt, hogyha kapcsolódsz, vagy jelen vagy, hívjuk bárhogyan, akkor nem fogsz félni.
0: Laci, te mit viszel haza?
2: Hát, amit beszéltünk, amit mondtatok ti is, hogy ez mindig az Istennel való kapcsolatot jellemzi rájunk, ezért mindig nagyon át kell gondolni. Mert hogyha félünk, aggodalmaskodunk, akkor nem Istennel van a kapcsolatunk.
0: És nincs olyan helyzet, ahol semmit sem tehetünk. Én még ezt is viszem magammal. Tehát, hogy mindig lehet valamit tenni, bármilyen helyzetben.
1: Ez minek a kapcsán?
0: Hát én ezt is a ne félhez
2: kapcsolatban. Igen, ezt elmondta József a fáraónak.
0: Igen.
2: Aki Istenként azt mondta neki, hogy nem, semmit nem tehetünk.
0: Mindig lehet.
1: Tehát, hogyha Isten mindig tudunk tenni neki valamit, akkor az azt jelenti, hogy nem félünk.
0: És hogy élünk.
1: És hogy élünk, és hogy tovább tudunk lépni.
0: Maradjunk hát ma ennyiben. Oké, jó, hogy összeültünk. Innen folytatjuk. Köszönjük a figyelmet. Ez volt a mai Bibliáról másképpen című műsor.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-e és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésére, feltöltésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Jelentkezni már csak tegnapig, szeptember 5-ig lehetett. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont szeptember 24-e és 25-e között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják csak elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes részén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudják biztosítani. A nekik megfelelő módon. Augusztus 25-én került megrendezésre a Biblia ismeret és hitoktatói konferencia Sziget-Szent Miklóson. A Baptista Oktatási Központ és a Baptista Pedagógiai Intézet által szervezett alkalmon összesen 120 gyermekmunkás találkozott az ország különböző részéből. Az intézményi hitoktatók, iskola lelkészek mellett a gyülekezeti bibliaórákon vasárnapi iskolákban szolgáló testvérek kaphattak bátorítást és gyakorlati útmutatást az új tanévben induló munkájukhoz. A napot Győri Máté, a Baptista Szeretett Szolgálat hitéleti igazgatójának bátorító gondolataival indították a Péter II. Levele első fejezet alapján. Győri Máté kiemelte, hogy a hitoktatók feladata nehéz, de ne felejtsük el, hogy egy csapat vagyunk, testvérekkel, akikben ugyanaz a hit és lélek munkálkodik. Mindenki születésnapja 2026. szeptember 12-e. Idén 2026-ban harmadik alkalommal szervezik meg a Mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, köztük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontos. Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben, van segítség, és hogy létrejön egy társadalmi párbeszéd az élet védelmével kapcsolatban. Azért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Szeretnék mozgósítani az életpárti embereket a közéletben. Az időjárásról még marad a nyári idő. Hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokra van kilátás. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható, eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 24-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Mészáros Kálmán lelkész.

Jóságos Atyánk, Istenünk, háladással, tisztelettel jöttünk ismét a Te hívásodra, és az a reménység tölti el a szívünket, hogy nem hiába, hanem hogy veled van, lehet találkozásunk, azon túl, hogy egymás orcájára is tekintünk, közösséget szeretnénk veled és egymással is, a szeretet által, amire hisszük, hogy minden lehetőségünk meg lesz. És Te vagy az, aki folyamatosan kezdeményezel, a megszakadt kapcsolatot helyre akarod állítani. Köszönjük, hogy ezért küldted Jézus Krisztust is, a Te szent fiadat, hogy megkeressen, megtaláljon és megőrizzen bennünket az üdvösségre. És köszönjük, hogy ezt az igazságot akarod ma is világossá tenni előttünk, itt ezen a helyen, és szerte ebben a világban, ahol ezekben az órákban eléd állnak a Te gyermekeid. Kérünk Téged, hogy tekints ránk, és szükségünk szerint támogass, és legyen kedves előtted a mi tiszteletünk, hódolatunk, imádságunk, énekünk, az ige hallgatásunk, hogy meghozza mindannyiunk életében a gyümölcsét is. Kérünk, hogy segíts erre a Szentlélek erje által. Amen. Egy közös éneket fogunk énekelni, ami fölkészít bennünket az ige olvasására. Az ötös számú ének lesz ez. Az ötös számú ének így kezdődik. Az Úr legyen áldott, nagy dolgokat tett. Fennállva énekeljük el ezt az éneket.

Maradjunk állva, testvérek, és olvassuk el a mai igénket. János evangéliumában találjuk ezt megírva. János evangélium 5. fejezet, a 17., majd a 19. és 20. verset fogom felolvasni. János evangélium 5. fejezet, 17. vers, majd a 19. és 20. vers. Kövessük a kivetített szöveget mi magunk is. Jézus így szólt hozzájuk, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. 19. verstől ismét megszólalt Jézus, és ezeket mondta nékik. Bizony, bizony, mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is. Hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat néki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Idáig az ége, imádkozzunk. Menj, édesatyánk, köszönjük, hogy a te munkádra tekinthetünk a mai napon is. Szeretnénk rád figyelni, hogy mi is azt tegyük, amivel megbízol bennünket, amire utasítást nyerhetünk, kaphatunk vezetésed által, az ige ismeret és a Szentlélek által. Kérünk, tedd figyelmessé a szívünket, hogy megértsük üzenetedet. Amen. Foglaljunk helyet, az énekkar szolgálatát kérjük.

Valóban így van, hogy Isten alkotása csodálatos. És nekünk nem jött más, mint hogy zengjünk halleluját, dicsérjük Istent. Ilyen alkotónk van nekünk, aki ezt a szép világot megteremtette, és nem csak megalkotta, hanem fenntartja, és meghatározott cél felé mozdítja el. Ennek lehetünk tanúi, akár a mai napon is, hogyha ráfigyelünk. Isten ma is munkában van. Ez a ma délőttnek a fő üzenete, munkában van. Bár múlt vasárnap éppen azt néztük meg, hogy a 6 plusz 1 nap, tehát az egyhetes időbeosztást Istentől vettük át mintaként, aki 6 napon át munkálkodott, olvassuk az igében, a 7. napon pedig megpihent. De hallottuk kihangsúlyozva is Isten igéjéből, hogy félreértenénk az isteni szót, az üzenetet, minthogyha Isten arra bátorítja bennünket, hogy ezen a napon henyéljünk, vagy valami féleképpen elfeledkezzünk arról, hogy szellemi tevékenységet is végezzünk, vagy végezhetünk. Ezért tehát rá kell figyelnünk arra, hogy mit jelentett az isteni pihenés, amiben példát adott számunkra is. És hogy lehet összekapcsolni a kettőt, hogy Isten példát mutatott a pihenésben, a 7. napon, ugyanakkor mégis munkában van. Eszembe jutott Madánc Imrének a híres munkája, az ember tragédiája, amelyik ezzel a mondattal zárul, hadd idézzem pontosan, be van fejezve a nagy mű, igen, a gép forog, az alkotó pihen, évmilliókig eljár tengelyén, még egy kerék fogát újítani kell. Pont. Itt a vége ennek a nagy műnek, mármint a Madács Csé nagy műnek, hogy mintha az sugálná ez a közgondolkodásban is, hát megfogant gondolat, hogy a nagy mű kész van, Isten hátradőlt, mint egy nagypapa, és nézi, hogy mi történt a nagy művével. Hát én azt gondolom, hogy félre értenénk Isten személyét, munkáját, szolgálatát, és a nagy világban végrevitt művét, ha így gondolkodnánk. Egyébként Madács idejében ez sajnos elterjedt, és szinte vallássá izmosodott, erősödött ez a gondolat, úgyis hívták még volna, vagy egy speciális eszmerendszer, ami erre épült, az úgynevezett deizmusnak a kora, a liberalizmusnak egy olyan korszaka, amikor azt gondolták az emberek, hogy egyáltalán, ha lett volna Isten, mert hogy volt Isten, és rendben van, hogy megteremtette ezt a világot, de mintha magára hagyta volna. Mintha úgy nézne ki a világ, mint egy órás mesternek a műve, fölhúzta az órát, letette, és már el is felejtette. És még ketyeg valamennyire ez az óra, de Isten elfeledkezett róla. És a deista filozófia lényege az, hogy mivel Isten elfeledkezett a világról, ezért tehát nekünk kell kézbe venni a dolgokat Isten helyett. És a nagy francia forradalomtól egészen napjainkig ebben a tévegésben szenved a világ, mintha azt gondolná, hogy Isten félrevonult és nem törődne a világgal, ezért nekünk kell Isten helyébe lépni és cselekedni, ha az Isten nem cselekszik. Ebből származott aztán a, mondom így, francia forradalom felvilágosodás, idézőjelbe teszem, kora óta egészen napjaigig az a torzulás, aminek annyi és annyi tragédia lett a következménye, hogy az ember kézbe vette a világ sorsának irányítását. És még mindig nem mondott erről le, nem adja vissza, vagy nem akarja visszaadni, és Isten csak mosolyog és nézi az ember erőlködését, amelyről meg kell állapítani, hogy nála nélkül, Isten nélkül, Jézus nélkül semmire sem megyünk. Csak elrontani tudjuk a dolgokat. Csak tönkretenni tudjuk
a dolgokat. Csak tönkretenni tudjuk a világot. Ha azt gondoljuk, hogy Istennek már nincs dolga velünk, meg a világgal. Éppen ezért nagyon fontos, hogy rászegezzük a figyelmünket ma Jézus Krisztusnak a szavára, aki ebben az ügyben is rendkívül világos kijelentést adott. Ezzel kezdtük, ezt olvastam itt a János evangéliumában, Jézus így szólt a kétkedő Isten munkáját is, hát úgy csak egy kicsit félvárra vevő gondolkodással szembe, azt mondja az én atyám, mind ez idáig munkálkodik, nem csak munkálkodott, munkálkodik, és én is munkálkodom. Nem elég testvéreim tehát valamit megalkotni, azt fönt is kell tartani. Gondoljátok ti, testvérek, azt bárki közületek, hogy ez a csodálatosan szépen megteremtett világ, amelyik a törvényeknek a hullámhosszára lett ráállítva, csak úgy magától megy, ahogy Madács mondja. Magától a nagy mű elkészült, és most már csak figyelni kell. Hogy nincs Isten mögötte benne a dolgoknak az irányításában? Nagy tévedés. Isten ma is munkában van. Föntartja ezt a világot. Munkálkodik ebben a világban. És Jézus azt mondja, hogy amiképpen Isten munkálkodik, folyamatosan fenntartja ezt a világot, működteti ezt a világot, én is vele együtt dolgozom. Én is azt akarom tenni, amit Isten rám bízott. Együtt munkálkodunk tehát ennek a világ forgásának, fenntartásában és üdvösséges útjára való fordításában. Mert Isten eldöntötte, vannak eldöntött kérdések, amit nem fog Isten megváltoztatni. Mégpedig, hogy megváltja ezt a világot. És bármennyire is belenyúl az ember a fogaskerekek közé. És bármennyire is megrontja saját hitetlenségével, és ez a bűn. Bármennyire is akadályozni akarja Isten munkájának a teljességre jutását, nem fog sikerülni neki. Mert Isten kezében vannak a dolgok. És ő a helyreállításnak az Istene, és amikor ő valamit eldöntött, elhatározott, és az ő terveiben szerepel, azt végbe fogja vinni. Ezt szoktam mindig mondani, vagy velünk, vagy nélkülünk. De Isten az ő tervét végre fogja hajtani. És amikor azt mondja Jézus, hogy Isten most is munkában van, én is vele együtt dolgozom, vele együtt munkálkodom, hogy ez a nagy isteni mű teljességre menjen. Hogy ez a hatalmas, nagy isteni vállalkozás, hogy üdvözítse ezt a világot. Én ebben szolgája leszek. És csodálom is ezt a gyönyörű szép ígét, amelyben egyre világosabbá válik a mi feladatunk is e gyönyörű munkában, amit Isten elkezdett, és most is végbe visz. Jézus azt mondja a főpapi imádságban, az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Az igazi örök életre való ráhangolódás az, hogy megismerni Istent, megismerni Isten munkáját, megismerni a teremtett világnak a működését. Egyáltalán nincs letiltva a tudománynak a térhódítása, hogy igenis, ismerjük meg. Ezért csak rácsodálkozunk az isteni műnek egyre fantasztikusabb méreteire, összefüggéseire. Ez bennünket is csodálattal tölt el. De nem az emberi hiúságot erősíti, hanem a hódolatot és az alázatot a Teremtő iránt. Isten munkája iránt, amiben csodálatos módon bennünket is munkatársává akar tenni. Bennünket is be akar hívni ebbe a nagy munkába. Ne csak

érzitek azt, hogy az a néhány év, évtized, maximum 70-80 esztendő, ahogy a Biblia mondja, és ha a kegyelem tartnék tovább, akkor így az örök életnek már része. Hogyha hitben járunk, ezek a pillanatok is, amiket most élünk át, az örök életnek része. Hisz a Biblia azt mondja, hogyha benne hiszünk, ha elfogadjuk az ő meghívását az ő szent országába, attól a másodperctől kezdve az örök élet nyílik meg előttünk, és, ahogy Jézus mondja, még ha meghal is él, átmegy a halálból az életbe. Tehát mi az örök élet? Azt mondja Jézus, az örök élet az, hogy folyamatosan megismerjük az Isten nagy művét, és belekapcsolódunk, hogy részeseivé leszünk. És ez egy boldogító érzés, hogy nem céltalanul élünk ebben a világon. Nem reménytelenül ér, nem munkanélkül töltjük az életünket. És nem egy bizonytalanság kíséri az életünket, hanem egy aktív részvétel. Hogy Isten újra aktivizál bennünket, hogy az ő nagy tervének részeseként örömünk legyen a szolgálatban. Örömünk legyen az Isten ismeretének a bővülésében. Hogy folyamatos csodálkozásban a mi hódolatunk erősödjön iránta. Jézus Krisztus mutat abban példát, hogy hogyan ismerhetjük meg Istent. Hogyan lehet az örök életünknek már most része az, hogy a felfedezéseknek a sorába illeszkedhetünk. Ugye leginkább a Szentírásba ismerjük meg őt, a Szentírás. A Szentírást azért adta Isten a kezünkbe, hogy az emberi emlékezet hajnala óta egészen addig, amíg ő vissza nem jön, legyen iránytűje, legyen egy eligazítása az ember számára. És hogy az élet minden részletében, a leghétköznapibb ügyben, a legcsodálatosabb ívű dolgokban is a Szentírás legyen az alapja. Jézus azt mondja az írástudóknak és farizeusoknak, hogy nagyon jó teszitek, hogyha a Szentírást tanulmányozzátok, mert úgy hiszitek, hogy abban van az örök élet. És jól hiszitek. Egy probléma van, hogy közben engem nem vesztek észre, akiről szól az írás. Hogy én fogom biztosítani számodra és számunkra is az örök életet. Hogy nem csak egy betű halmaz a Szentírás, hanem élő valóság, hogy Jézus Krisztusban testé lett az Isten szeretete, irántunk való irgalma, és hogy bennünket is rá akar vezetni az örök életnek az útjára, és arra a szemléletre, ami boldogán tehet már most is felfedezések kapcsán. És ott van Isten munkája a történelemben. Persze azt mondhatnánk, hogy történelemben, annyi véres eseményben, háborúban, és konfliktusban, amiről szól a történelem, vagy akár az egyház történelme is. Hogy abban is benne van az Isten nagy munkája. Adott egy népet, Izrael népét, legelőször is, példaként akár dicsőségében, akár megaláztatásában, de néptörténelmében is ott van az Isten. A héten olvastam, hogy egy nagy teológiai vita volt Magyarországon, az evangélikus teológián, arról a kérdésről, hogy hol volt Isten a holokauszt idején. Szemléltető kép, szöges drótok mellett vagy mögött, soványra aszott arcok, kétségbe esett tekintetek, és oda van írva, hol volt Isten? A szörnyűségek idején. Valaki visszaírta, ott volt az Isten. A halálra ítélt, keresztre feszített fiában. És a halálból föltámadt fiában. Ott volt az Isten. Mert Isten mindig ott van, ahol a legnagyobb a szükség.

A legnagyobb az emberi gonoszság is. Hát nem Istent kell a vádlottak padjára ültetni, ilyen szörnyűségek miatt, mert van, aki úgy szeretnék elítélni az Istent, hogy engedhette meg. Nem Isten akarta, az emberi gonoszság, az Isten ellenes gondolkodásnak, az ateizmusnak volt enne a gyümölcse. Akik nem ismertek Istent, nem ismerték, nem akarták elismerni Isten szavát, igazságát, és juttatták embertársaikat ilyen szörnyű helyzetbe. Ott volt az Isten. És ha már ezt a képet most kiemeltem, a történelemben Isten igazolja magát. Ki hitte volna 1944-ben? 1944-ben, 45-ben. Ez szörnyűség kellős közepén. Hogy 3 év múlva egy új állam születik. Hatalmas ára volt ennek, hatalmas áldozatba került. De hogy Isten létezik, minden történésben benne van. Tegnap a diákjaim hasonló kérdést tettek fel egy bizonyos ügyben. Hadd mondjam ezt a személyes példát is el, amikor 2 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, a berettyói falui imaház összeomlott, akkor ilyen újságcikkek jelentek meg, hogy hát hol volt az Isten? Baptistáknak összeomlott a temploma. Hát ilyen Istenük van. Ilyen és ehhez hasonló kommentek voltak abban az időben. És emlékszem arra a kélezett pillanatra, hisz néhány nappal korábban ugyanabból az imaházból élő istentisztelt közvetítés volt a Kossuth Rádióban. Sokan voltak együtt, örvendeztek a testvérek, és elhangzott még egy álom is, hogy ezt a most már 100 éves épületet milyen jó lenne egy újra lecserélni. Tehát se pénzünk, se összekötetésünk, erre nincs. Lezállott szép az istentisztelet, kisöpörték az imaházat, rendbe tették, majd legközelebbre takarítónéni is elment, és alig tette ki a lábát az épületből, hatalmas robajjal, ez a gyönyörű szép épület, 100 éves vályog épület, összeroskadt. Nem maradt szinte semmi épen, csak a torony, illetve a toronynak a kupolája, a keresztel. És amikor én először SMS-en kaptam a hírt, és azonnal indultam munkatársaimmal, hogy együttérzésünkről biztosítsuk a berettyói falu testvéreket, soha nem fogom elfelejteni. Egy zokogó gyülekezet állta körül a keresztet. És kétség volt mindenki esve, és kérdezte, hogy hogyan engedhette meg ezt Isten? Miért jutottunk mi ide? Miért bennünket szemelt ki Isten? Miért nem másokat? Persze ezt nem mondták ki, csak úgy gondolták esetleg. És ott zokogtak, sírtak, és elmondták, hogy mennyi szépség volt ebben az imaházban, mennyi csodálatos emlék, ünnep, egyebek, hallgattam én is, velük együtt könnyeztem én is. Akkor senki nem gondolta, hogy nagyon-nagyon hívőnek kellett ahhoz lenni, hogyha valaki azt mondja, hogy 1/2 év múlva érdés mond, egy csodálatos új imaház épült annak a régenek a helyén. Ennek a gyülekezetnek soha nem lett volna annyi pénze, és nem lett volna annyi összeköttetése, ami ennek a szomorú eseménynek a kapcsán megtörtént. Hogy napokon keresztül és heteken keresztül az országos média ezzel foglalkozott. Országon belül és országon kívül. És mindenki azon segítkezett, hogy valamiféleképpen ezt a gyülekezetet meg kell segíteni. És föl kell építeni a templomot. És akkor 1/2 év múlva az átadásra került a sor,
És visszatekintettek, és visszatekintettünk, szinte hinni sem akartunk a szemünknek. A történelemben is cselekszik Isten. A legnagyobb szörnyűségeken keresztül is valami újat épít. Megenged Isten olyan tragédiákat, olyan helyzeteket, amire azt mondjuk, hogy hol van az Isten? Ott volt az Isten. Ott van az Isten. És ezeken keresztül is építi a jövőt. Mert ő másképpen gondolkodik. Másképpen intézkedik, mint ahogy mi gondolnánk. És bennünket alázatra és hódolatra kényszerít. Mindennek az ismerete. Jézus azt mondja, én nézem az atyát, hogy hogy cselekszik, mit cselekszik. És én is ugyanazt akarom tenni, amit ő tesz. Így folytatja tovább a kétkedő szavak után, ismét megszólalt Jézus. És ezeket mondta nekik, bizony, bizony, mondom néktek, a fiú önmagától semmit nem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is. Általában ott, ahol a fiú követi az apának a mintáját, mintaképét, abból nagy áldások szoktak származni. És ebben mutat példát, hogy ő nézte Isten kezemunkáját, figyelt az atyára, és semmit nem tett annak ellenére. Hanem mindig azt kutatta, azt kereste, mit kell nekem tenni. Atyám, mondd meg, mi a következő lépés? Annak ellenére, hogy isteni fiú volt, Isten fia volt. Folyamatosan azt látjuk, hogy különösen nyilvánosságra lépése, bemerítésétől kezdve, egészen a kereszten elmondott utolsó mondatáig, folyamatosan ezt a megszakíthatatlan kapcsolatot látom. Hajnalban imádsággal kezdi, nagy munkák után, tömeges evangelizáció után mindenkit elbocsát, ő még visszavonul a hegyre imádkozni. Folyamatosan az imádság tartotta meg. Az imádság által közölte Isten vele, mit kell tenned. És általában ez az imádság, ugye imaórán is előkerült ez a kérdés, hogy mi egy nagy csodavárók vagyunk. Mi azt szeretnénk, Isten, hogy belenyúlna a természet világába, megforgatná, és a mi kedvünk és kívánságunk szerint alakítaná a dolgot. Tévedés. Tévedés. Ez általában nem szokott bekövetkezni. Vannak kivételes esetek, de a kivétel erősíti a szabályt. Csütörtökön is erről beszélgettünk a gyülekezetben, hogy mi nagyon sokszor, ha összehasonlítjuk és vizsgálat alá veszik az imádságainkat, sokszor azért imádkozunk, hogy a körülményeinket változtassa meg Isten. Kedvezőbb helyzetet teremtsen számunkra. És az imádságnak a többsége arra próbálja Istent meggyőzni, hogy mennyi, milyen jó lenne, ha Isten úgy cselekedne, olyan azt mi kérjük, ahogy megrendeljük. És aztán Isten egy kicsit megvárkoztat bennünket, vagy úgy történnek a dolgok, vagy nem, de sokkal inkább a Biblia ismeretünk abban erősít meg, mint ahogy Jézusnál is ezt látjuk, hogy nem a körülmények változnak meg. Nem a természeti erőket kuszálja Isten össze a mi kedvünkért, hanem bennünket változtat meg. Bennünket tesz képessé, alkalmassá, a Szentlélek által erőssé, hogy a különböző szituációkban, a különböző próbatételekben, a különböző nehézségek között, körülményeink kedvezőtlen alakulása ellenére is, Isten gyermekeként helytállj. A Biblia teljes üzenete, a teljes evangélium erről szól. És Jézus azt mondja, hogy nem én utasítottam az atyát, hogy én innen azért csak jobban látom a dolgokat, mint onnan a mennyből te, hanem azt, hogy folyamatosan azt néztem, hogy Isten merre mozdul. Isten mit akar? Isten mit akar rajtam keresztül,
végbevinni a világban, hogy megmentsem azokat, akikért küldött engem az Atya. És ha Jézus, amikor imádkozott, sohasem kérte azt, illetve azt nem mondhatom, hogy sohasem, hisz van egy nagyon is kiélezett ima helyzet, szituáció, ott a Getsemáni kertben, amikor elhangzik, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőle. Ha lehet, hadd kerüljem ki, hadd ne kelljen ezt a keserű poharat kiinnom. Mert hát emberi testben jelent meg köztünk. És a harmadik imádsága végén teszi csak hozzá, mindazonáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg. Tudják, testvérek, addig, amíg nagyon hiányos az ismeretünk Istenről, Isten világáról, a Biblia világáról, rengeteg tévejgésnek lehetünk az áldozatai. Nagyon sok. És minél inkább közelebb kerülünk Isten szívéhez, minél inkább közelebb kerülünk Isten szentségéhez, minél többet olvassuk Isten szavát, és értjük meg, mit is akar az Isten, miért tart még életben az Isten, mi a terve az én törékeny, rövid pályafutásommal, amit ebben a teremtett világban eltölthetek. Minél inkább megértem, minél inkább Jézust ismerem meg, mit is mondott Jézus? Az pedig az örök élet, hogy megismerjünk téged, hogy megismerjük az Istent, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Mert minél inkább megismerem, és minél inkább közelebb jutok hozzá, annál inkább értem meg, hogy nem körülöttem forog a világ, hanem Isten körül. És én ebben csak beilleszkedhetek, ebben a nagy körforgásba, és letehetem azokat a, vagy felhasználhatom azokat az értékeket, ajándékokat, áldásokat, amiket Istentől nyertem ideiglenesen. Ennek a világnak a megjobbítására, áldására. És a kérdés, hogy oda tettem-e, oda teszem-e? Jézus így folytatja tovább, mert amit az Atya tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is rá fog bízni, hogy ti csodálkozzatok. Arról van szó tehát, testvéreim, hogy nem értjük meg a világ dolgait, vagy kétséggel szemléljük csak rezignáltan, ha nem ebből a perspektívából figyeljük az életnek a dolgait, ahogyan Jézus bemutatta nekünk. Azt mondja Jézus tehát, az Atya mindez idáig munkálkodik, és Isten ma is munkálkodik az ő gyermekein keresztül ebben a világban. Amiképpen a Fiában, Jézus Krisztusban munkálkodott, aképpen bennünk is munkálkodni akar Isten. Ezért mondja Pál apostol, hogy mi Isten munkatársaivá lettünk. Hogy abból részt vállaljunk, amit Isten ránk nézve is, és a teremtett világra nézve is, az ember világra nézve is, feladatul szabott. És milyen nagy dolog az, hogy megérthetem, hogy miért kell ezt csinálnom. Amikor még nem a lelkipásztori pályára készültem, hanem civil elképzeléseim voltak, és mesterembereknek a tanítványaként kezdtem el a pályámat, mint elektronikával foglalkozó, hát akkor azt gondolom, hogy azt kell csinálnom technikusként, akkor beállítottak egy mester, mert azt mondta, ez lesz a mestered. Nézd a kezét, mit csinál. És nekem nem lehetett szólnom sem, azt mondta, nézd a kezét, mit csinál. És meg fogod érteni.
És én néztem a kezét. És akkor mondta, hogy na most ezt is csináld. Így csináld, úgy csináld. És észrevettem, hogy menet közben, amíg figyeltem őt, meg azt mondta, most ezt tedd, az elején nem volt egy kívánatos dolog. Tehát egy kicsit olyan, én többre számítottam, vagy nagyobb tiszteletre, vagy... És meg kellett alászkodnom, hogy ebben a helyzetben most egy alárendelt személy vagy, és a mester van megbízva arra, hogy téged bevezessen ebbe a tudomány ágba. És hosszan tartott, amíg én igazából megtörtem, és el kellett fogadnom azt, hogy én most, nekem most ezt kell csinálnom addig, amíg nem fogom tudni magamtól ezt tenni. De egészen más volt már, amikor megértettem az összefüggéseket, és azt mondta a mesterem, hogy na most én nem fogok beleszólni, most te fogod csinálni, és én foglak nézni. Hát ez még nehezebb volt, mert ugye nem szólt semmit, de nem sikerültek a dolgok úgy, mint ahogy nagy büszkén azt mondta, na most akkor megmutatom, hogy ez hogy kell, még neki is. Én belebuktam, és akkor előről kellett kezdeni a dolgokat. És sokat tanultam ebben a kérdésben is, hogy tényleg alkalmas tanítványok vagyunk. Nem vagyunk túl büszkék, nem vagyunk túl rátartiak, nem gondolunk túl sokat magunkról. Nem gondoljuk azt, hogy meg kéne alászkodnom jobban, hogy értsem a dolgokat. Mert addig Isten nem tud mélyre vezetni az isteni tudományokba, amíg én azt gondolom, hogy jobban tudom még az Istennél is a dolgokat. És ebben a történetben pont arról van szó, hogy a fiú folyamatosan figyeli az atyát. És míg figyeli, Isten egyre nagyobb dolgokat bíz rá. Sőt, ti is csodálkozni fogtok, mondja Jézus, hogy egyre nagyobb feladatokra fogja megbízni az engedelmes szolgát. Kérdés testvérek, hogy mi engedelmes tanítványok vagyunk-e? Vagy rátartiak? Készek vagyunk-e tanulni, akár saját hibánkból is, az okos ember más hibájából tanul, szoktuk folytatni a buta a sajátjából sem. És most éppen arról van szó, hogy tanulunk-e a mesteri műből, vagy tanultunk-e saját bukásainkból, hogy meg ne ismételjük még egyszer, vagy járjuk az magunk útját fennhéjázva teljes bukásnak, ítéletnek félretéve. Isten őrizze meg bennünket ettől az önfejű magatartástól, és tegyen készé arra, hogy mi magunk is, ahogyan Isten munkában van, figyelve az ő tetteit, a fiúhoz hasonlóan mi is figyeljük őt, hogy alkalmasságot tőle véve be tudjuk tölteni a küldetésünket, a feladatunkat. És hogy majd előttünk is, amikor megnyílik az a nagy ajtó, amin át kell lépnünk egyszer, egyenként, hadd hangozzék ez a mondat, jól van, jámbor és hűszolgám, ha kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután, menj be a te urad örömét. Így legyen. Ámen. Az énekkor szolgálatot kérjük.

Kedves testvéreim, a befejező énekünk a 318-as ének lesz. Amíg kikeressük, hadd mondjam el örömmel azt, hogy most az Isten tisztelet befejezése után a gyülekezet tagjait kérem majd egy rövid visszamaradásra. Örömteli ok miatt kérem erre a testvéreket. Van egy nagyon kedves, elszánt jelentkező, aki Krisztus követésében szeretne tanúságot tenni, és röviden szeretnénk meghallgatni ezt a bizonyságtételt. És bátorítok másokat is, akiket Isten szent lelke megragadott, munkálkodik a szívünkbe, hogy ne szégyeljünk tanúságot tenni róla, a Krisztus követésére elindulni, együtt imádságra, lelki tanácsadásra, közös gondolkodásra, akár a mai alkalomra is, vagy a következő vasárnapokon is lehetőség kínálkozik azok számára, akikben a Szentlélek ezt már kezdte, vagy kezdi kimunkálni. Tehát bátorítok mindenkit erre. Az ének alatt az áldozatunkat is előkészíthetjük, amit majd aztán az oltárra fogunk helyezni Isten dicsőségére. Kész szívvel követünk. Így kezdődik ez az ének fennállva.

Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon velünk most és mind örökké. Amen.

0: az Úr közel. Jövel, Uram Jézus.
1: Kedves hallgatóink! A kispesti baptista gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Mészáros Kálmán lelkész.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A baptista iskolák központi tanévnyitója. Kedves, bensőséges hangulatú esemény Szabó Balázs gospel énekes dalai. A kisdiákok műsora és néptánca. Mellett köszöntötték szeptember 1-én délelőtt a tanulókat, szüleiket és a pedagógusokat Nyír Bogdányban, a baptista iskolák központi tanévnyitó ünnepségén. A résztvevőkhöz először a Kazinczy Ferenc baptista óvoda általános iskola alapfokú művészeti iskola és bölcsőde igazgatója Petró Gergely szólt, majd a tanévkezdés alkalmából Pap János, a baptista egyház elnöke mondta el nyitó imádságát. Miért? Amikor erre a kérdésre megkapod a választ, nem csak okosabb leszel, hanem bölcsebb is, jelentette ki beszédében Kmeti Gergely, a baptista szeretett szolgálat ügyvezető igazgatója. Hozzátette, sok válasz segít megoldani egy problémát, de a miért kérdése megnyit egy ajtót, amely mögött az ismeretlen tárul elénk, ahol a valódi tudás és a bölcsesség lakik. A miért emberek azok, akik megváltják a világot. Megkezdődött az új tanév a budapesti zsidó hitközség külkereskedelmi technikumban. Szeptember 1-én hivatalosan is kezdetét vette a 2026-27-es tanév. A budapesti zsidó hitközség oktatási intézményeiben is lezajlottak a tanévnyitók, köztük a külkereskedelmi technikum ünnepsége, amelynek idén a Bálint ház nagy terme adott otthont. Az új és visszatérő diákokat, a szülőket, pedagógusokat és az iskola munkatársait Salusinski András igazgató köszöntötte. Beszédének központi gondolata az volt, hogy a jövőnket nem egyetlen nagy döntés, hanem a mindennapok apró választásai formálják. Arra biztatta a diákokat, hogy már most vállaljanak felelősséget önmagukért és egymásért, és figyeljenek azokra, akik körülöttük vannak. Az ünnepségen Mester Tamás, a hitközség elnöke is köszöntötte a tanulókat és az oktatókat, kiemelte, hogy az idei tanévkezdés időben szinte egybeesik a zsidó új évvel, a Rosh Hasánával. A tanévnyitót követően az osztályok osztályfőnöki órával kezdték meg a közös munkát, az új tanévhez sok sikert, kíváncsiságot és közös élményeket kívánnak minden diáknak és pedagógusnak. 2000 gyermek iskola kezdését segíti a Máltai Szeretett Szolgálat Adni Öröm akciója. Sikeresen zárult a Máltai Szeretett Szolgálat és a SPAR Magyarország idei Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók személyes adományaikkal összesen több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, emellett több mint 2 millió forint értékben vásároltak adománykártyát, adta hírül a segélyszervezet szeptember 2-án. Az összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően a nehéz helyzetben élő gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhetik meg a 2026-27-es tanévet. A támogatások nem csupán tárgyi segítséget jelentenek, hanem azt is, hogy ezek a gyermekek nagyobb önbizalommal, egyenlőbb esélyekkel kezdhetik meg a tanévet. Az időjárásról még marad a nyári idő. Hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokra van kilátás. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható, eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 24-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egy új nap. Engem mindig lenyűgöz egy új nap ígérete. Friss kezdet, még egy esély, és talán egy csipetnyi varázs is, amely valahol a reggelen túl vár. John Boynton Priestley.

0: A pusztában készítsétek az Úrnak útját. Ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt. Ézsaiás 40:3-5.
1: A keresztség. Istennek az a cselekedete, amellyel naponkénti megtérésre ösztönöz. A kis KT-ban Luther is így tanít. A bennünk élő régi embernek minden bűnével és gonoszságával naponként vízbe kell fulladnia, és meg kell halnia. A megtérés kulcsszava naponként. Tételezzük föl, hogy egy ember megtért. Mit fog tenni a következő napon? Hogyan gyakorol bűnbánatot, aki egyszer s mindenkora megtértnek képzeli magát? Lesz-e még hely szívében a Krisztus keresztjének? Vagy mostantól már csak a megtért életét tündökölteti? Minden megtért embernek naponként szembesülnie kell a kérdéssel, hogyan tovább? Térjetek meg, ez a törvény szava. És én is hozzátok térek, ez pedig az evangéliumé. Senkinek sem volna szabad a megtérésről egyes szám első személyben és múlt időben beszélnie, mert a megtértek mind elhívottak, de nem minden elhívottból lesz választott. A naponkénti megtérés egyetlen célja a visszatérés az élő víz, az evangélium forrásához. Sokak szerint a kereszténység már az első század végén letért arról az útról, amelyre Krisztus missziói parancsa indította. Mára már 2000 év hordalékát kell eltakarítani, ha az evangéliumhoz szeretnénk visszatérni. Pál apostol megtérését pálfordulásnak szokták nevezni, pedig inkább Pál fordításnak kellene mondani, mivel nem Pál fordult Krisztushoz, hanem Krisztus fordította meg Pált. És Isten az, ki a rosszat fordítja jóra, mondja Babics. Vagy ahogyan a 126. Zsoltár első verse hangzik, mikor visszahozta az Úr Sionnak fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akinek Isten igéje fundamentumán nyugszik a megtérés, annak nem döntenie kell, hanem könyörögni és hálát adni. Aki keresztény életet szeretne élni, annak először fájdalmakat kellene megélnie. Túl kényelmesen és fájdalommentesen élünk ahhoz, hogy keresztény életet élhessünk, és megkapjuk a vigaszt. A naponkénti megtérésben arról az isteni vigasztalásról van szó, amely a fájdalmakat csitítja. Így juthatunk a belső ember szerinti megváltozáshoz Isten újat teremtő szent lelke által.
0: Mennyei Atyám, beismerem, hogy szándékaim ellenére is sokszor, sokfélében vétkeztem ellened, nagyon távol kerültem tőled, elmaradtam, Uram. Sajnálkozva beismerem, hogy ezért én magam vagyok a felelős. Én, Uram, senki más, nem hibáztatok többé senkit, ahogyan eddig tettem, kibúvókat keresve, hanem hozzád jövök most már. Kérlek téged, emelj föl, gyógyíts meg lelki sebeimből, gyógyíts meg a szívemet a sérelmektől. Kérlek téged, Uram, bocsásd meg minden bűnömet. Írd föl az én nevem is az élet könyvébe. Adj nekem örök életet a Jézus nevében. Köszönöm, hogy kegyelmesen meghallgatsz engem. Köszönöm, hogy ebben az életben én is a gyermekednek mondhatom magam. Köszönöm neked azt az új öltözetet, amelyet tőled kaptam most. Uram, segíts nekem vigyáznom rá, hogy ne szennyezzem be. Tarts meg a jóságban, maradhassak a te közeledben, vezess a te utadon. Segíts, hogy ne válasszam a könnyebbnek tűnő megoldásokat, fölismerjem a kecsegtető látszatokat, hogy le ne térjek ismét az egyenesen hozzád vezető ösvényről. Az értünk mindent feláldozó, megváltó Jézus Krisztus nevében kérlek. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: A Biblia jelentős része versben íródott. Ennek egészen egyszerű oka az, hogy a Biblia még a Gutenberg galaxis előtt született, amikor ugye nem volt természetes, hogy bemegyek a könyvesboltba és vásárolok egy Bibliát, hanem csak hallomásból, csak a fülem által hallhattam meg az Isten igéjét. A jelenések könyvében is vannak versek. Na nem úgy, hogy első fejezet, első, második, harmadik vers, ez a versbeosztás egészen késői, valamikor a középkor végén alakult ki, hanem úgy, hogy kötött beszédek. Héber értelembe vett versek. Ezeket nem a rím teszi versé, nem is a hosszú és a rövid szótagok szabályos váltakozása, mint az időmértékes verset, hanem a gondolatoknak egy jellegzetes rendje, ami a héber költészetben kialakult, és ez nem más, mint a párhuzamos, egymásnak ellentétes, vagy egymást kiegészítő gondolatok szabályos rendje. A jelenések könyve egy istentisztelet leírása tulajdonképpen. Egy olyan istentiszteleté, ami a mennybe zajlik, és ami átfogja az egész világtörténelmet, és ez az istentisztelet elkezdődik a jelenések könyvében onnan, hogy a hét gyertyatartók között, mint ahogyan a reggel, amikor kinyitották a jeruzsálemi templomot, még épp volt, a szolgálattevő pap elsősorban a lámpákat, a gyertyatartókat, pontosabban a lámpatartókat, hiszen ezek mécsesek voltak, ezeket szedte rendbe, és egészen tart a bárány mennyegzőjéig. Ennek a bárány mennyegzőjének is van előképe, hiszen egy-egy nagy ünnep után, a hálaáldozat után, a család együtt létének, összetartozandóságának a jele volt az a nagy vacsora, ami az áldozat után a templom udvarában költötte el a család, és itt történt meg. Ebben a nagy istentiszteletben tulajdonképpen felsorakozik az ószövetségi sátorszolgálatnak, templomi szolgálatnak minden értékes és érdekes eleme. A könyv megértésének az egyik kulcsa pontosan az, hogy erről a mennyei istentiszteletről legyen tudomásunk, hiszen az istentisztelet mindig kezdettől fogva egy szimbolikus cselekedet volt. Az áldozat is az volt. Az áldozatban nem én adok az Istennek, Istentől kapok valamit, ő adja értem a bárányt, helyettem a bárányt az Ószövetség idején. Minden ünnepnek megvolt a maga szimbolikus jelentősége, és minden ünnep arra emlékeztetett, hogy van a materiális létünk felett valami több. Valami olyan, ahol én a Teremtővel, mindenek urával beszélgethetek, kommunikációs kapcsolatba lépek. Az az érdekes, hogy a jelenések könyvének minden látomási egysége egy ilyen mennyei istentiszteleti jelenettel kezdődik, egyetlen egy kivétel van, majd erről rögtön fogok beszélni, és minden látomási egység ott ér véget, hogy meglátjuk az Isten trónját, és az Isten trónja körül dicséretet zengő, mennyei lényeket, vagy akár az egész teremtettséget. Az egy kivétel, az a hét csapásról szóló látomás, hiszen ebben pontosan arról van szó, hogy Isten visszavonja a kegyelmét a földről, Mert minden istentiszteletnek az a lényege, hogy Isten kegyelmesen lehajlik az emberhez. Ezért ebben az egy látomási egységben nincs ott ez a mennyei istentiszteleti jelenet.

Minden ilyen istentiszteleti jelenet együtt jár himnuszokkal. A himnuszok dicsőítő énekek. Ezek a himnuszok mindig a mennyben hangzanak el, és ehhez a mennyei himnuszhoz végül csatlakozik minden teremtett lény. Ezek a mennyei himnuszok mondják el azt, hogy a megváltás a célba érkezik, és a nagy küzdelemnek tulajdonképpen nem az a tétje, hogy ki fog győzni. Ez a világ megalapítása óta biztos. A nagy küzdelemnek a nagy tétje az, hogy én, te, mi emberek hol leszünk. És éppen ezért a Jelenések könyvének az a nagy óhaja, hogy azok között, az emberek között legyünk, akik ezeket a himnuszokat együtt éneklik a mennyei lényekkel. A himnusz felé haladunk. Ha végignézzük a Jelenések könyvét, akkor 7 ilyen himnuszt találunk a Jelenések könyvében. Ezek a mennyben elhangzó himnuszok, ezek szorosan kapcsolódnak a látomások tartalmához, de a látomások végső lényegét ezekből lehet igazán megérteni. És ezt azért kell hangsúlyozni, mert nagyon sokszor mi a látomások képeibe szoktunk beleakadni, és azt gondoljuk, hogy ezeknek a képeknek az ilyen-olyan értelmezése az, ami a Jelenések könyve igazi tartalma, és éppen ezért ezeknek a himnuszoknak a lényegét, a fő mondani valóját, ahova egy látomás eljut, ahol egy látomás kezdődik, ami közre fogja a látomásokat, ezeket nem érzékeljük, és éppen ezért valahol hiányos lesz a mi ismeretünk a Jelenések könyvéről. Ezért gondoltam azt, hogy 2 alkalommal a Jelenések könyvének ezt a 7 himnuszát tekintjük át, és megnézzük, hogy a Jelenések könyvének szerkezetében és a Jelenések könyvének mondani valójában mi a helye ezeknek a himnuszoknak. Ezek a himnuszok a fő mondani valót mondják el a Jelenések könyvéből, és éppen ezért fontos mind a 7 himnusznak a pontos áttekintése. Mi ez a 7 himnusz? Hol van ez a 7 himnusz? Az első 3 himnusznak a tartalmát úgy lehetne összefoglalni, hogy ezek mondják el a megváltás előfeltételét. Van egy kulcsszavuk ezeknek a himnuszoknak, ez a kulcsszó pedig az, hogy méltó. Görögül úgy van ez, hogy axios. Az axios szót akkor szokták a görögök használni, amikor az olimpiai játékok után a győztesnek a fejére tették a babérkoszorút, amikor megkapta az aranyérmet, mi így mondanánk, és akkor mondták ki ezt a nagy szót, hogy axios, méltó arra, hogy megkapja a fődíjat, az olimpiász fő-fő díját, az olimpiai aranyérmet mondanánk ma. Ki ez az axios? Ki ez a méltó? Erről szól az első 3 himnusz. Az első ezek közül a 4. fejezet 8-tól 11. versig terjedő szakasz, erről majd részletesen beszélünk. Ez tulajdonképpen nem más, mint egy nagyon érdekes, mint ahogy minden himnusz ilyen, párbeszédes rész. Méghozzá ezt úgy hívják, a zenében is van ez a kifejezés, hogy ez egy ilyen párbeszédes, egymással párbeszédet folytató részeknek az összeállítása, antifónának hívják ezeket, antifónikus szerkezetű himnuszok ezek. Először az első himnuszban megszólal az Isten trónjánál lévő 4 lelkes lény. És elmondja azt az ószövetségi igét, ami Ézsaiás proféta könyvének 6. fejezetében található, hogy szent, ezt a triszágiont így is szokták mondani, most már több idegen kifejezést nem mondok, elmondják, és majd meglátjuk, hogy mi mindennel több ez, mint az ószövetségi párhuzama.

És erre a himnuszra felel most már egy szélesebb kórus, a 24 vén kórusa, és ebben a kórusban találjuk az első és alapvető hitvallást, ami a Jelenések könyvének az alapját képezi. Tudnélik, itt vallják meg ezek a lények a 24 vén, hogy Isten a világ teremtője. És ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. A Jelenések könyvének az egyik fő mondanivalója pontosan abban van, hogy Istent úgy mutatja be, mint a világ teremtőjét. A teremtés az az alaptémája a Jelenések könyvének. Nem véletlen, hogy a csúcson, ugye a hármas angyali üzenet a csúcsa a Jelenések könyve szerkezetének, itt csúcsosodik ki minden mondanivaló, amit a Jelenések könyvében találunk. A hármas angyali üzenet, első angyali üzenete pontosan arra, erre a Teremtő Isten imádatára hívja fel a figyelmet, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, stb. A második hím.

teremtés és a megváltás a két alapvető tartalma az egész Bibliának. A Biblia első lapjától kezdve, a teremtés történettől kezdve, a Teremtő Isten úgy mutatkozik be, mint megváltó Isten a bűn után. Gondoljunk az ősevangéliumra, Mózes első könyve, 3. fejezet 16. versére, ahol a kígyónak azt mondja az Úr, hogy ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között, és ott az ígéret, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos. Innentől kezdve a megváltás üzenete a Teremtő Istennek a fő mondani valója az ember számára. A harmadik himnusz kapcsolódik ehhez az elsőhöz, és az angyalok és az összes teremtmények éneke arról, hogy a hatalom öröktől fogva mindörökké a megöletett bárányé. A teremtés, a megváltás után a hatalom kérdése kerül elő, ami megint a Jelenések könyvének az egyik fő mondani valója. A Jelenések könyvének az egyik fő alapszava, ami körül minden forog, hogy kié a hatalom. Ezért folyik a nagy küzdelem. Sátánnak az a kísértése, hogy megkérdőjelezze, hogy Istenné minden hatalom menjen és földön. És a Jelenések könyve azért mondja el a nagy küzdelmet, hogy bebizonyosodjon mindenki előtt menjen és földön, hogy övé a hatalom, övé az erő, övé a nagyság, övé minden, ami ezen a földön van. Sőt, most egy nagyon furcsát fogok mondani, Sátán is csak az ő engedélyével lehet Sátán, mert egyetlen szavával meg tudná semmisíteni a Sátánt, de viszont nyilvánvalóvá kell legyen az, hogy az egyik hatalom, az Isten hatalma, és a vele szemben lázadó hatalom, az hogy viszonylik egymáshoz. És itt rögtön az elején a Jelenések könyvének azt találjuk, hogy azok tartoznak Isten táborába, akik elismerik, hogy minden hatalom menjen és földön az Istené. Ez a kulcskérdés. Teremtés, megváltás, hatalom. Erről szól az első himnusz. Azt is elárulom, hogy ez a hét himnusz piramis szerkezetű. Ez is olyan, mint a Jelenések könyve, örökli ezt a szerkezeti formát, ami a héber versnek, héber gondolkodási módnak nagyon megfelelt. Kiasztikus szerkezetnek szoktuk mondani, úgy is lehetne mondani, hogy piramis szerkezet, hogy középen, a középső résznél van a lényeg. És most jön ez a középső rész, a hétnek a közepe, ez a negyedik himnusz.

Ez a negyedik himnusz úgy lehetne mondani, hogy ez az Ámen himnusz. Tudnélik, ezt a himnuszt, a negyediket, az üdvözültek sokasága énekli. Az üdvözültek nagy sokaságának az éneke, amelyikben először arról vallanak, hogy az üdvösség az nem az övéké, hanem a trónon ülő bárányé, és ez a trónon ülő bárány ajándékozta nekik az üdvösséget. Ez egy nagyon fontos dolog, mert kizár minden teljesítmény alapú üdvösség szemléletet. Nem arról van szó, hogy ez a nagy sokaság olyan erős volt, olyan nagyszerű volt, persze még hozzá lehet tenni Isten segítségével, hogy elérte az üdvösséget, hanem arról van szó, hogy az üdvösség maradéktalanul az Istené, és ez a megöletett bárány azért lett megöletett bárány, hogy megossza ezt a kincset, az üdvösséget, az új élet reménységét, az új élet lehetőségét az emberekkel. És a két ámen között, ami itt található, ez a 7. fejezet 9-től 12. versében található, felsorolja Istennek azt a 7 tulajdonságát, ami ezekben a himnuszokban újra és újra előjön. Melyek ezek? Azért

Magasztalja a nagy sokaság, az üdvözültek nagy sokasága az Istent, mert övé az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a hálaadás, a tisztesség, a hatalom és az erő. Ezzel majd külön fogunk foglalkozni, ezzel a hét tulajdonsággal. Ez az Istenség teljessége. És Isten hatalma ezen a hét tulajdonságon nyugszik, mint hét pillére. Az utolsó három himnusz, az nem a megváltás előkészítésével foglalkozik, hiszen ugye a teremtő az a kezdet, a megváltás, ugye a Biblia azt tanítja, hogy a világ megalapítása óta megöletett ez a bárány, a megváltás lehetősége az ember teremtése előtt megvolt, és a harmadik himnusz ugye az angyalok és összteremtményeknek a nagy vallomása a hatalomról, Istené volt a hatalom kezdettől fogva, ez az alap. Most az utolsó három himnusz erre felel, ennek a párhuzamosa. Az ötödik himnusz, Jelenések könyve 11. fejezetének a 17. 18. versében található. Ez az ötödik himnusz az első három szerkezeti egység, ami a Jelenések könyvében van, annak az összefoglalója. És az utána következő három szerkezeti egység előkészítője. Ez a himnusz összefoglalja mindazt, amit a hét gyülekezetről szóló, a hét pecsétről, a hét trombita szóló látomás mond, és előlegezi mindazt, amit a következő hármas egység, a hét csapásról, az ítélet hét jelenetéről, és az egy gyülekezetről, a mennyei Jeruzsálemről mond a Jelenések könyve. És ez a himnusz vezeti be a Jelenések könyvének azt a kupoláját, vagy csúcspontját, ahol a Jelenések könyve igazi mondani valója van, ami a 11. fejezet utolsó versével egy mennyei jelenettel kezdődik, amikor ugye megnyílik a menny, és megláttatik benne a szövetség ládája, és a törvényre terelődik a figyelem. És ezután következik az, hogy látjuk egyrészt a hamis hármasságot és az igazi szent háromság népét, és a két tábor bemutatásának a központjában pedig ott van a hármas angyali üzenet. Ez a himnusz közvetlenül ezelőtt van. Azt lehet mondani ezt a kupolát, erre a tartószlopra építi rá a Jelenések könyve. Nagyon érdekes, hogy a hatodik himnusz, az pedig ennek a végén található. A hatodik himnusz az a 15. fejezet 4. 5. versében található. Ez az, amelyik azt lehet mondani, hogy a nagy küzdelem jelenetnek, ami ennek a kupolának a tartalma, az záradéka. Ezt mondja úgy a Isten igéje, hogy Mózes és a bárány éneke.

Ezt már csak egy hetedik himnusz követi. A hetedik himnusz a Babilonnak, a nagy paráznának a elítélése felett elhangzó ének, a 19. fejezet első 8 versébe található, amelyik összegzi szinte az egész mondani valóját a könyvnek. Ebben a himnuszban az újjáteremtésre kerül a lényeg. Figyeljünk, az első himnusz az a teremtésről szólt. Ez az újjáteremtés himnusza. A második himnusz az a megváltásról szólt. Mózes és a bárány éneke az a megváltás diadaléneke tulajdonképpen. A harmadik himnusz, ez Istennek az örökkévaló dicsőségéről szólt. Az ötödik himnusz ugyanebben párhuzamos. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez a hét himnusz összefoglalja a jelenések könyvének egész tartalmát, és ezért mondtam a bevezetőben azt, hogy ennek a hét himnusznak a pontos megismerése az a jelenések könyve mondani valójának a jobb megértéséhez segít. Tudnék, a jelenések könyvénél állandóan ezt el kell mondani. Újra és újra, mivel mi nem képiesen gondolkodunk, hanem logikai gondolkodás lett az európai gondolkodási mód, a képekkel nem igen tudunk mit kezdeni. Viszont ugyanakkor azt kell látni, hogy a mondani való felől a jelenések könyve nagyon sok aktuálisat, a mai ember számára fontosat mond el, hiszen ma is folyik a nagy küzdelem. A nagy küzdelem szintere az én és a te életed. A nagy küzdelem szintere a világtörténelem, az emberiség sorsa. A nagy küzdelemben ott van az a babiloni hatalom, amiről beszéltünk a második angyali üzenet kapcsán, valamint jelenések 18. fejezete kapcsán elég részletesen, ami egy hármas szövetség, ami megfelel a hamis hármasság szövetségének. A jelenések könyve tehát a diadalénekekkel mondja el azt, hogy nem valami sötét ítéletről, vagy sötét apokaliptikus látomásról van itt szó, hanem az evangélium diadaláról. Nem véletlen, hogy a jelenések könyvének a tetején az az angyal repül, akinél az örökkévaló evangélium van, hogy elhirdesse minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, az egész világegyetemnek, Jézus Krisztus jó hírét. Ezért van az, hogy a jelenések könyvének első verse szerint ez a könyv Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ezt a könyvet csak úgy lehet megérteni, mint evangéliumot, és ennek az evangéliumi szellemnek a megerősítése ez a hét himnusz. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy a jelenések könyvének összefoglalójaként ezt a hét himnuszt megnézzük egy kicsit közelebbről. Ma este csak az első hármat, a következő négyet pedig a következő alkalommal. Nézzük akkor az első himnuszt ezek közül. Az első himnusz, mint ahogy említettem, az a negyedik fejezetben található a tizediktől egészen a 12. versig. Ez is antifónikus, tehát párbeszédes. Úgy kezdődik az egész, hogy János, ugye a 17. fejezet első, a negyedik fejezet első verse mondja el, János látja, hogy egy nyitott ajtó van a mennybe, és egy angyal felhívja oda, és látja az Isten trónját, leírja jelképekkel az Isten trónját, leírja azt, hogy négy élőlény alkotja ezt a trónt, ennek a négy élőlénynek a párhuzamosa megtalálható Ezékiel könyvében, és ez egy hatalmas, nagy költői kép, de még nem itt kezdődik a vers, hanem megszólal ez a négy lény, ez a négy élőlény. És elkezdi mondani, hogy az előbb idéztem, hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Mit mond Istenről ez a vers? Az, hogy szent, háromszoros szent, ez egy kicsit furcsa, Ézsaiás könyvében is háromszoros szentségről olvasunk. A zsidó irodalomban általában csak kétszer szokták ismételni a szavakat, ami egy fokozás volt, a héber nyelvben a fokozás az ismétléssel történt. Tehát például énekek éneke, ez azt jelenti, hogy a legszebb ének.
Ez így lehetne fordítani magyar. Énekek éneke. Uraknak ura, a legnagyobb úr. Istennel kapcsolatban mégis háromszoros szentséget mond. Ézsaiás is, és a jelenések könyve is. De vajon a jelenések könyve miért? Mi ennek az oka? Megmondja, szent, szent, szent az Úr, és itt egy pillanatra felkapta a korabeli ember a fejét, hiszen János éppen azért van Pátmosz szigetén, mert Domitianus császár azt rendelte el, hogy őt is Úrnak, Istennek, mindenek urának kell kikiáltani, és most János itt hitet tesz arról, illetve a mennyei lények, mennyei trónról elhangzó ének mondja el azt, hogy egy Úr létezik csak ezen a földön, és ez az a szent, szent, szent, a seregek ura, ahogy Ézsaiás proféta mondta, nincs más Úr. És ez egy nagyon fontos alap. Ez az alaphangja a jelenések könyvének. A jelenések könyvében nem két egyenrangú hatalomnak a harca folyik, hanem arról van szó, hogy Isten mindenek felett Úr. És ezer ellen az uralom ellen lehet lázadni. De Isten nem kegyetlen Isten. Isten kivár, mert a bűn magába hordozza a büntetést. És a jelenések könyve azért hangzik el, hogy én, mint szabad akaratú lény, szabadon tudjak dönteni, ismerve a következményeket. Hogy mi történik akkor, hogyha ezzel az egyedüli Úrral,

nem pedig az önmagukat kiskirályként kikiáltó Domitianusokkal tartok, hanem ebben az egyedüli úrral tartok úgy, hogy ő az úr az én életemben. Ezen kívül még egy nagyon fontosat elmond az angyalok éneke. Ez pedig az, hogy aki volt, aki van, és aki eljövendő. Az akkori ember így fejezte ki azt, hogy ez az Isten az idő ura. És ez az idő kérdés egy nagyon fontos kérdés az egész Bibliában. Többször elmondtam már, és most hadd ismételjem meg, hogy a Biblia teremtés történetének az a különlegessége, hogy az ókor egyetlen egy teremtés történetében nem olvashatjuk azt, hogy az időt az Isten teremtette. Ez egy rendkívül modern gondolat. Hogy az idő teremtmény egy olyan dologi valóság, ami itt a Földön, a földi élethez tartozik, és nem pedig egy egyetemes valami, ez csak a relativitás elmélete óta, a 20. század eleje Einstein óta tudjuk. Isten nem csak ura az időnek, hanem Isten ezt az időt megosztotta mi velünk emberekkel. Azért teremtett 6 nap alatt, és mondja el a 6 napos teremtés, hogy lőn este, lőn reggel, hogy tudjuk azt, hogy ez az idő is teremtmény. Épp úgy, mint a csillagok, mint ahogy a fű, a fa, a virág, úgy az idő is Isten teremtménye. De ez az Isten ebben a teremtett világban, ami téri idői világ, anyagtól meghatározott téri idői világ, újra úgy jelenik meg, mint örökkévaló, aki van, aki volt és aki eljövendő. Aki jelen, múlt és jövő egyszerre. A 21. századi ember Isten képének pontosan az a nagy baja, hogy ez a fajta Isten, aki nem csak múlt, az a fajta Jézus, aki nem csak volt, és nem csak eljövendő, az a fajta Jézus ma is, most is jelen van. Az a van. Nem véletlen, hogy Istennek az a neve, hogy Jahve, amit rossz olvasással Jehovának szoktak olvasni középkor óta. Jahve az a lenni igének egy megfelelő formája, a levő, a létező. Vagy a G.T.A. Robinson, ez egy híres anglikán teológus fogalmazott, ő a lét mélye. Aki van, aki volt, és aki eljövendő, aki az alfa és az omega, kezdet és a vég. Az van most. Ennek a 4 lelkes lénynek az éneke, a lényege az egész jelenések könyvének. Most erre felelet következik, és azt mondja, és amikor az élő lények dicsőséget, tisztességet és hálát adtak a trónuson ülőnek, az örökkön örökké élőnek, leborult a 24-vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt, koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják. És jön a himnusz további folytatása. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert, és itt jön a teremtés, te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Itt 2 lényeges dolog van. A teremtés, amiről az előbb beszéltem, de a teremtés mögött ott van az akarat, az Isten akarata. Isten nem csak megteremtette ezt a világot, és elengedte úgy passzívan, mint ahogy egy felhúzott órát elengedünk, és jár, ameddig jár, hanem a teremtő Isten akarata, minden esemény mögött, ami ezen a világon van, ott van. Az, hogy én elismerem a Teremtő Istent, az azt jelenti, hogy az én életem elején ő áll, és az én életpályám végén ő áll meg utoljára a porom felett. Ez Pál úgy mondja az Areopágoszi beszédben, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ez az első himnusz. Nézzük a másodikat. A második himnusz egy nagyon érdekes összefüggésben érthető meg. Folytatódik ez a gondolat, hogy ezután a himnusz után egy probléma adódik a mennyben. Probléma a mennyben. Egy konfliktus. Úgy lehet ezt a konfliktust mondani, hogy a bepecsételt könyv konfliktusa.
Nagyon szépen felépített az egész fejezet, művészien konstruált, 7 szakaszból áll ez a konfliktus. Először is a könyvet látjuk meg. Láttam a trónus ülő jobb kezében egy könyvet, belül-kívül tele volt írva, 7 pecséttel lepecsételve. Utána a könyv fölött egy kérdés hangzik el, amit egy angyal tesz fel, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki a méltó arra, és elhangzik ez a döntő kérdés, ami az egész fejezetnek, sőt az egész Jelenések könyvének az egyik kulcskérdése, hogy ki a méltó arra, hogy felnyitsa ezt a 7 pecséttel pecsételt könyvet.

És erre a harmadik elem, hogy erre senki se felel. Néma a menny. Szinte érezhető a feszültség. Nincs felelet. Ki az, aki a történelem könyvét, hét pecséttel bepecsételt könyvét felbontja? Senki. És ekkor János elkezd sírni. Azt mondja, de ha sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem betekenteni abba, és nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyisse a könyvet, és hogy beletekintsen. És ebben a feszültségben János sír, megszólal egy angyal. És az angyal azt mondja, ne sírj, imé győzött az oroszlán Júda törzséből a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és a hét pecsétet. Elindul a megoldás. Egy angyal kimondja a nagy igazságot, sem az égben, sem a földön, sem a föld alatt, sehol nincs ember, aki méltó lenne. De Júda oroszlánja, Jézus győzött. És akkor egészen váratlanul valami más jelenik meg. Nem az oroszlán jelenik meg, hanem azt látjuk, és láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között ott állt a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. Hét szarva volt, hét szeme, az Isten hét lelke az, akit elküldött az egész földre. És jön a megoldás, megint a könyvre terelődik a figyelem, a bárány odament, átvette a könyvet a trónuson ülő kezéből, és mikor átvette a könyvet a négy élőlény előtt, mindenkinél hárfa volt, arancsésze tele füstölőszerekkel, szentek imádságai ezek, és új éneket kezdtek énekelni ekképpen. És jön a második himnusz. Ezután a nagyon drámai, nagyon pontosan szerkesztett, hét egységből szerkesztett drámai elem után, jön a himnusz. Hogy szól ez a himnusz? Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, feltört annak pecsétjét, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket, a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Ez a megváltás reménysége. A második himnusz a megváltás himnusza. Arról van szó, hogy mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket. Megvan a történelem megoldása. A történelemnek nem az a nagy kérdés, hogy mi lesz ezután. A történelemnek az a nagy kérdés, hogy mi lesz velünk, mi lesz vele. Nem az a nagy kérdés, hogy milyen események lesznek. A Jelenések könyve nem eseményekről beszél. Jelenések könyve, ami sorsunkról beszél. Mi lesz mi velünk? Mit jelent Jézus Krisztus, mint megöletett bárány nekem? És erről szól ez a himnusz. Ez az új ének. Nagyon érdekes ez az új ének, már az Ószövetségben sokszor a zsoltároknál megvan új éneket énekelni. Mindig arról van szó az új énekben, hogy a megváltással valamiféleképpen ez az új ének összefügg. Most lesz nyilvánvaló, hogy mi is ez az új ének. Hogy nem nekem kell valahogyan felmenni a mennybe, hanem a menny fogad el engem. A menny emel magához engem. És ezért a menny, azt mondja, királysággá és papokká tetted őket. Isten megoszta velem a teremtettség felett a hatalmát, ez a királyság. És az, hogy papokká, ez azt jelenti, hogy közvetlen kapcsolatom ismét helyreáll a mennyel. A zsidó népnek is a törvényadás előtt ez a papok és királyok és papok dolog, a törvényadás előtt Mózes 2. könyve 19. fejezetében előfordul. Istennek az a szándéka a néppel, hogy egyrészt a menny és a föld közötti kapcsolatot, másrészt pedig a föld teremtettsége feletti uralmat, kapcsolatot állítsa helyre az emberrel, hogy az ember ismét Istennel, emberrel, világgal és önmagával kapcsolatba kerüljön.
Ennek a nagy felfedezése ez a himnusz. A harmadik himnusz ezt a gondolatot folytatja. Úgy folytatja tovább, és láttam, és sok angyal hangját hallottam, a trónus, az élőlények, a vének körül, számuk tízezerszer, tízezer és ezerszer, ezer, vagyis megszámlálhatatlanul sok, és így szóltak hatalmas hangot. Most ezt a himnuszt átveszi az egész teremtettség, és rádöbben arra, hogy a megváltás az azt jelenti, hogy nem csak én jutok a mennybe, hanem mivel én ismét ember leszek, úgy, ahogy Isten megteremtett. Helyreáll a kapcsolatom az Istennel. Ezért helyreáll a hatalmi rend ezen a világon. Nem véletlen, hogy a Jelenések könyvének a kulcsszava a hatalom. Ez a hatalmi rend áll helyre a világon, és ezért szól így a himnusz. Méltó a megöletett bárány, figyeljünk, megváltásra utalás, hogy övé legyen az erő, és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás, ugye megint hét tulajdonság, és a középső a hatalom, megint a lényeges, ugye, mert párhuzamos ugye az erő és az áldás, a gazdaság és a dicsőség, és itt tovább a hatalom van középen, és ezt az éneket, és hallottam, hogy minden teremtett lény, a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben is minden, ami ezekben van, ezt mondta. A királyi széken ülői és a bárányi, az áldás, a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. És erre a négy élőlény megszólal, és rámondja, hogy ámen. Ez a negyedik, ez a harmadik himnusz, és ez lesz majd a negyedik himnusznak a tárgya továbbra. De előtte ugye a négy pecsét feltörése a Isten történelmi ítéleteinek a sora, ami bekövetkezik. Ennek kell bekövetkezni, hogy maradjon az a földi sokaság, ahova én és te tartozol. Akinek meg kell tanulni ezt az éneket, a bárány énekét, amit később majd a 15. fejezet mond. Meg kell tanulni azt az éneket, hogy övé a hatalom menjen és földön. És hogyha most végignézünk a mai kereszténységünkön. A mai kereszténységnek a legnagyobb problémája az, hogy az Isten hatalmába, gondviselő erejébe vetett hitünk gyengült meg. Hisszük, hogy van Isten, hisszük azt is, hogy ő hatalmas, csak azt nem hisszük, hogy mi közünk van ehhez az Istenhez. Úgy szoktam mondani, hogy Istenről azt gondoljuk, hogy egy mennyei bankigazgató, akinek mindenre van pénze. Csak annyi dolga van, hogy nem ér ránk figyelni. Az Istennel való személyes kapcsolatunknak van baja, rövid zárlata. És a Jelenések könyvét csak az fogja megérteni, csak az érti meg, hogy az evangélium örökkévaló evangélium. Aki megérti azt, hogy ő a kezdet és a vég, az alfa és az omega az én életemben is. Ő az, aki szent, szent, szent, mert aki van, volt és eljövendő az én életemben is. Hogy Jézus Krisztus nem csak világtörténelmi távlatokban jön el az ég felhőjében, hanem ennek az eljövetelnek az az igazi tartalma az én számomra, hogy értem jöjjön ez a Jézus. Csak az fogja ezt megérteni, aki tudja azt, hogy méltó a győztes, megöletett bárány. Aki felém nem úgy jön, mint Júda oroszlánja, hanem úgy jön, mint megöletett bárány, aki értem adta életét. És ebből az első három himnuszból ezt megértjük, akkor megértettük a megváltás titkát, ami a Biblia igazi üzenete. Segítsen Isten ehhez bennünket az ő kegyelméből. Amen.

Sík Sándor, a bűneimmel egyedül. A bűneimmel egyedül vagyok. A szó lebotlik ajkamról, mint elesett, fölvérzett kisgyermek. Kiáltana, de csak szepegni tud, és poros arcán, két sáros barázdán nagy, tehetetlen könnyek cseperegnek. Ó, hogy ismertem jót és rosszat egykor! Néven neveztem a bűnt és erényt, mint Ádám a paradicsomban a rámosolygó teremtményeket. De most egy néma rengeteget látok, egy ismeretlen, névtelen világot, az önmagát sem értő szó meget. Oly kétségbe esetten egyszerű a szó, a név, a számozott szabály. A tett is olyan, megtapinthatod. A mások tette olyan egyszerű, de az én tettem. Ki értheti azt, mikor magam sem értem, amikor már az anyamében hét fátyollal fogantatott? Ki mondja meg, mi vagyok benne én? Mi az apám és mi a nagyapám? Mi ház, föld, víz, nap, amely érlelé? Meddig Plutárkosz, meddig Mózes, meddig Jókai, meddig Szent Ferenc, meddig a kenyér és meddig a perc, és mekkora része az Istené? Én azt sem tudom, tettem-e, nem-e. Én cselekedtem, vagy csak úgy esett? Vagy az egész csak képzelet? Ó, vaksebészet gyóntatónak lenni, de gyónni, patakot tenyérbe merni, kottába venni a forgószelet. Jaj, így vagyok a bűneimmel. Megvert, fölvérzett, maszatos gyerek, még sírni is csak szepegbe merek. De egy valaki hozzám térdel, ölébe vesz, semmit sem kérdez, csak megcsókolja vérző homlokom. És én meleg mellére bújva, szabadító sírásba fúlva az egyetlen szót dadogom. Atyám!

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.
2: Boldog mondások a Bibliában. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Máté evangéliuma 5. fejezet, 3-tól 12. versig.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe az erős szív. A mai ige 27. Zsoltár 14. verse. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Gondolatok az ígéről. Szüntelenül reménykedjél, az Úrban reménykedjél. Érdemes reménykedni benne, soha nem hagyja cserben azt, aki ő benne bízik. Ne csüggedj el a reménykedésben. Számíts nagy szabadulásra, és légy készen, hogy Istent dicsérd érte. Az ige bíztat, hogy légy erős és bátor szívű, mert erre van leginkább szükséged, amíg várnod kell. Ha a szíved egészséges és erős, minden rendben lesz. A szívnek nyugalomra és derűre van szüksége, és ezt akkor kapja meg, ha erőt nyer. Az erős szív megnyugszik, tud örvendezni, és így erőt ad az egész embernek. Senki sem képes az életnek ezt a titkos mozgatóját, a szívet megerősíteni. Egyedül Isten, aki teremtette, ő erősítheti meg. Isten maga az erő, így adhat erőt mindazoknak, akiknek erre szükségük van. Ezért légy bátor, az Úr kiárasztja rád erejét, nyugodt leszel a viharban és örvendezel a szomorúságban. Én, aki ezeket a sorokat leírtam, Dáviddal együtt bátorítalak, hogy reménykedj az Úrban. Hosszú és mély tapasztalat tanított meg arra, hogy az a jó számomra, ha az Úrban reménykedem. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy Templomban július 5-én kezdődött, és ezután júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most ma vasárnap van, szeptember első vasárnapja. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Musica Sacra egyházzenei alapítvány részére várnak. Zsinagógák hete. Augusztus 30-a és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete 3 hetes esemény sorozata a Nyitottság és a Párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére a jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashana ünnepekig és az izraeli Kántor koncertig. Írják ezt. Ma, szeptember 6-án a Desefi utcai Sztín zsinagóga nyitja meg kapuit, míg szeptember 17-én pedig a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógákon kívül Miskolcon, Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Mint a szervezők írják, a rendezvény sokszínűségét a kiemelt nagykövetek gazdagítják. Az időjárásról még marad a nyári idő. Hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokra van kilátás. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható, eső nem lesz, a déli szél mérsékelt marad, és 24-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Könyörögjünk. kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában, közölve velünk nagy jóságát pihenésünk alatt is, ahogyan tette a nap minden eltelt órájában, tanácsaival, tanításaival kísérve, elnézve mulasztásainkat, elfedezve gyarlóságainkat. Kérjük, ne engedje, hogy megrestüljünk az ő akaratának szolgálatában, hogy szüntelen az ő gyermekei lehessünk.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! A napokban megnyíltak ismét az iskolák kapui. Kezdődik a rendszeres munka az oktatási intézményekben. Járjuk körül ezt a témát együtt.
1: Idézzük föl, mint egy előlegezett tanulságul, a 17. századi példás életű teológus, filozófus, tudós, iskolavezető Apáczai Csere János megfontolandó vélekedését az iskolák fölöttébb szükséges voltáról című előadásából szemezgetve. Az iskolára olyan nagy szükség van, és olyan sokféle a haszon, mely az iskolából származik, hogy vaknak, sőt, érzéketlennek kell lennie annak, aki ezt magától föl nem fogja, be nem látja. Az iskola, tanítók és tanulók rendezett társulása, akik az emberi életkörülmények szempontjából hasznos és szükséges ismereteket tanítanak és tanulnak. Milyen csodálatos dolog például az írás és az írás olvasása. Milyen csodálatos, hogy ezeknek a vonalacskáknak különböző alakjai, majd a gyönyörnek, majd a fájdalomnak, majd a szeretetnek, majd a gyűlöletnek, majd a békének, majd a háborúnak, majd a csöndnek, majd a viharnak képzeteit és fogalmait keltik föl lelkünkben.
0: Tanulással behatolhatunk a bölcsesség nagy mestereinek fáradtságot igénylő műveibe. Gyönyörűséggel szemlélhetjük az igazságnak hol itt, hol ott felbukkanó építményeit, és mindazokat a nagyszerű dolgokat, amelyeket a tudományokról érzékelés, tapasztalat, megfigyelés és indukció alapján írtak, és az utókorra hagytak. Az egyháziak kötelessége, hogy azt a kegyes hajlandóságot, mellyel eddig felkarolták az iskolát, ne csak megőrizzék, hanem továbbra is erősítsék magukban, és gyakori buzdítással e közhasznú dolog előmozdítására ösztönözzék öveiket, hogy az iskolák szerencsétlen tanítóit vigasztalják, helyzetük javítására tőlük telhetően különleges figyelmet fordítsanak, és bölcs tanáccsal a többi, saját rendjükbeli társaikat is helyes útra tereljék.

0: Alapfogalmakként foglalkozunk a tanító, a tanítvány, a tanulás, az iskola miben létével. A keresztény bibliai lexikon említi, hogy az Ószövetség ismeri és föltételezi olyan személyeknek a tevékenységét, akik Isten igéje alapján vallásos útmutatást és tanítást adnak a leendő írnokok, diplomaták és a tisztviselők számára, valamint a király és az udvari előkelőségek gyermekeinek. A tanítóknak a nép egésze számára is volt mondani valójuk a hagyományok megfelelő értelmezésében. Az Új Szövetség arról ad hírt, hogy Jézus is oktatta, nevelte tanítványait, és a nép is tanítónak tekintette. Ugyanígy tanító Isten szent lelke is. Az apostolok Jézus tanításait adják tovább. Pál apostol pedig hagyományos értelemben vett tanítóként és írástudóként hagyományozza és értelmezi Jézus tanítását.
1: Az Ószövetségben ugyanakkor hiányzik a voltaképpeni tanítvány fogalom. A profétáknak nem tanítványaik, hanem kísérőik voltak, akik szolgaként tevékenykedtek uruk mellett. Legfőjebb a profétai kötelékekbe szervezett proféta tanítványok tanulása úgy történik, hogy a tanító beszél, a tanítvány pedig hallgat, és elsajátítja a halottakat. Az Új Szövetségben a Jézussal való közösséget az evangéliumok minden esetben nyomatékosan kiemelik. Jézus hívta el őket a maga követésére, és ez a kapcsolat személyes, bensőséges jellegű. Ezért feltámadása után újra létrehozza ezt a tanítványi közösséget, melynek feladata, hogy uráról bizonyságot tegyen.
0: Az Ószövetségben a tanulás az a folyamat, amelyben az Isten megtapasztalt szeretete az Isten törvénye iránti engedelmességgé változik a nép életében. E tanulási folyamatban érti meg a nép a Tórát, és e megértésben fogadja el Isten parancsaként. Az Új Szövetségben a tanulás hagyományos görög értelemben fordul elő, Jézus korában már minden jelentősebb településnek volt iskolája, ahová azonban csak a fiúk jártak. Ott az alapfokú műveltség körében a törvény, az imádságok, az írás és a számolás alapelemeit tanították. Természetesen, szervesen hozzátartozik Isten akaratát megismerni, illetve azt tanulni, hogy életünket Isten akarata szerint irányítsuk. Isten akaratát az ember egyedül Jézus Krisztus életéből és magatartásából ismerheti meg. A tanulás jelentése tehát feladni önmagunkat, intellektuálisan és érzelmileg is megnyílni Isten igéje előtt, és hozzákötődni Jézushoz.
1: Tekintsük át röviden az iskola történetét, hiszen az ad helyet az ismeretek elsajátításának. Vezetőnk lehet gróf Széchenyi István gondolata. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Az iskola olyan oktatási intézmény, amelyet arra terveztek, hogy megfelelő környezetet biztosítson a diákok tanításához, általában tanárok irányításával. A tanulás az élet vitelének, a fejlődésnek alapvető feltétele, segítője, tovább lendítője, kiteljesítése. Magába foglalja az alapfokú, a középszintű és a felsőoktatást nyújtó intézményeket. Egyaránt társadalmi és pedagógiai intézmény. Az iskola nem csak a konkrét ismereteket nyújtja, hanem a család után a legfontosabb szocializációs, nevelődési szintér is.
0: A magyar iskola történetben Szent István rendelte el, hogy minden 10 falu egy templomot és parókját építsen, melléje pedig egy plébániai iskolát. Az oktatás a kolostorok hatáskörébe került, de a táltosok valószínűleg még évszázadokig fennmaradtak. A középkor idején főleg a bencések és a domonkos rendi szerzetesek tanították a nemesek utódait a nyugati műveltségre. A 14. század végétől egyre több plébániai iskola jött létre a városokban, melyek már a polgárság egy részének iskolái voltak, nem korlátozódtak a klérus képzésére. Nagy Lajos király 1367-ben hozta létre az első magyar egyetemet, Pécsett. Ez a dátum jelzi a magyar felsőoktatás kezdetét.
1: A 14. és 15. században a falusi plébániai székhelyeken már országszerte volt iskola. A reformáció koráig 102 olyan magyarországi közösséget ismerünk, melyben elemi iskolák voltak. A falusi iskolákban, miként Európa nagy részén, a mi atyánkot, hiszek egyet, a vallás legfőbb tételeit, az éneket, olvasást, és itt-ott az írást tanították. A tanítást vagy a plébános, vagy valamilyen papja, vagy az úgynevezett iskolamester végezte. Az Andzsú kortól kezdve gyakran előforduló fölsőbb tanulmányokat végző litteratus diákok java része is világi ember, akikkel a királyi kancelláriában, a főpapok és világi urak udvarában és váraiban a hiteles helyi káptalanok és konventek, a vármegyék és városok szolgálatában, mint író deákokkal, jegyzőkkel, gazda tisztekkel találkozunk.
0: 16. században, a reformáció idején a protestánsok, ha egy-egy várost meghódítottak, nyomban iskolát nyitottak. Ha valamelyik városban eldöntetlen maradt a küzdelem, a katolikusok is alapítottak középiskolát, viszont sem az állam, sem az egyházak nem rendelkeztek olyan szervezettel, amely hivatva lett volna az iskolákra felügyelni, azoknak tantervet előírni, vagy a fennállót módosítani. Minden főpap, főúr vagy város a saját belátása szerint rendelkezett az iskolájáról, kinevezte a tanítókat, megállapította azok számát, fizetését, meghatározta a tantárgyakat, a tantervet, az iskolai szabályokat. Ennek természetes következménye volt a legnagyobb minőségi különféleség az iskolák között.
1: A közoktatást állami ügyé Mária Terézia királynő tette, aki 1777-ben kiadta a Ratio Educationis című rendeletet az új nevelési és tanulmányi rendszerről, és az összes iskolaügy fölötti legfelsőbb felügyeletet a koronára ruházta. Ekkor létesültek az első szakiskolák, jogi akadémiák, bányászakadémiák, katonai nevelőintézetek is. Az alsófokú elemi oktatás a népiskola keretén belül működött a 19. század elejéig. A reál iskola vagy reál tanoda 1849 és 1934 között létezett középiskola volt. Az általános tankötelezettséget az Eötvös József féle 1868 évi 38. törvénycikk vezette be, ekkortól iskoláink legnagyobb része államtörvény által van rendezve és szervezve. 1945-ben megjelent az ideiglenes nemzeti kormány rendelete a 8 éves általános iskola létrehozataláról.
0: Így nemzeti üggyé emelkedett a közoktatás. Az 1993. évi 79. törvénybevezetője szerint a Magyar Köztársaság alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlása a lelkiismereti meggyőződés szabadságára és a vallásszabadság, a hazaszeretetre nevelés érvényesülése, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósulása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesülése. Tulajdonforma szerint működnek állami, egyházi és magániskolák. Sólyom Jenő, az egyháztörténet professzora, Luther Márton tanaiból kiindulva úgy fogalmazott, hogy sem az államnak, sem az egyháznak nem lényegszerű feladata az iskolák fenntartása.
1: Szerinte az iskola a szülők hivatáskörébe tartozik. A szülők alkalmi társulása egy bizonyos területen a szülők összessége megbíz valakit a gyermekek oktatásával. Így lesz szükség esetén áthárlott, tehát esetleges időleges feladata az államnak iskolák fenntartása. De lehet, hogy az államhatalom nem kellő módon teljesíti ezt a feladatot. Ez esetben van rendjén, hogy az egyházközség veszi át a szülőktől a közös tanítatás az iskola fenntartás gondját. Ám abban az esetben is, amikor az egyház a fenntartója egy iskolának, fontos folyamatosan emlékeztetnie magát arra, hogy az egyházi iskolák fenntartásának első felvétele az, hogy maradjanak meg az áthárlott feladat tudatában. Ennek elismerése és szemmel tartása adja meg egyházi iskoláinknak a létjogosultságot. Nem véletlen, hogy a rendszerváltás éveiben oly nagy lelkesedés övezte az egyházi iskolák visszavételét, jelentős volt az egyházakba vetett bizalom.

0: Asztalos György pedagógiai szakértő írása az állami és egyházi iskolák közötti fölfölerősödő, tévhiteken alapuló feszültségeket sorjázza. Kivételezetnek tekintik az egyházi iskolákat, például abból a szempontból, hogy tanulóit a körzetes beiskolázású állami iskolával szemben megválogathatja, és több pénzt kapnak egy-egy tanulóra. Egyetlen példa csupán az evangélikus egyházban 2011 óta csak körzettel együtt vettek át iskolákat. Másrészt, az egyházi iskolák pontosan ugyanazt a pénzt kapják, mint az államiak. Az egyenlőség úgy valósul meg, hogy amennyit költött az állam összesen az óvodásokra, általános iskolásokra és középiskolásokra, azt az értéket elosztják a gyermekek számával. Az egyházak pedig annyiszorosát kapják ennek a hányadosnak, ahány gyerekkel foglalkoznak. Ez persze biztosan nem lesz teljesen igazságos, hiszen nem ugyanannyiba kerül egy gimnáziumi tanuló, mint egy óvodás, és a különböző intézménytípusok aránya fenntartónként nem ugyanaz.
1: Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy megyénként is rendkívül nagyok a különbségek. Ráadásul az egyházi és állami intézmények megyénkénti aránya szintén nem azonos. Ám az egyenlő finanszírozás mellett mégis csak jobb az egyházi iskoláknak. Egyházi fenntartótól függően, de azért általánosan is elmondható, hogy nagyobb a függetlenség az anyagiak és a belső autonómia tekintetében. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a pénzt hatékonyabban tudják elkölteni. Jelentheti azt is esetleg, persze nagy korlátozott mértékben, hogy a hiány szakok tanárainak több bért tud fizetni. Az egyházak alig, ha nem kevesebb fenntartói személyzettel rendelkeznek, mint az államiak, vagyis

0: valami iskolákkal hasonlítanánk össze, akkor nem lenne ekkora különbség.
1: Nyilvánvalóan oda szívesebben mennek tanítani a tanárok, legalábbis ez az általános, ahol kevesebb a problémás gyermek, vagyis az egyházi iskoláknak kevesebb veszélyeztetett gyermekkel kell szembesülniük. Mivel az egyházi iskolákban átlagosan magasabbak az osztálylétszámok, ami azt jelenti, hogy több pénz jut, nagyon leegyszerűsítve, például eszközökre. A nagyobb anyagi és autonómiai függetlenség kivételével nemigen lehet különbséget tenni egyházi és állami elitiskolák tanulóinak helyzete között. A gyermekeket képesség, hátrányos helyzet vagy faji hovatartozás szerint nem különböztetik meg. Az esélyegyenlőség hiánya vagy a kirekesztés, ha valamennyire meg is jelenik elsősorban objektív adottságok miatt, nem felelnek meg a valóságnak azok a kijelentések sem, hogy az egyházi iskolák szegregálnak, az államiak nem.
0: A nagyobb településeken az állami iskolák között is nagy a különbség a hátrányos helyzetű gyermekek befogadásának terén. Azokon a 2-3 iskolás településeken, ahol az egyik intézmény egyházi, a többi állami, szinte kivétel nélkül sokan nagyobb hátrányos helyzetű diákok aránya az állami iskolákban. Ezeken a településeken a roma gyerekek többsége az állami iskolákba jár, de ez nem csak etnikai megkülönböztetés miatt van, hanem azért is, mert a hátrányos helyzetű gyerekek aránya a cigányság körében magasabb. Viszont az országban 71 olyan helység létezik, ahol katolikus iskolán belül nincs más oktatási intézmény. Ezeken a helyeken nincs válogatás, sőt a helyi hátrányos helyzetű gyermekek is biztosan ide járnak. Ezek az intézmények azért jöttek létre, mert amíg az önkormányzatok voltak a fenntartók, sok helyen nem lettek képesek finanszírozni az iskoláikat, és hogy ne kelljen bezárni, átadták őket az egyházaknak. Az egyházi iskolák hozzájáruló tényezői, de nem kizárólagos okai a szegregációnak. Tehetség terén nincs különbség az etnikumok között. Az iskolai teljesítmény különbségek nem ebből fakadnak. A fő indikátor a hátrányos helyzet.
1: Fontos kérdés, hogy hol kellene az egyházi és állami fenntartóknak magukba nézniük, és mi lehetne a megoldás. Ehhez az állami és az egyházi fenntartóknak együtt kellene dolgozniuk. El kellene ismerniük azt, hogy nem csak egyes állami, hanem egyházi iskolák is elősegítik a szegregációt, vagyis részt vettek számos helyen a tanulók etnikai, családi helyzet szerinti szétválasztásában. Természetesen fontos volna létrehozni olyan intézményeket, ahol a különböző etnikumú vagy szociális háttérrel rendelkező gyermekek egyaránt magas színvonalú oktatásban részesülhetnének. Ez viszont nem megy anyagi háttér nélkül. Az itt tanító pedagógusoknak a mostani 20% helyett legalább 80%-kal nagyobb bért, valamint órakedvezményt kellene biztosítani. Emellett több pszichológusra, pedagógiai asszisztensre, stb. Volna szükség. Az előbb felsorolt problémák orvoslásában az egyházak nyitottak a megoldások keresésére. Amennyiben ezek a lépések rövid időn belül megtörténnének, akkor az oktatás terén is nyílhatna egy új és gyümölcsöző kapcsolat, és egy új, krisztusi fejezet kezdődhetne az egyházak és az állam közötti együttműködésben.
0: Egy régóta közérdekű kérdésről Mihály Ildikó, pszichológus, Életkor és iskola kezdés a viták tükrében című dolgozatával adunk részleteket. A világ országában

0: Országainak legtöbbjében az iskola kezdési időpontját általában a 6 év körüli életkorra teszik. Az ideális beiskolázás megkezdésének időpontjának megítélésében két egymással ellentétes tendencia érvényesül. Az egyik irányzat követői, mielőtt az intézményes nevelés keretei között szeretnék látni a kisgyermekeket, ennek egyik módja a beiskolázás korhatár csökkentése. A másik pedig az iskolai előkészítés részben vagy egészben történő intézményesítése, illetve az óvodába járás valamilyen életkortól kezdődő kötelezővé tétele. A másik trend az iskola kezdés életkorának emelését szorgalmazza. Ennek megfelelően nem tekinthető kivételnek a 7 éves vagy az ennél idősebb korban történő beiskolázási gyakorlat sem. Mindkét irányzat hívei igyekeznek tudományos érvekkel, vizsgálati eredményekkel is alátámasztani állításaikat.
1: A mielőbbi iskolai előkészítés, illetve iskolai beiratás gyakorlatát követő országokban részben az 5 éves korhatárnál húzzák meg a vonalat. Ausztrália, Banglades, Új-Zéland, Anglia, Wales és Észak-Írország. De vannak elkötelezettjei a még ennél is korábbi kezdésnek. Skócia, Hollandia, Belgium. Ezekben az oktatási rendszerekben általában az óvoda komoly iskola előkészítő szerepet kap. E törekvésekben az a szándék érvényesül, hogy az iskola lehetőséget kapjon arra, hogy mielőbb átvéve a gyermeket a családtól, pótolja a kulturális, szociális és nevelési hiányosságokat, illetve az emigránsok gyermekeinek korai beiskolázásával elsősorban a befogadó ország nyelvének minél eredményesebb elsajátítatása a cél.
0: Egyes szakemberek szerint az sem teljesen mindegy, hogy az iskolába kerülő gyermek melyik évszakban született. A kutatásban három időszak között tettek különbséget. Tavaszi, nyári és őszi gyermekekről beszéltek. Ezek a különbségek a gyermek szociális, érzelmi, kognitív fejlettségi szintjét, érettségét is meghatározzák, és a tanulmányi teljesítményben is megmutatkoznak. Megállapították, hogy például a nyári születésű kisiskolások általában jobb eredményeket érnek el, mint őszi születésű társaik. A kutatók arra is fölfigyeltek, hogy bár az életkori különbségek feltűnően befolyásolják az olvasás, a helyesírás és a matematika tanításának eredményességét, az iskolában ezeket a fejlődési különbségeket a lányok sokkal jobban kompenzálják, mint a fiúk. A lányoknak az első tanítási időszakban tapasztalható jobb tanulmányi eredményeit részben ez is magyarázhatja.
1: A későbbi 7 éves kori iskolakezdés Afrika területei Törökország, Szudán, Marokkó, Dánia, Svédország rendszerében kötelező, néhány országban pedig Peru, Kanada, hivatalosan is megengedett. Az UNESCO adatai szerint például az afrikai, a latin-amerikai és a dél-ázsiai országok kétharmadában az iskolába lépők közel kétharmada amúgy is a hivatalos tanköteles kor fölött kezdi meg iskolai tanulmányait. Ezekben a régiókban az életfeltételek annyira nehezek, hogy a korai iskolakezdést nem csak a gyermekek, hanem a szülők is nehéznek tartják és ellenzik. Másrészt a problémát az urbánus és a vidéki környezet közötti különbségek okozzák. Ez utóbbi ugyanis még ma is gyakran a hagyományokhoz kötött. Emiatt az itt élők másként ítélik meg a gyermeki fejlődés menetét.
0: Ez a vita természetesen Magyarországot sem kerülte el. A hazai kutatók egy része a 7 éves kori kezdés előnyei mellett teszik le a voksot. Vekerdi Tamás gyermekpszichológus szerint viszont mindennapi tapasztalatok és vizsgálatok egyaránt azt látszanak igazolni, hogy a gyerekek iskola érettsége nem 6 éves korukra, hanem inkább a 7. és 8. életévre következik be. Ekkorra állnak készen azok a készségek, melyek a folyamatos iskolai munkavégzésben elengedhetetlenek. Valószínűleg mindkét vitatkozó félnek megvan a maga igazsága. A dilemma megoldására irányuló próbálkozások is, mintha éreznék azt, jobbára ugyanis szeretnék megkerülni a döntést. Németországban például az iskolába lépést már nem kötik, semmilyen feltételhez. Lemondanak az iskola érettség megállapításáról is.
1: A magyarországi úgynevezett lassított iskolakezdési program, melyet Ózd, Kálló és Győr egyes iskoláiban a Gyermeki Jogok Egyezményének hazai ratifikálását követően vezettek be, ugyanezen a dilemmán úgy próbál túljutni, hogy egyrészt lehetővé teszi az alternatív, azaz a gyermek adott fejlettségi szintjéhez alkalmazkodó iskolakezdést, másrészt pedig a 2 éves időtartamúra széthúzott első osztály tananyagát személyre szabott egyéni fejlesztési tempóban sajátítja el. Sokan ezt a megoldást mindenképpen jobbnak találják, mint hogy a gyermeket visszatartják az óvodába még egy évre, legtöbbször a nagycsoportos év programját ismételtetve meg vele. Jóval szerencsésebb lehetőségnek tartják az iskolai első tanév kudarcait követő osztályismétlésnél. Vekerdi Tamást zárásul idézve, szükséges, hogy az alsó tagozat első 2 évfolyamát az óvodához közelítve valóban egyetlen egységként kezeljük.

0: igen pozitív példát szolgáltatnak az oktatási bizonyos gondjainknak lehetséges megoldására a Hajdúdorogi Főegyházmegye tanévnyitó értekezletén elhangzottak. A megosztott társadalmi környezetben most a legfontosabb az összetartozás, ami különösen nagy érték. Seszták István főhelynök szerint a következő évben nem elsősorban az infrastruktúra látványos bővítésének kell a központban állnia, hanem annak, hogy a meglévő intézményhálózat mélyítse a görögkatolikus egyház identitását és közösségét. A fenntartói szemlélet szerint a katolikus iskola legfontosabb feladata, hogy az evangéliumot ne pusztán tanítsa, hanem mindennapi életében meg is élje. Az iskola azért nem csupán oktatási intézmény, hanem hitéleti és lelkipásztori tér is. A beszédben idézett szentszéki dokumentum alapján a keresztény hit akkor tud igazán meggyökerezni, ha a fiatalok hitből élő emberekkel és közösségekkel találkoznak. Ezért az iskola feladata olyan légkör kialakítása, amelyben a tanuló megtapasztalja az emberi méltóságot, a szabadságot és a szeretetet. Kiemelte, hogy a nehézségek, bizonytalanságok ellenére a Krisztusra tekintő közösségnek van reménye. Így a meglévő görögkatolikus oktatási rendszernek a jövőben még tudatosabban kell szolgálnia az egyház identitását, közösségépítő szerepét és küldetését. Az iskola így nem csak a gyermekek oktatásának helye, hanem az egyházi közösség megerősítésének egyik legfontosabb eszköze.
1: A Szent Bazil Középiskola, mint házigazda nevében, Meskó Marianna intézmény vezető büszkén mutatta be azt a sokrétű munkát, amellyel az iskola tanulói készültek a tanévnyitóra. A vendégek fogadásában a különböző szakmák tanulói egyaránt részt vállaltak. A pincér, szakács és cukrász tanulók finomságokkal és ebéddel készültek. A kozmetikus és fodrász tanulók meglepetéssel várták a résztvevőket, míg a pénzügyi képzésben tanulók játékos programokat kínáltak a szünetben. Szerinte fontos különbséget tenni a között, amit azért őrzünk meg, mert valódi érték, és amit csupán megszokásból csinálunk ugyanúgy, évek óta. Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita meggyőződése, hogy a keresztény nevelés legfontosabb feladata, hogy a fiatalokat megtanítsa Isten szemével látni a világot. Ez azt jelenti, hogy a nehézségek, a sötétség és a reménytelenség mögött is képesek legyenek fölismerni a jót, az áldást és a reményt. E gondolat összefoglalásaként választotta a tanév mottójául Jézus szavait: világítson a ti világosságotok.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a folytatásban, mert szükség van a világosságra a világnak. És szoktuk mondani, hogy hát beszélgetünk ketten, de sokszor beszélgetünk hárman, és olyanokkal, akiket kedves hallgatóink nagyon ismernek. Köszöntsük együtt kedves hallgatóinkkal Platti Iván testvért és Zsugyel János testvért.
1: Az én, hogy is mondjam, arcpolitikám a párbeszéd. A párbeszéd azért fontos, mert minden feszültség megelőzése a párbeszéd, tehát nem a feszültséget kell kezelni, hanem megelőzni. Ahhoz pedig egy folyamatos, tisztességes, őszinte párbeszédre van szükség. Hát most éppen arra, abban maradtunk a Jánossal, hogy beszéljünk arról, hogy az elmúlt 100 nap, illetve azt megelőzően választások előtt, hogy alakult az állam és az egyház kapcsolata, mi várható jövőt illetően.
2: Ez kiváló téma, és úgy néz ki, hogy egy új korszak elé nézünk, amelyben a kormányzat talán másképp fog viszonyulni az egyházakkal, egyházakhoz, mint ahogy korábban ez a gyakorlat volt. Nem árt a 100 napnak az áttekintése során felidézni azt, hogy mit is ígért a kormánynak a programja, amelyben ugye egy működő és emberséges Magyarországról beszélt, és ebben kell megtalálni a jövőben az egyházaknak is a helyüket. A kormányprogram azt mondja, hogy biztosítjuk az állam és az egyház kiegyensúlyozott, kölcsönös tiszteletre épülő viszonyát. Ez mindenképpen egy jó általános megállapítás, amit a következőképpen konkretizálnak. Az intézmény fenntartás és a hitélet szabadsága garantált lesz, a vallási közösségek döntéseibe pedig nem szól bele a politika. Tehát ez tulajdonképpen folytatja azt a gyakorlatot, ami 1990 óta
1: igen, hát ez fennállt. Nagyon jó, hogy mondod, hogy 90 óta megváltozott sajnos, annak ellenére, hogy akkor az egyházakkal közösen alakítottuk ki az állam és az egyház kapcsolatának jogi, gyakorlati és a közös cselekvés és a program. Ez azt lehet mondani, hogy jó 10 évig ez így is ment, aztán utána, ahogy a kormányok változtak, a kormány, mindegyik kormány be akarja írni magát a történelembe, pedig nem feltétlenül szükséges, hogyha van egy kialakult rendszert, azt csak folytatni kellene, finomítani, hozzáilleszteni a várható változásokhoz. Nem ez történt, hanem sajnos eljutottunk odáig, hogy most a április 12-i választás után egy újabb rendszerváltás jött létre. Az azt jelenti, hogy majdnem, hogy előről kell kezdeni mindent. A tulajdonképpen az új kormánynak a programját, amit a János felolvas, erről beszél, alakítsuk ki a jövőt közösen, és azt szerint cselekedjünk, és szolgáljuk, amire hivatottak vagyunk, mert az elmúlt időszakban, az elmúlt 20 évben tulajdonképpen egy kiszolgáltatott állapotba kerültek, függőségi viszonyba kerültek az egyházak az államtól, tehát nem egymás mellé rendelt párbeszéd volt, egyenragú párbeszéd, hanem én megmondom állam, hogy te hogy cselekedj, és ha nem úgy cselekszel, akkor természetesen számomra te nem vagy, vagy nem vagy. Most mindezt pénzzel meg lehetett venni. A kérdés az, hogy mennyire akarnak az egyházak ettől a megszabadulni attól a függőségi viszonytól, amit most felajánlott az új kormány. A nagyon érdekes egy gondolat talán még ehhez, hogy a Tar Zoltán, aki ennek a minisztériumnak a vezetője, amelyik többek közt ugye a társadalmi kapcsolatok, benne nemzetiségek, egyházak, határon túl és így tovább, kultúra is benne van. Ebbe amikor június 18-án találkozott a 4 egyház vezetőivel, akkor azt mondta, hogy mi nem akarunk semmit se előre megmondani, hanem közösen alakítsuk ki a jövőt. Tehát gyakorlatilag visszatért arra a gondolatra, amit 90-ben, az akkori kormány, illetve az akkori egyházakkal való közös kapcsolatból alakítottunk ki. A kérdés az, hogy mennyire fogékonyak ennyi idő után az egyházak ahhoz, hogy valóban nulláról felépítsék az eddigi tapasztalatok megmaradása vagy változtatása révén?
2: Jogos a felvetés, és némiképpen választ is kapunk erre. A augusztus 18-án jelent meg a Szemlélek című internetes felületen Máté Tóth András katolikus teológusnak a véleménye, aki azt mondta, hogy a kormányváltás óta eltelt 100 nap alkalmat adhatott volna az egyházaknak, hogy újraértékeljék kapcsolatukat a hatalommal, szembenézzenek felelősségükkel, és megerősítsék autonómiájukat. A kérdés nem az, hogy a keresztény közösség melyik párthoz igazodjon, hanem hogy képes-e visszanyerni evangéliumi hangját. Ebből a szempontból érdemes tanulni a Kádár rendszer bukása utáni évek rossz példájából. Tehát számomra ebből azt tűnik ki, minthogyha a 100 nap alatt kialakult volna az a vélemény, hogy az egyházak nem túlságosan aktívak voltak ebben a felmérésben, vagy ebben a újraértékelésben.
1: Nézd, az a helyzet, hogy ez nem egy szimpatikus dolog tűnik. Mind a két szervezet, az állam is és az egyház is, az állampolgárok bizalmából létezik. Hogyha egyszer az állampolgárok bizalmából egy új rendszerváltás jön, amelyiknek a nagy része hívő, valamilyen valláshoz is tartozó, akkor az őt hitéletét gondozó, vagy az ő közoktatási, egészségügyi, szociális kérdéseit ellátó egyháznak miért nincsen akarata, vagy megfelelő energiája, hogy leüljön a jobb kész nyújtásnak elfogadásából egy tisztességes jövő kialakítása érdekében az állam, akkor, amikor az állam épp ezt szeretné. Ezért a Máté Tóth András tulajdonképpen azt mondja, hogy miért nem indult meg már a párbeszéd, 100 nap alatt, ha nem indul meg, akkor mire várnak? De mindig ki issza meg a levét, csak a hívek. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy az, amit te most Máté Tóth András idézete, Fekete Károly tiszántúli egyházkerület püspöke, ennek egy hosszú interjúja volt, ha jól emlékszem, talán a Szemlélekbe, és mit mond a püspök úr? Azt mondja, hogy igen, nekünk elsősorban önmagunk hibáit kell tisztázni, a hívek száma nem véletlenül csökkent, mert olyanokba mentünk bele, amivel azt jelenti, hogy elvesztettük a hitelünknek jelentős részét. Ezért, és mit mond az állammal való kapcsolatos? Azt mondja, hogy az államnak véleménye szerint 3 olyan feladata van, amihez nekünk fel. Először, hogy biztosítsa a vallásszabadságot, második, biztosítsa a közfeladatokban a részvételünknek a finanszírozás, harmadik, az, hogy mi autonómiának elősegítse és ne akadályozza. Ez a 3, ha nem erre épül, a következő évtizedeket netán közösen kialakított a rendszer, akkor ugyanott vagyunk, ahol voltunk, hogy nem egy mellé rendelt, hanem aláfelé rendelt viszonyból adódóan az egyházak mindig igazodni kellett, pedig hát tulajdonképpen nem a mindenkori politika kell, hogy biztosítsa az egyházak működését, hanem a tisztességes jogállamiság alapvető emberek garanciájának keresztül az egyházaknak is megtalálják a társadalom való szerepüket.
0: Hát igen, de most hiába beszélünk az államról, miközben minden egyházban változások történtek. Főleg mostanában, illetve most például a református embereket hívják össze imádkozni a új választásokra, mert mindenkit lecserélnek. Tisztújítás lesz minden munkába, és emlékszünk arra, hogy neked az Erdő Péter bíboros volt az egyik legjobb barátod.
1: Ez most is fennáll.
0: Most, hát igen, de tehát minden egyház ugyanúgy rendszerváltást csinált saját
1: ez a kettő,
0: magukba.
1: Ez a kettő és... nem függ össze. Az emberi kapcsolat az, az más, mint amikor, amikor a társadalom egészét érintő kérdésekről beszélünk, már pedig most erről beszélünk. Ugye mit mond Fekete Károlynak még? Azt mondja, a hívek, nekünk újra meg kell nyerni a híveinket. Tehát ő elsősorban a hívek érdekében mond mindent, és nem önös érdekből. Az egy más kérdés, amit te mondasz, hogy természetesen ugye a ciklusonként lévő 4 egyházkerületben személyváltozások várhatók, vagy nem várhatók. Ez megint csak azt jelenti, hogy a hívek milyen bizalommal voltak az előző püspökkel, vagy a világi elnökkel, és új arcokat kérnének, új gondolatokat kérnének, mert belefáradtak abba, hogy a püspökeik mást gondolnak, mint amit ők várnak tőlük. Hát ebből adódóan azt jelenti, hogy a református egyházban csak egy példát mondok ahhoz, hogy hogy a politika azt csinálta, hogyha valamit kitalált, és ahhoz neki az alaptörvényt kellett módosítani, mert másképpen nem tudta elérni, ugyanezt adaptálta a református egyház, akkor, amikor a politikus püspökből, vagy politikusból püspököt csinált, mivel a zsinati egészen más döntési mechanizmusa volt, inkább módosították az egészet, csak azért, hogy püspök legyen belőle. Ez azt jelenti, hogy nem jó, hogyha egyház követi a politikának a rendszerét. Arra változhat, amit akar, nem, amit a hívek akarnak.
0: Igen, de én is úgy gondolom, hogy pontosan.
1: Ez az alap.
0: Ők nem a politika miatt változtak, hanem saját magukban.
1: Persze.
0: Mindenféle dologban. Illetve hát most volt nemrég vendégünk a Metodista Egyház új szuperintendense, Kovács Zoltán, tehát hogy sok egyházban lesz ilyen változás.
1: Amiért természetes.
2: Valóban a legnagyobb probléma az, hogy túlságosan megpróbált az egyház a elmúlt mondjuk csak nem 2 évtizedben igazodni a politikai elvárásokhoz. Erről például a Hortobágyi Cirill, a pannonhalmi főapát nyilatkozott, amikor azt mondta, hogy a politikai kereszténység akkor válik hiteltelenné, amikor a hit eszközévé silányul hatalmi céloknak a szolgálatában. Ebből a csapdából csak úgy lehet kilépni, ha az egyház tudatosan elválasztja magát a pártpolitikától, és visszatér eredeti küldetéséhez, ha a szolgálatra és nem a befolyásra fókuszál. A kiút gyötrelmes, ez nem oldható meg egy kommunikációs fordulattal, hanem belső megtisztulásra van szükség, és ez természetesen időigényes, tehát mondjuk nem is lehet túlságosan kárhoztatni az egyházi vezetőket, hogy mondjuk a nyári időszakban nem evel töltötték az idejüket, de úgy érzem, hogy a hívek azok meg viszont sürgetnék azt, hogy valami megnyilatkozás történjen, mert tulajdonképpen csak a választások után volt egy-két ilyen nagyon óvatos egyházi felsővezetői megszólalás, de igazán azóta nem hallottunk tőle. Iránymutatást.
1: Nézd, a következő, ugye Fabinyi, illetve Prüle Gergő Tar Zoltánnal való találkozás Sopronban, amikor ott volt egy evangélikus rendezvény, és utána is, szemlélekbe is tulajdonképpen arról beszéltek közösen, hogy mi az, amit közösen kell kialakítanunk, és ebbe egy konszenzus alakult ki, az evangélikus egyház és a kormány elképzeléseit, javaslatait figyelve véve. Tehát, amit legelőször felolvastál, ez az alapja valóban, hogy a lengyel kormány nem akar diktálni, hanem közösen alakítsuk ki a jövőt, és természetesen tiszteletbe tartva egymás. De mi azért vagyunk, hogy segítsük azt, hiszen ugyanazok az állampolgárok, választópolgárok, akiknek a hitéletét ti gondozzátok. De nem véletlen mondja azért a püspök úr már, mint a Fekete Károly, hogy a hívek eltávolodtak. Ugye a 2022-es népszámlálásnak az adatait elővesszük, akkor az egy siralmas állapotot mutat. Rendszerváltás után ennyi idő után egyszerűen több mint 1 millió ember úgy döntött, hogy nem akar kötődni az egyház. Legalábbis nem meri kinyilvánítani a hovatartozását. Hát ez akkora pofon, ez akkora figyelem teszi, ha nem erre koncentrálnak az egyházak, akkor tulajdonképpen önmagukat teszik tönkre.
2: Így van. Most szeretnék ismertetni egy rövid statisztikai felmérést, amit a magyar fiataloknak a vallásosságával kapcsolatban igen. tettek. Ez 2024-re vonatkozik, és egy 5000 fős mintán végezték el, tehát nagyjából és egész évben reprezentatívnak is tekinthető, és azt mondja, hogy a magyar fiataloknak a 5%-a, mindössze az 5%-a az, amelyik egyházi értelemben vallásosnak tekinthető. Tehát, hogyha most abból indulunk ki, hogy a fiatalok azok, akik az egyháznak a jövőjét valamilyen formában meghatározzák, hiszen az idősek egy idő után csak eltávoznak az aktív egyháztagok közül, akkor ez borzasztó dolog, és különösen akkor, hogyha összevetjük avval, hogy 2000-ben ugyanez a szám, ez 10% volt. Tehát felére zuhant a fiatalok körében az egyházi üzenetek megértésének a száma. És hát ugye van mellette persze egy olyan szám, hogy 47%-a a fiataloknak a maga módján vallásosnak tekinti. Hát ez azért egy nagyon tág fogalom. Tehát a maga módján vallásosság az gyakorlatilag egy vallástalanságot is fedhet, mert az, hogy valaki mondjuk úgy a saját fogalmai szerint hisz Istenbe, és egyébként pedig nem aktív vallásgyakorló, ebben gyakorlatilag az intézményes egyházak nem nagyon sokat tudnak tenni. És mindez annak ellenére, hogy gyakorlatilag az egyházi oktatás, tehát az egyházi kézben levő oktatás azért most már lassanként 3,5 évtizedes múltra tekint bizony. Vissza. Tehát azért itt már azok, akik első alkalommal mondjuk beiskolázódtak egy egyházi iskolákba, az lassanként eléri a nyugdíjkorhatárt.
0: De most az iskola kezdésnél foglalkoztak ezzel, olvastam cikkeket erről, hogy igen, mindig foglalkoznak, hogy vallásosak-e a gyerekek.
1: Nagyon érdekes, ugye, aki a rendszerváltás első időszakában jelen volt a társadalomban, akkor mi felmértük akkor, hogy összesen hány állami önkormányzati iskolába hány tanulócsoport van, aki hitoktatásra jelentkezett 40 év után. Több mint 40 ezer tanulócsoport volt. Ha a tanulócsoportokat 20 fővel veszem, akkor azt jelenti, hogy az akkori több mint 2,5 millió gyereknek több mint a fele hittanra jelentkezett. Azaz valamilyen valláshoz való kötődése volt. De ezek után megnézni azt, amit most a János elmondott, ez egy siralmas állapot. Hát szóval az azt jelenti, hogy ma ráadásul az állam segítette abban, hogy minél kevesebben menjenek. Tudjuk azzal, hogy bevezette a heti 2 óra helyett, a heti 1 óra hitten, ebből adódó azt jelenti, hogy még inkább a másikat választják csak azért, mert megszűntek a hitoktatásnak az az intimitásai, ami egy hitoktató teremben vagy egy templomban történt. Az iskolában egy matematika, egy testnevelés, vagy egy történelmi és testnevelés közötti 1 óra, aminek tudjuk, hogy annak a gyerekeknek a figyelem koncentráció jó, ha 30 perce érvényes, akkor azt jelenti, hogy nem tudja magába szívni azt, amiért ott van.
2: Hát arról nem beszélve, hogy egyházi oldalról sincs igazán meg a felkészültség ahhoz, hogy ezt a temértek hittanórát lebonyolítsák. Tehát gyakorlatilag aktív lelkészek végeznek hasonló óraszámban hitoktatást, mint egy főállású pedagógus. Tehát ez mindenképpen azt jelenti, hogy a hitoktatási feladatok, amelyet ugye mindenképpen el kell végezni, hiszen ez tanrendhez kötött, tehát ezt nem lehet rugalmazni, csinálni, az gyakorlatilag elvonja az erőforrásokat a egyház községi munkától. Igen. Tehát ez egy óriási gond. Tehát más oldalról ugye a fiataloknak a nem annyira hatékony oktatása mellett a mondjuk a nyugdíjas, vagy a kevésbé aktív, vagy a felnőtt egyházközségi tagok, azok elhanyagolva érzik magukat.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, ugye azt kell tudni, hogy annak idején éppen azért, és az Andrásfalvi időszakában bevezetésre került heti 2 óra fakultatív tantárgyból, ugye lett a Hoffmann-Rózsát címváltoztatás, aminek a lényege az volt, a püspöki kar azt kérte, hogy ne változtassák meg, és ha már kötelezővé akarnak valamit tenni, akkor a etikát tegyék kötelezővé. A hitoktatást ne tegyék kötelezővé, az maradjon továbbra is fakultatív. Tehát ez volt a katolikus egyháznak a véleménye, de ezt nem vették figyelembe. Ez azt jelenti, hogy az állam elősegítette jóformán a hitoktatás, a jelentkezésekre a csökkenését. Na most ebből adódóan azt jelenti, hogy ráadásul nagyon érdekes, hát ugye én részese voltam annak nem véletlenül, amikor volt egyházi ingatlan tulajdonrendezéséről szóló törvény végrehajtására került sor, én azt külön kértem az egyházakat, hogy olyan helyen, ahol valamikor volt iskolájuk, és ott csak maradt csak egy iskola, ott azt ne kérjék vissza, inkább azért kérjenek pénzt, és a parókiát bővítsék hitoktató teremmel, hogy a heti 2 órába a pap összegyűjtve az jelentkezőket abban a millióbe vigye be, fölépült nagyon, nagyon sok hitoktató terem, de ezek üresek.
2: Egyetértve az elmondottakkal, azért annyiban kijavítanálak, hogy a hitoktatás az jelenleg sem kötelező, tehát tulajdonképpen a tanrendbe az etikaoktatást vezették be, és alternatívaként fölkínálták azt, hogy aki úgy gondolja, választhatja helyette a hitoktatást. Hát, tehát tulajdonképpen nem a hitoktatás a kötelező, és mellette fakultatív az etika, hát, hanem pont fordítva.
1: Csak az az érdekes, hogy illetve az egyházi iskolában megmaradt a heti 2 óra fakultatív. Tehát az egyház rájött arra, hogy neki a 2 órára szüksége van, azért, hogy a gyerek valóban a hovatartozásának az alapjait megérezze, megtudja, vagy a szülők által, hogy is mondjam, gyakorolt vallás ismerete meglegyen. Még annyit hadd mondjak, hogy annak idején mi azt kértük a különböző állami pedagógus képző intézményektől, hogy az ott lévő hittudalmi főiskolákkal kössenek megállapodást, azzal, hogy lehet, hogy az a magyar történelmi szakos vagy énekszakos tanár, aki végzi a tanár, az ugyanakkor elvégzi egy második diplomával a világi hitoktató képzést. Ennek első jó példája volt Nyíregyházán, a görögkatolikus hittudományi főiskola és az ott lévő pedagógus főiskola ezt csinálta, majd utána Szeged, Pécs, Eger, Szombathely, ezek mind szintén segítették a világi hitoktató képzését.
0: Jó, hát, bocsánat.
1: Pedig ez volna az alap.
0: Így van. Akkor hát kedves hallgatóinak ezt ígértük, hogy aktuális témát is. Hát most a
1: ezek aktuális témák, most pláne.
0: Foglalkozni, igen. Az aktuális, hiszen ezen a héten mindenki ezzel foglalkozik, mert most kezdődött az iskola, de akkor folytassuk a beszélgetést, jó? A zene után Platti Iván és Zsugyel János testvérrel.

0: kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést aktuális témákkal, Platti Iván és Zsugyel János testvérrel.
1: Az egyházi megnyilatkozásokkal kapcsolatban szeretnénk még egy dologra fölhívni a figyelmet, ami gyakorlatilag az érdeklődésnek a homlok terében van. Nagy Károly Zsolt, a sárospataki református teológiának a rektor helyettese, a egyházi pénzügyekről beszélt, és nagyon érdekesen és direkt módon szólt erről, mindenfajta köntörfalazás nélkül. Azt mondta, hogy az anyagi kiszolgáltatottságunkkal sem sikerült megbirkózni. Persze van ezek mögött számos objektívok is, hiszen 1945-ben kihúzták a lábunk alól a talajt, a szószoros értelmében is, hiszen az évszázadok során zömében adományként az egyházra szállt földbirtokokat ingatlanokkal, alapítványokkal együtt elvették, ezeket vissza nem kaptuk, helyette a sokkal bizonytalanabb és a társadalom számára is többnyire átláthatatlanul zajló kárpótlás áll rendelkezésünkre.
2: Az az igazság, hogy nincs kárpótlás. Tehát gyakorlatilag az, amit te mondasz, megtörtént, 45-ben elkobozták az úgynevezett papi földeket, amiből tulajdonképpen a parókiák, a papok, a templom működését biztosította, ezek valóban adományokból jöttek létre, ezt a mai napig egyetlen egy politikai ér nem akarta napirendet tűzni. Amit a Nagy Károly mond, gyakorlatilag erről szól a dolog, ezt elő kellene venni, én ezt nagyon sokszor feszegettem, Balogh Zoltán többször kinyilvánította is, hogy igen, ez rendelni kellene, mert a 91-es, 32-es törvény volt egyházi ingatlanok tulajdonrendezése, nem szól erről, hanem csak a házas ingatlanokról szól, de az pedig részleges kártalanításnak lehet nevezni, mert nem pénzt kaptak, hanem megkapták a feladatot. A feladathoz igaz, hogy megkapták hozzá a pénzt, na de attól például a templom, vagy a parókia, vagy a lelkésznek a megélhetésének a biztosítékátnak alapját azt nem kapta meg. Itt történt a úgynevezett függőségi viszony, amit mond, hogy igen, tulajdonképpen ez már 98-ban, az első Orbán kormány időszakában megindult ennek a függőség viszonynak a elindítása, akkor, amikor az 5000 alatti településeknek, a lelkipásztorainak havi 30000 forintot adtak, úgynevezett jövedelem kiegészítő adómentesen. Ez most több mint 100000 forint. Ez azt jelenti, hogy ez egy függőségi viszony. Ez nem biztos, hogy minden lelkész örömmel fogadja azt, hogy az állam fizeti. Pedig valamikor az ő nagyapja, vagy a ott lévő adományából lévő földek, és éppen Fekete Károllyal való beszélgetésemnek egyik része az volt, hogy ő még emlékszik arra, hogy amikor a terményt őszen elosztották, tehát a papi földeket bérbe kiadott, és abból mennyi került valóban az egyházhoz, a maga működés mennyi, érted? Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy ennek a rendszernek a megszüntetésével egy kiszolgáltatott állapot került elő. Ezt kellett volna rendezni, de erre nem került sor. Én az érzésem, hogy most az új kormány ezt a kérdést éppen az általad elolvasott első mondatban ennek, mintha benne lenne, hogy valahogy rendezni kellene ezt a kérdést. Ez nem pénzkérdése, ez egy politikai döntés kérdése.
1: Igen. Annak ellenére, hogy a kormányprogram azért érdekesen fogalmaz, ugyanis azt mondja, hogy átlátható, előre tervezhető, politikától független finanszírozást biztosítunk a civil szervezeteknek. Tehát itt nem beszél arról, hogy a vallási közösségeknek is. Ugye a civil szervezeteket lehet éppen az egyházat is civil szervezetnek tekinteni, de azért ez nem egy szokásos dolog, és nem is felel meg a valóságnak. Tehát attól, hogy mondjuk például az evangélikus egyháznak, meg a Magyar Horgász Szövetségnek körülbelül egyforma tagsága van, azért nem lehet azonosnak tekinteni a társadalmi hatását vagy befolyását azért ennek a két igen, szervezetnek. Tehát én úgy gondolom, hogy megnyugtatóbb lenne, hogyha ugyanúgy, mint ahogy az előző mondatokban, a vallási közösségeknek a politikától független finanszírozását is meg akarná teremteni ez a kormány, mert ebben az esetben nyugodtan lehetne ugye erre vonatkozóan hát valamilyen fajta igénnyel is élni az egyházi oldalról. Egyébként Tarz Zoltán, amikor egy pár nappal ezelőtt a Református Zsinat irodában látogatást tett, azt mondta, hogy
0: Steinbach Józseffel beszélgetett.
1: Nyitottak vagyunk az egyház finanszírozás kérdéséről beszélni, annak érdekében, hogy kiszámítható, fenntartható az egyházi működésnek, a vallási közösségek működésének biztonságot adó rendszer jöjjön létre.
2: Hát ebbe van benne.
1: Ebbe már tulajdonképpen nyomokba benne van, az más kérdés, hogy aztán ez hogyan realizálható, mert ugye ő is megállapítja azt, hogy a elmúlt időben a kárpótlás témája politikai játszmák martalékává lett. Tehát úgy tűnik, hogy a közvéleményben nem túlságosan nagy elfogadottsága van annak, hogy most az egyházaknak valamilyen átfogó forrásjuttatás történjen.
2: Ez egy érdekes dolog. Én összetalálkoztam augusztus 20-án egyik református miniszterrel, és ezt kérdezte, hogy hogyan lehetne ezt a több mint 200 ingyen megkapott ingatlant legalizálni. De mit mond Tarz Zoltán? Nem akarjuk mi a megszerzett jogokat megszüntetni, de legalizálni szeretnénk. A legalizálás meg nagyon egyszerű. Az, hogy elő kell venni, az, hogy ezeket valaminek a kárpótlásaként kapta meg. Tehát, hogyha csak a reformátusokra, a Csekovics palotát megkapták ingyen. Minek a kárgása életem bölcsészkarának a részére? Rendben van. Na de ez azt jelenti, hogy ezt valahogy nem kegyként kellene, nem adományként kellene, hanem azt mondani, hogy elvett vagyonnak a X milliárdnak részeként ezt kárpótlásként kaptad. Ahhoz pedig elő kell venni a 45-ben elkobzott vagyonnak a jogi rendezését, meg az, hogy ennek mennyi lenne az értéke, és azt mondod, hogy ebből akkor ennyit természetbe, ennyit pénzbe, de azt is inkább örökös járadék formájába, hogy a helyi lelkészeknek a fizetése, stb. Az valóban az ősök által összerakott vagyonnak a kárpótlásaként kapja ahhoz, hogy ő most jól tudjon működni, és tovább tudja adni. Ezt minden volt szocialista ország rendezte. Kivéve Magyarország még mindig nem.
1: Így van. Tehát akkor, amikor arról beszéltél egy pár perccel ezelőtt, hogy kárpótlás ugye nem zajlott le, ugye valóban így van, hogy ez még a teljes kárpótlás nem történt meg, de az biztos, hogy amikor Nagy Károly Zsolt arról beszél, hogy a társadalom számára is többnyire átláthatatlanul zajló kárpótlás volt, akkor arra ezekre a kivételes ingatlan juttatásokra gondolt, amiben egyébként csak a katolikus meg a református egyház igen, vett részt, igen. Tehát például az evangélikus egyház ezt visszautasította, hogy ebbe a hát kvázi hullarablásban részt vegyen.
2: Hát igen, nagyon sok olyan kérdés van, amit tisztelni kell, például hogyan érvényesül 190 településen a szabad iskola választás elve, mert ott csak egyházi iskola működik. Hogyan tudja megoldani az a szülő, hogy a gyerekének ne kelljen feltétlenül független attól, mert nincs más iskola. Ezt természetesen meg lehet oldani, sok helyen meg is oldották úgy, még a rendszerváltás után közvetlen, mondjuk mondok akkor épp egy református ügyet Majosházán. Ott a önkormányzati iskola mellett létrejött a református iskola. A református iskolában nagyon színvonalas oktatás volt, és a szülők egy része már átíratta a gyerekét a református iskolába. Igen ám, csak hogy oldják meg azokat, ezért az önkormányzati

0: alapvető emberi jogok, ami mondjuk a szabad iskola választás elvét illeti.
1: És ugye az a baj, hogy ezek az ügyek rendkívüli módon megosztják a társadalmat is. Tehát éppen eleget tapasztaltuk az elmúlt időben, hogy micsoda fenekedés volt itt egymás ellen, akár még családon belül is különböző politikai mondjuk véleménykülönbségek miatt. Tehát ezekkel a dolgokkal egyáltalán nem segítjük az egyházaknak a elfogadottságát, hogyha erőltet adott esetben olyan dolgokat, amelyeknek nincs elfogadottsága az adott közösségben, a helyi közösségben.
0: Nagyon érdekes az erőltetés, jut eszembe. Beszélek egy nagymamával, aki azt mondja, hogy unokám egyházi iskolába jár. És már várja, hogy mikor végez, de ő soha nem akar templomba után menni. Tetszik érteni? Nem akar. És miért? Mert nem tudta elviselni, hogy ő neki minden héten, vagy minden nap misére, stb. Stb. A tanítónéni tanárbácsi tetszik, amit összegyűjtött az a magami, de ő templomba többet nem akar bemenni. Na most ez azt jelenti, hogy ez nem biztos, hogy segíti elő a hívek számára, pláne a következő nemzedék. De megbeszéltem egy egyházi gimnáziumnak a lelkészével. És kérdezem, hogy az érettségiző gyerekek körül hányan járnak utána a templomba? Majdnem, hogy kinevetett. Jó, ha 10 összesen. De érted? Tehát valami nem stimmel, nem szabad erőltetni azt, hanem inkább a tudásán keresztül, a gyereken keresztül kellene elérni azt, hogy ő érezze a család, vagy a társadalom, vagy a közel hova tartozását, a közösségbe való vágyát, ami lehet egy hit közösség is. De ehhez valóban tényleg az iskolának toleránsnak kell lenni az ott lévő gyerekek, és ne az legyen, hogy mert azért hozom ide a gyerekeket, mert közelebb van. De ugyanakkor a gyerek utálja az ott létet. Hát ezért ez egy óriási dolog. Ezeket mind nincs két egyforma ügy. Az iskolák fenntartó egyházaknak tudomásul kell venni, hogy mi az, amit én elmentem kimondottan olyan iskolába, ahol természetesen reggel a hal egy kis iskolába, ahol az iskola haljába van egy áhítat, de nincs kötelező semmi. Nincs kötelező semmi, hanem azt érezzék, és mindig valamilyen témából adódóan egy pár perces, hogy a gyerek érezze azt, hogy ennek az iskolának a szellemisége ezeken múlik. És ennyi lehet, hogy számára ez többet ad ahhoz, hogy utána azt mondja, hogy igen, nekem helyen van a templomba is. Ez mindig a pedagógus képzésnek is egyik hibája, hogy erre nem készíti föl igazán az, aki mondjuk egyháziskolába fog tanítani, hogy ott hogy kell a gyerekkel bánni az ilyen problémáknak a megoldásában.
1: Szintén egy számadattal szeretném ezt alátámasztani, az a felmérés, ami a magyar fiataloknak a vallási kötődésével foglalkozott, ott megállapítják, hogy 30%-a határozottan nem vallásos, tehát kifejezetten aktív módon elhatárolódik mindenfajta egyházi befolyástól, tevékenységtől. Mondjuk ez félig meddig érthető is, hiszen korosztályi adottságok miatt is azért a fiatalok szeretnek visszautasítani dolgokat, tehát ez mondjuk nem egy meglepő dolog, főleg akkor, hogyha mondjuk abba az egyházi iskolába, vagy abba az egyházi közegben egy tőle életkorban nagyon távoli képviselőjével találkozik az egyháznak. Tehát mondjuk egy nyugdíjas plébános akar mondjuk egy 10 éves fiatalnak valami fajta tanácsot adni, vagy bevonni őt valamibe, az egy nehéz feladat. Hát
0: ugye ez egy érdekes, amit mondasz, úgyis mint pedagógus azt mondom, hogy a pedagógusnak azt kell nézni, hogy a gyereknek milyen értékei vannak, milyen készségei vannak. Az, hogyha ő neki van egy olyan készsége, hogy ő fölfelé tud nézni, és úgy is gondolkodik, akkor én azt segítem. Az, amelyiknek mondjuk a manuális készsége erősebb, akkor azt segítem. Amelyiknek vizuális készsége, azt segítem. Akinek muzikális érzéke, azt segítem. Tehát gyakorlatilag akinek mozgás kultúrája, akkor azt segítem, hogy kiteljesedjen, és lehet, hogy azon keresztül megtalálja egy olyan közösség, amelyik vallási közösség. Tehát

0: nem mindegy az, hogy a pedagógus képzés az mennyire tudja felkészíteni, ahhoz persze vissza kellene térni az alkalmassági vizsgálatokra is. Egy pedagógus alkalmassági vizsgálat nélkül nem biztos, hogy szereti a gyereket, de megvan a diplomája.
1: De ezzel komolyan foglalkoznak most az egyházak. Több cikket olvastam, igen, meg hírekbe is betettük, hogy igen, igen, foglalkoznak ezzel, hogy pedagógus vagy tanár.
0: Én biztos, hogy azt csinálnám, hogy van Magyarországon több mint 10 pedagógus képző intézmény. A pedagógus képző intézményeknek a gyakorló terepe az ő körötte lévő független milyen fenntartói és intézményekkel való szoros kapcsolat. Tehát a gyakorló terep nem egy gyakorló iskoláról szóljon, hanem a öt, mert ugye Magyarországon öt fenntartó szerv, van iskola fenntartó szervezet működik. Az öt iskola fenntartó szervezetnek mindig másabb és másabbak az oda jelentkezők érdeklődési körét kielég. Ugye van egyszer is az állam, az önkormányzat, előbb-utóbb remélem, hogy az önkormányzat visszakapja az iskola fenntartó szerepét, mert helyi érdekeltségből kihegyni egy szellemi tőkét, az egy nagy butaság volt, bűn volt jóformán elvenni. Nem azt mondom, hogy mindenkinek vissza kell, aki vállalja, azt csinálja. Aztán vannak az egyházak, az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és az alapítványok. Ha csak a nemzetiségi önkormányzatok, tehát a nemzetiségi identitásba az egyházak mit tudnak segíteni? Például a német nemzetiségi önkormányzat több mint 70 iskolát működtet. Vagy például az evangélikus egyháznak van Soltvatkerten német nemzetiségi óvoda és általános iskola, Tóth Komlósak szlovák nemzetiségi iskola. Tehát a kettős identitás elősegítésével adódóan a gyerek azt is tudja, hogy mi az ő szüleinek, vagy mi az ő igazi anyanyelve, de mellette azt is, hogy és melyik valláshoz tartozol. Az a kettőt össze, ha ezt egyszerre kapja meg, akkor az a gyerek biztos, hogy nem az az 5%-ba vagy 1%-ba kerül, hanem a... De ez az egyházaknak jelentős szerepük kell, hogy legyen, de ez úgy kell felkészíteni, hogy a pedagógus képzés is ugyanezeket sugallja és segítse elő az a jövő nemzedék érdekében.
2: Hát a pedagógus képzés és a lelkész képzés, mert ugye itt is vannak hiányosságok. Hogy ugye az a közösségszervező munka, ami tulajdonképpen egy alapvető feladata lenne, hiszen széthullottak a közösségek, különösen a helyi közösségek a kisvárosokban, vagy a falvakban, kis településeken. Ugye ott az egyházak még mindig rendelkeznek ingatlanokkal, azt mindenképpen lehetne közösségi térré tenni, hogyne, abba bevonni adott esetben olyan embereket is, akiknek nincs kötődés az adott felekezethez, de ezen keresztül adott esetben meg lehet őket nyerni, és itt nem arról van szó, hogy emberhalászat folyjon, tehát, hogy más eszközökkel akarjunk megnyerni mondjuk egyház fenntartó polgárokat, hanem egyáltalán az, hogy egy lehetőséget biztosítsunk annak, hogy ki tudja bontakoztatni az a helyi közösség a maga valós képességeit.
0: Hát igen, a lelkészképzés jut eszembe, hogy az elmúlt évben összesen 26 papot szenteltek Magyarországon, katolikus papot, és körülbelül háromszor annyi haltak meg. Na most akkor gondoljuk végig, hogy a lelkésznek ugye nem jelentkeznek. Egy-egy, ezek az úgynevezett hittudományi főiskolák nagy része nem működik jóformán, mert nincs jelentkező. Miért nincs jelentkező? Vagy például a pedagógus pályára most kezdenek jelentkezni, de mi nekünk, amikor a feleségemmel együtt kikerültünk egy tanyasi iskolába, és ott tanítottunk több éve keresztül, a tanítványaink közül körülbelül 10 lett pedagógus. Tehát igenis a személyiség vonzó lehet arra, hogy azt a pályát válassza, azért ugye e fiúból pap lesz, akárki meglátja a halmond. De ezek mind a személyiségeken múlnak. A pedagógusokon is múlott, meg az, hogy a helyi lelkipásztorral milyen a kapcsolata, és elfelejtették a családlátogatásokat. nem a pedagógusok felejtették, azok is elmennek, a pedagógus családlátogatása más, mint egy lelkész, vagy ennek a családlátogatása. Mert a lelkész egy intim kapcsolatban van, a pedagógus pedig fogadják fehér asztalnál. Ez két különböző dolog.
2: Igen, a Hortobágyi Cyril mondta szintén ebben a nyilatkozatában, hogy az elmúlt 16 évben a hatalom túl szerette az egyházakat, sok iskolát kaptunk, iskolák fejlesztéséhez forrásokat. Tény az is, hogy emiatt több állami fenntartású intézményben sérelmek, indulatok halmozódtak föl. Tehát gyakorlatilag itt is egy megosztottsága volt, lényegében az egyházi iskolában tanítók, meg az állami iskolában tanítók között, hogy esetleg eltérő feltételrendszer mellett látnak a munkához, vagy másfajta lehetőségeket kapnak. Ugyanakkor pedig az egyházak is kínlódtak avval, hogy adott esetben nem tudják az egyházi jellegét annak a visszakapott iskolának biztosítani, mert nemhogy adott felekezetű tanuló nincs elég, hanem még az adott esetben az iskolaigazgatónak a felekezeti kötődését se sikerül biztosítani.
0: Jó, amit mondasz. Igen, ez egy alapkérdés valóban, hogy az iskolának és a lelkipásztornak a kapcsolata az meghatározhatja. Én azon gondolkodom, hogy a rendszerváltásnál április 12 a fiatalok kezdeményezése volt elsősorban a rendszerváltásban. Miért? Miért pont a fiataloknak? Csalódott? És a csalódott miért csalódott? Ki az, aki segítette ahhoz, hogy ő válasszon, mást válasszon mellem? Tehát ugye itt megint egy társadalmi képnek bevaló szerepükből. Tehát ezért nem mindegy az, hogy a jövőt illetően az állam és az egyház közösen hogyan alakítja a jövő nemzedéket.
1: Igen, mert hogy ezt ajánljátok mindenkinek, de szerintem a kettő dolog össze fog majd egymással függni, hogy most a felnőtteket hívják meg imádkozni, hogy rendesen tudjanak majd választani az új vezetőkről, de a felnőttek meg erre mindig felhívják a gyerekek is figyelmét is, igen, hogy tanulják meg ők is ezt, hogy kell ezt majd csinálni, úgyhogy most egy ilyen időszak van. Kedves hallgatóink, akkor szeretettel köszöntjük a beszélgetést Platti Iván testvérnek, aki nyugalmazott egyházügyi címzetes államtitkár, de tanár is volt, ezért beszélt most hát mind a kettőről.
0: És ugye János barátom, aki
2: a Magyarországi Evangélikus Egyház országos számvevőszékének voltam elnöke, de jelenleg a Magyar Biblia Társulat Alapítvány pénzügyi gondnok.
1: Mindenkinek ajánljuk szokás szerint, hogy gondolják át mindazt, amit hallottak. Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi, nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

És akkor ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1776. kérdés. Mit jelent Jézus szava? Romboljátok le a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. A válasz. Tudjuk, hogy a Szent Sátor, majd a Jeruzsálemi templom a zsidókkal először megkötött szövetség jelképe volt. Isten közéjük költözött, vagyis ez azt jelentette, hogy ő mindig a népével van. És az is igaz, hogy az Úr jelenlétében az ő minden szava törvény. Aztán világossá vált, hogy az ember nem tudja és nem is akarja betölteni ezeket a rendelkezéseket, pedig ezek óvó, védő rendelkezések voltak. Nem csak a zsidó társadalom, de aztán a pogányok népe is sem, hiszen állandóan elfordultak teremtő istenüktől, és mindig csak a csábos, pogány istenek ünnepeit és azok imádatát keresték, bosszantva ezzel az urat, és nagy szomorúságot okozva neki. De, és ez nagyon fontos, az emberiség kapott egy ígéretet az atyától, még az édenkerti bűneset után. Megromlottatok, ezért a szíveteket kell megtisztítani, majd egy megváltó jön, amely a titeket uraló sátáni gonoszságot legyőzi. Ennek a diadalnak az örömére, aki akar, kiléphet a bűn kényszerítő erejéből, mondjuk úgy, hogy a bűn rabszolgaságából, ahogy a Biblia is nevezi. És akkor eljön az idő az Isten lakhelyének a megváltoztatására is. Az Ószövetségi 10 parancsolat, mivel Isten tudta, hogy senki se képes betartani, romlott jelleme miatt, tehát a parancsolat mérce volt. Megmutatta, hogy mi a helyes és mi a jó, mi az, ami Istennek tetszik. De ugye sajnos csak betű maradt, és a lelkek nem hangolódtak rá. És amikor eljött az ígéret, Jézus, mert tudta, hogy mi lesz a megváltás következménye az egyes emberek életében, ezt mondta. Romboljátok le a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. Mit jelent ez? Nem azt, hogy a 40 évig épített templomot majd 3 nap alatt újjáépíti az Úr, ennek semmi értelme nem lenne, bár hiszem, hogy 1 perc alatt is meg tudná tenni, hanem ezt jelentik a szavai. Szakadjatok el a régi törvények szerinti hit élettől, az Ószövetség általatok értelmezett részleteitől, és ajánlok egy új szövetséget. Ennek szellemében az ember szíve megtisztul, és most már ott fog lakni a Teremtő Isten, és nem a kőből épített templomba. Vagyis az ember szívek lesznek a templomok. Nos, ezt jelenti Jézus szava, valamint az, hogy 3. napra föltámad a régi elvesztésére és az új megérkezésére. Ezt nevezzük, ezt az új szövetséget az embereknek, új szövetségnek. Alapja a korábbi, de tartalma lelki. Remélem, hogy minden emberi szív fészket készített már a Szentléleknek, hogy benne éljen. Adja az Úr, hogy így legyen. Azt a szellemi lényeget kövessük, amit Jézus mutatott nekünk a törvény mércéjén át. Kérdés. A kárpit ketté szakadása hangtalan lett volna? A válasz. Nos, mi is az a kárpit? És mi a jelentőség a templomban? A templom 2 nagy részre volt osztva. Az egyikben az emberek lehettek, a másik Isten jelenlétének volt fönntartva, és ott csak a papok tartózkodhattak. Ez a szentély. Ennek is 2 része volt. A hátsó szobában volt a frídláda, mely Isten jelenlétét szimbolizálta. Ezt a részt a szentély első részétől egy iszonyúan vastagra szőtt szőnyeg választotta el, tetőtől talpig,
egy résnyi hely se volt szabadon, amin be lehetett volna kukucskálni. Ez a kárpit, úgy mondják, körülbelül 18 méter magas volt, és legalább 15-20 cm vastag. Fő jelentése az volt, hogy a bűnös ember nem lehet Isten jelenlétébe, el van választva. Az Úr szentsége nem fér meg a bűnnel. Amikor Jézus meghalt a kereszten, ez a helyzet gyökerestől megváltozott, hiszen megváltotta az embereket a bűntől, és itt szabad bebocsájtása van mindenkinek az Atyához. Vagyis az ajtó eltűnt, a kárpitra már nem volt szükség. Ezért Jézus halálakor a fentről lefelé, vagyis Istentől, ketté szakadt a kárpit és leomlott. Ennek olyan hatalmas hangja és súlya volt, hogy nem csak az ott tartózkodó papok váltak halára, de a templomi nép is. Mi történt? Rohantak be a papok, és olyat látták, amit még soha. Mind megmerevettek a látványtól, hogy most azonnal meghalnak, hiszen látták az Isten szimbólumát, amit eddig szigorúan tilos volt. De mégse történt baj. Ugyanakkor azonnal megérkeztek a templomból a főpap és a Sanhedrin tagjai, és, állíthatjuk, remegni kezdtek a félelemtől, hiszen ez Isten keze volt. Ezzel pedig az általuk megfeszített Jézus szavai lettek igazságá. És? Ez nem vitte közelebb őket a bűnbánathoz? Nem. Inkább a további gonoszsághoz. Nem érdekelte őket a szombatnapi tilalom. Az, hogy nem léphetnek be pogányok házába, hogy nem gonoszkodhatnak. Már is rohantak Pilátushoz, a római helytartóhoz, hogy azonnal őriztesse Jézus sírját, mert megértették, hogy mit tettek. Féltek és remegtek a feltámadástól. Ugyanakkor tajtékzottak a dühtől is. Nehogy már változás legyen, nehogy kivegyék a hatalmat a kezünkből a nép felett. És mindent elkövettek, hogy a kárpit kettő szakadásának hírét titkolják. Mindenfélét hazudtak róla, de mivel a papság nem tartotta a száját, hamar kitudódott, hogy mi történt. Mi pedig már tudjuk az igazságot, hogy mi miért esett meg. Így aztán mehetünk a Teremtő Úr elé bizalommal, minden örömünkkel és bánatunkkal együtt, mert ismét velünk sétál, mint annak idején a paradicsomban. Persze csak azokkal, akiknek már a szívébe költözött, adja az Úr, hogy mindenki így érezze. ezerhétszázhetvennyolcadik kérdés. Volt-e résnyi lehetősége a Sanhedrinnek, hogy Jézus testének ellopását hazudja? A válasz. Ugye tudjuk, hogy a Sanhedrin élükön a főpapokkal azért remegtek Jézustól, mert tiszta tanításának sok-sok követője volt, és mint már tudjuk, attól féltek, hogy ezért a nép majd őt követi, megérezve szívében az igazságot, és őket meg elhanyagolják, ami a hatalmuk elvesztéséhez vezet. No, ezért mindenre képesek voltak, még arra a gyalázatra is, hogy a szent ünnepen gyilkoljanak, és a pogányok házába menjenek, gyalázatos dolgokat követeljenek, megvesztegessenek, fenyegetőzzenek, zsaroljanak. Pont akkor járt Pilátusnál Arimátriai József is, délután 3-kor, és elkérte Jézus testét, hogy a saját sírjába tegye. Ezután érkezett a főpapok sora, és követelték Pilátust, hogy őriztesse Jézus sírját, mert azt mondta, hogy harmadnapra föltámad. Ez lehetetlen, kiabálták, de hogy ez a hír mégis elterjedjen, ahhoz a tanítványoknak el kellett volna lopni Jézus testét. Tehát őrség kell.
Pilátus nem engedelmeskedett a zsarolásnak, így a templom őrséget rendelték ki a sírhoz. Akkor már tudták, hogy a Sanhedrin két kiemelkedő személye, a nagy tekintélyű arimátriai József és Nikodémus Jézus tanítványa lett, de őket nem vádolhatták meg a testellopásával. Ugyanakkor volt egy résnyi kis idő, amikorra mondhatták volna, hogy valaki más megtette. Amikor a két jeles személy elhagyta a sírt, a templomőrség csak később érkezett. De a bosszú szomjas főpapok, akiket a düh és a kétségbeesés vezérelt, nem tudtak logikusan gondolkodni. Minden esetre a sírt őriztették, de ez semmit nem jelentett. Jézus föltámadt, átlépett a hatalmas kőfalon, és elindult utolsó földi 40 napjára. És ez ma is döbbenetes, ha Isten szolgái csak a vallási előírásokat követik, de azt is csak akkor, ha a saját érdekük úgy kívánja. De én hiszem és remélem, hogy nagyon kevesen vannak, ha vannak, mert az Úrnak a tiszta szívek és a hűséges lelkek kedvesek, nem azok, akik hisznek a maguk módján. ...1779. kérdés, igaz-e, hogy a sírnál lévő katonák a szentek szentélyét őrizték? Válasz. Hát, bármilyen furcsa gondolat, igen. Nézzük akkor, hogy miért. A templomban, a szentek szentjében, ahol ugye a Fridláda is volt, ott Istent tisztelték az ő jelenlétét, de, mint tudjuk, Isten már nem tartotta méltónak azt a helyet szellemének, hiszen Jézus halálával, azzal a ténnyel, hogy elvégeztetett, megtörtént a diadal, a sátán és démonainak szellemi legyőzése, eltiprása, és ezzel egy időben az ember fölszabadítása a bűn kényszerítő hatalma alól. Ettől kezdve is követtek el az emberek bűnt, de már nem kényszerből, hanem azért, mert abban telt a kedvük, mert szerették a sötétséget, amiben jártak. Örömüket lelték a hazugságokban, lopásban, leuralásban, téveigésekben, topzódásokban, kicsapongásokban, a pénz és a gazdaság imádatában, a csalásban, a hatalomban, a pogányistennek kultuszában és szexualitástól dübörgő ünnepeiben, csalásban, erőszakban, emberölésekben, megbízhatatlanságokban, házasságtörésekben, és így tovább. Tehát Isten már nem volt a templomba, de mégiscsak volt még isteni személy a földön, és az Jézus Krisztus volt, vagyis az új szentek szentje, már az Úr Jézus sírja lett. Mennyire különös, hogy a hazug és megvesztegetett templomi katonák, akiknek az lett volna a dolguk, hogy a templomi rendet fönntartsák, most tudtuk nélkül az új templom szentek szentjét őrizték, sajnos galád módon, de mégis valóságosan. ...1780. kérdés. Mit jelent a báránykönyve? A válasz. A báránykönyve egy igen titokzatos, mégis egy igen ismert kifejezés. Miért ismert? Mert Jézus beszélt erről, és elmondta a rendeltetését is. Ugye azt tudjuk, hogy maga Jézus az Isten báránya, aki életét odaadva elszenvedte mindnyájunk halálbüntetését a keresztfán, és ezzel minket megtisztított. Már ugye azt, akinek ez kedves és kéri, akarja. Aki pedig a tiszta és krisztusi életet választotta, és ebben a hitben halt meg, az méltó arra, hogy a mennyek országában éljen halála után örökké.